0: Kairóról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér-Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelző rakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: 500 éve történt a mohácsi tragédia. A csata előzményeiről már korábban beszéltünk, a következő fél órában nemzetközi hátterét elemezzük Háner Péter történésszel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A középkori Magyarország összeomlása előtti negyedszázadban több meghatározó jelentőségű világtörténelmi folyamat zajlott le.
2: Magyarország számára ezek közül talán az volt a legjelentősebb, húsbavágóbb, hogy így fogalmazzak, hogy Ázsiába újra megerősödtek a nagy birodalmak. A nyugat-ázsiai legnagyobb birodalom, az oszmán birodalom volt az, amelyet három kontinensen két kiterjesztette a hatalmát, és megindulhatott nyugat felé terjeszkedni.
1: Azokban az időkben a dinasztikus állam Franciaország volt, a birodalmat pedig a Habsburg ház feje 5. Károly képviselte.
2: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kivenni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, felújítani a keresztes háborúkat, stb. Stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek. 18-18 millió alattvalója volt nagyjából mind a francia királynak, mind a történelme 5. Károly néven ismert Habsburg uralkodónak, aki hát tulajdonképpen csak 1530-ban kapta meg a pápai koronázást, tehát ezután lehetett akkor 5. Károlynak nevezni őt, vagy Habsburg Károlynak nevezték, vagy pedig spanyol királyi címén. Én azt hiszem, hogy a Károlyokkal zavarba jöttem, hogy hányadik volt spanyol királyként. Ráadásul akkor még csak Aragónia és Kasztília királyai voltak, minél egyesültek úgy Spanyolországát, tehát elég bonyolult. Ez a két nagy hatalom küzdött az elsőségét, és köztük egy kisebb hatalom próbálta befolyásolni az erőviszonyokat, 8. Henrik Angliája. Az igazság az, hogy említettem, hogy a két nagy hatalomnak 18 millió körüli alattvalója volt, Nagy-Britanniának 3 sem. 2,5 millió, tehát ez nem számított különösebben jelentősen ebben a nemzetközi.
1: Tulajdonképpen Franciaország volt Európa legnépesebb állama.
2: Igen, és nem volt egységes állam a mai szempontból, de egységesebb volt, mint 5. Károlynak a birodalma, amely hát a mai Németalföldtől a mai Spanyolország déli részéig húzódott, és mint megválasztották a német-római császári tróna is, úgyhogy széttagolt volt a birodalma a korabeli kommunikáció közlekedés nehézségei miatt. Rendkívül nehéz volt ezt kormányozni, és minden nemzetközi konfliktusba belekeveredett.
1: Mind a francia uralkodó, akkori uralkodó első Ferenc, mind Habsburg Károly propagandistái azt hangoztatták, hogy az ő uralkodójuknak kell a kereszténység élére állva kiűzni az oszmánokat Európából. De valójában nem foglalkoztak ezek a nagyhatalmak egy közép-európai állam a Magyar Királyság megvédelmezésével.
2: Hát egyáltalán nem, pedig II. Lajosnak a felesége 5. Károly húga volt. A fő konfliktust a 1480-as évek óta az itáliai háborúk jelentették. A gazdag, művelt, nagy presztízsű itt itáliai államok feletti uralom kötötte le a kasztíliai és aragóniai uralkodók és a francia királyoknak a terveit. Tulajdonképpen 10 itáliai háborút hívtak, lehet így beszélni. 8. Károly kezdte meg 1480-as években az első itáliai háborút, egész Nápolyig hatolt, elfoglalta Nápolyi királyságot egyik Anzsú őse alapján. Utóda 12. Lajos 3 másik háborút vívott, ő már Milánóra is igényt tartott, úgyhogy amikor 1515-ben trónra lépett a Valois ház Angulém ágából származó első Ferenc, ez a vérből reneszánsz személyiség, akkor természetes volt, hogy ő is azonnal megindul itáliai hódítások felé. Később a nacionalizmus korában a történészek bírálták a francia uralkodókat, hogy miért foglalkoztak távoli tartományokkal, amikor még voltak éppen Bretagne-t sem integrálták be teljesen a francia királyságba, de ebben a korban 1400-as évek végén, 1500-as évek elején ez teljesen legitim törekvés volt, hogy egy távoli királyságot vazallusává tenni az uralkodónak.
1: Ez is közrejátszott abban, mert olvastam, hogy a legtöbb vitát az apró navarrai királyság okozta.
2: Hát több konfliktus forrás volt köztük, egyik volt ez a Navarra, amelynek az egy része, a felső Navarra természetesen délen volt a mai Spanyolország területén, alsó Navarra, amit a kasztíliai uralkodó elfoglalt, a maradék aprócska navarrai királyság az Franciaország.

0: volt beékelve ott a délnyugati részén, és hát később ennek a királyai lépnek Bourbon család tagjaként a tróna a 16. század végén, de ez már távoli dolog. Ezen kívül rengeteg olyan tartomány volt, amelynek az urának voltak birtokai a császár vazallusaként, és voltak birtokai, amelyek a francia király volt a hűbérura. Bármilyen konfliktus esetén másik hűbérhoz fordultak, természetesen határok bizonytalanok voltak. Ott volt Burgundia, amelyet az 1470-es években, jól emlékszem, felosztottak a francia királyok német-római császár között, viszont 5. Károlynak a legnagyobb tiszteletben álló ősei, burgundiai ősei voltak, ő Burgundia helyreállításáról, ez a német-római császárság és Franciaország közötti fejedelemség helyreállításáról álmodozott, és hát ez volt az egyik fő célja, Burgundia visszaszerzése. Ezen kívül valamennyien az egyetemes monarchiát képviselték, a francia király propagandistái azt hangoztatták, hogy a francia király császár a saját birodalmába, és a német-római császár pedig természetesen úgy érezte, hogy a császár rang az, hogy a királyok felett áll, úgyhogy rengeteg konfliktus fordította szembe őket egymással.
1: Vagyis, hogy Isten állította őt a kereszténységére, ettől lett császár.
0: Igen, igen.
1: Károly főkancellárja viszont meggyőzte urát, hogy neki olyan egyetemes keresztény birodalmat kell kiépíteni, amely sikerrel veheti fel a harcot az iszlám birodalmáival szemben.
0: Igen, de olyan súlyos konfliktusokba bocsátkozott mind a német-római császárság területén, ahol a reformáció megindult, mind a francia királlyal, hogy végül is erre sor került. 1532, mikor Magyarországot nagy részét már megszállta a török, a kőszegi vár tartóztatta fel a előre nyomuló oszmán hadsereget, majd később Tuniszt ostromolta meg szintén egy távoli hadszintéren, és ez alatt a török sajnos berendezkedhetett Magyarországon. Itt ami számunkra érdekes, ez a 1520-as évek nemzetközi helyzete, amikor a francia király 5. Károly fogságába esett. Fogságba esett a páviai csatában 1525 elején, és pillanatra úgy tűnt, hogy 5. Károly Európa ura lesz, a francia király az ő fogja. Győzelmének a rabjává változott különös módon, mert hát olyan helyzetbe került, hogy vagy hisz a francia király ígéreteinek és szabadon bocsátja, amikor becsaphatják, vagy pedig fogságba tartja élete végéig. Hát egy lovagias uralkodó ezt nem tehette meg. És amíg a francia királyt fogságban tartotta, addig az európai kisebb-nagyobb államok számára ő volt a legveszedelmesebb hatalom, amely túlzott nagy befolyása teszelt. A francia királyság egységes maradt. Első Ferenc, a fogságba esett király anyja, Savoyai Lujza régesnőként kormányozta. Azonnal levelet írt minden fejedelemnek, még a Habsburg Károlynak is, kedves fiamnak szólítva őt, megerősítette a kapcsolatot 8. Henrikkel, és mindjárt küldöttet menesztett a oszmán szultánhoz, Szulejmánhoz. A romantikus történeti jog szerint, amint fogságba esett páviánál első Ferenc, már lehúzott egy gyűrűt az ujjáról, hogy azzal, hogy ezt küldjék el a szultánnak, hát ez lehet, hogy csak Michelet 19. századi történész találta ki ezt a történetet, vagy legalábbis hagyományozta ránk. Azonban bizonyos, hogy megindult egy küldöttség Isztambulba, amit le is mészárolta a boszniai pasa. Ugyanabban az évben még a horvát magyar Frangepán vezetésével, akit a franciák nyilván Frangepaninak ejtettek ki, egy küldöttség elért Isztambulba, elvitte Savoyai Lujza levelét, és még a Wikipédián is meg tudjuk találni azt a levelet, amit a szultán válaszolt neki, amelyben hát nem Savoyai Lujzának válaszolt, mégiscsak egy asszony, akinek talán nem illett a szultának válaszolnia, hanem a fogságba esett első Ferencnek ír egy levelet, melyben bíztatja, hogy ő mindenképpen harcolni fog ősei példáját követve. Lovai fel vannak nyergelve, kardja az oldalán van, és kész a harcra. Mai szemmel nézve kicsit különös, hogy egy távoli országot, Franciaországot kormányzó régensnő Magyarország ellen ösztökéli tulajdonképpen a oszmán szultánt. Az igazság az, hogy ebbe a korban természetesnek tartották, hogy az uralkodóik érdekében a népek feláldozzák magukat, minden alatt való, távoli népek pedig miért is ne. Tegyük hozzá, hogy a oszmán hatalom valószínűleg akkor is meginult volna Magyarországon, hogyha a Savoyai Lujza semmilyen levelet nem küld neki. Tehát ne okoljuk a francia kormányzatot Mohácsért semmiképpen sem.
1: Tulajdonképpen első Ferencnél maradva, ő több fronton kényszerült háborúzni, és kincstára is kiürült elég jócskán. Tehát a franciák már ezáltal is kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek.
0: Igen, de 1526-os év elején, amikor a evangéliumot tett kézzel a francia király, a fogoly francia király megesküdött, hogy lemond itáliai birtokairól, lemond különböző északi tartományairól, a császár oldalára álló Bourbon hercegnek átadja azokat a birtokra, amelyekre igényt tart, és így tovább mindent megígért. Akkor a spanyol király nem tudott mit tenni, mint szabadon bocsátotta őt. Ezek után Ferenc hazatért, és azonnal megtagadta ígéreteit azzal, hogy ez kényszer hatására tette, már jó előre ügyvédnél letétbe helyezte a különböző nyilatkozatokat, hogy ez csak kényszer hatására teszi meg, és 1526 elején, amikor épp a török Magyarország ellen készülődik, most úgy tűnik, hogy ötödik Károly az, aki veszélyezteti az európai kisebb fejedelmek függetlenségét, szabadságát, most ellene fog össze Európa, létrehozzák a Konyaki Ligát. Ez azt jelenti, hogy 5. Károly ellen kell harcolni, az, hogy 5. Károlynak az öccse Magyarország királya szeretne lenni első Ferdinánd néven, ez senkit nem érdekelt ekkoriba. Tehát ilyen nagyon kedvezőtlen nemzetközi helyzetbe került sor Mohácsi ütközete, amikor nem számíthatta Nyugat-Európában segítségre. Nagyon jellegzetes megjegyzés, hogy amikor 5. Károly ő meglátogatta nagynényét, nagyon szeretett nagynényét, 8. Henrik angol király feleségét, Aragóniai Katalint, az első feleséget a 6-ból, akkor Aragóniai Katalin azt a megjegyzést tette, hogy a francia királya a legnagyobb török. Vagyis a török az ellenség, de igazából hát ki a török?
1: Erre még rákontrázott később Károly is.
0: Az a török, aki velünk szemben áll. Majd Károly hasonló megjegyzést küldött egyszer egy levelébe Ferdinánd öccsének, aki Magyarország felszabadítására ösztökélte őt, hogy is szólt a mondása?
1: Már van egy fárasztó török, akivel foglalkozni kell.
0: Ez a Franciaország királya. Tehát a török nem az volt, aki Magyarországot eltiporta ekkoriban, hanem az, akivel ők éppen harcolni kényszerültek.
1: E mondatok is jól jelzik, hogy mennyi esélye volt ezekben az években az oszmán birodalom elleni keresztény összefogásra.
0: Hát az összefogásra semmi esély nem volt. Az se biztos, hogy különösebb eredményt értek volna el. A keresztény hadseregeknek szüksége volt még egy olyan 100 éve, a 30 éves háború küzdelmeire, hogy kialakuljon az a fegyelmezett, egységes hadvezetés, a hadseregek megfelelő ellátása, amivel össze tudnak tartani egy nagyobb hadsereget, és képesek húzamosabb ideig hadműveletekre. Az 1500-as évek elején többször megesett egymás közti háborúkba, hogy összehívtak egy hadsereget, az élelmezésről nem sikerült gondoskodni, tífusz vagy más járvány ütött ki, és a hadseregek csata nélkül fel tudtak bomlani a 16. század első felébe közepén. Ez többször megtörtént. 100-120 év múlva lett képes Nyugat-Európa, hogy végül is megtegye azt, amit Mohács idején vártak tőle, hogy Magyarországról eltávolítsa az oszmán hadseregeket.
1: Habsburg Károly tanítómesterét választották pápává 1522-ben, 6. Adorján néven. Neki milyen mozgástere volt?
0: Sokat reméltek tőle, hogy a császári politikát fogja támogatni, de egy-két éven belül elhalálozott, úgyhogy a pápák elég gyors ütemben követték egymást. A Medici pápák mindig a firenzei Medici családnak az érdekeit próbálták követni, és hát abba reménykedtek, hogy valamilyen módon meg tudják őrizni függetlenségüket mind a császártól, mind a francia királytól.
1: A páviai csata után, mint már említette, Károlyt nyilvánították röpiratírói a kereszténység békéjét megteremtő, az oszmán birodalom legyőzésére hivatott nagy uralkodónak.
0: Ez nagyon-nagyon jól hangzott, de ezer más dolga volt. A birodalma a mai Mexikó területétől húzódott egészen a nápolyi királyságig. Különböző enklávékat hoztak létre Észak-Afrikában, a Pireneusi félsziget uralkodói, úgyhogy ezer gondja volt Magyarország. Az egyik sokadik volt.
1: 8. Henriknek milyen szerepe volt Európa történelmében, az akkori Európa?
0: Hát sekélyebb, mint ő szerette volna. Nagyon ambiciózus uralkodó volt, és hát a 100 éves háború hagyományai szerint abban reménykedett, hogy megkapja a francia királyi címet, ahogy azt valamelyik őse viselte, még a Jeanne d'Arc korában. Mindig abban reménykedett, hogyha a császár nagy győzelmet arat, akkor a császár szövetségeseként eljut Párizsig, előtt majd francia királyá koronázzák, vagy a rendben a koronázóvárosban, ő pedig majd elkísérje a császárt Rómába, ahol a pápa fogja megkoronázni. Hát ebből semmi nem lett, mert senki sem akarta a 8. Henriknek a hatalmát ennyire megerősíteni. Ráadásul a franciák mindig sakban tarthatták őt Skóciával, ez volt a az Old Alliance, ha jól ejtem ki, a régi szövetség, a francia királyok újja és újja skót királyok támogatásával próbálták sakba tartani az angol uralkodókat.
1: 1526. januárjában megszületett a madridi szerződés, és ebben első Ferenc az evangéliumra tett kézzel lemondott Itáliáról.
0: Így van, már két nyilatkozatot tett titokba, hogy ezek a lemondások érvénytelenek, mivel ez kényszer hatásával fogságban teszi meg. Amint hazatért pedig, azonnal megüzente a követnek, hogy hát tartományokon lemondani csak az országos rendi gyűlés és az illető tartományi gyűlésnek az engedélyével lehetséges, de hát amúgy sem érvényesek az ő nyilatkozatai. Ennek az volt az ára, hogy két fiát át kellett adnia, a leendő második Henrik királyt, két kisfiú, 10 év alatti két gyermeket, akik évekig raboskodtak, nem is túlzottan királyi körülmények közepette Spanyolországban.
1: Vajon mit tett 5. Károly, amikor a török hadsereg Magyarországra támadt? Ezzel még Márai Sándor, az író Márai Sándor is foglalkozott.
0: Igen, Márai Sándornak naplójában olvastam azt a bejegyzést, hogy a kereszténység császár alika hallott Mohácsról, és biztosan több figyelmet folytott vadász sólymaira. Hát a kiváló írónak rendkívül bölcs megjegyzései vannak, ez nem olyan. 5. Károly azért nem kelhetett Közép-Európa védelmére, mert 1526-ba készült egy újabb háborúra a francia királlyal. Magyarország kapcsán nem a császár, inkább a 7. Kelemen pápa bizonyult cinikusnak, állítólag csak ennyit mondott a Mohács eset a hírére, reméljük a francia király nem fogja emiatt később küldeni a hadseregét
1: Miért
0: Itáliába.
1: Volt ilyen cinikus 7. Kelemen pápa?
0: Mert ő is a német-római császár tartott a fő ellenfelének ellenségének, és a francia király szövetségese volt. Meg is kapta a büntetését, 1527-ben tudjuk, hogy a német seregek, a német zsoldos vezérek vezetésével, és még egy francia herceg, Bourbon herceg vezetésével rázódultak Rómára, és heteken át fosztogatták. Ez volt a híres Sacco di Roma néven került be a történelembe.
1: Tehát 1526. augusztusában sor került a tragikus kimenetelű Mohácsi csatára.
0: Igen, 1526. augusztus 29-én itt a legkülönbözőbb korszakok, legkülönbözőbb magyarázatokat kerestek a magyar vereségre. Nagyon egyszerű a magyarázat. Szerintem háromszoros túlerőben állt az oszmán hadsereg. A létszámukat 60 és 80 ezer közöttél becsülik, talán ezt 70 ezeret mondani, 70 ezer feletti hadsereget, magyar hadsereg pedig hát 26 ezerre becsülhető, az majdnem háromszoros túlerőt jelent. Ha a lovaságot nézzük, ott 4-szeres volt a túlerő, a felmérések szerint 300 ágyúja volt az oszmán hadseregnek, a magyar hadseregnek 85. A túlerő mindenképpen elsöprő volt. Ennek dacára azonnal különböző vádaskodások születtek meg. Az emberek mindig szeretnek valakit okolni valamilyen kedvezőtlen eredményért. Ezzel talán a saját erkölcsi felsőbbrendűségüket tudják bizonyítani, hogy ők nem olyanok, mint az illető. A közvetlen 16. században a reformáció küzdelmei során reformátusok a katolikusok okolták, a katolikusok a reformátusokat okolták. A 19. században a nacionalizmus korában, amikor nemzeti egység volt a fő érték, akkor a széthúzást, a viszályokat, a gyenge államhatalmat okolták azt, hogy Mátyás után tönkretették a jagellók Magyarországot, szó nem volt ilyesmiről. 20. században, amikor az osztályharcos történelem szemlélet vált uralkodóvá, még én is úgy tanultam középiskolába, hogy mivel 1514-ben a magyar nemesség levelte a dózsaféle parasztfölkelés, ezért a nép nem állt, nem kelt hazája védelmére, minthogyha az kezeléséhez szokott parasztság szembeszállhatott volna a világ legnépesebb, legjobban kiképzett és felszerelt zsoldos hadseregével, amely három kontinens erőforrásait használhatta fel, ezek nyilván legendák. A 80-as években olvastam először egy olyan észszerű értékelést a modern magyar történészek részéről, hogy hát, hogyha valaki rázódul a lavina, akkor egészen mindegy, hogy megpróbálja fél kézzel visszatartani, vagy két kézzel, vagy fütyül rá és eszik-iszik addig, amíg a hó el nem temeti. Tehát valami ilyesmi történt Magyarországgal. A magyar állam egész komolyan vette ezt a támadást. Ez a 26 ezerre becsült magyar hadsereg, ez nagyon nagy létszám ebben a korszakban. 100 év múlva a 30 éves háborúban is 10-20 ezeres hadseregek harcolnak egymással, tehát ennyit tudott akkoriban kiállítani egy állam. És természetesen várták még a különböző segédcsapatokat, amelyek hát nem tudtak meg. megérkezni a korabeli kommunikációs viszonyok miatt.
1: A kommunikációt jellemzi, hogy a francia király csak szeptember végén hallott a mohácsi csatáról és második Lajos király haláláról. Ugyanakkor az is megtörtént, hogy a francia király Habsburg Károlyt nyilvánította felelősnek Magyarország katasztrófájáért.
0: Mindig az ellenfelünk az, aki felelős mindenért. És hát szerződést is kötött Szapolyai Jánossal pár év múlva azzal, hogy ennyi és ennyi összegért harcolni fog nem a török ellen, hanem Habsburg Ferdinánd ellen, az ő ellenségei ellen. Tehát a francia királynak ez volt az érdeke. Ez nem valamilyen francia gonoszság vagy elkölcstelenség, az állam érdeke elsődlegessége.
1: Tehát tulajdonképpen ezen idő alatt az oszmánok, a törökök hosszú időre berendezkedtek hazánk területére. Az azt követő évtizedekben vagy évszázadokban miként jellemezték a mohácsi csatavesztést?
0: Természetesen tragédiának, mint említettem, a különböző vallási irányzatok mindig a riválisokat okolták azért, hogy megosztották az országot, vagy hogy Isten haragját vonták a magyarok fejére a reformáció miatt, vagy éppen a katolicizmus miatt. Jagelló uralkodók, akik elég sikeresek voltak, mert nagyon tartós belső békét hoztak létre Magyarországon, nagyon-nagyon rossz hírűek lettek, Ulászló király lett Dobzsa László, aki nem törődött semmivel, és hagyta tönkre menni Mátyás birodalmát, hát valószínűleg Mátyás hadserege se tudta volna tartósan feltartóztatni a török hadsereget. A történészek kimutatták, hogy a szultán rendelkezésére álló katonaságnak a 65%-át vetette be Magyarország ellen. Tehát ha még valamilyen csoda vagy kitűnő hadvezetés jó voltából meg is nyerték volna ezt az ütközetet, a háborút alig lehetett volna megnyerni.
1: Mi volt az oka annak, hogy a mohácsi csata után a francia kézikönyvek szerint, tehát hogy a franciák 1559-ig körülbelül 27 franciai diplomáciai küldöttséget küldtek Isztambulba?
0: Ez érthető, az ellenségem ellensége a barátom. Az állam érdek felülmúlta a keresztény szolidaritást. Ez a szemlélet, hogy ezek az európai államok a kereszténységhez tartoznak, és fő ellenfelük a pogány uralkodó, ez egy mitosz volt már ekkoriban, egymás közötti küzdelmeik voltak az elsődlegesek számukra.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról a Biblia alapján. Kicsit elhamarkodottan azzal fejeztem be az elmúlt alkalommal, hogy a családfákról szeretnék ezen alkalommal beszélni, de a héten kezembe került két bibliai lexikon, és úgy gondoltam, hogy a családfák előtt egy kicsit ezekbe is betekintünk. Az egyik Herbert Hagnak a Bibliai Lexikon című műve. Ebben a családról nagyon röviden ír. Azt mondja, Izraelben a legkisebb társadalmi egység a család, a törzs a legnagyobb, és a nemzetség a közepes. A neve a Bibliában Bet volt, ami házat jelent. Azt a vérségi közösséget jelentette, amely egy házban vagy egy sátorban élt együtt. Használatos a Bibliában a Bet-Ab is, ami atyai házat jelent. Nagy családot jelent, amelynek tagjai egy általuk még nem ismert őstől származtak. A család feje az apa, ennek halála után pedig az elsőszülött fiú. Teremtés könyvének 27. fejezetének 29. verse ír erről. Általában sok gyermek tartozott a családhoz. Erről beszél a Teremtés könyvének 24. fejezetének 60. verse, vagy a Zsoltárok a 126. Zsoltár 3. versétől kezdődően. Érdekes azonban megjegyezni, szól a lexikon, hogy csak a fiúkat tartották pontosan számon. Megjegyzendő az is, hogy a család egyszers mind kultikus közösség is, amelynek az apa volt a papja. Kivonulás könyvének 12. fejezet 3. verse. Az életmenetet mind vallási, mind jogi szempontból az apa irányította. Érdekes megjegyezni azt is, hogy az anya tekintélye az általa szült fiúk számától függően emelkedett. A családban erős volt az együvé tartozás érzése, és a nagyobb közösség szempontjából is fontos volt a szerepe. Megjegyzendő, hogy a család nem halhatott ki, ezért vezették be a sógorházasság intézményét, ami annyit jelentett, hogyha meghalt egy házaspárban a férfi tag, akkor az elhunyt fér testvérének el kellett vennie az özvegyen maradt feleséget, ha nem volt gyermeke, és utódot kellett támasztani. Ez a gyermek nem az ő gyermeke, hanem az elhunyt gyermekének számított. A bölcsességi irodalomban, és majd erről később fogunk beszélni, remélhetőleg, sok tanácsot hallunk a családdal kapcsolatban, különösen a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ennyit a Herbert Hag bibliai lexikon család címszó alatt található részéről. És találtam egy másik bibliai lexikont, a keresztjén bibliai lexikont, amelyet dr. Varta Tibor szerkesztette, és a Református Egyház Calvin kiadója adta ki. Ez már sokkal bővebben beszél a családról, több pontba szedve a családról szóló gondolatokat, bibliai kérdéseket. Az első pontban arról beszél, hogy a Bibliában nincs pontosan a család szóval fordítható kifejezés, emlékszünk rá, a másik lexikon a ház szót tartja ennek. A Józsué könyvének 7. fejezetének 16. versétől látható, írja a keresztény lexikon, hogy Izrael törzsi nemzetségekre a nemzetségek házakra osztanak. És itt jegyzi meg ez a lexikon is, hogy a háznép kifejezés fordítható családnak is. A házzal kapcsolatban megjegyzi, hogy nyilvánvalóan, amikor ezt a szót használja a Szentírás, akkor beszél a háznép a családról, de beszél az épületről is. A nemzetség viszont, amelyet több ház alkot, már nem élő, de számon tartott közös ős leszármazottjainak közössége. Vagyis, hogy az ős már meghalt, de a leszármazottai közösséget alkotnak. Megjegyzi a bibliai lexikon, hogy a bibliai korban korán házasodtak. Így a férfi már 20 éves kora előtt apa, 40 éves kora előtt nagyapa, 55-60 éves korára dédapa lehetett. Így a kedvező körülmények között a család gyorsan szaporodott. Jákob háza népe, jegyzi meg a lexikon, 66 fő az Egyiptomba költözéskor. Teremtés könyve, 46. fejezet, 5. verstől 7. vers, de ugyanerről szól a 26. vers is. Figyelemre méltó, hogy ebbe nem számították bele a fiak feleségét. Aztán felsorol egy pár embert, ószövetségi hírességet, hogy milyen nagy családjuk volt. Megemlíti Gedeont, Bírákkönyve 8. fejezet 30. verse, hogy 70 gyermeke volt. Áhábnak ugyancsak 70 gyermeke volt, írja a második királyok könyve 10. fejezetének első verse. Beszél a többnejűségről a lexikon. A többnejűség a családot több részre osztotta, Jákob, Dávid történetei. De ettől eltekintve bővülhet a háznép jelentése. Ábrahámnak a házánál született csatlósai voltak, vagyis ott születtek idegen, idézőjelben idegen gyermekek, akik Ábrahámmal együtt éltek. Teremtés könyvének 14. fejezetének 14. verse. Például a szolgáknak a gyermekei. Megjegyzi a Biblia nyomán a lexikon, hogy a háznál született és a pénzen vett szolgákra is egyaránt vonatkozik a körülmetélés parancsolata. Teremtés könyvének 17. fejezetének 12. verse, majd a 26. verse is. Nagyobb egységet alkotnak a különböző foglalkozásúak nemzetsége, például a takácsok házának a nemzetsége, első krónikák 4. fejezet 21. verse. Dávid háza kifejezés azonos a mi királyi ház kifejezésünkkel. Izrael háza pedig azt jelenti, hogy egész Izrael egy közös őstől származó nagy családot alkot. Megjegyzi a lexikon, hogy a keresztény gyülekezet Isten háza népe, vagyis Isten családja, az Efezusiakhoz írt levél 2. fejezetének 12. verse. Az asszonyok a férfi családjának lettek tagjai. És a legfőjebb a megözvegyülésük után tértek vissza atyjuk házába, például Támár vagy Orpá. Ez teszi hangsúlyossá az őstörténetnek azt a tanítását, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, ezt már idéztük, Teremtés könyve 2. fejezet 24. vers. Nem fizikailag lép ki apja házának közösségéből, ezt inkább az asszonyok teszik. A hely arra utal, hogy a házasság révén valami új kezdődik, még ha a nagy családon belül maradnak is. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a fiúk feleségét nem számítják bele a nagy család lélek számába. A nomádkorban bizonyára inkább együtt lakott a nagy család, mint később a letelepülések, állandó települések idején. Erre lehet következtetni a föltárt lakóházak kicsinségéből. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk az elkövetkezendő alkalommal a családról szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedék kiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A pár parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csaknem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér-Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatta egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A kormányfők a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Népszavazást szeretnének elérni, de a végső szó londoni. Jelezték ugyanakkor azt is, ha elszakadnak Nagy-Britanniától, akkor szeretnének visszatérni az Európai Unióba. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola aktualitásairól beszélgetünk, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára is. Érdemes tehát velünk maradniuk, a zene után kezdünk.

0: Áldott légy, Uram! Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet az idei 2026-27-es tanév mottója, amelyet az Egri Főegyházmegye Oktatási Nevelési Intézményei számára ajánlott Ternyák Csaba érsekatya. Ez a mottó úgy gondolom, hogy egy ilyen radikális megállásra készteti az embert, hiszen csak annak tudunk köszönetet mondani, hálát mondani, akivel megérezzük azt a nagyon szoros kapcsolatot. És hát egyfajta, azt mondom, hogy előretekintést is jelent ez a mottó, egyfajta kérést, és hogyha így ennek a küszöbén most itt tanév elején itt vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy egy oktatási intézménynél mindenképpen fontos visszatekinteni az elmúlt hetek, hónapok, vagy elmúlt egy-két év legfontosabb eseményeire. Így teszünk ez alkalommal műsorunkban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Valkó Viktort, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját. Isten hozott nálunk, dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy pár nappal ezelőtt részt vettünk egy ilyen élmény szüreti napon, amikor az iskola kis alsó tagozatos diákjai bekapcsolódtak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka által biztosított szüreti napba. Mennyire rendhagyó az, hogy az intézmény diákjai részt vesznek ilyen élmény szüreten?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is hálát tudunk adni a Jóistennek is, valamint az olyan szülőknek, akiknek vannak ilyen kapcsolataik, és minden évben szoktak több osztályt is hívni ilyen születelésre. Az iskolában mi nagyon fontosnak tartjuk az élményszerű oktatást, amikor megtapasztalhatják a gyerekek, saját kezűleg beleszagolhatnak a szülőbe, kint vannak a természetbe, és én nagyon támogatom ezeket a programokat, hogy kilépjenek az iskolán kívül, mert én úgy gondolom, hogy itt talán még jobban megragadnak bennük azok a dolgok, amiket egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával tanulhatnak, új ismereteket szerezhetnek. Ahogy említettem, minden évben vannak szülők, akik hívják, vagy a saját szülészet,

0: például mi 21 éve szervezünk kenu tábort, hogy hogyan kell együtt evezni például. Aztán a Tisza élővilágáról rengeteg dolgot megtanulunk ezen az egy héten. Az alsósok a napközis táborban rengeteg kézműves foglalkozás. Oda is hívtak ki erdészeket kutyával, vagy ha csak a hittantábort említem, ami Sarudon volt, és van is minden évben, az is nagyon fontosnak tartjuk ezeket az élményszerű oktatásokat. Aztán van az erdeiskola, amit évről évre csinálunk 6. évfolyamban, és van a Határtalanul program, ami szintén ez, hogy tényleg egy heti történelem órán vesznek részt a gyerekek, vagy földrajz órán, háromféle barlangba szoktunk elmenni ilyenkor, cseppkőbarlangba, kristálybarlangba, jégbarlangba, végigmegyünk, ugye Kassa nevezetességeit megnézzük, a Szent Erzsébet dómot, a Betléri kastélyt, az Andrásiakról rengeteg dolgot, és erről a történelmi korszakról rengeteg dolgot megtanulunk. Aztán fölmegyünk a Tátrába ilyenkor, a Késmárki kastély, Tököli Imre, vagy maga a Tátra, mint jelenség, egy földrajzóra, biológióra, és ezek csak a nagyobb programok, amiket most említettem, de nagyon örülök annak, hogy a tantestületünk nagy része nagyon támogatja ezeket, hogy kivinni az iskolán kívül a gyerekeket. Én ide sorolnám például egy színházlátogatást, akár Budapesten, akár itt Egerben, és nagyon örülök, hogy a kollégák többsége tényleg nyitott erre, és szívesen viszi ki a gyerekeket. Ez valahol a kollégák mellett a gyerekeket is dicséri, hogy ki, hát idézőjelben ki merünk lépni velük az iskolából, mert tényleg jó nevelt gyermekeink vannak, mi is dolgozunk rajta, de a szülők is, és azért ehhez kell az is, hogy kimerjük vinni őket az iskolából, hogy tudnak szépen viselkedni, Szent Imréshez méltóan viselkedni, valamint olyan diákokhoz méltóan, akik katolikus iskolába járnak. Visszatérve az indító gondolathoz, itt a Szent Imre iskolában nagyon sokat fordítunk az élmény alapú oktatásra.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, és bocsánat, hogy így félbeszakítalak, hogy nyilván mást takar a fogalom, de valahol nekem így ilyen élménysuli az, ami így a szemem előtt lebeg, most így hallgatva ebben a pár percben téged, hogy mennyire színes, szagos programokat próbáltok összeállítani a gyerekeknek.
0: Hát igen, a mai gyerekeket, ezt már régóta beszéljük a kollégákkal, hogy akik ebben a digitális világban nőnek fel, hogy fények, villogás, le kell kötni őket valahogy, de mi pont nem csak a digitális eszközönkön keresztül szeretnénk őket, erre is vannak kezdeményezések, ugye az okostáblák, a digitális táblák, de én még ennél is jobban szeretem azt, hogy kimenni tényleg a természetbe, vagy elmenni egy múzeumba és testközelből megtekinteni azt, amiről amúgy tanulunk. És itt rengeteg társas kapcsolat is kialakul. Együtt vannak a gyerekek, együtt beszélgetnek, együtt viselkednek szépen, együtt figyelnek oda, együtt tanulnak meg dolgokat. Tehát ezt még mindig jobbnak tartom ezt, amikor kimegyünk az iskolából közösen. Például most ebben a szeptember végén, 25-én regisztráltunk a Diáksport napjára. Egyben fogjuk tartani a Diákok Hangja projektnappal is. Ez egy új kezdeményezés, és ezen a napon lesz a kutatók éjszakája is például. Na ezekhez mi mind csatlakoztunk, ugye jó nagy iskola vagyunk, erre szoktam mondani, mivel sokan vagyunk, sok helyen meg tudunk jelenni. A kollégák szoktak mosolyogni, mikor mindig mondom ezt a programot, ezt úgy szoktam mondani, hogy 3 az 1-ben, hogy egy nap alatt 3 nagy rendezvényen is ott vagyunk. Na a lényeg, hogy például ez egy tanítás nélküli munkanapunk lesz, és például az Egedhegyre megyünk kirándulni az egyik évfolyammal, a 5., 6., 7. azok forgószínpadszerűen részt fognak venni a kutatók éjszakáján, lesz egy nagy közös futás a stadionba az alsósokkal együtt, és akkor így a sportra és az egészséges életmódra próbáljuk meg rávezetni a gyerekeket, valamint ez az egész tanévünknek is egy mellék célja, úgymond, ez az egészség és jólét, hogy a egészséges táplálkozás, testmozgás, lelki egészség, ugye a vallásosságon keresztül, és próbáljuk ezt így összegyúrni. A tavalyi évben főleg a fenntarthatóságra és a klímaváltozásra figyeltünk, most ebben az évben inkább eddig is mindig a gyermek volt a középpontban, de most meg aztán pláne, hogy a gyerekek hogyan tudnak egészségesen élni, egészségesen táplálkozni,

0: Ha már a fenntarthatóságot említetted, akkor milyen lehetőségeket tud az iskola biztosítani arra nézve, hogy a gyerekek környezet tudatosabban éljék a mindennapjaikat?
1: Vannak előadások erre, valamint én nagyon örülök, hogy a tavalyi évben elindult egy olyan program, amit az egész évben újrahasznosított dolgokból csinálunk kiállítási tárgyakat, például technikaórán, rajzórán, rajzszakkörön, és még az Erasmus programon belül is van egy ilyen, hogy a környezetvédelem, teremtésvédelem. Ez az egyik, és ezeket például az utolsó héten kiállítjuk, és megnézhetik a gyerekek. Például a tavalyi évben divat bemutató volt újrahasznosított dolgokból. Hát fantasztikus volt, amikor még egy kollégák is beöltöztek és jöttek ki a divat bemutatóra. Vagy például a szelektív hulladékgyűjtéssel próbálkozunk az iskolában. Nem mondom, hogy egyszerű, de igyekszünk. Szoktunk hívni külső előadókat, akik szelektív hulladékgyűjtésre, környezetváltozásra, teremtésvédelemre hívják föl a gyermekek figyelmét. Valamint, hát belvárosi iskolaként nem egyszerű, de próbálkozunk például ilyen magas ágyásokkal is. Ebben az évben ezt is kitűztük tervnek, hogy legalább négyet a négy felsős évfolyamnak egy-egy ilyen magas ágyást csinálnánk. Ott az udvarból elkülönítenénk egy kis részt, és ez is kapcsolódik az Erasmus programhoz is, hogy érezzék azt a gyerekek, hogy ha ők elültetnek egy kis magot, és ők azt gondozzák, hogy mi lesz belőle. Mert én úgy gondolom, hogy itt a mai fiataloknál nagyon kevesen tudják azt, hogy miből mi van, hanem elmennek a boltba, leveszik a polcról, és megvan. És lehet, hogy sokkal jobban megbecsülnék akár az ételeket is, hogyha látnák, hogy például egy búza magból mi lesz, és abból mi lesz majd a vége. Most ez csak egy példa volt, de mondható ezt egy paradicsompalántára, vagy egy hagymára, és sorolhatnánk. Tehát próbálkozunk, és nagyon fontosnak tartjuk ezt az iskolákban. Én mindig azt mondom, hogy a lehetőséget próbáljuk mi megadni a gyerekeknek, hogy ezekbe belekóstoljanak egy picit, és ha ők erre fogékonyak, és megfogja őket, akkor már elindítottuk őket egy úton, akár a teremtésvédelem, vagy környezetvédelem útján, de ugyanígy van a vallásosság útján is, hogy ugye katolikus iskola lévén nagyon fontosnak tartom azt, hogy megmutassuk nekik azt az utat, ami a jó Istenhez vezet. Ahogy Érsek atya is mondta az egyház megyei tanévnyitón, hogy igen, vannak nagyon sokan olyan gyerekek, akik olyan családból jönnek, ahol ez nem köztudott, hogy kell keresztet vetni például, hogy ezt nekünk kell megtanítani nekik az iskolába, és nekünk kell elindítani őket az úton. És megmutatni nekik ezt az utat, rávezetni őket, úgy is szoktam mondani, hogy bevezetni a templomba, de hogy ott maradjanak, azért már csak imádkozunk, hogy így legyen, és hogy aktív tagjai legyenek az egyháznak. Azt is hallottuk ezen a piarista tartomány főnöktől, hogy az katolikus iskolák az egyház kapujai, hogy mi vezessük be őket, a gyerekeket az egyházba. Próbálkozunk ezzel is, és itt is csatolnék akár az élményszerű oktatáshoz is, mert én ugye hittantanárként mindig elmondom, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, de azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem akkor vagy igazán jó hittamból, ha ez bemagolod, hanem így is élsz, amit most elmondtunk neked, hogy gyakorlod is a vallásodat. Lehet, hogy tudod te kívülről a szentmise részeit, de az még nem elég, hanem át is kell élned. És akkor leszel igazán jó hittanos, és igazán jó keresztény ember. Tehát ott is fontos az élményszerű oktatás, és ezzel azt szeretném mondani, hogy nagyon errefelé kell már mennünk szerintem, mert a gyerekek sokkal fogékonyabbak így, hogy mintha csak a padba ülnének és jegyzetelnének, mint hogy elmegyünk, és tényleg testközelből látják. Még egy példát hogy mondjak, a Szent Janka kiállítás volt a Bazilikába például, én minden hittancsoportomat elvittem, hogy a napjaink szentjei, mi is lehetünk szentek, nem csak régen voltak szentek, ma is, és ott szépen megnéztük a kiállítást is. Én magam is megdöbbentem, hogy mennyi mindenre emlékeztek utána a gyerekek, ahogy visszakérdeztem a Szent Janka életéből, és hogy nagyon komolyan végighallgatták, és szinte ilyen csodálattal nézték ezt az önfeláldozó életet például.
0: nagyon szertágazó, amiről így az elmúlt percekben beszéltél, és sokfelé elindultak a gondolataim. Maradnék itt ennél, hogyha élményszerűséget említettél, meg a hitéletbe való bevezetést. Valahol én azt feltételezem, hogy nem csak és kizárólag olyan szülők, olyan családok iratják be a gyerekeiket hozzátok, akiknek megvan az a stabil, hívő, vallásos hátterük, ami azt feltételezi, úgy gondolom, hogy akkor egy katolikus iskolát választanak. Ha ennyire különböző vallásos háttérrel érkeznek a gyerekek, akkor én úgy gondolom, hogy egy katolikus iskolának némiképpen az is lehet egy küldetése, missziója, hogy a gyereken keresztül megszólítsa a szülőket. Erre vonatkozóan van valamilyen kezdeményezésetek? Vagy igen, jól bevált gyakorlatotok?
1: Igen, van. Ugye, hát ha csak azt nézzük, hogy a vasárnapi 8:30-es szentmise, az mindig osztályokra, két osztálynak a felelőssége például. És én nagyon jónak tartom azt, és biztatom is mindig a szülőket, mikor itt találkozunk szülőkkel, ha van olyan fórum, akár szülőértekezet, akár évnyitó, hogy ne elküldjék a gyermekeket szentmisére, hanem hozzák el őket, fogják meg a kezüket, és hozzák el. És ugye ez az elsősöknél, másodikosoknál, az alsósoknál ez működik is, mert a kisgyereket nem engedik el egyszerre, és ez is már egy ilyen tulajdonképpen, amikor már a szülőket is megszólítjuk ezzel. Vagy ilyen például az első áldozás, az atya mindig felszokta ajánlani, hogy azokat a szülőket is szeretettel várja, akiknek szentségeket kell pótolni például, és volt már arra példa, hogy szülő és gyermek együtt keresztelkedett meg. Volt már arra példa, hogy szülő és gyermek együtt volt első áldozó. Volt már arra példa, hogy az elsős, az ötödikes és a nyolcadikos kislány együtt lettek megkeresztelkedve. Tehát vannak ilyen úgymond sikertörténetek. Igen, próbálkozunk, visszatérve a kérdésre, hogy a szülőket is megszólítsuk, és elszólítsuk a templomba, és el is szoktak jönni. Sajnos felsőbe már nem nagyon, ott elküldik a gyerekeket, pedig mindig szoktam mondani, hogy sokkal szívesebben jön a gyermek, ha azt a szülőtől is látja, hogy neki is fontos ez. Aztán, amikor már, ha csak eljönnek egy iskolai programra, általában az iskolai programokat mindig imával kezdjük, úgy köszönünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor vannak olyan szülők, akik érdeklődnek utána, hogy, és ekkor jön be az atya, aki meghívja őket akár a plébániára, egy felnőtt hittarra, vagy akár, amit említettem, hogy a szentségeket bepótolni. Most azt tervezem, hogy ezekre az vasárnapi diákmisékre, ami mindig két-két osztály van beosztva, hogy az adományt vigyen, minisztráljanak, vagy felolvassanak, hogy a szülőket egy külön levéllel is megszólítani annak az osztálynak a szüleit, akik jönnek. Ugye ezt ki lehet küldeni, így most már e-mailen nagyon gyorsan, és akkor lehet, hogy még jobban és még többen jönnének. De sajnos van olyan is, aki elhozza a bazilikáig a gyermeket, beteszi, elmegy addig valahova máshova, hát ezzel nem tudunk mit csinálni, imádkozni tudunk értük, én mindig azt szoktam mondani, ugyanúgy, mint a gyerekekért.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégünk Valkó Viktor, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Programokról, lelki életről nagyon sok szó esett, hogyha már így azt említettem, hogy különböző vallásos háttérrel érkeznek a gyerekek, úgy gondolom, hogy a tanulásban is különböző nehézségekkel vagy kihívásokkal kell küzdeniük, vagy van, aki épp, hogy nagyon-nagyon tehetséges. Milyen hangsúlyt fektet az iskola, és milyen lehetőségek vannak tehetséggondozásra és felzárkóztatásra?
1: Mind a kettőre van lehetőség. Alsóban vannak erre külön óráik az alsós tanítóknak, hogy akik felzárkóztatásra szorulnak gyerekek, azoknak úgynevezett plusz korepetálást adjanak egy-egy tantárgyból, hát főleg az írás, olvasás, matematika. Felsőben és alsóban is a tehetséggondozás, az pedig versenyekre való felkészítés, valamint a szakkörök azok, amik fogadják azokat a gyerekeket, akik egy-egy dologban kimagaslóak és tehetségesek. Említeném itt például a rajzszakkört a felsőbe, ami nagyon-nagyon sikeres, és lehet, hogy nagyon sok olyan gyermek van, aki lehet, hogy a tanulásban nem az élen jár, de nagyon ügyesen rajzol, és számos versenyen részt vett, mert ugye a rajzórákon kívül még a rajzszakkörön is neveznek ilyen versenyekre, különböző technikákkal is ott tud kiteljesedni, és neki ez jelenti a sikerélményt. Aztán ide sorolnám a zeneiskolát is például, az alapfokú művészeti iskolát, ami egy óriási plusz áldozat a gyerekeknek. Tehát heti 2 óra szolfés, heti 2 óra hangszeróra, hatalmas idő ráfordítás, de akik tehetségesek, azok szeretik ezt, és nagyon jó kis, hát művészemberek kerekednek belőlük, és arról nem is beszélve, hogy emelik az iskolánknak a hírnevét úgymond, mert műsorokon nagyon szépen előadnak, és nagyon színvonalas műsorokat adnak elő egy-egy rendezvényünkön. És gondolok itt évnyitó, évzáró, Szent Imre nap, vagy egy-egy ilyen nemzeti ünnep megemlékezésén. De ide sorolhatnám például a focizást és birkózást. Ott is azok a gyerekek, akik alig férnek el az iskolapadba, mert már annyi az energiájuk, vannak olyanok, akik eljárnak birkózni, és nagyon szép eredményeket érnek el a diákolimpián. Tehát itt megint azt mondom, hogy a lehetőség az megvan adva mindenkinek, csak élni kell vele. Aztán van például vegyész szakkörünk, akik a kémiát akarják sokkal emeltebb szinten, vagy nagyon érdekli őket, azoknak van lehetőségük ilyen szakkörre járni, és hát ott van az angol nyelv, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy aki tényleg érdekel az angol, és tényleg rászánja azt a plusz időt, az el tudja érni azt, hogy 8. nyelvvizsgája legyen, mert a heti 7 órát adunk ingyen a gyerekeknek, angol órát, aki az 5 órás angol mellett jár még heti 2 óra nyelvvizsga előkészítőre. De ez mind a gyermeken múlik. A lehetőség az ott van, de neki kell az idejét rászánnia, akár az, hogy részt vesz ezen a nyelvi előkészítőn, plusz azt a rengeteg plusz feladatot megcsinálnia, mert csak így lesz eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tehetség gondozás terén is jól állunk, valamint a felzárkóztatásban is jól állunk, megvan a lehetőségre, hogy akiknek erre szükségük van, azokat ellássuk ezekkel a feladatokkal. A tavalyi évben 7 embernek volt már nyelvvizsgája, akik elballagtak azok közül, tavaly előtt egy picivel kevesebb, de azelőtt meg több mint 10 embernek. Tehát van ilyen, de ez is olyan dolog, hogy ugye megvan ez a nyelvvizsga előkészítő, és amikor azt mondja a kollega, hogy na te most már készen vagy, megpróbálhatod. Akkor utána megint jön a szülő, hogy tényleg elviszi őt nyelvvizsgázni, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, viszont akkor középiskola első felében már biztos, hogy meg lesz nekik. Tehát nem biztos, hogy így ballagnak el, de egy nagyon nagy segítség van nekik középiskolában.
0: Nagyon stabil alapokat kapnak.
1: Így van, stabil alapokat kapnak, és ezt egyrészt a saját gyerekeimen is láttam, másrészt meg ezek jönnek vissza. Hogy aki tényleg szorgalmas itt nálunk és kihasználja az adott lehetőségeket, az azért tényleg megállja a helyét a középiskolában. Tavaly év is elég mozgalmas évünk volt, mint minden év, mostanában, de ugye az egyik fő célkitűzésünk, hogy meglegyen az elegendő számú elsősünk, és nagy büszkeséggel mondom, hogy ezt az évet majdnem 100 elsőssel, 97 elsőssel indítottuk el. Mindig ez a legnagyobb feladatunk, hogy jöjjenek a kis elsősök, és mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy az tök mindegy, hogy én mit mondok akár a rádióba, az iskoláról, akár az oviba, hanem a szülők, akik már ide járnak, azok miket mondanak azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekük iskolába készül, mit mondanak el az iskoláról. Tehát úgy kell mindennapi hivatásunkat, a pedagógus hivatást teljesíteni, hogy az megelégedésére váljon a szülőknek, akiknek a gyerekei már hozzánk járnak az iskolába, és a jó hírünket adják tovább a többi szülőnek. És ebből lesz a sok elsős gyermek. Ezt egy siker történetnek írom én a tavalyi évvel kapcsolatban. Meg hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg a bazilikának a területén vagyunk, és amikor csak tudunk, iskola szinten részt veszünk a bazilika életébe, akár a pedagógusok, akár a gyerekek, akár rózsafüzér imádságba, akár keresztút imádságba, a passiót mi adjuk elő ott a bazilikába, a Betlehemet mi adjuk elő ott a bazilikába. Erre is, és amire már említettem az angol nyelv oktatást, ez az Erasmus programra is nagyon büszke vagyok, mert a tavalyi évben több mint 30 gyereket tudtunk kivinni külföldre, és pedagógusok is voltak többféle továbbképzésen, és nagyon jó, mert most egy olyan ciklusba vagyunk, aminek tényleg ez a környezetvédelem, teremtésvédelem a fő irányvonala, és ezt be tudjuk építeni a mi saját programunkban is, az éves munkatervünkbe, és hát ahogy kezdted, áldott légy uram, az idei évnek pedig mindezek mellett, amit elmondtam, én azt kértem a kollégáktól, a szülőktől és a gyerekektől, hogy tudjunk egymásnak köszönetet és hálát mondani. Tényleg minden kis dologért, Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc, aki lemondott minden földi jóról, hogy Jézust megtalálja, ő minden kis apróságnak tudott örülni, és szerintem nagyon fontos a mai világban ez, hogy a jót ne természetesnek vegyük, hanem igenis nézzünk mögé, hogy mennyi munka van egy-egy rendezvény mögött, vagy egy-egy jól sikerült program mögött, vagy akár egy-egy nap mögött is, hogy a gyermek eljött az iskolába, hazament, az a pedagógus azért készült, meg ott volt vele, és tényleg tudjunk köszönetet mondani egymásnak, pedagógusoknak és a Jóistennek is minden nap a sok-sok szépért és jóért.

0: Egy nagyjából áttekintettük azt, hogy mi mindenért adhatunk hálát szervezeti szinten, meg intézményvezetőként, hogyha nézzük a Szent Imre katolikus általános iskolát és a művészeti iskolát. Viszont egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, ami úgy gondolom, hogy itt az egrieknek, vagy lehet, hogy Eger környékieknek egy hatalmas élmény, vagy ajándék, nem is élmény, hanem ajándék, hogy ugye jó pásztor óvoda igazgatója is vagy, és új intézménybe költözött a jó pásztor óvoda a napokban.
1: Igen, egy új épületet kapott a jó pásztor óvoda. A nyár folyamán mentek az utolsó simítások, költözködés, füvesítés, ami helyel közzel sikerült is. Az a lényeg, hogy nagyon szép lett az új óvoda. Azt tudni kell, hogy a régi jópásztor óvoda az 3 csoportos óvoda volt, ez pedig most 4 csoportos óvoda. És amikor már a Egri Főegyházmegye, mint fenntartó szólt, hogy akkor szeptembertől indulhat az új épületben az óvoda, akkor mi már tavasszal, amikor reklámoztuk az óvodát, hogy jöjjenek minél többen, akkor már ezt így tudtuk hirdetni, hogy az új óvodába fogjuk várni majd a gyerekeket, és nagyon rövid idő alatt sikerült feltölteni a 4. csoportot is, tehát most 87-en vannak beiratkozva a 4 csoportba, ami nagyon szép szám, minden csoportban több mint 20-an vannak, és nagyon vártuk már, hogy birtokba vegyük az új épületet, és a gyerekek is, és a szülők is nagyon-nagyon örültek, és nagyon büszkék arra, hogy oda járhatnak ebbe az óvodába, tényleg egy teljesen új épület, hát még be kell laknunk, meg azért meg kell szokni, de tényleg nagyon örülünk, sokkal tágasabb, nagyon sok játék van az udvaron, nagyon élvezik a gyerekek, ahogy tényleg ott mind a de hangyák úgy nyüzsögtek ott az udvaron, és észre se vették, hogy mások vannak ott, amikor elmentünk megnézni, annyira beleélték magukat a játékba, meg a terek is sokkal nagyobbak, a belső terek is az óvodába. Nagyon szép színes, 4 csoport van, piros, sárga, kék és zöld csoport, és Noé bárkájához kapcsolódva állatok lesznek a csoportnevek, zsiráf, katica, halacska, teknős béka, ugye a színekhez kapcsolódva, úgyhogy tényleg itt szeretném megköszönni egyrészt az Egri Főegyházmegyének is fenntartónak, hogy ezt kivitelezte számunkra, másrészt pedig az óvodapedagógusi gárdának, akik ott vannak, tényleg az óvodapedagógusok, a dajkák, a mindenféle kollega, mert a nyáron így egy emberként összefogva nagyon nagy munkát végeztek, hogy kicsinosították ezt az épületet, ugye meg berendezték, meg át kellett költöznünk a régi óvodából, és tényleg úgy vártuk a gyerekeket, minthogyha mindig oda jöttek volna, mert nagyon otthonosan berendezték, meg nagyon otthonossá tették az óvodát, úgyhogy nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy azok az óvodás gyerekek, akik oda járnak, azok majd jó emlékeik lesznek erről az új óvodáról, és tudnak majd hálát adni érte a jó Istennek.
0: Bízunk benne, hogy így lesz. Volt szerencsém megnézni ezt az óvodát a napokban, ha már udvari játékokat említettél, azért egyrészt nagyon jó érzéssel, másrészt meg egy picit olyan irigykedve is néztem a játékokat. Az udvaron ugye van bicikli út, ahol megtanulhatják a közlekedési szabályokat, csoportszobák, azok pedig minden szépen jóval fel vannak szerelve. De hogyha nem csak a tárgyi dolgokra gondolunk, akkor hogyan lehetne bemutatni egy picit az óvodát, hogy mik ennek az óvodának a sajátosságai?
1: Hát ugye, mivel ez is katolikus óvoda, már itt elkezdődik a vallásosságra való nevelés, minden nap van itt is ilyen elcsendesedés például. Minden csoport szobába van egy ilyen kis templomszerűség, amiben egy gyertyát, ha beletesznek, akkor az úgy világít, mint hogy tehát, és akkor a köré egy mécses köré leülnek, és például azzal kezdik ők is, én többször is részt vettem már ilyen foglalkozáson, hogy miért tudsz te hálát adni. Tehát a kicsik, az óvodások, és ma ott is nagyon szép gondolatok megjelennek, és ez azért jó, hogy már ezt óvodában elkezdik. Például ott is úgy köszönnek, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mikor például az atya bemegy, vagy én bemegyek. Tehát ez azért jó, mert elkezdődik egy folyamat, ami az általános iskolába az folytatható, és akkor így tovább egészen akár az egyetemig, itt ugye Egerben már erre is megvan a lehetőség. Tehát ezt mondanám, mert ugye minden óvodába szeretik a gyerekeket, szeretettel, gondoskodással bánnak velük, de mi, ami plusz tudunk adni, ez a vallásosságra való nevelés. Van például hittanos foglalkozás nekik minden héten. És ugye ott van a Servita templom a közelbe, Buda Péter plébános úr nagyon szívén viseli az óvodát, nagyon szeret az óvodások közé járni, azt szoktam rajta látni, mint egy kicsit feltöltődne, mikor ott van köztük, és ő tényleg nagyon szívén viseli az óvoda ügyét. Ő is jár például ugye a kisovisoknak a befogadására, vagy majd most megyünk az évelei szülőértekezletre, és ő is például hívja a szülőket és az ovisokat is oda a Servita templomba, a szentmisére, vasárnapi szentmisére. Bevezette már például a mocorgó szentmisét, ami direkt kifejezetten kis óvodásoknak vagy kisgyerekeknek van, és direkt mondta is, pont ott voltam azon a szentmisén, hogy amelyik felnőttet ez zavarja, az jöjjön az egyel későbbi misére majd, mert ez most a gyerekek misé, és ezt nagyon jónak tartom, mert ugye amivel kezdtük a beszélgetést, hogy élményt adni a gyermekeknek, hogyha ott vannak, és már kiskoruktól ott vannak, akkor talán kialakul bennük ez, és szívügyükké válik. Hát ezt tudnám mondani, hogy ebbe biztos, hogy plusz tudunk adni, mint a többi óvoda.
0: Ha már az iskolánál beszéltünk, és most is visszatértél erre, hogy élményt adni a gyerekeknek, itt szóba került akár a környezettudatosságra nevelés, akár a különböző intézményen kívüli lehetőségek, foglalkozások, az ovisokat ezek mennyiben érinthetik?
1: Köszönöm a kérdést. Az oviba is például tervezünk magas ágyásokat és kis kertészkedést, és arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy igen, egy picit így magukéknak érezzék ezt, hogy locsolják, gyomlálják ezeket a dolgokat. Természetesen az óvodapedagógusok vezetésével történik ez, de én is nagyon sokszor találkozom velük például a városba, hogy ők is viszik őket mindenhova. Színházba viszik őket, aztán ilyen rendőrségi napra, olyan napra, és én ezt nagyon jónak tartom, és nagyon örülök neki, mert ugye az iskolában, ahogy mondtam, ezt mi próbáljuk folytatni, ezeket a dolgokat.
0: Igazgató úr, én hálás vagyok neked ezért a bőfél órás beszélgetésért, hogy így ránéztünk sok-sok mindenre, ami az intézményeket, akár az iskolát, akár az óvodát érinti. De mit kívánnál magatoknak, a iskolának, óvodának, akár saját magad számára erre a tanévre, 2026-27-es tanévre?
1: Én mindig azt szoktam mondani, és ezt kívánom, hogy törekedjünk arra, hogy amit szeretnénk, hogy velük tegyenek, azt tegyünk másokkal is. És akkor nem lesz baj.
0: Legyen így, én is ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm a beszélgetést. Balkó Viktorral, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgettünk.

0: Szóba került, hogy Egerben a Szajcleó utcában egy új, minden igényt kielégítő épülettel barátkoznak a kis óvodások. Tordai Ludvig Zsófia óvoda vezetőt kérdeztük az első tapasztalatokról.
1: Nagy örömmel és hálatel szívvel jöttünk ide az új intézménybe. Egy modern, tágas teret kaptunk. A gyerekek nagy örömére, és a szülőktől is sok pozitív visszajelzés érkezik, és hát a gyerekek csillogó szeme és mosolya az mindent elárul számunkra. 4 csoportos óvodaként működünk most már, jelenleg 87 kisgyermek van hozzánk beiratkozva. Tornaszobával és külön egyéni fejlesztő foglalkoztató szobával rendelkezünk, valamint egy tágas játszóudvarral. De a mindennapjaink természetes részeként próbáljuk bevinni a katolikus szemléletet, a lelkületet minden dolgozónak a attitűdjébe, a pedagógiai magatartásába is ez szerepel. Étkezések előtt és után is imádkozunk, elalvás előtt is. Hittan van heti 2 alkalommal, külsős hitoktató jár hozzánk, és Buda Péter atyával, a lelkipásztorunkkal is együttműködünk és szervezünk közös programokat. Most már nagyon örülünk, hogy fizikailag is közelebb kerültünk ide a templomhoz, és atyával is szeretnénk kibővíteni a programok körét ennek köszönhetően.
2: A kisfiam már 3 éve a Jópásztor óvodába jár, ez a 4. év, amit ugye itt kezdett. Nagyon nagy izgalommal várta, nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy vajon hogy fog kinézni az új óvi, és amikor bejöttünk, akkor hatalmas örömmel töltött el a sok-sok újdonság, a gyönyörű új óvoda, illetve örömmel mesélt az udvaron lévő kerékpárútról, ami el van látva zebrával, az új játékokról, a kinti konyháról, igazából minden hatalmas örömmel és szeretettel fogadott. Nyilván nekünk is nagy öröm, hogy ez az új óvi elindult, átköltöztek ebbe az épületbe, hát nagyobbak a terek nyilván, viszont egy picit azért a szívünk, bezártuk a régit is.
0: Buda Péter atyát, a fájdalmas anya plébánia plébánosát, az óvoda és az egyház kapcsolatáról kérdeztük.
3: Megközelítőleg 60 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik, ezek között nagyon sok az óvoda. Hogyan lehet az óvodásokat, nyilván az óvodásokon keresztül a szülőket közelebb hozni az egyházközség mindennapjaihoz, és hogyan lehet szorosabbá fonni a kapcsolatot, hogy valóban megérezzék, hogy mit jelent, ezek a pici apró gyerekek is megérezzék, hogy mit jelent a Jóistenhez tartozni.
4: Egyrészt a személyes jelenlét, tehát hogy lássanak papot, és lássák azt, hogy az egyház az velük van. Már az előző helyén is, a régebbi óvodában, ott is többször megjelentem közöttük, itt azonban az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az óvoda mellett itt van a plébánia. Nem sokára én magam is ide fogok költözni, és akkor még könnyebb lesz majd a kapcsolattartás. Azon kívül az óvisokat és a szülőket is megpróbáljuk majd jobban bevonni a közösségnek, mármint az egyházközségnek az életében, úgyhogy a következő időben már több olyan program lesz, amiben számítunk a Jópásztor óvodának a részvételére. Közeledik a Servita templomnak a búcsúja, pontosan a napján, fájdalmas anya napján, 15-én a Mária utcai keresztnél tartunk egy ilyen kis közös imádságot, ahol majd az óvisok is énekelnek, ott lesznek a fertálymesterek, az egyházközségben is meg van hirdetve, és hát természetesen az egész városból várunk mindenkit, de a lényeg az, hogy a gyerekek is ott lesznek, és kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy az utcán is tanúságot teszünk a hitünkről. A búcsúi körmenetben pedig hát úgy számítunk rájuk, hogy majd a virágot fogják szórni az oltári szentség előtt. Azon kívül tervezzük azt is, hogy havonta egy-egy alkalommal egy-egy csoport eljön Szent Misére a Servita templomba. 4 csoportos óvodáról van szó, egy hónapban általában 4 hétvége, 4 vasárnap van, és akkor egy-egy csoportot meghívunk ezekre a vasárnap délelőtt 9:30-es misékre, ami már eddig is ilyen gyerekmise volt, moszorgós mise, de hát remélhetőleg most az, hogy közelebb kerültek a templomhoz, talán közelebb kerülnek az egyházhoz is.

0: Számos programot megemlítettünk, ahol a legkisebbek és a kicsit nagyobb diákok is élményekkel és komoly tapasztalatokkal gazdagodhatnak, így például belekóstolhatnak a születedés örömeibe is az egyetemi szőlőbirtokon.
1: Szoboszlai Zoltán, Akadémia Birtok, Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka és szőlésze.
2: Hagyományosan minden évben megrendezi az egyetem katolikus iskolával együttműködésben az élményszüretet. Mi a célja ennek az élményszüreti napnak a gyerekekre nézve?
1: Az egyik fő cél az, hogy élményt nyújtsunk, élményt szolgáltassunk, és olyan élményt, amihez tapasztalatok, gyakorlati tapasztalatok is kapcsolódnak. Az itt jelenlévő gyerkőcök, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. C osztálya tagjai, ők többségében már azt mondták, feltették a kezüket, hogy szüreteltek életükben. Mi több, nagymamának, nagypapának nagyon sok esetben van otthon házi kerti szőlője, vagy akár dolgozik az ágazatban, és ez is egy nagyon fontos cél, hogy azon túlmenően, hogy ez egy tradíció, amit érdemes tovább örökíteni, és az egész szüreti hangulatnak a milliójét is, hogyha átélik, megélik a gyerkőcök, akkor egy nagyon testközeli élményt szerezhet. Szóval ezen túlmenően talán lehet, hogy azt mondani, hogy nem titkolt célja és kicsit harmadik misszió szerepvállalása itt az egyetemnek az, hogy társadalmi szerepvállalás szintjén is jelen legyen, és a szőlőbor ágazatnak gyakorlatilag utánpótlást nevelünk. Persze ezek így nagy szavak, hiszen ezek a gyerkőcök, még előttük áll az egész élet és döntések sokasága, de ezek a testközél, ezek a gyakorlati élmények nagyon sokszor tényleg életre szólóak, és nagyon sokszor tényleg meghatározók. Én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy a szőlészborász mérnök hallgatóinak is mindig van egy első születi élménye, amire örömmel emlékeznek vissza, és gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy elképzelhető, hogy itt a szőlősorok között születelnek most a jövő szőlészei, borászai.
2: Nyilván a szőlőszedéssel kezdték a programot a gyerekek, de a mai nap nem csak ezt az élményt tapasztalhatják meg. Miből áll ez a program?
1: Amint a szőlőt megszedtük, bevisszük a leszületelt termést, meg fogjuk majd mérni, hogy az osztálynak az ösztömege nagyobb, vagy pedig a leszedett termésé. A hídmérlegre ráállítjuk a gyerkőcöket, aztán ráállunk a géppel is, amivel beszállítjuk a szőlőt, amit leszedtünk, és feldolgozzuk. A feldolgozásnak a folyamatával ismertetjük meg őket, és mindeközben a munka jó megérdemelt jutalmaként majd kapnak zsíros kenyeret is, meg hát természetesen megkóstoljuk a hegylevét, a mustot.
2: Ha már súlyt említett, az idei év különösen is aszályos volt. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években nem volt ehhez fogható időjárás, amikor ennyire csapadékmentesen kellett átvészelnünk az egész tavaszt és nyarat gyakorlatilag. Mennyire sínlette meg a szőlő termés és a minőség ezt az aszályos időt?
1: Lehet azt mondani, hogy a szélsőségek és a legekkorát éljük, hiszen gyakorlatilag az elmúlt évtizedben alig-alig volt olyan évjárat, amikor még a régi öregek is ne azt mondták volna, hogy hát volt egy-egy olyan szélsőség, amire még ők sem emlékeznek. 2024-ben az elmúlt 100 év legmelegebb nyarát tudtuk magunk mögött, és 2026-ban idén pedig a legszárazabb nyár, a legaszályosabb év volt az elmúlt 100 évben talán. A statisztikák is most már ezt mutatják, és hát ezt megsínyli a szőlő. Ugyan a régi öregek azt mondták, hogy a szőlőnek az kell, hogy szenvedjen, és ez igaz is abban az értelemben, hogy azok a beltartalmi értékek, azok az íz, illat, zamatanyagok, illetve színanyagok, amik ténylegesen a szőlő minőségi paraméteri oldalán a szőlő termés értékét jelentik, azok sok esetben különböző környezeti stressz hatások okán nagyobb koncentrációban jönnek, jöhetnek létre, de az idei év már a szőlő növénynek is sok volt, és hát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az elmúlt 3 hétben alig-alig fejlődött legalábbis cukorérettség terén a termés, illetve hát a szerves sav készletét meg szinte felérte egyik-másik fajta, tehát egy egyensúlyi állapotot nagyon nehéz és egy optimális szüreti időpontot kijelölni. Ez minden nap kint kell lenni az ültetvényben, próbaszüreteket kell végezni, analitikai labor, analitikai eredményeket kell értékelni, illetve kóstolni kell a szőlőt, és csak így tudtuk megállapítani a helyes szüreti időpontokat, illetve a helyes érési sort.
2: Picit a szőlőtől kanyarodnék a szőlőfeldolgozás utáni tartalom felé, a borászat felé. Itt vagyunk az Egri borvidéken, ugye Eger méltán híres hazai és nemzetközi porondon is a jó borairól. Melyek azok a fajták, amelyek a legismertebbek véleménye szerint, akár itthon, akár külföldi piacon, és mennyire vagyunk valóban előkelő helyen borászat terén?
1: Van ez az elcsépelt mondás, hogy a magyar bor Magyarországon világhírű, és nem szeretnék pessimista helyzetképet festeni, de azért még nagyon sok tennivalónk van azért, hogy a nemzetközi piacon felkapják a fogyasztók a fejüket arra, hogyha akár magyar borról, akár egri borról beszélünk, és ezzel találkoznak. Viszont vannak olyan fajtáink, hála Istennek, amik egyrészt tradicionálisak, hagyományosak, és ez önmagában egy jelentős értéket hordoz, emellett pedig például jelen termesztési körülmények között, vagy jelen évjárati hatás mellett is egész szép fejlődést, és egészen fejlett és értékes érődinamikai végállapotot detektálhatunk náluk. Ilyen például a kékfrankos, ilyen lehet adott esetben az olasz rizling, vagy jó pár olyan hagyományos fajtánk, amire van értelme akár világpiaci szinten is építeni, ilyen a fúr, mint a házlövelű. Az egri borvidéknek ugyan a leghíresebb közösségi márkája a Bikavér, amivel elsődlegesen jelen vagyunk a palackos borok, a minőségi borok piacán, viszont ettől még az egri borvidék 50%-án fehér borszőlőfajtákat termelünk, úgyhogy azt gondolom, hogy hagyományos szőlőfajtáknak mindig van, volt és lesz helye a szortimentben.
2: Hogyha már a borok felé kanyarodtunk, mi jellemző a magyar emberek borfogyasztására? Mennyire mennek a minőségre az emberek?
1: Ilyen szempontból nagyon-nagyon bipoláris a piac. Egyrészt jellemző egy olyan fogyasztási trend, ami inkább a minőséget helyezi előtérben, és ez nagyon dicséretes és előremutató. Másrészt nagyon sokan inkább mennyiségi fogyasztók ma Magyarországon. Mi elsődlegesen a minőségi fogyasztókat célozzuk a termékeinkkel, tehát igyekszünk nem csak a termékpaletta csúcsát célozni mondjuk álképzés tekintetében, hanem hozzárendelni olyan értékeket és olyan bor élményeket, amik a mennyiségi fogyasztással szemben a minőségi fogyasztás ma már hajtják a vizet. A bor egy élvezeti cikk, egy olyan termék, aminek a fogyasztása nem feltétlenül a mindennapokhoz kell, hogy kötődjön, inkább alkalomhoz, eseményhez, társasághoz, és mi igyekszünk ezeket a élményeket előtérbe helyezni, illetve ehhez megfelelő minőségű borokat készíteni.
2: Kifejezetten mondjuk a szőlőbirtokon milyen élményekben részesülhet az ide látogató?
1: Kifejezetten a szőlőbirtokon és általában véve az egyetemen is úgy tekintünk a borra, mint egy üzenetközvetítő eszközre, ami egyrészt a minőségről alkotott filozófiánkat, elképzelésünket jeleníti meg, másrészt pedig egy név, egy kártya, amit jó szívvel ad az ember ajándékba az együttműködő partnereinknek, akár oktatási, akár kutatási területen, a velünk együttműködő intézményi partnereknek és akár szolgáltató partnereknek is, és emellett pedig a nagy érdeművel a fogyasztói közönségünkkel, hát a lehető legszélesebb szortimentjén a különböző csatornáknak és elérési utaknak szeretnénk megismertetni a termékeinket. Ez jelenthet akár egy egyetemi borklubot, jelenthet akár egy borok érzékszervi bírálatával kapcsolatban összegyetemi szinten választható kurzust, jelenthet fesztivál megjelenéseket, mint ahogy jelent is, illetve jelen szoktunk lenni különböző szakmai kóstolókon, és meg is méretetjük a borainkat. Különböző borversenyek mezőnyében például a 2025-ös évben született egy olyan top 100-as ranglista, aminek az előkelő abszolút harmadik helyén szerepel a 2023-as Grand Superior Bikavér tételünk. A soron következő az Eszterházy család teljes egészére kiterjedő nagyobb esemény pedig majd a családi születi nap lesz itt kölyüktetőn a szőlőbirtokon szeptember 19-én, illetve a kutatók éjszakáján is jelen leszünk.
0: Szoboszlai Zoltán szőlésszel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket, de ha tehetik, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A pár parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő hajnali zenés óránkban Gájár Bálint felvételeiből válogatunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Gájer Bálint felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 16-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Beresz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Ó Jézusom, kiadja meg nekem azt a kegyelmet, hogy egy lélek legyek veled. Uram, elutasítom a teremtmények sokaságát, nem akarok más, mint veled egyesülni. Uram Jézus, légy szívemnek mágnese, szoríts magadhoz, ölelj át, egyesítsd lelkemet örökre atyai szíveddel. Tőled kapott lelkemet, ezt a kis cseppet, merítsd el jóságodnak tengerébe, ahonnan származik. Uram, ha szíved annyira szeret, hogy nem ragadsz magaddal, hiszen én is erre vágyom. Vonj magadhoz, és én futok vonzerűd irányába, hogy végül karodba vessem magam, és onnan soha többi el nem mozduljak.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotech Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborc István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek elektronikai optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.

felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Grech bíborost, a püspöki szinórus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A Szentszék szeptember 12-én tette közzé a Szentatya Mário Grech bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A Szentatya így fogalmaz: sohasem feledkezze meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért. A szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A Szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trstenský szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A Szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Grech bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását: ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A Szentatya arra is megbízást ad Mário Grech bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Grech bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesváraljai Teológiai Intézet pasztorál teológiai oktatója, valamint

Marek Tomaga atya, bírósági helynök, és ugyancsak a Szepesváraljai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trüsztyenszky szepesi megyéspüspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trüsztyenszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó, Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános elöljárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A Földközi-tenger keleti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrészsel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskó töredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt, a KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeretettel köszöntjük Edit, Ciprián, Kornél és Kornélia nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Edit German eredetű név jelentése birtok, örökség, vagyon, harc. A Ciprián latin eredetű név jelentése Ciprus szigetéről származó férfi. A Kornél latin eredetű név a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése somfa, szarv, Corneliusi. A Cornelia a Kornél férfi név latin eredetiének a női párja, jelentése Corneliusi, szarv, somfa. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1662-ben Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást. 1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok védés-dat szövetséget kötöttek. A Fehérkörös melletti kápolnán tartott közgyűlésen kötötték meg a szövetséget. A testvéri uniónak vagy kápolnai uniónak nevezett szövetséget 1438. február 2-án a Tordai országgyűlésen újították meg. Ez volt a három nemzet első uniója Erdélyben. 1893-ban megszületett Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Budapesten született Szent Györgyi Albert 1917-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. Az 1920-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsom paprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat. 1947-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rossz indulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét. Corvin Láncot és Kossuth díjat is átvehetett. 1823-ban megszületett Sükei Károly, költő, újságíró, műfordító, a márciusi ifjak egyike. 1893-ban megszületett Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. A filmvilágban Sir Alexander Korda néven ismerik. 141 filmnek volt a producere, illetve rendezője. A brit filmipar egyik meghatározó alakja és a London Films brit filmstúdió alapítója. 1911-ben megszületett Benedek Tibor, színész, konferanszié. Fia Benedek Miklós színművész, unokája Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. 1912-ben megszületett Sárosi György, labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi György jogi doktorátus szerzett, annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőséget szerezte Magyarországnak. Sárosi doktort, a népszerű Gyurkát egész magyarországi sporttevékenysége a Ferencvároshoz fűzte. Klubcsapatával 5 bajnokságot nyert, és tagja volt a Fradi 100%-os bajnokcsapatának. 1931-ben volt először válogatott, és 1943-ig 61 mérkőzésen 42 gólt szerzett. Tagja volt az 1934-es és 1938-as világbajnokságon részt vett, s ezutóbbin ezüstérmet nyert magyar csapatnak. Sok emlékezetes közép-európai kupamérkőzés hőse is volt. 1948-ban Olaszországba távozott, és ott is fejezte be labdarúgó pályafutását, majd edzőként dolgozott. Legnagyobb sikerét az 1951-52-es idényben érte el, amikor a Juventusszal bajnokságot nyert. 1992-ben a Ferencváros aranydiplomával tüntette ki az akkor 80 éves volt játékosát. 1924-ben megszületett Lauren Bacall, Golden Globe díjas amerikai színésznő, aki Humphrey Bogart felesége volt. Az 1970-es Tapsban és az 1981-es az év asszonyában nyújtott alakításáért Tony díjat kapott. 1945-től 1957-ig volt Humphrey Bogart felesége. Tanulmányait az Amerikai Drámai Művészeti Akadémián végezte. Fotómodell volt, majd a Broadway-n szerepelt. 1944-től filmezett, 1966-tól színpadi színésznőként szerepelt. 1927-ben megszületett Peter Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész. Lehetséges, de nem bizonyított, hogy Falk miksa leszármazottja. 12 évesen lépett először színpadra, de eleinte úgy nézett ki, hogy hivatalnok vagy CIA ügynök lesz belőle. Szakács volt, majd hivatalnokoskodott. 1958-tól filmezett és ugyanebben az időben megkezdődött televíziós karrierje is. Az 1960-as évek közepén produkciós céget alapított. Bár néhány jelentős mozidarabban szerepelt, neve és figurája összekapcsolódott Columbo felügyelővel, a detektívvel, akit látható élvezettel és közvetlen humorral 1970 és 77 között tévéfilmekben személyesített meg. A komédia valamivel erősebb műfaja, de drámákban is képes maradéktalan illúziót kelteni. Jobb szemét 3 esztendős korában vesztette el tumor következtében. Emiatt egyes szerződéskötések alkalmából diszkrimináció kísérték. 1953-ban megszületett Lerk István, magyar rockzenész, a V-motorok tagja. 1956-ban megszületett David Copperfield, bűvész, illúzionista. 1736-ban meghalt Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, akiről a ma használatos Fahrenheit hőmérsékleti skála lett elnevezve. Angliában és Hollandiában élt, barométerek és termométerek készítésével foglalkozott. Elsőként sikerült a vizet megfagyás nélkül fagypont alá hűtenie, neki köszönhetjük az első használható súly aerométert és termobarométert. 2006-ban meghalt Körmöci Zsuzsa, minden idők legeredményesebb magyar női teniszezője. 19-szer magyar bajnok, 5-ször főiskolai világbajnok volt. 1958-ban a női tenisz világranglistán második volt, és egy évtizeden át szerepelt a legjobb 10 között. 1958-ban első és máig egyetlen magyar nőként megnyerte a Roland Garrost. Ugyancsak 1958-ban Wimbledonban bronzérmet szerzett. 1959-ben ismét döntős volt a Roland Garroson, de csak ezüstérmes lett. 1960-ban győzött az olasz és a francia nemzetközi bajnokságban. 6-szor nyerte meg a Monte Carlo-i nemzetközi versenyt. 2019-ben meghalt Gallai Péter billentyűs, zeneszerző, énekes, a Piramis és a Bikini együttesek tagja. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. szeptember 16-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Mezei Katalin a Komputer második önálló költeménye című versét Jakó Beáta mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az egri bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban. Szent Kornélról és Szent Cipriánról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka, szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillag.rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hogyha élettörténeti szempontból nézzük a fejlődés menetét, akkor milyen fontos szakaszai vannak?
1: A leges-leges legfontosabb azt tudni, hogy mondjuk ilyen 6 hónapos korig körülbelül kialakul az arcnak, meg az érzelmeknek a felismerése. Ez egy nagyon fontos stáció. Aztán körülbelül egy 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyereknél kialakul az a intenció, vagyis az azt jelenti, hogy mások cselekedeteinek képes egy kisgyerek szándékot tulajdonítani. Tehát mondjuk tudja azt, hogy amit az anya csinál, az nem ő, hanem az egy másik ember, az ént és a másikat jobban el tudja különíteni, és a másiknak tulajdonképpen egy ilyen szándékot tud tulajdonítani. Ami még fontos mérföldkő, hogy egy olyan nagyjából egy éves, kicsit több mint egy éves korunkra kialakul az érdeklődés kifejezése, tehát már itt kifejezetten lehet arról beszélni, hogy egy gyerek kíváncsi, vagy egy gyerek nyitott a világra. Aztán ezzel párhuzamosan kialakul a másik mentális állapotának a tulajdonítása. Ez azt jelenti, hogy azt tudom, hogy nem mindenki velem egyenlő, tehát megtanulom azt, hogy a másik az másik szándéka van, és nem én vagyok. Ez akkor érdekes, amikor mondjuk felnőtt korban valakinél egy súlyos személyiségzavar van, és például mindig azt gondolja, hogy ami történik, az mindig rajta múlik, mindig vele kapcsolatos, és nem tud mondjuk a másik szándékaira reflektálni, vagy tulajdonítani bármilyen tulajdonságot, vagy szándékot annak.
0: Itt álljunk meg egy pillanatra, bocsánat, egy ilyen pici gyerek képes azt felmérni, hogy tőle függetlenül történik

0: izgalmas egyébként talán elmondani, hogy ezeket azért nem olyan egyszerű vizsgálni, mert egy kisbabától nem tudjuk megkérdezni, hogy mit csinál. Tehát, hogy például olyanokat szoktak ott figyelni, hogy milyen intenzíven szopja a kisbaba a cumiját, és hogyha nyilván intenzívebben vagy izgalomba kerül, azt ezáltal lehet mérni, meg detektálni, vagy mennyire fordítja a fejét és nézi az ingereket. Szóval nagyon elképesztő dolgokon keresztül tudjuk vizsgálni már a kisbabákat.
1: Tehát a reakcióink keresztül gyakorlatilag.
0: Igen. Így,
1: ad abszurdum, akkor képes azt is felfogni már ilyen pirinyó korban, hogyha a mama összeráncolja a homlokát vagy a szemöldökét a kiságya fölött, mert valami nem tetszik neki, akkor azt is lereagálja.
0: Ez így van. És talán itt említenék meg egy fontos dolgot, amit így a hétköznapi munkám során nagyon gyakran tapasztalok, hogyha egy pici gyerekkel trauma történik, mondjuk a családot egy veszteség éri, haláleset éri, vagy lehet ez bármilyen trauma, és nagyon sokszor a szülők azt szokták mondani, hogy de hát akkor még nagyon pici volt a gyerek, és úgy sem emlékszik rá. Ez pont hogy nem igaz, mert nagyon is felfogja egy kisgyerek azt, hogy a külvilágban változás van, hogy milyen ingerek érik őt, és annak ellenére, hogy mondjuk nem tud beszélni, vagy nem fejlett az emlékezete, mondjuk ezek a trauma lenyomatok, hogy úgy mondjam, ezek megmaradnak.
1: Csak gondolom, mélyen elraktározódnak benne, és talán igen, egy váratlan pillanatban jönnek elő.
0: Ez sajnos így van.
1: Hát ezért kell visszamenni, amikor pszichológushoz fordul az ember, ugye egészen kisgyermekkorig az élettörténetekben, hogy kiderüljön, hogy valahol valami történt, ami igazán még talán nem jött elő, de mégis már valahol jelentkezik egy szorongásban, vagy egy páni félelemben.
0: Ez pontosan így van, és hogy ennek az időszaknak a terápiás eszközei azok, tehát, hogy nyilván nagyon nehéz a verbalitásban visszamenni egy olyan időszakban, ami nem a verbalitásban történt. Tehát, hogy ilyenkor működnek az ilyen mozgás és tánc terápiák, vagy a képi kifejezés terápiák, amit tényleg erre a preverbális korra tud visszamenni.
2: Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
3: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 68-as és a 71-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták aszfaltozás miatt. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munkálatok a Gyöngyös nyugat csomópontot is érintik. Vásáros-Namény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Szintén a 3-as főúton Miskolc belterületén a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Szintén Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felmarták az aszfaltot. Mái felé a külső sávot zárták le. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkák folynak. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblákkal jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítési munka miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 27-es főúton Sajó-Szentpéteren várhatóan péntek estig lezárták az 1-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt. Kerülni a 260-as főúton lehet. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Szuhafő belterületén a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek, előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják. Kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül a délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, amelynek hatására a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont sok napsütésre számíthatunk. A Dunántúlon sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugatira forduló szél, ugyanakkor a keleti tájakon a délnyugati szelet kísérhetik élénk széllökések. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és szorványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is. Északon, északkeleten a nyugati, délnyugati szél élénk lehet. Többfelé párás, ködös lehet a reggel. Ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk. Északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb. Szombaton csökken a felhőzet, általában sok napsütés valószínű, néhol azonban zápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet a hajnali 8 és 14 fokról délutára 22-27 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A nyugati északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolni, és véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka is. A lehűlés országszerte közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját. A következő napokban a pollen terhelés mérsékelt növekedése várható. Egyre több felé térhetnek vissza a tüneteket okozó közepes, helyenként elsősorban a Tiszántúlon magas koncentrációk. A lakásokban, belterekben az elmúlt hetek csúcsidőszaka során nagy mennyiségű pollen halmozódhatott fel. A kinti enyhülés miatt jelenleg a belterekben általában magasabb a pollen koncentráció, mint a kültéren. Javasolják, hogy az allergiások a hétvégén alapos szellőztetéssel, nedves portörléssel, a lakástextilek mosásával mérsékeljék a beltéri pollen terhelést. A lágyszárú allergének közül a pázsitfűfélék, a csalánfélék, az útifű, a kenderfélék, a lipatopfélék, az üröm, valamint a részgyom és a szerbtövis pollenszemei egyaránt alacsony koncentrációban vannak jelen a levegőben. A kültéri allergéngombák közül az alternária spóraszáma országosan magas, míg az epikokkum spóraszáma alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Mezei Katalin, a komputer második saját költeménye. Lelki furdalásom van, mert későn indulok. Lelki furdalásom van, mert túl gyorsan megyek. Lelki furdalásom van, mert kényszerítve előzök. Lelki furdalásom van, mert elmegyek az iskola előtt, ahol a gyerekek tanulnak. Lelki furdalásom van, hogy másokra bízom őket, lelki furdalásom van, mert megint elfeledtem azt a bizonyos zökkenőt, lelki furdalásom van, mert piszkos a kocsi, mert az oldalán nem festettem le a rozsdás sérüléseket. Lelki furdalásom van, mert anyám háza előtt megállás nélkül elmegyek. Lelki furdalásom van, mert most se hoztam vissza a szilvás kosarat. Lelki furdalásom van, mert Pista kölcsönkönyvét otthon felejtettem. Lelki furdalásom van, mert nincs időm a könyvtári könyveket visszavinni. Lelki furdalásom van, mert nem hívtam fel a favágót. Lelki furdalásom van, mert nem telefonáltam a szerkesztőnek. Lelki furdalásom van, mert megint rágyújtottam. Lelki furdalásom van, mert nem hoztam magammal kekszet vagy kenyeret, hogyha fájna a gyomrom. Lelki furdalásom van, mert rendetlen maradt a konyha, mert nem pakoltam át a szekrényt, mert a tapétázás halasztódik, lelki furdalásom van, mert elfelejtettem az úttörőingeket kimosni, lelki furdalásom van, mert a ruhát nem tudtam a gépből kiszedni, lelki furdalásom van, mert nem írtam Győző bácsinak köszönő levelet, mert nem gépeltem le az elígért verseket. Lelki furdalásom van, mert nem adtam levarratni az üléshúzatot. Lelki furdalásom van, mert nem vettem olajat, mert Matyinak nem kaptam bicikli belsőt, nem kerestem pneumatkereket, lelki furdalásom van, amiért annyi lelki furdalásom van, és lelki furdalás idegesít, az idegesség a gyomornak árt, és akkor hiába szedek gyógyszereket. Lelki furdalásom van, mert hagytam kihűlni a melegvizet, nem permeteztem le a muslicákat, nem vittem ki anyámat a vonathoz, mert nem találtam a korongecsetet, mert Katicának tornacipőt se vettem, mert nem mentem be a biztosítóba, mert megint tisztánítottam a szalvuszvizet, mert megint nincs erőm időben lefeküdni. Lelki furdalásom van.
1: Mezei Katalin a komputer második önálló költeménye című versét Jakó Beáta mondta el. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Bátyja Mezei Ferenc neutronfizikus, férje Olá János, József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János, költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz: sohasem feledkezze meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért. A szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trösztyenszky szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását: ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesváraljai Teológiai Intézet pasztorálteológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök, és ugyancsak a Szepesváraljai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trystyenszky szepesi megyéspüspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trystyenszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbeni árása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó, Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános előjárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a Vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A földközi tenger kereti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrészsel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus szemléletes képet használ kortársai jellemzésére. Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furulyáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Sok embernek semmi nem jó, mindennel és mindenkivel elégedetlenek. Keresztelő Jánost elutasították, mert túl szigorú, Jézust pedig azért, mert túl közvetlen. Az ilyen gondolkodás, magatartás ma is kísért. Sokan nem az igazságot keresik, hanem a saját megerősítésüket. Ha valami kényelmetlen, elutasítják, ha túl egyszerű, lenézik, ha túl komoly, inkább elkerülik. Isten szavát nem hallgatják meg, hanem a saját elképzeléseik világában élnek. Jézus arra hív, hogy ne zárjuk be a szívünket. Legyen bennünk nyitottság az igazságra még akkor is, ha az olykor kényelmetlen. Ha csak azt fogadjuk el a krisztusi tanításból, ami számunkra tetszetős, akkor soha nem fogunk lelkileg növekedni. A bölcsesség gyümölcseiről is beszél Jézus. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Az igazság hosszú távon mindig termést hoz. Lehet, hogy Keresztelő János szigora vagy Jézus közvetlensége elsőre idegen vagy furcsa, de aki nyitott szívvel fogadja Isten küldötteit, az megtapasztalja jelenlétét. Soha ne a formát nézzük, hanem a tartalmat. Isten sokféle módon szól hozzánk. Van-e bennünk alázat és bizalom, hogy meghalljuk és megtegyük, amit kér tőlünk?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 231-es, a Szent vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 231-es, a Szent vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És ott a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. A mai reggeli szentmisénknek a szándéka elhunyt Kurunci Sándor férjért, élő és elhunyt családtagokért, valamint elhunyt Tigyi István édesapáért, élő és elhunyt családtagokért van. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt, néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az egyház egységén. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, törekedjetek értékesebb adományokra, ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Széthozhatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerik meg mindent, ahogy most engem ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furuljáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd, a falánk is borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: A tanítások bocsánatára. Rendes testvérek, a mai evangéliumi szakaszban Jézus Krisztus korholja a farizeusokat, mert alapvetően mindenben kifogásni valót találtak, mind keresztelő Jánosban, mind Jézus Krisztusban. És hát azért alapvetően nem tudták, találkozni, nem tudták fölfedezni azt a kincset, amit az Isten mind keresztelő Jánosban, mind Jézus Krisztusban akart ajándékozni az Isten, az embernek. Azt hiszem, hogy ez a

0: stb. Ismerős vagy szavak ezek, mondatok ezek, és nagyon sokszor saját magunkra is felismerhetőek. Vigyázzunk ezektől, mert az Isten nem úgy gondolkodik, mint én, és mint mi. És ezért szükség van, hogy ezen a Szent Misén talán kérjünk tőle egy megfelelő, alázatos szívet, ami képessít bennünket arra, hogy el tudjunk engedni is a mi okoskodásunkat és a mi gőgünket, hogy mindent meg akarunk érteni, mindent meg akarunk magyarázni, és ezzel elfogadni az Istennek az akaratát és az Istennek a tervét, amit sokszor azért nem látjuk, mert pontosan ezért, mert így akarunk viselkedni, mint a farizeusok. Kérjük ezt a kegyelmet Istentől, hogy valóban fogékonyabbá tudjunk válni az Istennek az akaratának a megértésére és a befogadására. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismeret szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúért, akik tisztára mosták lelkük köntösét Szentvéredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be elhunyt testvéreinket, akikért ezt a Szent Mise áldozatot felajánljuk az örök országodba, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséret

0: szentségére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
1: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped adományait, amelyeket szent vértanúid szenvedése napján mutatunk be előtted. Add, hogy a mi Szent Kornélt is, Szent Cipriánt az üldöztetés idején megerősítette, az minket is álhatatossá tegyen az élet zaklatásai között. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
0: Fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
0: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Kornél és Szent Ciprián hitünkért vérét ontották. A megváltó nyomába léptek, és kegyelmet csodálatos erejét hirdetik, mely gyöngességükben is hőssi avatják, érted, szenvedő hívedet, és bátor tanúság téterre ad erőt nekik, Krisztus, a mi Úrunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük is hangos szóval, vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is így szólt. Vegyétek, és iggyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Alámodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki.
0: Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség
1: köztünk mindenkor.
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmat.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Az áldozati által, amelyben részünk lehetett, kérve kérünk, Urunk Istenünk, tedd otthonossá bennünk szent lelked erejét, hogy Szent Kornélis Szent Ciprián példájára evangéliumod igazságának jó tanúivá legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus Úr, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézus Úr, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 11. alkalommal szervezi iradást a Szent István Rádió és Televízió az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros érsek, Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, Prőle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségi elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Szeptember 7-én ugyanis jogerőre emelkedett az ezt lehetővé tévő ítélet, közölte Iványi Gábor lelkész. Az év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5 000 forintos támogatást, és kifogásolt, hogy az autósok háromnegyede nem részesül a kompenzációból. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntés alapján. A kormány az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartja az eljárást. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak, akik tegnap esküt is tettek. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége. Így a 70. életév betöltésével az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés. Emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Kiadta a Szekeres Pálnak Lázár János fideszes országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Lázár János augusztus 20-án mondott le a mandátumáról. Orbán Balázs fideszes politikusnak pedig kiadták az Európai Parlamenti Képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát. Megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását a Terrorháza Múzeumban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy ezzel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár egy átvizsgálás idejére. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északon némi fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcsomérséklet 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Kornél pápa. Szent Fábián pápa halála után 14 hónapig nem választottak pápát Rómában, mert mindazok, akik számításba jöhettek volna, a börtönben voltak. Végül 251-ben egy tiszta életű, nagyon becsületes papot választottak pápává, és ekkor lett Kornél a pápa. Kornél pápa gyakran váltott levelet Szent Ciprián püspökkel, aki nagyon tisztelte a pápát. S mivel ma Cipriánnak is ünnepe van, ismerkedjünk meg az ő életével. Kartágóban született 200 körül, 58 évet élt. Szent Ciprián az ősegyházban egyike azoknak a püspököknek, akikről a legtöbbet tudunk. Kartágóban született tehát, 248-ban választották meg szülővárosa püspökévé. Isten azt akarta, hogy nagyon viharos időszakban kormányozza az egyház hajóját. Előkelő családban született. Kiváló nevelésben részesült. Iskolái elvégzése után ügyvéd és egyben a retorika tanára lett. Gazdagsága révén az élet minden élvezetét megkóstolhatta. Egy Cecilius nevű pap barátja hatására hívő lett, és 246 húsvétján megkeresztelkedett. Tisztasági fogadalmat tett, s vagyona jelentős részét eladta, árát pedig a szegényeknek szétosztotta. Többé nem olvasta a pogány írókat, csak a szentírás tanulmányozásának szentelte az életét. 248-ban Donátus püspök pappá szentelte. Annak halála után pedig megválasztották a város püspökévé. Mivel abban az időben Kartágó Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagból álló püspöki kollégiumnak is a feje lett. 10 évig tartó püspöksége állandó szenvedéssel és harcokkal telt el. Papjai és hívei elé a belső bajokkal szemben elsősorban a saját példáját állította. Józan ítélőképességgel találta meg mindig az arany középutat, a kegyetlen szigor és a lazaság között. Nem sokkal azután, hogy átvette egyházmegyéje vezetését, kitört a Décius féle keresztényüldözés. A kegyetlen császár elhatározta, hogy egytől egyik kiirtja a keresztényeket. A papokkal kezdte, majd elrendelte, hogy minden keresztény áldozatot mutasson be pogány isteneknek. Aki ezt a meghatározott időpontig nem tette meg, azt bebörtönözték és megkínozták. Hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül, Ciprián elhagyta a várost, és egy évig rejtőzött annak környékén, onnan irányította híveit. Akadt ingadozó hittagadó közöttük. Egyeseknek sikerült igazoló bizonyítványt szerezniük anélkül, hogy hitüket megtagadták volna. Az utóbbiak később komoly kérdés elé állították az egyházat, sőt szakadást idéztek elő. Ezekre komoly vezeklést szabott ki Ciprián, de visszafogadta őket. A püspök irgalmasságával egy akkori időszerű és kényes kérdést oldott meg. A két évig dúló pestis járvány miatt sokan meghaltak. Ciprián nagyszerűen és nagylelkűen szervezte meg a betegek ápolását. Még a pogányok is bámulták. Mások meg azt mondták, hogy éppen a keresztények miatt büntetik őket az istenek. Kimondták a jelszót, Cipriánt az oroszlánok elé. Olvasok Szent Ciprián püspök vértanúságáról készült prokonzuli aktákból. Galerius Maximus helytartó így szólt Ciprián püspökhöz. Te vagy-e a Tassius Ciprianus? Ciprián püspök válaszolt. Én vagyok. Helytartó, te adtad ki magad a szentségtörő emberek főpapjának? Igen, én, válaszolta Ciprián. A szentséges császárok megparancsolták neked, hogy végezz el a szertartásokat. Ciprián válasza, nem teszem meg. Galerius Maximus rászólt. Fontold meg. Ciprián válaszolt. Az én álláspontom igaz, ilyen igaz dologban nincs mit fontolgatni. Tedd azt, amit parancsoltak neked. A helytartó ezt mondta. Sokáig éltél szentségtörő lelkületben, sok embert szerveztél be gonosz összeesküvésbe. A római isteneknek és a szent vallásnak ellenségévé lettél. A jámbor és szentséges uralkodók, Valerianus és Gallienus fenségek és a nemes Valerianus császár sem tudott téged vallása követésére visszatéríteni. Rád bizonyult, hogy gyalázatos bűnöket követtél el, és ezeknek az embereknek vezére is voltál. Ezért elrettentő példa leszel számukra, akiket aljas bűnöddel magad köré gyűjtöttél, a megsértett jogrendet véred ontása állítja helyre. Ezután ez volt a határozat, karddal kell kivégezni Cipriánt, aki fölkiáltott, hála legyen érte az Istennek. Ciprián meghalt 258. szeptember 14-én. Írásai közül a legismertebb a mi atyánkról írt magyarázata. Szent Ágoston öt beszédben dicsőítette Cipriánt, Szent Jeromos pedig drága kincsnek nevezte. Szent Kornél és Szent Ciprián emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztoraivá rendelted, és megadtad nekik, hogy vérükontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó Jézusom, kiadja meg nekem azt a kegyelmet, hogy egy lélek legyek veled. Uram, elutasítom a teremtmények sokaságát, nem akarok más, mint veled egyesülni. Uram Jézus, légy szívemnek mágnese, szoríts magadhoz, ölelj át, egyesíts lelkemet örökre atyai szíveddel. Tőled kapott lelkemet, ezt a kis cseppet, merítsd el jóságodnak tengerébe, ahonnan származik. Uram, ha szíved annyira szeret, hogy nem ragadsz magaddal, hiszen én is erre vágyom. Vonj magadhoz, és én futok vonzerűd irányába, hogy végül karodba vessem magam, és onnan soha többi el nem mozduljak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Szeptember 17-e és 19-e között ismét érkezik az EGRI Belvárosi Filmpiknik. Közönség találkozók, magyar és nemzetközi filmek, premierek, jubileumi vetítések, élőzene, táncbemutató és még egy ingyenes filmes LEGO kiállítás is várja az érdeklődőket. Minden film, program és közönség találkozó ingyenesen látogatható. A Dobótéren csütörtökön 18 órakor fellép Magyar Balázs, 19 órakor pedig közönség találkozó kezdődik, melynek vendége Herendi Gábor lesz. Pénteken szintén 19 órától a Hogyan tudnék élni nélküled közönség találkozóján a vendég Törőcsik Franciska színésznő és dr. Kirádi Attila producer lesz. Szombaton 19 órakor fellép a Lajta László Néptánc Együttes, 19 óra 45 perctől pedig a Magyar Mennyegző című filmet vetítik, 21 óra 30 perctől pedig az Itt érzem magam otthon című filmet. A régi kertmoziban az Egészségház úton is lesznek filmvetítések, pénteken 19 óra 45 perctől a Jurassic World újjászületés, szombaton 19 óra 45 perctől a Zootropolis 2-t, 21 óra 45 perctől 5 éjjel Freddy pizzázójában 2 című filmet. Az Agria Park udvarán is lesznek filmvetítések, pénteken az Ördög Pradát visel 2-t, szombaton pedig a 10 éjszakás kalandot, melyet követően közönség találkozón is részt vehetnek. Az Uránia moziban pénteken 17 óra 30 perctől Donnie Darko 25 éves évforduló, szombaton 12 órától pedig a No Way Back, Nincs Visszaút című filmet láthatják, az egész sorozatot egyben levetítve, melyet követően közönség találkozó is lesz Szabó Ádámmal, a főszereplő rendezővel. Ezután filmes LEGO kiállítás is lesz. Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. A következőkben Farkas Erzsébetet hallják.
2: Kedves hallgatóink, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 16-án szerdán a következő programokkal várja Önöket. Délelőtt 11 órakor nyílik a Miskolci Zsidóság története címmel egy múzeum látogatás a Miskolci Zsidó Múzeumban és Látogatóközpontban. Az intézmény bemutatja a helyi zsidóság 250 éves történetét és a zsidó hagyományokat. A múzeumban és a zsinagógában Markovics Zsolt főrabbi tart előadást a miskolci zsidóság történetéről és a zsidó hagyományokról. Délután 14 órakor pedig Vasmese címmel kísérleti dokumentumfilmet tekinthetnek meg az érdeklődők a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. A film játékos és rendhagyó formában vezeti a nézőt egy varázslatos világba, ahol bepillanthat az ezer éves vaskészítés rejtelmeiben. A főszereplők pedig azok a gyerekek, akik a régészet és a mese szárnyán, a különleges utazás végén megtapasztalhatják a bucavas gyártás folyamatát, és megélhetik saját meséjüket is. Az alkotás rendezője Kompordai Tamás. Ma délután 15 órakor kezdődik az a koncert, amelynek címe Ave Maria. A helyszínen ennek az eseménynek is a Miskolci Akadémiai Bizottság székháza lesz, ahol Vukovics Edit előadó művész a budavári Mátyás templom szólóénekesének egyházzenei hangversenyét hallgathatják és tekinthetik meg az érdeklődők. A koncerten zongorán közreműködik Baksa Endre, és köszöntőt mond Kovács Zsuzsanna szervező. Ma délután 16 órakor a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában Máger Ágnes Szent és Profán című albumának könyvbemutatója lesz. A kötet a festőművész munkásságát ismerteti. A kiadványt dr. Hajdú Ildikó művészettörténész, a Herman Ottó Múzeum igazgató helyettese mutatja be az érdeklődőknek, és köszöntőt mondanak dr. Várhelyi Krisztina főszervező, valamint dr. Lengyel Attila, az Életfa Alapítvány elnöke. Szerdán 17 órakor szintén a MAP székházban kezdődik az Arttér találkozások közösségépítő program. Az interaktív közösségépítő beszélgetések a jövő, a jelen, a múlt és az idő sokrétű izgalmas megtárgyalását jelentik. A program értékmentő, olyan generációkon átívelő találkozások színhelye, ahol a tudomány, a kultúra és még számos terület képviselteti magát jeles közéleti személyiségek segítségével. Ez a program közösségi élmény, amely a helyi identitás elmélyítésére törekszik. És a mai napon este 19 órakor a Művészetek Háza hangverseny termében meghallgathatják és megtekinthetik Viola Mihajló és Utri Attila Káin bélyege című operáját is. Nos, Mózes első könyve mondja el az első emberpár két fia, Káin és Ábel méreható, elgondolkodtató történetét. A ma is aktuális kérdésekre keresi a választ Vihula Mihajló zeneszerző és Utri Attila libretto író közös alkotása. Az operában Kolozsi Balázs, Marozsán Zoltán, Demeter Sándor, Zán András, Vajda Éva és Zamatócki Floriana énekelnek. Közreműködik a Kardinál Mincenti kórus, vezényel Gergely Péter Pál, Proulbedíjas karnagy. Nos, a Miskolci Arts Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 16-án szerdán ezekkel a programokkal várja tehát Önöket. A következő nap programjait holnap, ugyanebben az időpontban ismertetem majd. További kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök fogadta a négy történelmi egyház vezetőjét, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros érsek, Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János magyarországi evangélikus egyház elnökpüspöke, Prőle Gergely a magyarországi evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor a magyarországi zsidó hitközségek szövetségi elnöke, valamint Fröhlich Róbert országos főrabbi. Az év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5 000 forintos támogatást, és kifogásolt, hogy az autósok háromnegyede nem részesül a kompenzációból. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntés alapján. A kormány az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartja az eljárást. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak, akik tegnap esküt is tettek. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége. Így a 70. életév betöltésével az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés. Emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Kiadta a Szekeres Pálnak Lázár János fideszes országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Lázár János augusztus 20-án mondott le a mandátumáról. Orbán Balázs fideszes politikusnak pedig kiadták az Európai Parlamenti Képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát. Megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását a Terrorháza Múzeumban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy ezzel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár egy átvizsgálás idejére. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt írta, az átvilágításnál számos rendezetlenséget találtak a kutatóintézetnél. Mintegy 200 milliárd forintból, vagyis 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát a Hankook gumiabroncs gyártó. A Fejérvár megyei Rátszalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. A közlekedési miniszter szerint már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a vonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, ennek eredményétől függ a személyszállítás ütemezett indítása. Újabb Iránnal kapcsolatos szankciókat vetett ki az Egyesült Államok az orosz VTB bankra, mert Washington szerint a pénzintézet segített kijátszani a Teherán elleni büntető intézkedéseket. Az amerikai pénzügyminisztérium ezzel kibővítette a 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója után a bankkal szemben bevezetett szankciókat. A világ legnagyobb kőolaj exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit, írta meg a Reuters hírügynökség. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolajvezetéket. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északon némi fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcsomérséklet 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 16-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Szajkó Anita énekesnővel beszélgetünk legutóbbi kislemezének megjelenése apropóján. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában Olá Miklós egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
8: Olá Miklósnak a története eléggé jól követhető. Tehát a korabeli kortársakhoz képest viszonylag pontos ismereteink vannak az ő akár ifjúkoráról is. Tehát 1493. január 10-én született Nagyszebenben. A szülei azok Oláföldről vándoroltak be, egyébként szegről végről a Hunyadi családnak is a rokonságában voltak.
7: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola aktualitásairól beszélgetünk, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára. Kisújszálláson 9 órakor Napról Napra című regionális műsorunk kezdődik, melynek mai adásában aktelekre a 4. somünnepre látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Zabari Judittal a természet szeretetéről, Agócs Róberttel pedig különleges hulladékokból készült csodáiról beszélget. Következzen most rövid ajánlónk.
9: Idén a fenntarthatósági témahétre 500 növény ültetését vállaltam, és nagyon örülök annak, hogy sok iskola jelentkezett, és így több mint 700 növényt ültethettem gyerekekkel. Hála nagyszüleimnek címmel tartottam az előadásomat, és utána pedig az újrahasznosítás jegyében ültettünk gyerekekkel Ilona növényeket.
7: 10 órától kezdődik Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban bemutatjuk a Vörös Pók hálójában című online levéltárpedagógiai összeállítást, mely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kisfilm a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. Következzen most ajánlunk.
10: Fontos volt az, hogy ki mit mond bizonyos alkalmon, mik azok a nagyobb témák, amivel például egy nemzetközi szervezet foglalkozik, hogyan illeszkedik ebbe a magyar delegációnak a részvétele, a delegáció tagjai hogyan nyilatkoznak egy-egy kérdésben, mert azért a szocialista Magyarország delegátusait azokat szerették a nyugatiak faggatni a hazai helyzetről.
7: Ezt követi a Lélekszava, melyben Viennei Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk, melyben Aktelekre a 4. somünnepre látogatunk a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel. Következzen most rövid ajánlunk, melyben dr. Kovács Szilvia, a Matek Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársa beszél.
11: Nagyon érdekesek a beltartalom összetevői, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jó alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani.
7: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Mezei Katalin a Komputer második verse című művét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szent Kornélról és Szent Cipriánról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunk kezdődik, melyben Örkény István életét és egyik legismertebb művét, a Tóték című kisregényt ismerhetik meg. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Berec Renátát hallották.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelen is, és köszöntöm kolléganőnket, mondhatom így, Szajkó Anitát, énekesnőt, akivel erről az utóbbi vonalról fogunk most beszélgetni, hiszen változások történtek, újdonságok érkeztek az életedbe. Köszönöm, hogy jöttél hozzánk.
2: Én is köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit visszakanyarodnék az életutad elejére, vagy hát a karriered elejére, hogy honnan is indult az énekesnői léted?
2: Nos, hát én körülbelül 16 éves voltam, amikor egy amatőr musical társulatban bekerültem, és hát akkor ott már körvonalazódott bennem, hogy nem biztos, hogy csak amatőr színtársulatban szeretnék játszani, hanem akár ezt majd komolyabb szinten is szeretném űzni. Akkor én már jártam énektanárhoz, és én később kezdtem a zeneiskolai tanulmányokat, mert az énektanárom arra indított, hogy hát akkor kicsit keretbe foglaljuk ezt a tudást, nem csak énekelni kellene, hanem szolfézs, zongora és ugye egyéb ismeretek megszerzése is kellene. És akkor elkezdtem a zeneiskolát, viszonylag későn, tehát ugye tudjuk, hogy akik igazán zenei pályára készülnek, azért

0: talán operaénekesi pályára kellene készülnem. Úgyhogy ezt abszolút támogatták is, de az évek során ez kiforta magát, és megfordult bennem, és valahogy visszanyúltam a könnyű zenéhez. Úgyhogy bennem mind a kettő egyszerre párhuzamosan mozgott, mondhatjuk. Dolgoztam azóta ugye, komoly zenei zenekarral, barokk zenekarral, voltam szólista, énekesnőjük, több fesztiválon vettem részt, ahol szintén komoly zenében tudtam megmutatni magam, de ugyanakkor mindig ott volt emellett a könnyű zene, a populáris zene iránti érdeklődés, a musicalek, úgyhogy ez az irány is valahogy itt elkísért a mai napig, és elkísér engem.
1: Mit emelnél ki az eddigi tanulmányaidra visszatérve, hogy ott azon a ponton hol volt az, amikor azt gondoltad, hogy mégis maradnál, vagy ez egy eleve eldöntött választás, hogy neked ez az utad?
0: Ha az éneklésre és a zenére gondolsz, nem volt egyértelmű először. Tehát ugye iskola mellett, sőt aztán egy másik képzés mellett kezdtem le zenei tanulmányokat, hiszen akkor még a szüleim sem ismerték ezt igazából föl bennem. Nem is nagyon támogatták. Tehát mondhatom azt, hogy főleg a édesapám részéről volt ennek egy nem túl támogatott része. Úgyhogy én igazából jogi tanulmányokat kezdtem el, és amellett hát folyamatosan fölléptem már, társulatban voltam, énekeltem, és a jogi tanulmányok is nagyon-nagyon tetszettek. De hát ott is azért érzékeltem már, hogy vagyis így megkérdeztem magamtól, hogy biztos, hogy ez lesz az én utam is, hogy majd egy irodában fogok ülni, jogszabályokat olvasva, jogi segítség nyújtással foglalkozva fogom tölteni az egész életemet. És hát természetesen az volt a válasz legbelül mindig, hogy nem. De ennek ellenére dolgoztam ilyen szférában is, sőt, nagyon szerettem egyébként, és hát emellett ott lebegett a zene. És nekem volt egy munkahelyem, egy ügyvédirodában dolgoztam, és akkor nyertem fölvételit azon az éven a Zeneművészeti Egyetemre, amikor ott második évemet kezdtem, és hát ott azért mondtam föl igazából az első munkahelyemen, mert hogy fölvettek, és nekem ez az álmom, nekem ezt be kell teljesítenem, és akkor én már, hát már elmúltam, ugye 20-21-22 éves is elmúltam már addigra, és akkor éreztem egy ilyen nagy váltást az életemben, vagy egy meghívást inkább, hogy végre utamra kerülhetek.
1: Megkaptad a jelet tulajdonképpen.
0: És így van, megkaptam a jelet, és igazából addig is folyamatosan támogattak a tanáraim, és főleg az első énektanáromat, Emese nénit emelném ki, aki Balog Emesét Miskolcról, aki fantasztikus energiával és fantasztikus odafigyeléssel minden tanítványára egyenként hatalmas odafigyeléssel figyelt, és kísérte az utunkat, és támogatott ebben. Úgyhogy ott már megvolt igen egy ilyen jel, elindultam ezen az úton, és onnantól, tehát ott is volt még kilengés, tehát ugye nekem volt közben is más munka, bár a kultúrától nem túl távoli munkahelyeim, de voltak. És a média is nyilván egy másik része az életemnek, amit szintén nagyon szeretek, és amiben most is dolgozom. De igazából ez az út, ez talán, amikor kikristályosodott, az egy ilyen 2019-20 tájéka, amikor úgy igazán azt éreztem, hogy vállalkozóként, énekesként egyre több felkérés kapok, és most már megállom a helyem is, végre ott vagyok, ahol szeretnék lenni.
1: Egy énekesnőnek azért szüksége van arra is, hogy ki tudjon állni a színpadra, és ne legyen lámpalázas egyébként, amikor színpadra lép. Ezt hogyan tudtad leküzdeni, vagy le kellett-e küzdeni, vagy eleve már helyeden érezted magad a színpadon akár?
0: Azért érdekes a kérdés, azért gondolkodtam el, mert amikor kislányként korábban mondjuk egy népdaléneklési versenyen általános iskolás koromban odaálltam a színpadra, akkor nem gondolkodtam ilyenen. Egyáltalán. Sőt, amikor az első musical társulatban, ahol említettem, tag voltam, majd aztán egy következő, már profi musical társulatban 5 évig tag voltam, ott sem volt ez igazából. De ahogy az emberre rakódik mindenféle dolog az életében, és ahogy felnő, az a 10 éves kislány, vagy a 20-as évei elején lévő kislány az azért megváltozik. És bizony sokkal később is adódhatnak olyan szituációk miatt az életünkből olyan helyzet

0: emberek, ami miatt azt érezzük, és én is ezt éreztem, hogy egyedül vagyok. Jó-e, amit csinálok? Nem jó-e? Nem tudom, úgy átadni lehet az embereknek az én művészetemet, és bizony volt ilyen, amikor megkérdőjeleztem magamtól, és szorongtam. És féltem mondjuk egy bizonyos föllépés előtt, ott volt egy profi zenekar mögöttem, ott voltam én, egy csodálatos műfaj, mondjuk egy barokk műfaj, vagy egy romantikus zene, amit meg kellett szólaltatni, elő kellett adni, és azt éreztem, hogy nem azzal az elánnal, és nem azzal az energiával adtam át korán sem, mint ami igazából bennem van. És sokszor nyilván törés volt a vége ennek, tehát sírtam, egy kicsit levittem magam, sajnos ezt most nem tudom máshogy kifejezni, de hogy levittem magam egy szint alá, ami nem én voltam. És megkérdőjeleztem, hogy van elég önbizalmam ahhoz, hogy énekesként nagy közönség előtt folyamatos energiával ott legyek, és jelen legyek, és adjak nekik. És hát ez egy hosszú út volt, ameddig igen eljutottam oda, és most már mondhatom, hogy ennek az útnak a végén vagyok, de azért ez nem volt túl rég, amikor ezek a kis válságok bekövetkeztek. És szerintem nagyon sokunknak, aki ezzel foglalkozik, vagy művészettel foglalkozik, ez megjelenik az életében. Mert vannak pontok, amikor vissza kell lépnünk lehet egyet, vagy amikor el kell gondolkodnunk valójában azon, hogy én hogyan tudok többet adni magamból, valóságosan szeretik-e, valóban szeretik-e, amit én csinálok, vagy ha kapok kritikákat, azt tudom-e kezelni? Ha nem tudom kezelni, vagy nem tudom elfogadni, akkor azok milyen irányba visznek engem? És ha ezek le tudnak dönteni, akkor onnan föl kell állni. És én többször éltem meg ilyen pontokat, de én azt gondolom, hogy az az erős hit, és az a nagyon erős meggyőződés, az sosem múlt ki belőlem, tehát az mindig itt volt. Tehát hogyha volt egy válság, volt egy ilyen nagyon-nagyon problémás időszak, vagy olyan, amikor nem szívesen álltam színpadra, vagy nem úgy álltam színpadra, akkor mindig ott volt egy készfogás után, és ott volt egy ilyen, tényleg egy láthatatlan jel, hogy nem szabad eltérítődnöd, menj tovább az úton, jó úton vagy. És valahogy ezek mindig így megerősítettek, úgyhogy ez így alakult nálam.
1: Akkor volt egy belső frusztrációd is, amit mondjuk akár a külső kritikák okoztak? Tehát, hogy ezt kellett megtanulnod kezelni, vagy magaddal szemben is egy kicsit lehet, hogy többet vársz el?
0: Mind a kettő talán. Jól tudom kezelni, azt gondolom, a kritikákat, ha az előzőekre kell válaszolnom előbbire. Nem ez a része volt, ami inkább engem ami megváltoztatott, vagy más irányba vitt, hanem igen, az önmagammal kapcsolatos elvárásaim. Vagy az a gondolat, amikor azt gondolom, hogy a külvilág sokkal többet vár el. És lehet, hogy én már túl teljesítettem egyébként magamat, vagy lehet, hogy valakinek ez is egy óriási csoda, hogy elénekeltem egy dalfeldolgozást, és felkerült a internetre. Nekem az még ott nem volt egy... Tehát én arra így szétettem a kezem, hogy jó, hát és most mi van? Ezt minden második ember megcsinálja, gondoltam én. De hát aztán persze sokan jöttek hozzám azzal, hogy nem, te azért túl hajlamos vagy erre, hogy 150%-ot akarsz mindig, és nem lehet mindig. És ezt is nehéz volt elfogadnom, hogy nem lehet mindig 150%-on működni, és a zene aztán az meg teljesen nagy olyan dolog, hogy bár minden előre tervezettem, megtanultan történik, és úgy áll az eladó a színpadra, de ott, amik történnek, azokat nem tudjuk előre. Tehát ott egy annyira improvizatív környezetbe kerülsz, és annyira, tehát olyan kifejező készség kell ez, olyan tapasztalás, amit tényleg csak a rutin hoz meg, de még azt sem fogja tudni abban az adott pillanatban megmondani, hogy most mik fognak történni, és hogy most te hogyan fogsz kommunikálni a közönséggel, és fog-e olyan történni, amire abszolút nem számítottál. És ezekre nem tudsz felkészülni. Úgyhogy valahogy egyébként visszatérve, ez is befolyásolta ezeket a mélypontokat nálam. Nem bíztam magamban. volt, amikor azt éreztem, hogy nincs elég önbizalmam ahhoz, hogy egy bizonyos szerepet úgy megformáljak, ahogyan én azt szeretném, vagy egy egyórás műsort a saját repertoárumból egyedül, tehát nem zenésztársakkal, hanem egyedül kiállva, énekesként előadjak. Voltak ilyen félelmeim, igen. És aztán ez megint csak a helyzet hozta, és a helyzet váltotta át nálam, amikor ott volt egy valóságos helyzet, és meg kellett ezeket élnem, és át kellett lendülnem ezen, és voltak ilyenek, amikor koncert közben változott ez is, és amikor láttam a közönséget, a reakciókat, a mosolygást, vagy éppen a sírást, akkor ott tudott átváltani ez egy ilyen szeretetbe. Egy olyan dologba, ami tényleg csak akkor érez az ember, amikor ezt a hatalmas dolgot át tudja adni, és akkor a vevő azt pedig be tudja fogadni ezeket. És akkor ott azért megváltozik a gondolkodás, hogy na, akkor mégis van értelme. És akkor igen, van értelme ennek.

0: Nagyon sok év eltelt azóta, hogy tehát a pályára kerültél. Említetted, hogy nem nagyon örültek otthon annak, hogy te az énekesi pályát választod. Azért ezt gondolom megváltozott azóta. Látják a sikereidet.
1: Nagyon büszkék rám, persze. És most erről egy olyan történet jut eszembe, ami hát szintén egy pár éve történt, amikor az első dalfeldolgozás volt az még, amikor az első dalfeldolgozást meghallották anyukámék a rádióban, és az első rádióinterjúmat meghallgatták, és képzeld el, hogy már előző nap beszéltünk, és tudták az időpontját, hogy mikor lesz. Ők online, hogy az online világban annyira nem nincsenek otthon, és akkor valahogy így nem is tudom, hogy ilyen sima, ez a sima rádió, ez nem is volt otthon, hanem televízió, nyilván volt okos telefon, de nem tudták annyira kezelni. És felhívtak az interjú után másnap, az interjú az este ment le, ilyen 9-10 óra körül. És felhívtak másnap, hogy képzeljem el, hogy meghallgatták az első rádióinterjúmat, és hogy ők este a hidegben, ez egy téli nap volt, este a hidegben, alig fölöltözve kirohantak a kocsiba, és az autóban, az autórádióból meghallgatták ezt, és hogy nagyon-nagyon jó volt, és hogy köszönik. Szóval ez volt az első ilyen pont, amikor tényleg azt éreztem, hogy hát a saját szüleim büszkék rám valóban, mert hogy eddig azért ők felületesen, felszínesen mindig nyilván jelezték ezt, és én tudtam, meg nyilvánvalóan támogattak, ahogy az ő lehetőségeikhez mérten ez lehetett, de az a, soha nem volt az az igazán, azok az elismerő szavak talán, vagy az őszinte gratuláció, az úgy nehezen jött. És nem tudtak először vele mit kezdeni, hogy művészi pálya ugyan már, hát jó, de amellé akkor ott van ez a jogi út, amit elkezdtél, jogi diploma, jogi tanulmányok, és végezd el, biztosan sikeres lesz ebben, és amellett persze lehet. Uh-huh. És mindig nekik ez volt, hogy amellett lehet. Hát édesanyám, emlékszem, hogy ő a felépéseimre mindig vasalta ruhákat, készítette a hajam, segített, stb. Édesapám, ő nyilván ezekben a részekben nem tudott részt venni, de ő mindig megkérdezte, hogy de most már megint fellépni mész. De most hétvégén is, de most egy családi ünnepen is, és akkor neki nagyon nehéz volt ezt elfogadnia, hogy nem egy átlagos, és most nem pejoratív, meg nem bármilyen értelemben, bocsánat hallgatóktól, de hogy nem rossz értelemben értve ez, de hogy te nem az vagy, akit mi elképzeltünk gyermekünként, hanem sokkal, tehát hogy te színesebben szeretnéd élni az életet, a művészetet választod, annak ára van, óriási ára van, neked nincs ünnepnap, nem biztos, hogy van hétvége, hétköznap este is folyamatosan ezzel foglalkozol, gyakorlod a dalokat, tanulod, rengeteg idő és energia. És ő nagyon nehezen fogadta el. De aztán mondom, például volt ez a rádióinterjú, aztán volt egy másik eset, ami szintén nagyon-nagyon így fölcsillantotta, aztán nem is meglepett. Miskolcon volt egy koncert tavaly az Árszákra Fesztivál keretében. Ez egy zárógála volt, ahol én szólót énekeltem, és ott a szimfonikus zenekarral léptünk föl, és hát telt ház, hatalmas rendezvény, és akkor fölhívtak a rendezvény után egy 10 percen belül a szüleim, hogy itt vagyunk az ajtóban. És én nem számítottam arra, hogy eljönnek. Tehát, hogy voltak rá utalások, meg így beszéltünk róla, hogy jó lenne, és hogy ott lesz a rendezvény, és hogyha tudtok, és ő nagyon szeretném, de úgy nem volt semmi konkrétum. És aztán felhívtak, és hát persze nagyon jól esett, amikor megöleltek, és gratuláltak. Szóval, hogy vannak erre utaló jelek most már, és nagyon büszkék, és elfogadják. Remélem most már 100%-osan elfogadják, bár én emellett, hogy énekelek, hogy tanárként dolgozom, illetve hát itt nálatok is a rádióban, és mindig is ilyen voltam, hogy nagyon sok mindent csináltam, és nagyon sok mindent szeretek csinálni, de azt gondolom, hogy most már így a művészetet is, és ezt a fajta szólókarriert is el tudják jobban fogadni a szüleim.
0: És hát mérföldkőhöz érkeztél, azt gondolom, hiszen egy kislemezed jelenhetett meg, ami nagyon különleges több szempontból is. Mesélj nekünk a kezdetekről, hogy hogyan jutottál ideig.
1: 2024-ben volt egy versenyfelhívás, ez egy országos verseny volt, vers megzenésítések kategóriában indultam ezen a versenyen, zeneszerző társammal együtt. És ez a Nemzeti Színházban volt egyébként, ennek az előválogatója az Operett Színházban zajlott, és a döntője a Nemzeti Színházban. És mi előtte már dolgoztunk együtt, ugye, mint zenei formáció is, a zongoristán, majd Nagy Nándorral, de versenyen még nem voltunk. És én jelentkeztem erre a versenyre, és ilyen teljesen, hát hogy is mondjam, teljesen lazán, teljesen pozitívan hozzáállva ehhez, semmi akadály nem volt, és ilyen tényleg az előválogatón is, meg a felkészülési folyamatban is valahogy éreztem, valahogy ennek egy ilyen jó, nagyon jó energiáját éreztem, hogy ebből valami jó lehet. És arra az alkalomra nekünk kettő pályaművet kellett bemutatnunk, az egyik vers, amit megzenésítettünk, az Radnóti Miklós Bájoló című verse volt, ez volt a kötelező elválasztató. A szabadon választható vers, az pedig nálunk Szabó T. Anna Egy könnyű kaland című verse volt. Mind a kettőt egyébként hosszasan, hosszú idő alatt választottuk ki, és mérlegeltük, hogy hogyan legyen ez jó, hogyan szülessen ebből dal, stb. És aztán megnyertük ezt a versenyt. És a döntőben, a Nemzeti Színházban a Bájolót kellett elénekelnem. Hát meglepődtünk nyilván, amikor kimondták a nevünket, de én valahogy mégis...
0: Éreztem.
1: Mégis, igen, annyira éreztem, hogy ott álltunk, és már csak a mi nevünket nem mondták. És akkor már mindenki külön díj, harmadik, második helyezés, és igazából mondtam, hogy hát szerintem akkor valahol most kell, hogy következzünk. És megnyertük azt a fődíjat, tehát a versünnep 2024 fődíját, valamint akkor a Nemzeti Színház különdíját, és a Hungarikum Szövetség különdíját is, akinek ott volt az elnöke ezen a rendezvényen. És itt indult az útja ennek a lemeznek, mert hát ugye megszületett a két vers megzenésítés. És gondoltam, hogy ha már van egy ilyen eredmény, van egy ilyen jó fogadtatás, akkor induljunk tovább ezen az úton, és akkor szeretnék egy kis lemezt készíteni belőle. Úgyhogy persze ezt Nándi is támogatta, és hát nyilvánvalóan rá gondoltam elsőként, hogy akkor ő lesz a zeneszerző a továbbiakban is, és megbeszéltük, hogy akkor együtt fogunk dolgozni ezen, és bár eltelt azóta kettő év, de hát minden más is volt és közbeszólt az életben, úgyhogy ez tavalyra nem sikerült elkészíteni, és akkor idén, augusztus végén tudott megjelenni ez a kislemez, amin négy dal található, tehát négy darab vers megzenésítés. Ugye az előbb említett Radnóti Bájolója az egyik, Szabó T. Anna Egy könnyű kaland, ez a másik vers megzenésítés, és emellé került még kettő darab, Nagy László Árvácska sírverse című versének megzenésítése, illetve szintén kortárs költünk, Grecsó Krisztián egyik gyermekverses kötetéből, a Belefér egy pici szívbe című kötetből, a Születésnapos vers, ami egy számomra nagyon különleges, nagyon aranyos hangulatú gyerekvers, és ennek nagyon aranyos hangulatú dala született meg aztán a mi előadásunkban. És ugye próbáltam a dalokat is úgy össze, vagy a verseket úgy összeválogatni, próbáltuk összeválogatni, hogy azért egy színvilágot hozzunk létre. És az a színesség, ami talán rám is jellemző, igazából az található meg most ebben az albumban. Ennek az albumnak a címe az lett, hogy Közelebb a szívemhez. Ez egy villanás alatt történt meg, ez a címadás az én fejemben, most az éven jött egy ilyen mondat, és kész, tehát ennek kell lennie, ezzel úgy voltam. Úgyhogy azért is választottam ezt, mert talán az a sokszínűség, vagy az, ahogyan én ezekhez a versekhez állok, amik az én lelkemben, szívemben is ott vannak, azok ezekben a versekben is ott vannak. Tehát van egy gyermekdettség, ahogy visszautalva ugye a gyerekversre, egy nagyon vidám hangulatú gyerekvers. Aztán van egy olyan énem, vagy egy olyan látásmód is, ami a nőt, mint nőt takarja, és kicsit ennek a kifejezését adja vissza, hogy ezt a Szabó T. Anna verse. az ezzel kapcsolatos női-férfi konfliktust akár, vagy ilyen szerelmi kapcsolatot, ha ebben gondolkodunk. És ugyanakkor van egy líraiság, amit Radnóti Bájoló című verse nagyon szépen hoz, az a szerelmi téma, ahogyan a feleségéhez szólt ebben a versben, és ahogyan megfogalmazza, hogy tulajdonképpen bármi történhet kívül, ha itt vagy velem, és a szívemben szerelem van, akkor igazából nincs semmi probléma. Na hát valahol én is ilyen vagyok, ilyen gondolkodás, úgyhogy ez megint egy olyan rám valló vers. És az Árvecska sírverse, ugye ismerjük az eredeti történetet, szerintem mindenki talán így ismeri a szomorú történetet. Az egy nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon nagy lelki mélységet mutat meg, ami szintén bennem van, és ami szintén azokban a pillanatokban például, amikről beszéltünk a műsor elején, hogy amikor mélységeket élek meg, vagy számomra drámát, tragédiát élek meg lelkileg, akkor szintén ez például megmutatkozhat egy ennyire szomorú versben, és azt gondolom, hogy ettől lett teljes ez a lemez, hogy ennyire sokféle vers található meg benne.
0: Említetted, hogy szeretnék egy kis lemezt. Úgy indult ez, hogy ezekből szeretnék egy kis lemezt, de hát ez nem ennyire egyszerű, hogy szeretnék egy kis lemezt. Hogy volt ez az út? Hogyan indult a folyamat, és egyébként hogyan alakul a zenésztársaddal, Nagy Nándorral maga a munka folyamat?
1: Amikor a versenyt megnyertük, akkor mi kaptunk egy anyagi támogatást is. Nem nagy összegekre kell gondolni, de ezzel a díjjal járt egy ilyen támogatás. Ez segített hozzá minket ahhoz, hogy az első dalt fölénekeljem, fölstudiózzam, és ennek a mastering folyamata és az egyéb technikai kívánalmai teljesüljenek. Tehát igazából itt indult az egész. És aztán, hát ez valóban nem úgy van, hogy én szeretnék egy lemezt. Ehhez nagyon sok idő, energia és persze pénz is kell. Arra nagyon büszke vagyok, hogy mind ezen a dalon kívül az összes többi, az összes munkafolyamat önálló költségvetésből jött létre tulajdonképpen. Úgyhogy talán ezért is volt nehezebb a megszületési időszaka ennek a lemeznek. És persze Nándival döntöttük el, illetve Nándi mellém, hát mint ebben egy partner, hogy persze rendben itt vagyok, mint zeneszerző. De ehhez kellenek ugye különböző szakemberek is, hogy ez a lemez létrejöhessen. Az egyik fontos helyszínem, és illetve szakember, akivel folyamatos kontaktban voltunk, és aki segített ebben, az a Hangárt stúdió Miskolcon, és Károly Tamás nevét említeném itt, ő vezeti ezt a stúdiót. Ott történtek ugye a fölvételek. És ő volt, hát mondhatnám, hogy az instruálom, nem a zenei producerem, de talán így ezt is ráhúzhatnánk, de inkább egy olyan közös munka volt itt, amikor én beléptem a stúdióba, hogy ő nem látta előtte a kottát, nem hallotta csak aznap, amikor odavittem a dalt, hogy miről van szó, tehát a zenei alapot, és odaadtam neki a szöveget, a kottát, hogy ez lesz az, amit én föl fogok most énekelni, és rögtön születik olyankor az ő fejében is valami, és nyilván az én elképzelésem is, mint az előadó művész, hogy én mit képzelek el a dalban, hogyan éneklem ezt, és akkor ezt szépen gyúrtuk és összeraktuk. És ezekre azt tudom mondani, hogy egyikre sem kellett sok idő, mert annyira magától jött ez a munka. Nagyon jól instruált, én nagyon szeretek vele dolgozni, mindegyik alkalomkor, amikor ott jártam nála, és stúdióztam, akkor nagyon pozitív légkört teremtett, úgyhogy ez nagyon fontos szerintem, főleg egy lemez születésénél, de egy dalnál is. És a Tamáson kívül nyilván ide kellenek technikai szakemberek is, és olyan szakemberek, akik a mastering folyamatokat, meg az egyéb mixing folyamatokat ellátják. Úgyhogy itt Víg Arnold nevét említeném meg, akinek szintén nagyon sokat köszönhetünk, mert ő vett részt kettő dalnak a mastering folyamatában is. Úgyhogy ez egy olyan utómunka egyébként, ami a fülekre, tehát az ő füleire épül, és igazából ebben már nem tudunk beleszólni. Tehát az alkotói folyamat, az egy sokkal hosszabb folyamat, meg nyilván a stúdiózás, ez már egy lezáró folyamata egy dalnak, amihez csak az ő fülére és szép érzékére van szükség, de hát nyilván ez azért komoly felkészülést igényel. Amit még megemlítenék, hogy mivel ezek klasszikusabb hangszerelésű dalok, ezért ugye szükségünk volt az egyik vershez egy klarinét szólistára, mert Nádi úgy írta meg a dalt, hogy legyen benne egy ilyen klarinét. Ez egy ilyen swinges, jazzes hangulatú dal. És a Miskolci Dixieland Band egyik tagja, Balla Miklós játszotta föl ezt a szólót, egyébként nagyszerűen, úgyhogy neki is ezúton is köszönöm, tehát ő is mint közreműködő volt ezen a lemezem. Úgyhogy talán így ezeket tudnám elmondani erről, viszont egy valamit még nem említettem, mégpedig, hogy az albumnak ugye általában vagy videóklippet szoktak, vagy csak egy különálló képet a dalokhoz hozzá rakni. Na most nekem ugye nem volt lehetőségem arra, hogy még klippet is forgassunk, ugye nyilván a saját költségvetésből jött létre, tehát szerettem volna, de így végül is az lett a döntésem, hogy az albumhoz egy festményt szeretnék. Azt szeretném, hogyha egy valódi festmény, ami talán tükrözi az én személyiségemet, tükrözi az összes versnek a varázsát, meg a szövegét, a világát, hogy az jelenjen meg az albumon, úgyhogy így egy nagyon kedves ismerősöm, mondhatom most már, hogy barátom festménye került az albumra, ő pedig Bodnár Ágnes, ő egy egri festőművész, és számtalan gyönyörű női alakot ábrázoló és természetet ábrázoló festménye van, és az egyik ilyen levendula mezőn sétáló kalapos hölgy került az albumra, úgyhogy köszönöm szépen neki is.

0: Most már, hogy ide elérkeztél, megjelent, most már a nagyvilág is tulajdonképpen hallgathatja, és hát ugye a Szent István Rádióban is hallgatják most a kedves hallgatók a műsoridő szüneteiben. Hogyan érzed magad ettől, hogy a kislemez kikerült, sikerült, van-e visszhangja?
1: Hát egyrészt nagyon boldog vagyok, és azért ez egy mérföldkő, ahogy itt fogalmaztál már többször az életemben is, és abban, amit mi akkor Nándival vizionáltunk, amikor a versenyt megnyertük. És nyilván nagyon-nagyon jó érzés, de ez még csak egy pont. Ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson, és ez tényleg széles körben megjelenjen, az meg egy következő pont. Úgyhogy most nagyon örül a szívem, és nagyon jó visszajelzéseket kapok, de megpróbálom ennek a hát kicsit mai szóval élve a marketingét, mondjam, menedzsmentjét kézbe venni, mert ez ilyenkor elengedhetetlen. Úgyhogy még visszatérve a visszajelzésekre, azt elmondanám, hogy épp a napokban kaptam egy e-mailt Grecsó Krisztiántól, mert hogy ugye ilyenkor elküldjük vagy a leszármazónak, aki a költő leszármazója, bizonyos jogi okok miatt is nyilván, illetve hát meghallgatás címszó alatt is, hogy hát azért lássák, hallják a terméket, tehát elküldjük ilyenkor a kortárs költőnek is akár a műveket. És ez történt az én esetemben is, ugye megkerestem. Természetesen minden költő vagy leszármazó szeretettel hozzájárult ehhez, és mindegyik őknek nagyon tetszett. És képzeld el, hogy a Krisztián, akivel egyébként egy korábbi koncertről ismerjük egymást személyesen, egy nagyon-nagyon kedves e-mailt írt vissza, és azt írta, hogy az ő szívét megmelengedtük ezzel a dallal, és hogy ő hálával tartozik nekünk, mert hogy nagyon szép köntösbe ültettük a versét, nagyon szépen átadja a dallamvilág ezt a szöveget, amit ő elképzelt, és hogy ő köszöni, és hogy szeretettel ölel. Tehát nekem azt gondolom, ez az egyik legnagyobb visszajelzés, vagy ez lett az egyik legnagyobb visszacsatolás egy énekes számára, amikor ott van egy dal, aminek az előzménye egy vers, és ezt össze kell rakni. Tehát mintha kettős művészetet követnél, mintha duplán alkotnál. Ez olyan, mert hogy megszületik egyszer egy vers a költőtől, és aztán születik hozzá egy dal, amit ő nem tud, nem lát előre, nem gondolja, hogy a másik művész majd hogy gondolkodik erről, és hogy fogja ő átadni saját szája íze szerint. És hogy ez a kettő így össze tud olvadni. És ennek van egy ilyen visszhangja, és van egy ilyen elismerése. Úgyhogy számomra ez egy nagyon nagy elismerés, és nagyon kedves gesztus volt, hogy egy ilyen e-mailt írt vissza, úgyhogy ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy jó úton van a dolog, jó úton járunk ezek szerint, és van értelmet csinálni, és azt gondolom, hogy amiket eddig kaptam akár üzenetek formájában, vagy telefon formájában, ismerőseimtől, családtagoktól, barátoktól, vagy idegenektől visszajelzést, azok mind pozitívak voltak, és én bízom benne, hogy minél többen, ha meghallgatják ezeket a dalokat, tudnak vele azonosulni, és azt a boldogságot érezhetik, amit én, hogy átadhatom ezeket a dalokat.
0: És mit gondolsz, hogy merre visz ez az út téged? Hova szeretnél tovább jutni? Említetted többször is, hogy ugye, és korábbi beszélgetésben is, hogy egyébként a pop vonal az még olyan elérendő célként van jelen. Mi lesz a következő lépés?
1: Elsősorban szeretnék ennek egy lemezbemutató koncertet létrehozni, tehát ezzel kapcsolatban, ahogy ön megszületett ez a lemez. Most ez az első fő pont, de következőkben természetesen tervezem azt, hogy szintéves megzenésítésekkel is tovább lépek, de ez még nem egy biztos dolog, tehát nem mondanám azt, hogy fél év múlva megint születik kettő dal, két vers megzenésítés. De gondolatban van egy ilyen is, hogy akár több vers megzenésítést is elkészítünk majd. Viszont amire nagyon jól utaltál, hogy a populáris műfajok közül, ugye ez is nagyon színes, mert hát lehet ez dance pop, lehet ez latin, lehet ez trance, musical, bármit, a populárisba az ez sok minden belefér, hogy ezekben is szeretnék kicsit megmutatkozni jobban, ez igaz. És most már születőben van, illetve már meg is született pontosan az a saját szövegű dal, ami majd a következő lépés lesz egyel közelebb ezekhez a műfajokhoz, és aminek a megjelentetése egy ilyen következő lépcsőfok lesz. Erről még nem árulhatok el sok mindent, de idén szeretném ezt megjelentetni, és hát persze következő dalokat is, mert azt gondolom, hogy most már jobban kellene foglalkoznom a saját szövegírással is, és talán ennek ez az a módja, hogy nem csak a mások műveit fogalmazom meg, vagy a mások műveihez társítok zenét, hanem elkezdem magam trenírozni, hogy igenis leülök és próbálok írni pár sort, és ez a dalszöveg is egy kicsit nehezen született meg, de megszületett szerelem témájú, és nyilván ebből tudok talán a legtöbbet építkezni most, ebből a témakörből, és tervezem, hogy ilyen hasonló szövegű dalok szülessenek majd a későbbiek során is, úgyhogy vannak már ilyen foszlányok, következő, meg egy következő, de ahhoz valamelyik befejezetlen, és aminek csak egy verszaka van meg, vagy egy refrénje, valami még gondolkodom, tehát mindig tudom, hogy mit akarok létrehozni, vagy mi az, amit meg akarok fogalmazni. Nagyon sok érzelem, nagyon sok ilyen dolog, ami velem kapcsolatos, de azért ezt papírra vetni, vagy ezt megformálni, ez kicsit nehezebb feladat, úgyhogy most ezzel dolgozom. És akkor vannak ilyen mindenféle tervek, igen, a jövőben, úgyhogy bízom benne, hogy minél több ilyen saját dal megjelenhet majd.
0: Akkor mi nagy izgalommal várjuk a folytatást. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, eljöttél hozzánk a mai reggelin, és beszélhettünk erről, betekinthettünk kicsit a kulisszák mögé, várunk vissza a műsorba is.
1: Köszönöm szépen.

elhangzott reggeli műsorunkban a Szajkó Anitával beszélgettünk legutóbbi kislemezének megjelenése apropóján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5 000 forintos támogatást, és kifogásolt, hogy az autósok háromnegyede nem részesül a kompenzációból. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntés alapján. A kormány az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Megválasztott az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartja az eljárást. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak, akik tegnap esküt is tettek. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége. Így a 70. életév betöltésével az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés. Emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Kiadta a Szekeres Pálnak Lázár János fideszes országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Lázár János augusztus 20-án mondott le a mandátumáról. Orbán Balázs fideszes politikusnak pedig kiadták az Európai Parlamenti Képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát. Magyar Péter miniszterelnök fogadta 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros érsek, Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, Prőle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Frölich Róbert országos főrabbi. Megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását a Terrorháza Múzeumban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt is bejelentette, hogy ezzel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár egy átvizsgálás idejére. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt írta, az átvilágításnál számos rendezetlenséget találtak a kutatóintézetnél. Mintegy 200 milliárd forintból, vagyis 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát a Hankook gumiabroncsgyártó. A Fejér vármegyei Rátszalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. A közlekedési miniszter szerint már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a vonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, ennek eredményétől függ a személyszállítás ütemezett indítása. A világ legnagyobb kőolaj exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit, írta meg a Reuters hírügynökség. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolaj vezetéket. Több millió dollár befagyasztott fehér orosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól a fehér orosz elnök. Alekszandr Lukasenka tegnap John Kollal, az amerikai elnök fehér oroszországi külön megbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északon némi fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcsomérséklet 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és különös tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt, a rádió elnökét, aki oly sok tudását és tapasztalását mai adásban is átadja a hallgatóinknak, és nekem is, az egri püspökökkel kapcsolatban, és most azért vezettem fel ilyen különösen szépen és udvariasan ezt a beszélgetést, hiszen a mai adásban azzal az Olá Miklóssal fogunk foglalkozni, akinek a neve lehet, hogy nem cseng annyira ismerősen, de hogyha azt mondom, hogy az 1552-es ostrom idején bizony ő volt az, aki egri püspökként helytált, akkor most már talán többen nem csak az egri csillagokról és az egri vár történetéről fognak hallani, hanem tudják azt, hogy Olá Miklós volt az az egri püspök, aki hát majd megtudjuk, hogy hogyan tudott helytállni, vagy hogyan tudta támogatni Dobót és csapatát a nagy küzdelemben. Tehát először is ő ide került, még az előző adásból kiderült 1548-ban, akkor lett hivatalosan egri püspök, de mit tudunk róla, honnan került ő ide, mi az ő származásának a története?
6: Olá Miklósnak a története eléggé jól követhető. Tehát a korabeli kortársakhoz képest viszonylag pontos ismereteink vannak az ő akár ifjúkoráról is. Tehát 1493. január 10-én született Nagyszebenben. A szülei azok Oláföldről vándoroltak be, egyébként szegről végről a Hunyadi családnak is a rokonságában voltak. Hát kisnemesi családról van szó egyébként, de a lényeg az, hogy azért azt meg tudták tenni, hogy Olá Miklóst jó neveltetésben részesítsék. Egyébként 4 voltak testvérek, volt egy Orsolya és egy Ilona nevű lánytestvére, illetve egy Máté nevű fiú testvére. Az alapiskoláit azt a nagyváradi káptalani iskolában végezte. Most ez azért fontos, mert talán azt mondanánk, hogy jó, hát azért az mégiscsak vidék, de ne feledkezzünk el arról, hogy az 1400-as években, most ugye éppen 1500 körül vagyunk, az 1400-as években Nagyvárad volt a magyarországi humanizmusnak az egyik központja. Gondoljunk csak arra, hogy Janus Pannonius is váradi püspök volt, és onnan került át a Pécsi Egyház megyébe, és ugye akkor írta meg a csodálatos versét a búcsú Várattól. Tehát, és Várad továbbra is őrizte ezt a hagyományt, tehát Várad az egyik legfontosabb kultúrcentruma volt ebben az időben az országban, ugye Mátyás király alatt, és ez folytatódott tovább még a Jagellók alatt is. Tehát második Ulászló király idejében Várad még mindig őrizte ezt a kulturális centrum jelleget. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy nagyon jó humán képzésben részesül. Majd utána 17 évesen 1510 májusában kerül pontosan az előbb emlegetett második Ulászló király udvarába, méghozzá Apródnak. Ugye az apródság az abban az időben egy nagyon fontos képzési forma volt, az ugye elsősorban tehát ilyen főurak, illetve uralkodók melletti szolgálatot jelentette, amiben szert tesz részben hadiismeretekre, meg ilyen katonai ismeretekre, bajvívás, meg fegyverhasználat. Ugyanakkor azonban az udvari etiketnek az elsajátítás, ez mind-mind hozzá fűződik, tehát az apród az miközben szolgálja az urát, igazából bevezetést nyer a főúri életnek a rejtelmeibe, hogy hogyan kell egy a korabeli főúrkénak viselkedni felnőtt korában. Tehát az apród képzés ezzel is jár, és neki van mellette egy nagyon jó humán képzése, amit még Váradon szerzett, és úgy tűnik, hogy ezek a budai évek, amiket a királyi udvarban tölt, ezek nem csak az apródi ismereteknek az elsajátításával teltek, hanem továbbra is képezte magát a humán szinten. Tehát ne feledkezzünk el, hogy a budai vár a korabeli Európának az egyik legnagyobb könyvtárát rejtette magában. Ez még a Mátyás féle könyvtár. Így van, és ő ehhez, mint apród már hozzáférhetett, és biztos, hogy ő ezt ki is használta, ugyanis egy idő után Szatmári György pécsi püspökhöz kerül titkárként. Szatmári Györgyről meg azt kell tudni, hogy a kornak az egyik legjelentősebb humanista főpapja Magyarországon, mert mint humanizmusról beszélek, akkor ez azt jelenti, hogy a legmagasabb kulturális szinten rendelkező, kulturális jártassággal rendelkező főpapról van szó, úgyhogy elviszi magával Pécsre, közben azonban...
5: Egy pillanatra, bocsáss már meg Péter, hogy a szabadba vágok, de hogy ez amúgy tényleg olyan érdekes, egy pár gondolat erejéig kitértél erre az apródságra, mert olyan sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy apród, igen, de hogy úgy igazság szerint nem nagyon tudta az ember eddig, hogy most ez valami segítő, vagy valami fegyverhordozó, vagy tényleg milyen funkciót lát el. Most ugye, ahogy számolom ő, hogyha 1493-ban született, és 1510-ben került második Ulászló király udvarába apródnak, akkor mondjuk 17 éves volt, tehát mondjuk egy ilyen 15 év fölötti, 18-hoz közeli fiúgyermekek kerülhettek a király mellé apródnak, meg ugye mondjuk, hogyha ő azért elég messzi földről érkezett, tehát mi alapján választottak ki valakit egy királyi apródnak?
6: Először is a kor, tehát nem kell 17 évesnek lenni, már sokkal fiatalabb korban is valaki apród. Most ahhoz, hogy apród legyen, ez mindenképpen valamilyen protekcióval kell, hogy megszerezze.
5: Tehát valami fajsúlyos nagyúrnak a fia kellett.
6: Igen, de egyébként az, hogy valaki királyi apród legyen, az már nagyon komoly.
5: Mert hogy lehet egy földesúrnak is az apródja.
6: Persze,
5: valaki.
6: Persze, tehát Magyarország mágnásai mellett is rendszeresen voltak apródok. Tehát, hogyha annyiszor emlegetjük mostanában az egri csillagokat, és...
5: Hát hiszen oda érkeztünk,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen, igen, meg hát egyébként is itt vagyunk Egerbe, és tudjuk, hogy hát azért a szívünk csücske, meg hát a nagykönyv, az egri csillagok, tehát méltán lehetünk büszkékre, nem csak egriek, hanem egész Magyarország.
5: Szerint, hogy... hát Magyarország mindenképp, de tehát azért nem véletlenül van az, hogy külföldről, messzi honból, csak az egri csillagok miatt jönnek az egri várba látogatók.
6: Igen, na de, tehát ott is találkozunk, hogy dobónak is voltak apródjai.
5: Bizony.
6: Tehát akik igen szolgálatot teljesítettek
5: Bonemisza
6: mellette.
5: Bonemisza ugye Török Bálint apródja lesz majd.
6: Igen, igen, igen, igen. Tehát még az a könyv elején található. Tehát az, hogy bekerülni egy főúri, azért Dobó István se volt akárki, tehát egy főúr mellé oda kerülni apródnak, az valóban szolgálatot jelentett, mert nekik gondoskodni kellett arról, hogy leszedni róla a páncélt, rágatni a fegyverzetet, annak a tisztántartása, és így tovább. Ezek tényleg fizikai munkák voltak, amelyek azért tényleg fegyelemre, összeszedettségre nevelték a fiatalokat, meg közben elsajátította ezeknek a használatát. Ugye ebben az időben egy

0: ugye a humanizmus, a reneszánsz ideje az, az antik kultúrának az újrafelfedezése. Ami azt jelenti, hogy előszedik a régi hősöket, előszedik a klasszikus latin-görög irodalmat, és a kereszténység már nem fél attól, hogy a pogány isteneknek az emlegetése, meg a régi nagyhősöknek az emlegetése az veszélyt jelenthetne a kereszténységre. Ugye eleinte az első néhány században a kereszténység óvakodott ettől az irodalomtól, utána pedig a kereszténység volt az, ami megmentette ezt az irodalmat, amikor a kolostorok csendjébe szépen másolgatták Homéroszt és Vergíliuszt és Catullust és Cicerót és így tovább.
1: Így van.
0: Tehát ezek hozzáférhetőbbé váltak, és Oláh Miklós ezeket nagy szeretettel olvasta, de nem csak ezeket, hanem úgy tűnik, hogy nyitott volt a kortárs humanista irodalomra is, vagyis, hogy és ugye ez nem volt nehéz elsajátítani, mert a humanizmus is alapvetően a latint használta.
1: Hogyne.
0: Tehát a latinul minden hozzáférhető volt. És ő talán már ekkor megismerkedik rotterdami Erasmusszal, mármint a nevével és a műveivel, de ezt nem tudjuk pontosan, hogy ez mikor volt, de ugye Erasmus ebben az időben már Európa szerte ismert szerző volt, aki egy kicsit renitensnek számított, tehát az egyház részéről rotterdami Erasmus tevékenysége az nem volt túlságosan pozitívan megítélve, ugyanis nagyon komolyan kritizálta a korabeli egyháznak bizonyos állapotait. Ugyanakkor viszont rotterdami Erasmus nagyon sokat tett az antik kultúrában,

0: kultúrának az elismertetésért, illetve mondjuk a Szentírás tanulmányozásáért. Tehát ő kiadta az Új Szövetségnek a kritikai kiadását görög nyelven. Ugye, ami komoly, nagyon komoly fegyvertény volt abban az időben, egy kicsit gyúalapot adott egyébként a reformációnak. Ugye különböző források állnak rendelkezésünkre. Tehát, hogyha a Szentírást vesszük, akkor az azt jelenti, hogy a 3.-4. századtól kezdődően vannak kézírásos bibliai kódexeink. Azon kívül vannak töredékek. És a kritikai kiadás azt jelenti, hogy összehasonlítja a szövegeket, tehát van egy fő szöveg, ugye mondjuk egy teljes egészében megmaradt újszövetségi szentírás szöveg, mit tudom én, a vatikáni kódex, ezt veszük alapnak, és akkor ő megnézi, hogy a többi régi könyvben milyen szövegvariánsok vannak. Van, ahol csak egy betű, vagy egy végződés, hogy az viszont egy kicsit más értelmet ad a szövegnek. És akkor ugye ezzel lehet finomítani a szövegnek az értelmezését, amikor szépen ott van a főszövegünk, és akkor lábjegyzetben oda van írva, hogy azonban a Chester Beatty papíruson itt egy más szövegverziót találunk, mondjuk egy más szót, vagy egy más végződést, és így tovább. Tehát ez segít a Szentírásnak a szövegének a rekonstruálásában, mert például az látszik, hogy igen, itt van nekünk mondjuk 50 ilyen szövegünk, és ebből 43-ban ez a végződés van, 3-ban egy másik végződés, és a maradék 4-ben megint egy másik végződés. Akkor össze lehet belőle hozni, hogy na, melyik a leginkább elterjedt, valószínű, hogy melyik az eredeti. Uh-huh. És akkor utána aztán egy másolásnál, egyszerűen a másoló, ugye kézzel írtak mindent, a másolásnál elvétett mondjuk egy betűt. Rosszul olvast el, vagy figyelmetlen volt és mást írt, tehát lehet, hogy csak egy elírás
1: igen,
0: volt.
1: Igen, és a más jelentést kap, igen.
0: Tehát ez a, egyébként modern műveknek is vannak kritikai kiadásai, tehát akár Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének is meg lehetne csinálni a kritikai kiadását, ugyanis különböző kiadásokban vannak szövegvariánsok.
1: Igen.
0: Tehát ugye ne felejtsük, hogy eredetileg folytatásokban jelent meg, de ugyanez elmondható más művekről is, tehát hogyha itt most ugye az itt a világirodalomban, mit tudom én, Tolkien a Hobbit című meseregénye, annak is, hogy Magyarországon is már lefordítva is megjelent a kritikai kiadása. Ott is különböző kiadásokban más-más szövegverziók fordulnak elő.
1: Igen, de ugye ez akkor alapvetően függ a műfordítótól, mert nem mindegy, hogy ugye ki fordítja le.
0: Itt az eredeti szövegről beszélünk.
1: Igen, tehát ahogy... mondjuk most a Tolkien regényt mondtad, mondjuk a Hobbitot, egy angol eredetit, ugye egy brit eredetit, de hogyan
0: nem,
1: fordítanak?
0: Tehát elkészítem a brit eredetinek, illetve az angol nyelven íródott, ugye különböző kiadásokban vannak szövegvariánsok. Elkészítették az angol kritikai kiadását, és utána ezt lefordították magyarra.
1: Tehát az műfordításban.
0: Így van, tehát a kritikai kiadásnak a magyar fordításáról. Szóval a kritikai kiadás az mindig az eredeti nyelven történik. Amit le lehet fordítani, persze más nyelvre is.
1: Más nyelvekre is, értem.
0: Tehát ugyanúgy, mint hogy az Új Szövetségben, ugye most talán a leggyakrabban használt a Nestle Alandféle kritikai kiadás, az ugye Rotterdami Erasmuséhoz képest sokkal modernebb, azóta már újabb kódex töredékeket találtak, még több szövegvariáns jelenhetett meg, és akkor mondjuk ennek nincs meg, de meg lehetne csinálni ennek is a magyar fordítását. De hát az a helyzet, hogy az embereket ez legkevésbé se érdekli, viszont az ilyen kritikai kiadásokat azt sokszor figyelembe veszik a fordításoknál, amikor például a Szentírást, az Új Szövetséget lefordítják magyarra, akkor figyelembe lehet venni, és lábjegyzetben lehet hozni azért egy-két fontos eltérést.

0: Kritikai kiadásokról, mint mellékszál, azért térjünk vissza akkor Olá Miklósra. Tehát körülbelül Olá Miklós...
1: Ott tartottunk, hogy a Pécsre
0: kerülő Szatmári György püspök mellé.
1: Titkárnak.
0: Felsőbb tanulmányokról nem tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy az alaptanulmányokat még Nagyváradon végezte, utána apród lett, de az, hogy mondjuk ő esetleg Külhonban valami neves egyetemen tanult volna, arról nem tudunk.
1: Arról nem, viszont miközben ő Pécsen van Szatmári György mellett, ő elkezdi a teológiát is. Sőt, talán már egyesek szerint már korábban, ugye, mert 1516-ban kerül Pécsre, és talán már 1515-ben elkezdett teológiai tanulmányokat folytatni, és ennek a végén, amikor ezt befejezte, 1518-ban pappá szentelik. Tehát onnantól kezdve, tehát most egy olyan püspökről lesz szó, akit már tényleg fiatalon pappá szenteltek.
0: Akkor gyakorlatilag tényleg igen, fiatal, 25 éves. Hát mondjuk ez most mennyire fiatal, a korban fiatal, mert ma már 25 évesen bőven pappá lehet valakit szentelni.
1: Ez a minimum korhatár.
0: Ez a minimum korhatár akkor.
1: Most.
0: A 25 év?
1: Igen. Korábban lehetett korábban is pappá szentelni.
0: Hát ha valaki 18 évesen megy és 6 évet végez, akkor 24 évesen már lehet pap.
1: Igen, de akkor kell hozzá felmentés. Tehát hivatalosan 25 év jelenleg a pappá szentelésnek a korhatára,
0: ja,
1: az
0: akkor...
1: alap, uh-huh. De egy év kedvezményt adhat a főpásztor.
0: Tehát ez mai napig is így van, tehát ha valaki 2026-ban még pappá szentelték, most nem töltötte még be csak a 24. évét, akkor a
1: főpásztor,
0: igen, és a katya ad,
1: uh-huh, ad felmentést. Sőt, van még egy év felmentési lehetőség, de ez már a pápának van fenntartva, akkor kérelmezni kell a szentszéknél, és hogyha megérkezik az engedély, akkor már a betöltött 23. év után is föl lehet szentelni valakit.
0: De mondjuk ez azért ritkább eset, mert eleve 6 év ugye a papi szeminárium, és azért 18 éves korukban érettségiznek a mai fiatalok, és azért ott azért a 24 év az minimum, az megvan. Tehát az
1: igen.
0: Valami extrém esetben nincs csak meg, vagy
1: igen, igen, igen, de ugye korábban 5 év volt a papképzés.
0: Hát az a te idődben...
1: Akkor még 5
0: még
1: év,
0: év volt.
1: Én voltam itt az Egyházmegyében az első, akit 6 év után szenteltek föl.
0: Mert hogy Rómában
1: voltam. Voltam, és a rektorom nem engedélyezte, hogy a többiekkel együtt, az itthoni évfolyamtársaimmal együtt szenteljenek föl. Azt mondta, hogy te már Rómában vagy, te rád az a szabály vonatkozik, ami a Germanicum et Hungaricumnak a szabályzata, 6 éves képzés. Egyébként nem is bánom, tehát itt nem 25 évesen, hanem 26 és fél évesen szenteltek föl pappá, teljesen jó volt. Szerintem még az egy év érés az még kellett is.
0: Neked. Oké, tehát 1518-ban Olá Miklós már pap lesz.
1: Így van.
0: Még itt marad? Tehát még pécsi...
1: Jelőre még igen, igen. Sőt, ott már kanóniát is kap, tehát pécsi kanonok lesz 1518-ban. Azzal, hogy pappá szentelték, onnantól kezdve már minden további nélkül bármilyen egyházi javadalmat elfogadhat. És el is kezdődik szépen a javadalomhalmozás, ugye, ahogy abban az időben szerették végezni, tehát pécsi kanonok lett, utána 22-ben már esztergomi kanonok, komáromi főesperes, egyesek szerint még a miskolci plébániát is, vagy annak legalábbis a jövedelmét sikerült megszerezni magának. Viszont egy dolog érdekes, hogy azzal, hogy pappá szentelték, igazából nem kezdett el paposkodni. Mert ha azt mondjuk, hogy pap, akkor mindenkinek mi jut eszébe? Misézik.
0: Misézik.
1: Hát ő nem. Ő nem.
0: Akkor ő egy ilyen viszonylag ilyen civil életmódot folytatott? Vagy hogy kell elképzelni?
1: Igazából egyházi módon élt, tehát cölibátusban élt, és így tovább, de a papi ténykedés, tehát mondjuk a szentségkiszolgáltatásokat, ezeket nem végezte. És a legalapvetőbbet a szentmisét sem. Ez nem szokatlan egyébként.
0: De ezt akartam kérdezni, hogy ezt hogy tehette meg? Tehát, hogy azért egy papnak azért, nektek is a mai napig, most értem én, hogy 500 évvel korábbi évekről beszélünk, de azért megvan a minimum misézési...
1: Igen, ahogy jelenlegi egyházi törvénykönyv azt írja elő, hogy egy pap évente többször misézzen.
0: Nincs meghatározva a mennyiség?
1: Nincs.
0: Tehát nincs olyan, hogy heti mennyi a...
1: Nincs.
0: Komolyan nincs? Sose volt?
1: A felső határ van megszabva.
0: Hogy mennyi a maximum?
1: Egyház megy, hogy naponta maximum hány misét végezhet valaki.
0: Ezt értem, csak mondjuk most nem mindegy, hogy most egy hétfői napról beszélünk, vagy egy vasárnapi napról.
1: Igen.
0: Tehát akkor nem így van, inkább heti átlag?
1: Nem.
0: Nem, hanem akkor is a napi.
1: Napi, tehát a hétköznap. Hétköznap kettőt, igen, vasárnap hármat. Így. Ha 5 férje van, akkor ossza be. Nem kell mindenhol minden szent misét bemutatni.
0: Egyszerűen tehát átteszi szombatra.
1: Tudomásul kell venni. Így van. Még amire próbáljuk a híveket biztatni mostanában, csak nem veszik annyira komolyan, hogyha el tudnak menni X hipermarketbe autóval vásárolni, megy az egész család, családi program, ugyanúgy el tudnak menni misére is. Azt nem annyira szeretik.

0: Na, de hát visszakanyarodva ide azért az Olán Miklós féle dologhoz, hogy a misézés, mint olyan, az nem kötelező. Nem volt annyira bent a köztudatban, hogy neki miséznie kellene rendszeresen. A pillanat az, hogy vasárnap el kell menni szentmisére, vasárnap részt kell venni szentmisén, ez érvényben van. Hát ugye a pap az is keresztény ember. Tehát ugyanúgy érvényes rá az átlag keresztény törvénykezés. Ugye az pedig azt jelenti, hogy katolikus ember számára, hogy vasárnap szentmisére kell menni, ez alapkövetelmény. Nyilvánvaló, meg a parancsolt ünnepek. Tehát ezeket meg kell tartani. Tehát attól függetlenül, hogy nem mutat be szentmisét arról, attól még el kellett mennie szentmisére. Most arról nincs följegyzés, hogy mennyire járt szentmisére Olán Miklós, vagy a kortársai, ezt nem tudjuk.
1: Ezt nem tudjuk, csak azt, hogy magát a misézést nem folytatta.
0: De volt bőségesen pap, akik szentmisét mutattak be, és azoknak a miséjére, bármelyikére elmehetett.
1: De milyen érdekes, hogy most ezt használod, Péter, hogy volt bőségesen pap, hisz azért itt pont, hogy ebben a korban, meg még 100-200 éve korában is, ugye még folyamatosan a paphiányról beszélünk. Tehát, hogy akkor most itt az 1500-as évek, ez köszöni szépen termékeny papi éveket mondhat magának.
0: Igen.
1: Tehát egyházmegyék élén azért általában álltak emberek, meg volt a
0: hát
1: megfelelő
0: épp az, hogy a püspökökből volt hiány, de ugye az a jövedelem miatt ugye az uralkodók nem neveztek ki püspököt, de egyébként papsággal viszonylag jól állt azért a világ, ugye legalábbis itt, amiről beszélünk, ugye ez még az 1510-es évek, meg a 20-as évek eleje. Na majd utána következik a paphiány. Miért? Mert hogy ugye ezután lesz az, hogy nem lesznek kinevezve püspökök, nincs aki szenteljen, illetve megjelenik a reformáció.
1: Bizony.
0: Ami azt jelenti, hogy a papok egy része dezertál, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. Másrészt pedig hogy olyan kaotikus állapotok jönnek az egyházban, hogy tényleg elindul a papja. Majd látni fogjuk, hogy pont Olán Miklós idejében, amikor ő már esztergomi érsek lesz, akkor krónikus paphiányjal kellett szembenézni. De az 1510-es években ez még nem jellemző. Ráadásul van egy csomó szerzetes, akik közül sok pappá van szentelve. Ugye nem szükségszerű, hogy a szerzetesek papok legyenek, de vannak bőségesen azért, akik papok.
1: Tehát ő Pécsen pappá szentelik, annyira nem nagyon űzi a papi mesterséget, de végülis mikortól mozdul ki onnan, vagy merre visz tovább az útja?
0: Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kerül el Pécsről. Azt látjuk, hogy ugye különböző helyeken sikerül neki különböző javadalmakra szert tenni. Tehát láttuk, hogy Pécs, Esztergom, Komárom, Miskolc, későbbiekben székesfehérvári őrkanonok, győri őrkanonok, de ezek már abban az időben, ez az utóbbi kettő, amikor őt már újra a királyi udvarban találjuk, ami biztos, hogy 1526 márciusában már második Lajos mellett van, illetve, hogy ugyanebben az évben, mint a királyné titkáraként szerepel. És ugye elérkeztünk megint 1526-os évhez az ő életében is, mint hogy már jó néhány korábbi egri püspöknek az életében is. Ugye az 1526-os év az sorsdöntő volt, hát valóban sorsdöntő volt Olán Miklósnak az esetében is. Ő maga is királlyal együtt elindul a haditáborba, tehát elindul Mohács felé, viszont nem vesz részt a mohácsi csatában, mert őt is, mint ahogy láthattuk, hogy Várdai Pál, akkori egri, későbbi esztergomi püspök, illetve érsek, nem vett részt a csatába, ugyanígy Olán Miklós sem, ugyanis a király azzal az üzenettel küldte a feleségéhez, Máriához, hogy Mária meneküljön el Budáról, biztos, ami biztos, és induljon el Pozsonyba. Amikor ugye Olán Miklós átadja az üzenetet, ő, mint a királynénak a titkára, nyilvánvaló, hogy akkor már nem indul vissza a táborba, hanem ő maga is elindul a királynéval nyugat felé, ugye először Pozsonyba, aztán amikor megérkezik a csatavesztésnek a híre, illetve a király halálának a híre, akkor Mária tovább menekül méghozzá a bátyjához, aki nem más, mint Habsburg Ferdinánd, és megy vele Olán Miklós is. És akkor egy ideig Bécsben, Linzben telepednek le, illetve hát Mária, az özvegy királyné is azt várja, hogy valamilyen pozíciót kapjon a testvéreitől, ugye jeles testvérei vannak, 5. Károly német-római birodalom császára, Habsburg Ferdinánd, ugye az osztrák-örökös tartományok ura, Magyarország, Csehország, stb. Királya, úgy királya, hogy ugye ezért még küzdenie kell neki, de ekkor már ugye Magyarország királyaként jelenik meg, hiszen őt is megválasztják a magyar rendek. Tehát Mária királyné, özvegy királyné várja, hogy valamilyen olyan pozícióba kerülhessen, ami biztosítja az ő méltó, illő megélhetését is.

0: Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Luther Márton egy kis könyvecskét szerkesztett Mária királyné vígasztalására. Ugye a keresztény özvegynek címezve, ez pedig nem más, mint Mária királyné, aki hát egy kicsit szimpatizált azért a reformációval, ugye erről talán már korábban is beszéltünk. Igazából akkor érkezik lényeges változás, amikor meghal Margit németalföldi kormányzónő, és ekkor ugye a Habsburg testvérek ezt a területet, ami szintén az ő birtokaikhoz tartozott, ugye a mai Benelux államoknak a területe, kapja meg a kinevezését oda, mint kormányzónő, és viszi magával Olá Miklóst is, továbbra is titkárként, meg tanácsadóként, meg bizalmasként, tehát mindenképpen egy olyan személyként, aki támogatta az özvegy királynénak a dolgait. Tehát így érkezik meg a 30-as évektől kezdődően Németalföldre, és ott él gyakorlatilag 1542-ig Mária királyné, illetve kormányzó haláláig.
1: Hogyan kerül Egerbe, vagy van-e még itt egy köztes nagy állomása?
0: Itt azért Németalföldnél egy picit álljunk meg, ugyanis Olá Miklós itt több dolgot is tesz. Egyrészt folyamatosan tartja kapcsolatot Magyarországgal, és aggódik Magyarországért. Ugye ez a polgárháborúnak az időszaka az 1530-as évek, természetesen ő Ferdinánd oldalánál teljes mellszélességgel, Szapolyai Jánossal szemben, és hát Ferdinándtól kéri is azt, hogy adjon már neki egy püspökséget Magyarországon a többi javadalmai mellé, azonban Ferdinánd azt válaszolja, hogy egyelőre erre nincsen lehetőség. Tudomásul vette, rajta lesz, de egyelőre nem tud neki püspökséget adni. Viszont ugye a német Alföldön a királyné mellett nagyon nagy befolyásra tesz szert. Német Alföldön ott egy humanista kört szervez, aminek ő a mecénása. Tehát a jövedelmeinek egy része ugye az onnan származik, Németalföldről, mint a kormányzó nőnek a fő embere, illetve hát igyekszik a magyarországi birtokairól is, amennyire lehet beszedni a járandóságait, csak ugye ez a polgárháború miatt sokszor nehézkesen megy, illetve hát panaszkodik többször is, hogy nem tud hozzájutni a magyarországi jövedelmeihez. De elég szép jövedelemmel rendelkezett Németalföldön is, úgyhogy ebből támogatja a németalföldi humanistákat. Ő maga is egyébként jó tehetségű humanista, jó tollal van megáldva, mondjuk így, tehát verseket ír. Illetve, na ez az az időszak, amikor megszólítja Rotterdami Erasmust, mert Rotterdami Erasmus ekkor, bár ugye Rotterdam a vezetéknev, az ember azt gondolná, hogy ott van, ugye Rotterdam Németalföldön van, de nem ott van, hanem ebben az időben ő már Svájcban tartózkodik, méghozzá Bázelben. És arról panaszkodik Erasmus, akitvel komoly levelezésbe keveredik Olá Miklós, hogy eléggé elhagyatott és magányos. Ugye ennek az oka, hogy ahogy mondtam, még a reformáció előtt ő jó néhány olyan művet írt, amellyel bírálja a katolikus egyháznak a működését, és ezért elidegenedett tőle a katolikus egyház. Nem volt eretnek. Tehát nem volt kiközösítve semmi ilyen, csak veszélyesnek tartották Rotterdami Erasmus olvasását. Ugyanakkor ugye elindult a reformáció, Luther Márton szerette volna magának megszerezni Rotterdami Erasmus támogatását, aki egész Európában híres volt, ugye Luther Márton csak ekkor kezdett híressé, illetve a katolikusok részéről hírhetté válni. Erasmus szerette volna megszerezni magának, hogy hát eddig is bíráltad a katolikus egyházat, állj mellém. Igen ám, csak hogy a Rotterdami Erasmus ezt nem tette meg. Miért? Azért, mert látta, hogy a luteritanok azok nem pusztán megjavítani akarják a katolikus egyházat, hanem elszakad a katolikus egyháztól, tehát, hogy eretnekség. És ezt ő nem vállalta föl. Ugye, hogy szegény Rotterdami Erasmus, ugye a katolikusok nem szerették,
1: reformátusokhoz nem akart becsatlakozni.
0: Hát igen, tehát az új hitűek, luteránusok, azok pedig azokhoz meg nem csatlakozott, és azért ők is elvetették. Ugye Luther Mártonban azért ott volt az, hogy aki nem állt mellé, azt nagyon tudta gyűlölni. Elnézést,
1: igen, hogy ezt a kifejezést. Igen, tehát hogy ő azért ebben nagyon karakán volt?
0: Igen, igen.
1: Vagy mellém állsz, vagy ha nem, akkor...
0: Akkor rossz. Akkor rossz. Tehát ő az Isten szentje. Tehát Rotterdami Erasmus erről az elmagányosodásról panaszkodik, és Olá Miklós azt mondja, hogy semmi gond. Jöjjön ide, Németalföldre, térjen vissza a szülőföldjére. Majd ő idézőjelbe tejbe vajba fürözti.
1: Tehát ő...
0: Így van, és ott van, és itt van ez a humanista kör, de Rotterdami Erasmus nem megy el. Tehát ő marad továbbra is Bázelben, úgyhogy maradt a levelezés. Úgyhogy amikor Rotterdami Erasmus meghalt, akkor Olá Miklós is verseket költött a tiszteletére, ezeket saját pénzből kis füzetkébe összegyűjtve ki is adta. Illetve, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy kampányol Magyarország mellett. Tehát ez a Németalföld az a német-római birodalomnak a része. Habsburg birtok. És nagyon fontos számára az, hogy tényleg össze kell fogni a nyugatnak a törökkel szemben, és amit láthatunk az előző püspöknél, ugye Frangepán Ferencnél, hogy a birodalmi gyűlésen hogyan beszélt, ezt már korábban tulajdonképpen Olá Miklós megfogalmazza a Németalföldön. És igen, ám csak ugye magyarokkal kapcsolatban azért voltak fenntartásai nyugatnak, tehát voltak azért akkor is ilyen sztereotípiák az egyes népeknek egymással szemben.
1: És a Magyarország, ami volt a...
0: Nem szerették annyira, az egy vad, barbár népség.
1: Még mindig azok voltunk.
0: Igen, és éppen ezért szerette volna bemutatni, hogy ez nem az. És két művet is ír, természetesen latinul. Az egyik az a Hungária, ami tulajdonképpen Magyarországnak egy földrajzi leírása, illetve az Attila, csak másképpen írja, TH-val.
1: Hát akkor ez ilyen görögös, vagy ilyen latinos inkább?
0: Igen, latinos. Igen. Amely igazából nem Attiláról szól, az Isten ostoráról, hanem valójában Mátyás királynak az uralkodását, illetve azt a humanista kört mutatja be. Ugye inkább Mátyás királyra lehet ráismerni ebben az Attila.
1: Csak valahogy párhuzamot vér felfedezni, hogy mint Isten ostor, tehát hogy mint egy olyan jelentős uralkodó, hogy igen, ilyen névvel ruházza, mert nem akarta semmiképp sem lehet az, hogy Mátyás néven illesse.
0: Lehetett volna, tetszett. Csak ugye Attilának azért nagyobb a nimbusza, és ugye Attila az ilyen érdekes megítélése van vele kapcsolatban a nyugatnak, mert hogy egyrészt ugye barbár és pusztító és így tovább, meg félelmetes. Tehát az volt az érdekes, hogy volt egy izlandi kispaptársam.
1: Izlandi. Nem hívott meg még magához?
0: Nem hívott meg. És mondta, hogy Izlandon még mindig Attilával riogatják a gyerekeket. Elvisz Attila.
1: Pedig a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, az még még később volt.
0: Hát az a honfoglaló magyarokra igen, vonatkozott. De hogy Attilával rémizgetik a gyerekeket, az úgy megmaradt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugyanakkor viszont csodálták is Attilát, mert hogy a semmiből létrehozott egy birodalmat, meg azért az, aki a rómaiakat le tudja győzni, az mindenképpen elismerésre méltó, tehát olyan személyiség, aki hát nagy személy. Na és akkor talán zárásképpen most lassan a műsoridő végéhez érünk, azt hiszem, hogy a Hungáriából szeretnék felolvasni néhány sort, ami Egerre vonatkozik. Egyébként magyarul megjelent ez a mind a két mű, hozzáférhető, és hogyha valakit érdekel, hogy a saját faluja, városa megvan-e benne említve, akár csak egy, hogy mondjam, hogy létezett. Na, Egerről azért néhány sor ír. Ugye ettől délfelé, ez Miskolcra vonatkozik, ettől délfelé 4 mérföldre van Eger, püspöki székhely, nagyon figyelemre méltó nem csak bő jövedelmei, de fekvése és élelem bősége miatt is. A vár a hegylábánál egy kiemelkedésen épült, székesegyház van benne, alatta a síkságon terülnek el a káptalan épületei és a mezőváros. Ennyit ír Egerről. De bele kell gondolni, hogy több száz településnek a nevét tartalmazza. És ilyen kis jellegzetes dolgokat írogat róluk, nagyon érdekes olvasmány mind a mai napig. Mondhatjuk azt, hogy a korabeli Magyarországnak egy nagyon értékes leírása.
1: De azt, hogyha már ő Egerről ír, és hogy egyáltalán Egerben mikor kerül, hogy kerül, és majd milyen feladatai lesznek, mert lesz neki bőven, arról már csak a következő adásban beszélünk.

0: A mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klisz Bálta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalás folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőivel, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Magyar Péter miniszterelnök tegnap fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az MT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében mások mellett részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek és Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettóé 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Az év végéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek a drága gázolaj miatt, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5.000 forintos támogatást, és kifogásolta, hogy az autósok háromnegyede nem részesül kompenzációból. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kabinet az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Tegnap megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitímnek tartja az eljárást, a Mi Hazánk pedig nem elvoksolt. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége, így a 70. életév betöltésével az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés, emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei Európai Mobilitási Hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Rövid időre ismét leállították a forgalmat reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt. A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a légierő preventív jellegű műveleteket hajtott végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, további részleteket nem közöltek. A világ legnagyobb kőolaj exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit, írja a Reuters hírügynökség. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolajvezetéket. Több millió dollár befagyasztott fehér orosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól a belarusz elnök. Alekszandr Lukasenka tegnap John Kollal, az amerikai elnök fehér oroszországi külön megbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült az ég, északon némi fátyol és gomoly felhűvel. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, helyenként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet a délutáni órákra majd 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatjuk a Vörös Pók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, mely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető négy kisfilm a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. Tartsanak velünk!

0: Az 1950-es, 60-as évek evangélikus egyház történetéről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottság elnöke, és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Evangélikus Országos Levéltárból. Egy program kapcsán vagyunk itt, az interneten is látható, a Vörös Pók hálójában. Online levéltári programja van a levéltárnak, és ennek a kapcsán két beszélgetőtársunk lesz. Az egyik Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, a másik pedig Kertész Botond, szintén történész, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője. A Vörös Pók hálójában, amit már említettünk az előbb, ez az Evangélikus Egyháznak a történetéről szól, a megtorlás éveiben, különösen a Kádár korszakra hegyezték ki ezt az online bemutatót, a második világháború után milyen helyzetben voltak a magyarországi egyházak.
2: Egy vesztes háború után egy lerombolt országban egy sok veszteséget elszenvedett egyház, az evangélikus egyház is, ahol egyrészt hasonlóak a problémák, tehát az újjáépítés, az egyházi szervezetnek alapkérdések. Az igazi nehézséget az okozta, hogy formálódni látszott már 1945-től egy olyan hatalmi berendezkedés, illetve egy párti törekvés, ami hát újraírta az egyházaknak a társadalombeli, meg az országbeli szerepét, és a következő évtizedek ezek tulajdonképpen ezzel teltek, hogy az egyház hogyan kényszerült bele ebbe a pártállami diktatúrába, milyen lehetőségei, milyen kötöttségei voltak, hogyan számított rá az aktuális hatalom, illetve az egyház vezetés, az egyház miben volt partnere ennek a politikai törekvésnek, és ez nem csak egyházkormányzati, személyi, intézményi kérdéseket érintett, hanem sokszor a teológiai alapkérdéseket is felvetette.
3: Azt is érdemes még hozzátenni az evangélikus egyház helyzetéhez 1945 után, hogy bár kvázi véletlenül nem direkt alakult így, de az egyház vezetőség is átalakult. Ilyen szempontból is egy cezúra a két világháború közötti aktív szerepet játszó püspökök közül a jelentősebbek nyugalomba vonultak, elhunytak, tehát egy teljesen új garnitúra vette át az evangélikus egyház vezetését, és ráadásul egy olyan garnitúra, amelyik akár nyitottabb is lett volna arra, hogy egy más egyházpolitikát a társadalomhoz és a politikai hatalomhoz való más viszonyt alakítson ki, de persze nem volt arra nyitott, hogy elárulja az egyháznak a tanítását, márpedig a hatalom részéről ez volt az elvárás, és tulajdonképpen érdemes is ilyen szempontból időnként végig gondolni az egyház történetet, hogy valójában milyen lehetőségei voltak az egyháznak, míg a református egyházban megmaradtak a maguknak tekintélyt szerzett két világháború között szolgált püspökök, nálunk pedig variáció volt, de a végeredmény ugyanaz volt. 1948 után az új és régi püspököknek is, egyházvezetőknek is mennie kellett, és olyanok jöttek, akiket gyakorlatilag már nem az egyház választott, hanem az állam ültetett az egyház nyakára, hogy a saját egyház politikáját végezzük. Ezért, hogyha belegondolunk azokban a vétkekbe, hibákba, amikbe a világháború után, illetve a létező szocializmusba, a Rákosi, majd a Kádár rendszerben a protestáns egyházak valóban vétkesek voltak, és ebben mondjuk még hangsúlyosabban az egyház vezetőség is, akkor azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek nem szabadon választott egyházvezetők voltak, hanem előre kijelölt és jóváhagyott vezetői voltak az egyháznak. És azt is érdemes még a mondani valón kívül megjegyezni, hogy az egyházak egész működési területe alakult át. Elvesztette az egyháza vagyonát, és az egyházi vagyon az nem feltétlenül arra szolgált, mint ahogy mondjuk az 50-es évek propagandája mondta, hogy minél nagyobb púkasat növesztenek maguknak a klerikális papok, hanem arra, hogy fönntartsák az egyházi működést, nem csak az istentiszteletet, hanem mondjuk a szociális működést, hogy fenntartsák az oktatást. az is nagyon fontos, hogy az oktatás gyakorlatilag, ez az evangélikus egyházban teljesen megszűnt, az evangélikus egyház oktatási tevékenysége 1948 után, katolikus és református egyházban pedig minimálisra szorult vissza. Minden ígéret ellenére megszűnt a kötelező hittanoktatás, majd a fakultatív hittanoktatás és gyakorlatilag az iskolai hittanoktatás ellehetetlenült. Tehát egy teljesen más, teljesen új, addig ismeretlen helyzetbe kerülnek az egyházak. Inkább ez az 1948 utáni időszakban, 45 és 48 között még volt egy halovány remény, hogy ez nem így lesz, de 1948 után egy teljesen új rendszerbe megnyírbált autonómiával, anyagilag ellehetetlenítve, intézményrendszerétől megfosztva kellett az egyháznak valami egészen más útra lépnie.
1: Hogyan alkalmazkodott az egyház az új helyzethez?
3: Nagyon érdekes kettősége van ennek a korszaknak, mert mindez a negatívum, amit elmondtam, azzal szemben áll egy hatalmas nagy pozitívum, ez az egyházi ébredés, ami nem csak evangélikus sajátosság, hanem a református és a katolikus egyházat is áthatja. Azaz iszonyatos borzalom, amit átélnek az emberek a világháborúban, a két megszállásnak a borzalmai, talán azok is hozzásegítenek arra, hogy az emberek egy kicsit újra az egyház felé, illetve nem az egyház felé fordulnak, hanem Isten felé fordulnak. És ha az emberek Isten felé fordulnak, akkor nem mindig találják meg persze az egyházat, de az 1940-es évek az pont az volt, és még az 50-es évek elején is, amikor az egyházat megtalálták az emberek. És az, amit intézményrendszerrel elveszít az egyház, azt nagyon nagy mértékben pótolja a lelkészeknek az elképesztő tenni akarása, és a híveknek is az a lelki és emberi odafordulása az egyház felé, ami egy hihetetlenül virágzó egyházi életet alakít ki. Ennek már voltak előzményei, tehát ez az 1930-as, 40-es években megindul, és a 45 után pedig tovább folytatódik. Döbbenetes, ha az ember még a korai 50-es évek egyházi sajtójába is belelapoz, amikor azt hinnénk már, hogy tényleg csak a TSZ-ekről és a felszabadulásról, és erről szól az egyházi élet, míg az egyházi sajtónak a lefolytott és cenzúrázott légköréből is egyszeren átsüt, mert nem tud más csinálni, az a hihetetlenül élénk és valóban aktív egyházi élet, ami áthatja ezt a korszakot. Hogy hogyan alkalmazkodtak az egyházak intézményi szinten, oktatáshoz nem lehetett alkalmazkodni, hiszen ha nincs iskola, akkor nincsen iskola. Ifjúsági munkát, amíg és ahol és ahogy lehetett, azt belső egyházi gyülekezeti körben végzi az egyház. A szociális munkáról lehetne egy másik beszélgetést tartani, úgyhogy ez csak nagyon röviden, hogy a szociális intézményekből megmaradhatott néhány, nem sok, vagy ami megmaradt, az is átalakult profillal, amit az egyháznak engednek, az gyakorlatilag az idősekkel való foglalkozás, illetve a fogyatékkal élőkkel való foglalkozás, és ez korábban egyházhoz kötődő egyesület kereteken belül működött, ennek átalakul a szervezete, és ez már egyesületek kiiktatásával közvetlenül egyházi munkaként működik, és hát a gyülekezeteknek az aktívabb bevonásával ezt a lecsökkentett szociális munkát az egyház a saját anyagi erőfeszítéseivel tudja fenntartani. Itt hát azért jegyezzünk meg némi kis büszkeséggel annyit, hogy az evangélikus egyház egész Kádár korszakban azt a szociális rendszert, amit kialakít, az 50-es évektől, tehát 1950-51-től kezdve, az a nagyságához mérten egy nagyon-nagyon komoly szociális intézményrendszer, és a mai intézményrendszert ismeri, azt tudja, hogy ez gyakorlatilag állami támogatásból működik, akkor ez teljesen az egyház tartotta fönt. Ez is az alkalmazkodásnak a része volt.
2: az egyház alkalmazkodásához azért hozzátartozik ez, hogy ez a valóban nagyon fontos és hiánypótló szociális munka, amit Botond részletezett, ez tulajdonképpen összefügg azzal, hogy az egyház szerepe az újraértelmeződik, és az egyházak azért kapnak létjogosultságot az alapvetően ateista és egyházellenes időszakban, mert hogy hasznos társadalmi

0: Az új rendszer egyik árnyoldala az állami egyházügyi hivatal. Mi volt a szerepe?
1: De nagyon hosszú korszakról beszélünk, mert tehát a pártállami időszakot 48-tól 89-91-ig számoljuk. Ez egy olyan rendszer, amit érdemes rendszer szinten elemezni és látni magát a működést, amelynek vannak direktívái, ideológiája, intézményrendszere, végrehajtó szervei, és a végrehajtó szervek egyik az egyházpolitikai irányelvek egyik végrehajtó szerve. Ez az állami egyházügyi hivatal volt, egy nagyon hosszú életű szervről beszélünk, mert 1951 májusában, éppen 75 éve egyébként most állították fel az első törvény keretében ezt a szervet. Kossa István volt az első elnöke, és 89. június 30-án szüntette meg a 14. törvényelő rendelet, tehát gyakorlatilag végigível ennek az intézménynek a működése az egész korszakon. Az alapvető feladata, az a deklarált feladata, az 1948-as egyházakkal kötött egyezményeknek a gyakorlati kivitelezése, a konzultáció, gyakorlati megvalósítása mindazoknak, amik az egyezményben megköttettek. Valójában azonban, mivel egy egyházellenes diktatúrikus korszakról beszélünk, itt az egyház ellenőrzése, hátulról való irányítása, befolyásolása, tehát ez mindezek a funkciók is ennek a szervnek a feladatát jelentették. Az állami egyházügyi hivatal az tulajdonképpen az úgynevezett nyílt kapcsolatot tartott az egyházzal. Tehát amikor közvetlen egyházi kérdéseket kellett egyeztetni, személyi kérdéseket, gyülekezeti problémákat. Tehát ez egy látható kapcsolat volt az egyház és az állami szerv között.
2: Az állami egyházügyi hivatal gyakorlatilag az egyház külső kereteit szabta meg. Mai eszünkkel elképzelhetetlenül szűkre szabott térben mozoghatott az egyház. Ha egy meghívót akartak gépelni, azt már 5 példány felett már az állami egyházügyi hivatal engedélyével lehetett. Ha egy lelkész útlevelet kért, az csak is az állami egyházügyi hivatalon keresztül kaphatta meg, akár csak a szomszédos országban is, akár csak turista útlevéllel. Minden lelkész és minden egyházi tisztségviselőnek a választásához is az állami egyházügyi hivatalnak az előzetes hozzájárulása kellett. Az állami egyházügyi hivatal kezelte azt a rövid pórázt is, amit kongruának, államsegélynek nevezünk, mivel hogy megroppant az egyháznak az anyagi ereje, ezért rászorult arra, hogy ez a lelkészek, tehát egyházi alkalmazottak fizetését ez állami pótlékot kapjon. Ez teljes mértékben az AIH-nak a kénye kedve szerint, ha valamely lelkészek

0: egész politikailag nem volt megfelelő, akkor megszabták. Azért a prédikációkat viszont nem az Állami Egyházügyi Hivatal írta, és az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai meg vasárnap nem fröcsköltek szét a szélhúzamra minden irányába, hogy prédikációkat hallgassanak, és utána számon kérjék a lelkészt. Ez ennél sokkal kifinomultabban, és hát valljuk meg, sokkal tragikusabban működött. Azt, hogy egy lelkész mit mondhat el a szószékről, és ez hogy kerül vissza, és hogy kerül ez esetleg retorzió, ez attól függ, hogy hol van ez a szószék. Ez a szószék egy kiemelt helyen van, mondjuk a legkiemeltebb hely az a Magyar Rádió stúdiója, ahol természetesen előre püspökkel egyeztetett szöveg kerülhet csak be, és természetesen semmi olyan egy fél mondat és egy félreértelmezhető gondolat sem hangozhat el, ami esetleg nem lenne teljes összhangban párt és az állam mindenkori politikájával. Majdnem ugyanez a helyzet kiemelt helyeken, tehát nagyobb városokban, Budapest összes szószékén azért vannak, akik figyelik és visszakerülnek ezek a hírek. De nem feltétlenül az Állami Egyházügyi Hivatalhoz, még nem is biztos, hogy az államhoz kerülnek vissza. Kerülhetnek az Állambiztonsághoz, erről majd Kati fog részletesebben beszélni, de kerülhetnek az egyházi előjárókhoz is. Megtudhatja ezt az esperes, megtudhatja ezt a püspök. És az esperes és a püspök fogja megszólítani a lelkészt, hogy mi is hangzott el, mit is mondtál el, mégis ezt hogy gondolod, és ugye tudod, hogy akkor ilyet többet nem szabad. És itt térek vissza arra, hogy nem a saját választott vezetőink voltak, hanem ezek a vezetők gyakorlatilag az állam által megszűrt politikailag megbízható vezetők voltak, és tulajdonképpen ennek az egész korszaknak az a tragédiája is. Ezért van tényfeltáró bizottság, és ezért kell tényleg nagyon alaposan végig kutatni ezt a korszakot, mert időnként ez úgy tűnik, hogy maga az egyház, amely kiszolgálja az államot, és maga az egyház önként és dalolva erősíti meg azt a rendszert esetről esetre, amely rendszer az utolsó pillanatig az ő kiirtásán dolgozik. Ez nem egy furcsa Stockholm-szindróma, az is benne van azért már a végére, hanem az, hogy az egyház olyan szoros ellenőrzés alatt van, és az állam végül is eléri azt, hogy az egyház belülről ellenőrizze magát, az autonómiájának a teljes leépítésével, hogy gyakorlatilag nincs már arra, vagy nagyon-nagyon ritkán van arra szükség, hogy monstreppereket csináljanak, hogy állami alkalmazottak beleszóljanak abba, hogy melyik lelkész kell most hirtelen kirúgni, vagy melyiket érje retorzió, vagy fegyelmi eljárás, hanem ezt megteszik azok az egyházi vezetők, akik az állam bizalmából kerülnek az egyház élére.
1: Botondot kiegészítve még azt hozzátenném, hogy ennek a korszaknak tényleg ez az egyházi tragikuma, hogy ami külső kényszerként indul, az egy idő után belsővé válik. Tehát ez a belső kontroll kezd el egy idő után nagyon erősen működni, és emögött sok esetben az van, illetve az arra vezethető vissza, hogy 1956 után a pártállamnak az egyházpolitikáján ott megváltoznak a hangsúlyok. Két párthatározat születik 58-ban és 68-ban, és ahogy finomodik, tehát végbe megy egy finom hangolás, és 58-ban még az úgynevezett klerikális reakció elleni harc és az egyházak támogatása az, amit a rendszer elvár a vallási közösségektől, az egyházaktól. Ugyanakkor már szétválasztják az egyértelműen az állam részéről ellenségesnek tartott klerikusokat, tehát egyháziakat, illetve a vallásos világnézet elleni harcot. Tehát ez két szintre kerül ez a pártállami törekvés. 68-ban pedig már egyértelműen megfogalmazódik az, hogy az egyház feladata az, hogy deklarálja és hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen építik a szocializmust, tehát a szocialista társadalom a közös építése, és ebben a nagyon kinyitott közös térben azért elég nehéz a tényleges veszélyeket felmérni. az egyház számára, tehát hogy valóban hol vannak azok a buktatók, amik egy egyház számára vállalhatatlanok, illetve elkezdődik az a folyamat, ami mondjuk a 80-as évekre már egészen egyértelmű, hogy egyházon belül sokkal konzervatívabban gondolkodik egy-egy Kádi Zoltán püspök, tehát sokkal nagyobb szigort, cenzúrát, belső cenzúrát követel meg az egyházon belül, mint amit az állami szervek elvárnak. Ez egy nagyon abszurd helyzet lesz a korszak végére.
2: Az állambiztonság hogyan viszonyult az egyházakhoz?
1: Az egyházpolitikai direktívák másik végrehajtó szerve az állambiztonsági szervek voltak. Ez a korszak különböző évtizedeiben változott, államvédelmi osztálytól kezdve hatóság, belügyminisztérium és a különböző állambiztonsági szervek, azok végezték tulajdonképpen azt a titkos munkát, ami az egyházak működésével, ellenőrzésével, bomlasztásával függött össze. Egészen más módszerekkel, alapvetően titkos hálózati módszerekkel dolgoztak, mint az AEH, ahol azért volt egy nyílt tere a kapcsolattartásnak. Ennek része volt az ügynök hálózat kiépítése az egyházban, ami 56 előtt kicsit másként folytott, inkább a presszió, a konkrét fizikai fenyegetés, börtön, tehát ezek a megfémlemlítő módszerek uralkodtak, és hát egyértelmű, hogy az állambiztonság egy mennyiségi növekedésre törekedett, mint szervezet. 56 után újra gondolták az állambiztonsági módszereket is, és inkább a meggyőzés, a hazafias eszmei alapon való együttműködés lett a beszervezéseknek az alapja, és tulajdonképpen ez hosszú távon jobban működött, mert kevésbé tűnhetett talán kényszeresnek, mint az, hogy valakit esetleg félholtra vertek a börtönben, és nehezebb is volt tisztán látni abban, hogy ha egy lelkész leül például egy tartótiszttel beszélgetni egyházi ügyekről, ennek vajon mi lesz a következménye, hova kerül el, tehát egy ilyen nagyon lelkészek számára, beszervezett lelkészek számára nagyon, nagyon beláthatatlan térbe kerültek bele egy számukra teljesen idegen közegbe. Én igazság szerint egyetlen részére hoztam most egy idézetet, esetleg erről is lehet beszélni, hogy az állambiztonságnak különböző fókuszai voltak a magyarországi egyházak működése, az evangélikus egyház belső ügyei, személyi kérdései, teológiáján kívül. A 60-as években, amikor egyébként is a Kádár rendszerben volt egy nagyon erőteljes külpolitikai nyitás, ezzel összhangban az egyházak is egy sokkal nyitottabb külpolitikát folytathattak, egyértelműen az állami lehetőségeket kihasználva, illetve azok mentén. És itt jönnek be azok az állambiztonsági módszerek, amikor már nem csak egy-egy püspöknek a hazai működése, az espereseknek, egy-egy lelkésznek a gyülekezeti munkája érdekes, hanem az egyház képviselői kikerülnek külföldre, különböző alkalmakra, konferenciákra, nagy nemzetközi gyűlésekre, és itt kapnak olyan plusz feladatot, ami kevésbé a személyekről szól, meg arról, hogy mi hangzik el például egy genfi nagy konferencián, hanem leginkább a szocialista Kádár rendszernek a legitimációját kell képviselniük kint. Tehát minden megnyilvánulásukkal azt kell igazolni, hogy Magyarországon vallásszabadság van, az egyházok szabadon működnek, és gyakorlatilag egy normális működési rendben élnek az egyházak. Ennek volt egy nagyon speciális része állambiztonsági részről, amikor valakit külföldre kiküldtek, és különböző módszerekkel felkészítették arra, hogy majd kint hogyan kell ügynökként működnie. Különböző módszerekkel kiképezték azokat, akik külföldre mentek hosszabb, rövidebb időre. Azok voltak igazán kulcspozícióban, akik hosszabb úgynevezett tanulmányutakra mentek ki, esetleg ösztöndíjasnak több fél évre, vagy pedig kiküldetésben hosszabb időre munkát vállaltak. Egy példát hadd hozzak erre, itt Harmati Béla, aki 1966-ban elkezdenek vele foglalkozni, mert hogy külföldre telepítik, és ezután 3 éven keresztül Genfben a Lutheranus Világszövetség teológiai osztályán dolgozik. Elég alapos kiképzést kapott erre. Ezt felolvashatom most?
2: Igen.
1: Hogy személyes visszaemlékezésében felidézi, hogy hogyan élte meg ennek a úgynevezett telepítésnek, vagy felkészítésnek az egyes részleteit. Harmati Bélát idézem, Rajos Pál, ő volt a tartótisztje, egyszer bevitt a Fehérházba, ez a Pesti Fehérház, a Jászai Mali tér, ami korábban a belügyminisztérium, illetve aztán képviselőház volt, tehát erről a Fehérházról beszélünk, ott történik ez a történet. Tehát Rajos egyszer bevitt a Fehérházba kihallgatásra, belépéskor a portán átvizsgáltak, megmotoztak tetőtől talpig. Borzasztó volt, mintha egy börtönbe mennél. Háromszor megnézték minden igazolványomat, ellenőrizték, hogy nincsen nálam lehallgató vagy egyéb veszélyes holmi. Félelmetes volt ez a titkolózás. Lovász és más magasrangú tisztek, Rajos felettesei voltak jelen, valószínűleg ők is meg akartak ismerni. Több részből álló alkalmassági és pszichológiai tesztet végeztettek el velem. Keresztkérdéseket tettek fel, mit csinálnék bizonyos helyzetekben, például ha követnének, ha megfigyelnének. Kipróbálták, mennyit tudok memorizálni egy rövid időre elémtett írott szövegből, milyen az arcfelismerő képességem. Ezt még az utcán is kipróbálták, kíváncsiak voltak, felismerem-e az illetőt, akit utánam küldtek. Valószínűleg így akarták felmérni, mire vagyok képes. Tesztelték a rátermettségemet, az alkalmasságomat, mielőtt kiengedtek volna külföldre.

0: ezeknek az ügynököknek mi volt a feladatuk?
1: Hát erről beszéltem az előbb, hogy nem konkrétan az alkalmakról számoltak be, illetve hát ez is hozzátartozott az ügynöki feladatokhoz, aki egyáltalán kapott. Érdekes módon nem minden külföldöt járt ösztöndíjas kapott konkrét állambiztonsági feladatot. Kiengedték, az okát nem tudjuk, hogy miért nem bízták meg külön feladattal. Egy-egy jelentést írtak, de tulajdonképpen ezek nem többek annál, mint amit egy lelkész egyébként hivatalból a püspökének egy külföldi kintartózkodás után egyébként is írt. Itt ezeknél a fontosabb külföldi kintartózkodásoknál, hát egyrészt fontos volt az, hogy ki mit mond bizonyos alkalmon, mik azok a nagyobb témák, amivel például egy nemzetközi szervezet foglalkozik, hogyan illeszkedik ebbe a magyar delegációnak a részvétele, a delegáció tagjai hogyan nyilatkoznak egy-egy kérdésben, mert azért a szocialista Magyarország delegátusait azokat szerették a nyugatiak faggatni a hazai helyzetről. Tehát ez az egyik irányú feladat volt, amikor tájékoztatta az állambiztonsági szervet egy kiküldött egyházi ember, a másik pedig az, amit ő egyfajta hírvivőként kivitt, tehát ez a propaganda, amit részleteztem az előbb.
2: Ez nem csak külföldön, hanem belföldön is egyre inkább az állambiztonságnak a feladata volt. Tehát nem a hírszerzés, hiszen szinte mindent tudtak. Mindenről jelentést kellett írni, akár az állami egyházügyi hivatalnak. Tehát ne arra gondoljunk, mint egy James Bond filmnél, hogy vagy valami titkot ki kellett deríteni, és akkor azt elmondták, azt a titkot. Ilyen is volt. De ennél talán sokkal fontosabb, és talán az egyháza nézve sokkal tragikusabb is, az a feladat, amit az állambiztonsága az maga rettenetes rendőri szakzsargonjában úgy fogalmaz meg, hogy bomlasztás. Tehát nem csak az a feladat egy ügynöknek, hogy beszámoljon arról, amit itt-ott-amott hallott, hanem az is a feladata, hogy azt mondja egy bizonyos társaságban, egyházban, gyűlésen, amit mondanak neki, hogy mondjon. Amivel majd gyengíteni tudja tulajdonképpen az egyházat, ellenségeskedés szít, olyan tanácsokat ad abba az irányba, löki a döntéshozatalt, hogy ez tulajdonképpen az egyháznak ácson, és az államnak jó legyen. És tulajdonképpen ez az iszonyatos csapdahelyzet, amiben sajnos sokan belekerülnek, és nagyon nehéz belőle kimaradni, mert amikor úgymond hazafias alapon beszerveznek valakit, akkor azt mondják, hogy hiszen ezzel az egyházadnak is használsz, mivel csak elősegíted az egyház és az állam harmonikus együttműködését. De valójában itt ebben az ős hazugság, hogy az egyház és az állam, az egyház üldöző állam, az egyház halálára és elpusztítására bazírozó szocialista állam, akinek az utolsó pillanatig ez a deklarációja, hogy az egyházat eltüntetni és elpusztítani. Vele nem lehet olyan módon együttműködni, vagy nagyon-nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem lehet úgy megfelelni az állami megbízóknak, ez leginkább az állambiztonság, hogy azzal az egyház érdekét szolgáljuk. Még az is lehet, hogy időnként igen, de azért leggyakoribb esetekben arról van szó, hogy az állam érdekét kell szolgálni az egyházzal szemben, és hát végül is ezt azért Krisztus Urunk már elég régóta megírta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, és nem azért nem lehet, mert tilos, hanem azért, mert lehetetlen. Tehát tényleg ebben a helyzetben nagyon sokszor két úr volt annak a lelkésznek, annak az egyházi vezetőnek, akit beszerveztek, két ura volt. Volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az egyház megszűnjön, és volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az evangélium hangozik, és az egyház működjék. Ez nem mindig volt, és ez bizony megbetegítette őket is, és az utódjaikat, és erről talán Kati tud mondani, hogy mik voltak ennek nem azért csak az egyházra nézve, hanem az egyes emberekre és akár egyes családokra nézve a következményei.
1: Az Evangélikus Egyház tévfeltáró bizottsága 20 éve foglalkozik ügynökkérdésekkel, szisztematikusan tárjuk föl azoknak a lelkészeknek a működését, akik az állambiztonsági szervezetnek beszervezett tagjai voltak az ügynökhálózatnak. A püspököket, egyházvezetőket, illetve teológiai tanárokat dolgoztunk már föl tanulmányok formájában, és ezekben nagyon szépen, pontosan kirajzolódik az, hogy ebben a kényszerhelyzetben, amiben az egyház végül is 48-tól élt, milyen megoldások, technikák, menekülések, próbálkozások történtek az egyházi emberek részéről, ki így, ki úgy viszonyult például egy beszervezési megkereséshez. Volt, aki évtizedekig benne volt ebben a hálózatban, volt, aki két hónap után leleplezte magát és kilépett belőle. Tehát nagyon sokféle, azt szoktuk mondani ebben a munkában, hogy nincs két egyforma ügynök történet. Ezért is nagyon fontos, hogy listázás helyett igenis mindenkinek külön meg kell vizsgálni a történetét. És hát az is nagyon érdekes, hogy akinek erre még egyáltalán lehetősége van, vagy volt, nyilatkozott arról, értékelte önmagát, egykori önmagát, hogy hálózatként hogyan érzi ma magát, tehát hogy egykori hálózati személyként ezt hogyan látja ma önmagát. 2025. novemberében jelent meg az úgynevezett hálósorozatunknak a következő kötete, amiben a teológiai tanárok beszervezettségét tárgyaljuk, és itt Rajsz András professzor egyik tanulmányról szóló tanulmányból szeretném idézni azt, hogy ő hogyan értékeli az egykori szerepét, és itt kanyarodnék vissza Botonthoz, hogy a nagyon direkt információs szerzés mellett igazából az egyházak teljes állami kontrollja és lefedése volt mind az AIH-nak, mind a belügynek, és ezen belül az állambiztonsági szerveknek a feladata. Rajsz András professzor a legnagyobb tehertételnek azt érzi, amit ebben a bizonyos teológiai tanárok kötetünkben megfogalmaz, méghozzá egy olyan helyzetben, hogy tavaly nyáron, amikor készült ez a kötet, akkor egy lelkész társával felvette a kapcsolatot, és bocsánatot kért azért, hogy egy jelentést írt róla. És megtörtént ez a bocsánatkérés, illetve bocsánat megadás, és Rajsz professzor azt írja a lelkész társának: tudom, hogy mindenki azzal mentegetőzik, hogy nem ártott senkinek, de azt is elismerem, hogy ez a titkos együttműködés még ilyen esetben is a bizalom, a bizalmi légkör ártalmára volt. Őszintén bánom, hogy ehhez én is hozzájárultam, és akkor írja még, hogy kérlek, bocsáss meg nekem te is. Tehát egyházi közösség részéről azt hiszem, hogy ez a legnagyobb rombolási terület, amikor az a hittestvéri, az a bizalmi közeg, az megrendül egy ilyen külső nyomás következtében.
2: Hát akkor tényleg csak az történet lekerekítéseként. Németeknek van egy borzasztóan hosszú és csúnya szavuk, nekik van sok ilyen szavuk, Vergangenheitsbewältigung. Ők így nevezték ezt a folyamatot, tehát szó szerinti fordításban ez azt jelenti, hogy a múltnak a leküzdése. És ez egy nagyon-nagyon, nagyon csúnya, de nagyon jó szó, hiszen ez egy olyan múlt, olyan tehertétel, minden egyházon egyébként megkockáztatom az egész társadalmon is, amit nem lehet két szóval, nem lehet formális bocsánatkérésekkel, nem lehet egyszerű módszerekkel megúszni. Ez egy küzdelem. Küzdelem azoknak, akik ennek az áldozatai voltak, küzdelem azoknak, akik ennek a részesei, elkövetői voltak, és küzdelem azoknak, akik áldozatai és elkövetői is voltak annak, ami az egyházzal. És tegyük hozzá, tényleg tágítsuk ki nyugodtan, mert az egész társadalommal történt. És mivel Katival ezt így belülről 20 év óta az apró munkáját csináljuk, valóban egy küzdelem. Magunkkal is, a közösségnek, önmagával is, és az a cél, hogy elérkezzünk a katarzisig. Azt már tudom, hogy nem lesz olyan szép, nagy katarzis, mint amilyen egy görög dráma végén, vagy egy Shakespeare színmű végén írja az ember, azt jól megírva, de apró-apró katarzisokat már átértünk. És a katarzis az a kataszúból jelent. Az katarzis az azt jelenti szó szerint, hogy megtisztulás. Tehát ezért a megtisztulásért érdemes. És hogy most hagyj beszéljek egy kicsit ki, nem csak az evangélikus egyházból, hanem egyáltalán az egyházi közegből is. Ügynökakták megnyitása várható, ha minden igaz, valamilyen módon. Itt is az lenne a cél, hogy elérjük a katarzist, de ezért meg kell dolgozni. De ez, ha van tanúsága a 20 évi munkának, akkor az, hogy ez nem fog magától jönni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem, ami nem megspórolható, viszont megéri, mert csak itt tudunk tovább lépni, és a jelenbe és a jövőbe talán helyesebb és jobb döntéseket hozni.

0: A Vörös Pók hálójában címmel négy kisfilm tekinthető meg az Evangélikus Országos Levéltár honlapján. Az Evangélikus Egyháznak a kommunizmus évtizedeiben megélt történelméről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Viannei Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennai Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem, megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viennai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viennai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima élet nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk.

Vilnai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbelíma jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi, mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arszi plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságos szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét.

Vilnai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztség ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készít elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Vianai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Bíztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a Szent Életű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt minnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettóé 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Az év végéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz akció zseppénznek nevezte a havi 5.000 forintos támogatást és kifogásolta, hogy az autósok háromnegyede semmilyen kompenzációban sem részesül. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kabinet az egészségügyre fordítja az emelésből származó 90 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés tegnap titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartja az eljárást, a Mi Hazánk nemmel voksolt. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége, így a 70. életév betöltésével az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés, emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Unió szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az EU jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelynek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított fel. Rövid időre ismét leállították a forgalmat reggel két lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A hadsereg tájékoztatása szerint preventív jellegű műveleteket hajtottak végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, de többet nem árult el. Újabb Iránnal kapcsolatos szankciókat vetett ki az Egyesült Államok az orosz VTB bankra, mert Washington szerint a pénzintézet segített kijátszani a Teherán elleni büntető intézkedéseket. Az amerikai pénzügyminisztérium ezzel kibővítette a 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója után a bankkal szemben bevezetett szankciókat. A világ legnagyobb kőolaj exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit, írta meg a Reuters hírügynökség elsőként. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolaj vezetéket. Végül az időjárásról mondhatjuk, hogy visszakacsint a nyár. Túlnyomóan derült ma az ég, északon némi fátyol és gomoly felhővel, de csapadék sehol sem hullik. A szél sokfelé megélénkült, helyenként meg is erősödik. A délutáni órákban a csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
4: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Kovács Szilviát, a MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ismételten találkoztunk a Koltai Házaspár által megrendezésre került, idén már 4. alkalommal megrendezésre került somünnepen. Kedves hölgyem, önnek az élete a som kutatása, ha mondhatom így és nem túlzok. Mi miatt foglalkozik a sommal? Mi az, ami felkelt önben az érdeklődést ezen különleges növény iránt?
7: Hát mindig is vagy gyümölcsfajokkal foglalkoztam, míg annak idején a doktori témámat csipkebogyó termesztés témában írtam, és hát ugye ez a vadfajok, a termesztésben vonható vadon termő gyümölcsfajok, azok mindig közel álltak hozzám. A som pedig azért is, mert ugye Magyarországon honos gyümölcsfajról van szó, termesztésének évszázados hagyományai vannak. Lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy gyakorlatilag ugye a nagyobb gyümölcsű egyedeket nagyon szívesen ültették kastélykertekbe, és kolostorokba, és emellett még adótétel is volt, tehát gyakorlatilag a kökénnyel együtt megbecsülték, tehát nem csak a gyümölcsét, fáját, és nagyon széles körűen használták. Engem itt a gyümölcs érdekel, tehát a gyümölcs termesztési szempontból a hasznosíthatósága, a hazai populációknak a vizsgálata, a külföldi fajták honosítása, tulajdonképpen ezzel foglalkozunk.
6: Valóban, mert visszautalt a múltkori beszélgetésünkre, hiszen találkoztunk már a Szent István Rádió hullámhosszain, akkor is hallhattak önnel egy értékes és érdekes riportot, most pedig folytatjuk a témát, hiszen nem lehet a somról eleget beszélni. Milyen növény ez a som? Hogyan lehetne megfogalmaznunk? Mik a főbb jellemzői?
7: Hát az idei év azért nagyon szépen bizonyította, hogy sajnos a som is egy igényes növény. Tehát, hogyha kimegyünk az erdőbe, azért látjuk, hogy bizony nagyon kevés volt a csapadék az idén, és hogy hát a sombokrok is ugyanúgy szenvednek. Hervadozik a levelük, elkezdték lehullajtani a leveleket, ráaszoltak a gyümölcsök. Tehát azt mondom, hogy nem egy igénytelen növény, de nagyon értékes növényről van szó egyébként, hiszen rézsű megkötésben nagyon jelentős szerepet tölt be. Egy ilyen jellegzetes, mint egy szív alakú gyökérzete van egyébként, ami egy nagy kiterjedésű, de azért viszonylagos mélységet is el tud érni, és ilyen erdészeti szempontból is megbesült maga a növény. Tehát, hogy mennyire igényes és igénytelen, hát hogyha otthon ültetünk sombokrokat, akkor az első két évben nagyon-nagyon oda kell figyelni rájuk, hogy megfelelőképpen be tudjanak gyökeresedni. Most már az őszi ültetés sem jelent úgymond védettséget, mert a téli időszakban is nagyon kevés sokszor a csapadék, tehát hogyha szárazabbak a hónapok, akkor is érdemes azért kicsit pótolgatni, és folyamatosan öntözni kell, amíg ez a gyökérzet ki nem alakul, meg nem erősödik. És utána, hogyha tisztán tartjuk az alját, tehát gyommentesen, akkor kevesebb vízzel is beéri, de ha szép termést szeretnénk, akkor mindenféleképpen szereti a soma a vizet.
6: Akkor locsolni kell.
7: Hát öntözni kell, igen, mindenféleképpen. Meghálálja tényleg, akkor lesznek szép darabosak, akkor válik jó a húsa magjáról, akkor tudunk egyetem feldolgozni a gyümölcseit.
6: Hány fajtája létezik a somnak?
7: Hát rengeteg fajtája van, rengeteg tájfajtája is van egyébként, tehát amit egy-egy vidékre, egy-egy országban szelektáltak, és tudatos nemesítői munka is folyik. Egyébként itt Európában két helyen van két nemesítő műhely, ahol jelentősebb, az egyik az Ukrajnában, Klimenkónak a nevét kell megemlítenünk, a másik pedig Lengyelország. Itt is a kiindulás az általában a szelekcióval, tehát a tájfajtákkal történik, tehát begyűjtötték nagyobb területekről az értékesebb változatokat, tesztelték, és abból választották ki azokat, amelyek értékesek. Klimenkónál pedig az az érdekes, hogy ő tudatos keresztezéseket is csinált. Úgyhogy a bolgároknak is nagyon jó fajtáik vannak, abban a régióból nagyon sok nagy gyümölcsű fajta, és azok egész jól alkalmazkodnak egyébként a hazai körülményekhez. Az Ukrajnából hozottak, vagy a lengyelektől, azokról még kevesebb így a tapasztalat, az egyik jobban, másik kevésbő. Tehát amik a mi klimatikus adottságainkhoz jobban illeszkedik, azok természetesen jobbak, másoknál pedig ugyan lehet látni azt, hogy szenvednek.
6: A beszélgetésre készülve olyan találó fantázia nevet vagy nevet említett, gondolom fajta név volt ez. Legyen olyan kedves, beszéljünk az egyes fajtákról. Már amikkel ön most foglalkozik a kutatásaiban, doktori disszertációjában.
7: Hát a disszertáció az nem az enyém most, mert egy hallgató.
6: De ön a témavezetője.
7: Hát itt ugye beszéltünk az őszi tűz fajtáról, amelyet a egykori kertészeti egyetemnek a dendrológusa Schmidt Gábor nevéhez fűződik. Egy ilyen érdekes kései érésű egyébként, és ilyen körte alakú gyümölcse van. Úgy láttam most, hogy elég jól bírja egyébként itt a szárazságot. Egyébként dísznövényként van Magyarországon ez a fajta regisztrálva, tehát a dísznövényfajtáknak a nemzeti fajta jegyzékében található meg, de a gyümölcse is ugyanúgy fogyasztható, értékesíthető. Ha most, ha jól emlékszem, azért önálló is be lehetett igazolni a genetikai vizsgálatokkal egy kicsit a balkáni eredetet, tehát nagyon-nagyon sok fajtánál ott abból a régióból érkeztek anyagok és botanikus kertekbe, és akkor úgy kerültek kiemelésre. Tehát ez az egyik ilyen fajta, aminek magyar vonatkozása van. A másik egyébként egy nagyon érdekes fajta, Baramics Elemérnek a nevéhez fűződik a medál, aminek nagyon érdekes ilyen kis kerek és nagyon erősen ráncos levelei vannak, tehát az egy ilyen különlegesség, de vannak díszváltozatai egyébként a somnak, aminek fogyaszthatók a termését, de nem annyira értékesek, mert kicsik, tehát vannak ilyen fehéres, zöldes, van ilyen trikolor, tehát ahol van benne egy ilyen rózsaszínes árnyalat is, tehát ezek díszkertekbe valók igazából, tehát oda is lehet őket ültetni.
6: Gyakran emlegetjük a somot úgy, hogy húsos som. Valóban olyan jó húsos termése van?
7: Igen, igen, ilyen csontélyes termése van neki egyébként, hogyha valóban, hogyha öntözzük, és ezek a nagy gyümölcsű változatoknál ott tényleg lehet érezni, hogy jó húsos, hát meg kell várni. Igen, lédús végül is, és meg kell várni, hogy tényleg jobb megérjen, és akkor nagyon a fajták közötti különbségek megvannak, de hogyha ugye nem várjuk meg, akkor egy fanyar ríz azért az elveheti a kedvét a fogyasztástól az embereknek. Ami érdekes, itt beszéltünk a sárga somról, mert...
6: Köszönöm szépen, ez nagyon érdekel.
7: Igen, igen. Mert ugye ez egy korai érzési, korai a virágzása is ennek a somnak, és július közepe vége fel elkezd már érni. Gyakorlatilag de a sárga som ez azért érdekes, hogy korai érésű, nagyon szép ilyen narancsos sárgára, fehéres sárgára tud megérni, és hát lehet belőle ugyanúgy lekvárt főzni. Kevésbé olyan aromás, mint a piros gyümölcsös somok közül, főleg a vassomok közül sok. Úgyhogy én nagyon szeretem, igen, friss fogyasztásra is alkalmas egyébként, tehát ilyen desszertfajtaként is értékes. Úgyhogy én ajánlom a kertekben, mert nem a szokványos gyümölcsű, de finom és jó ízű gyümölcsei vannak.
6: Jelenleg most milyen kutatásokat végez? Mi az, ami lázban tartja még önt a somkutatásokkal kapcsolatosan? Hiszen a riportra készülve azt említettük, hogy mindig rejteget valami meglepetés, valami újdonságot ez a történet, nem lehet soha végére érni.
7: Sokféle szálon fut a kutatás. Hát egyrészt ugye virágzási dinamikákat figyelünk, érés dinamikákat. Ugye a virágzás az olyan szempontból, hogy hiába önmagába ültetve is hoz termést, de azért, hogyha több fajtát társítunk, akkor azért biztonságosabb lett a termés hozása, tehát ez ilyen szempontból érdemes nézegetni. A másik az érés, ott is jobb, hogyha például egy koncentráltabb érése van egy adott fajtáknak, megbízható az érés ideje, tehát nem egy húzódó, tehát ez ilyen betakarítási szempontból ez egy lényeges tulajdonság. Hát emellett ugye a gyűjteményünkben, amit ott Érd Elvira Majorba létrehoztunk, ott tájfajtákat is igyekeztünk elhelyezni, nem csak külföldi fajtákat, itt az adaptációs képességet is nézzük ezeknél a fajtáknál, hogy a helyi viszonyokhoz azok hogyan alkalmazkodnak, ott tudjuk egymás mellett összehasonlítani őket. Mit is tudnak ezek a tájfajták igazából, amiket itt a gyűjtő útjaink során sikerült leszaporítanunk, úgyhogy érdemes a beltartalmi vonalat is tovább vizsgálni majd, tehát van sok vonatkozása, megvan rá hál' Istennek érdeklődés is az ültetésre, tehát azért többekben felmerül, hogy esetleg som ültetvényt létrehoznak, de hát itt azért ő sem egy igénytelen növény, tehát nagyon sokszor belefutnak abba, hogy mint például itt a héjasoknál is, hogy ültetünk diót, ültetünk mogyorót, mert az úgyse lesz annyira igényes, hát igen, azért is előfordulhatnak növényvédelmi kérdések, amikre oda kell figyelni, atkákra, pajzstetvekre például, legyengült állománynak meg különösen előfordulnak problémák, különféle levélbetegségek, tehát azért nem szabad a somot sem elengedni.
6: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Kutatja a somot. Na de önnek vannak-e sombokrai?
7: Igen, van. Úgyhogy, hát a lutea az megvan, otthon a kertben, megvan egy ilyen császlói som, ami szintén otthon a kertünkben megtalálható, mert egy dísznevelő változatom is. Aztán a többiek azok ott vannak ugye a kutatóintézetben, tehát a végtelenség nem lehet ültetni, mert hogyha hogy növekszik a bokor, akkor az természet ezt illik fel is dolgozni, és hát ezt úgy szoktam, hogy egyébként ahogy érik, azt összegyűjtöm, lefagyasztom, és akkor amikor időm van, akkor történik a feldolgozás, úgyhogy még most is a sárga somok ott vannak a fagyasztóban.
6: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy minden somünnephez tartozik somtermékverseny, és bizony ön is előrukkolt, és ön is nevezett egy termékkel erre a versenyre.

0: Ha felkeltettük, kedves hallgatóinkban az érdeklődést, most beszélgetésünk apropóján a som iránt, akkor miért tudná ön ajánlani ezt a növényt? Kik termeszthetik, mire figyeljenek oda a termesztésénél, és nem utolsó sorban, mik az előnyei?
1: Hát a som, mint mondtam, az ugye a gyümölcse és felhasználható, és nagyon-nagyon értékesek a beltartalmi összetevője. Tehát, hogyha valaki szeretne egy dekoratív cserjét a kertjébe, ami nagyon korán virágzik, gyönyörű sárga virágai vannak, és még ugyanakkor hasznot is hajt azzal, hogy gyümölcsöt hoz, akkor érdemes egy-két bokrot azért beültetni. Emellett, hát hogyha ültetvényt szeretne valaki létesíteni, akkor azért ugyanúgy kezeljük, mint már melyik gyümölcs termőfajunkat. Tehát itt az oltványokat vásárolunk belőle, és akkor ezeket ültetjük el. Nagyon változó intenzitással lehet kialakítani a sor és a tőtávolságokat, attól függ, hogy kis üzembe vagy nagyobb üzembe. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jól alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani. Nagyon értékesek a beltartalmi összetevő, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. És az egyik irodalomban, hogy olvasgattam itt a PhD dolgozat kapcsán, hogy egy balkáni történet volt, ahol igazából nem is tudom, már nem emlékszem rá pontosan, de a szultánnak talán a megbetegedett a lánya. Tehát nem tudom így visszaadni, mert a történetre nem emlékszem, de a lényeg az, hogy hívtak egy orvost hozzá, és igazából az volt a kérdés, hogy mit is tegyenek, hogy meggyógyuljon, és azt mondta az orvos, hogy körbenézett a kertbe, és van sombokor, és ha az a sombokor nem fogja tudni őt meggyógyítani, akkor ő sem tud tenni semmit sem. Tehát az az értékét ezt mutatja ennek a növénynek. És ott a balkáni részen, a Krímfélsziget környékén, a kis-ázsiai részen ez nagyon nagy becsbet tartják a somot.
0: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a történetet. Valóban jó, hogy megosztottuk a kedves hallgatókkal, és köszönöm szépen a beszélgetést dr. Kovács Szilviának. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Patkó Anitával beszélgetek, aki nagy tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Én nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagytartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház

0: kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kis bokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta, és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
1: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei som termékversenyre.
0: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
1: Miért?
0: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
1: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
0: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
1: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
0: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit én szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
1: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
0: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
1: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
0: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
1: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja? Milyen finom sütemények alapjául szolgálnak?
0: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
1: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mind gyümölcs iránt, miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
0: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A metszést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közé tenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
1: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Örülök, hogy találkoztunk.
0: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kézbeszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz: sohasem feledkezve meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért, a szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trösztyenszky szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását: ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére, hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsó-kubini esperes plébános, a Szepesvárai Teológiai Intézet pasztorálteológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök és ugyancsak a Szepesvárai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trüsztyenszky szepesi megyés püspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trüsztyenszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó, Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános elöljárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi, szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A földközi tenger kereti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrésszel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mezei Katalin, a komputer második saját költeménye. Lelki furdalásom van, mert későn indulok. Lelki furdalásom van, mert túl gyorsan megyek. Lelki furdalásom van, mert kényszerítve előzök. Lelki furdalásom van, mert elmegyek az iskola előtt, ahol a gyerekek tanulnak. Lelki furdalásom van, hogy másokra bízom őket, lelki furdalásom van, mert megint elfeledtem azt a bizonyos zökkenőt, lelki furdalásom van, mert piszkos a kocsi, mert az oldalán nem festettem le a rozsdás sérüléseket. Lelki furdalásom van, mert anyám háza előtt megállás nélkül elmegyek. Lelki furdalásom van, mert most se hoztam vissza a szilvás kosarat. Lelki furdalásom van, mert Pista kölcsönkönyvét otthon felejtettem. Lelki furdalásom van, mert nincs időm a könyvtári könyveket visszavinni. Lelki furdalásom van, mert nem hívtam fel a favágót. Lelki furdalásom van, mert nem telefonáltam a szerkesztőnek. Lelki furdalásom van, mert megint rágyújtottam. Lelki furdalásom van, mert nem hoztam magammal kekszet vagy kenyeret, hogyha fájna a gyomrom. Lelki furdalásom van, mert rendetlen maradt a konyha, mert nem pakoltam át a szekrényt, mert a tapétázás halasztódik, lelki furdalásom van, mert elfelejtettem az úttörőingeket kimosni, lelki furdalásom van, mert a ruhát nem tudtam a gépből kiszedni, lelki furdalásom van, mert nem írtam Győző bácsinak köszönő levelet, mert nem gépeltem le az elígért verseket. Lelki furdalásom van, mert nem adtam levarratni az üléshúzatot. Lelki furdalásom van, mert nem vettem olajat, mert Matyinak nem kaptam bicikli belsőt, nem kerestem pneumatkereket, lelki furdalásom van, amiért annyi lelki furdalásom van, és lelki furdalás idegesít, az idegesség a gyomornak árt, és akkor hiába szedek gyógyszereket. Lelki furdalásom van, mert hagytam kihűlni a melegvizet, nem permeteztem le a muslicákat, nem vittem ki anyámat a vonathoz, mert nem találtam a korongecsetet, mert Katicának tornacipőt se vettem, mert nem mentem be a biztosítóba, mert megint tisztán ittam a szalvuszvizet, mert megint nincs erőm időben lefeküdni. Lelki furdalásom van.
1: Mezei Katalin a komputer második önálló költeménye című versét Jakó Beáta mondta el. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Bátyja Mezei Ferenc neutronfizikus, férje Olá János, József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János, költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.

0: A nap imája.
1: Ó Jézusom, kiadja meg nekem azt a kegyelmet, hogy egy lélek legyek veled. Uram, elutasítom a teremtmények sokaságát, nem akarok más, mint veled egyesülni. Uram Jézus, légy szívemnek mágnese, szoríts magadhoz, ölelj át, egyesíts lelkemet örökre atyai szíveddel. Tőled kapott lelkemet, ezt a kis cseppet, merítsd el jóságodnak tengerébe, ahonnan származik. Uram, ha szíved annyira szeret, hogy nem ragadsz magaddal, hiszen én is erre vágyom. Vonj magadhoz, és én futok vonzerűr irányába, hogy végül karodba vessem magam, és onnan soha többi el nem mozduljak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, között a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prőle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Fröhlich Róbert országos főrabbi. A közlemény szerint a találkozón a kormányfő tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A tárca úgy fogalmazott, elismerik a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió, az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn, 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Vezetett szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én, csütörtökön 18 órától. Az Egri Servita templom ezen a hétvégén, szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. Szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. Szeptember 21-én lesz az Avíjai Nagy Szent Teréz harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya Magyarországra érkezett evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több települése ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor, római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 000 katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 000 Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban már elkezdődött, méghozzá kedden Sopronban, aztán most Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án, tehát az előttünk álló hétvégén már egyházmegyénkben lesz, Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Jövő hét hétfőn, szeptember 21-én Miskolca várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg aztán jövő hét kedden, szeptember 22-én 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a Hegyközi Karizmatikus Megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szombaton Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhűjelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, amíg Gazdi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádiónk külön standdal készül majd a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Jelen, lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor következő fő előadást Ferenci István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti esek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorga és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. A program tehát 9 órakor napkezdés, aztán 10 órától a fő előadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután fél egykor ebédszünet, idő a személyes találkozásra, aztán 14 órától fakultációk, műhelyek, délután 4-től tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, majd 16 órakor következik a szentmise, amely után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét vár még a jelenlévőkre. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket reggel 8:30-től 9:40-ig fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a Nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket 15:30 és 15:45 között, a szentmisén részvevőket pedig majd este 3:45-kor adják át a kísérőknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket, jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak, és mind többen alkalmazásokon keresztül szeretnék elérni az adást. A mobil applikáció a műsor hallgatásán túl megteremti a lehetőséget elérni a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogyan említettük, díjmentes és elérhető Androidra a Google Play, valamint iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót: adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: kihez hasonlítsam-e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: furuljáztunk, de nem táncoltatok, síránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik. Erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét a fiai igazolták. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha később érkeznék, tud, hogyan kell viselkedned Isten népe között, amely az élőist egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja. Amit itt Szent Pál Timóteusnak, az első püspöknek ír, az ma is szól minden püspöknek és papnak. Az egyház elöljáróinak első és legfontosabb feladata Krisztus misztériumának, a keresztény hitigasságoknak a hirdetése. Nyilvánvaló lett a testben. Mindenekelőtt hirdesse az egyetlen, szentséges megtestesülést. Ez az isteni gondviselés legnagyobb műve a világtörténelemben, amelyért minden más lett, s amely egyedül ad igaz jövőt az emberiségnek. A világ végéig sem tudjuk eléggé körüljárni, megcsodálni, s mindennapjainkban jelenlévővé tenni azt a fölséges nagy titkot, hogy testvérünké lett az Isten. Ezért nem elég csak a gyerekeknek szép karácsonyi történetként elmesélni, hanem erővel és hatalommal, komoly teológiai felkészültséggel és nagy lelki intelligenciával kell meghirdetni, következményeit kiterjesztve az élet minden területére. Igazolást nyert a Szentlélek által. Hirdesse továbbá a feltámadást, amikor bebizonyosodott Krisztusról, hogy Isten. A Szentlélekben való igazolás jelenti kereszthalálában kiontott vérének bűnbocsátó erejét is, vagyis húsvét teljes titkát. Ezt pedig minden kimondott szónál, igehirdetésnél ékesebben hirdeti a Szent Mise, amely jelenvalóvá is teszi Krisztus Urunk keresztáldozatát. A Szent Mise forrás és csúcspont, melynek bemutatása minden más feladatnál nagyobb és előrevalóbb a püspök és pap számára. De nem úgy, hogy langyos vallási érzelmek kiszolgálására a mise valamely helyi vagy országos rendezvény egyik műsorszáma lesz, emelendő az ünnep fényét. Nem, a mise az egyetlen igazi ünnep, amit nem lehet alárendelni semminek, hanem amiből fény és világosság árad minden másra. Ünnepelni és gyászolni valókra, teendőkre és elviselendőkre egyaránt. Nem vesszük észre, hogy feje tetejére állított világban élünk, hogy ami nincs kapcsolatban az eukarisztiával, az halálra van ítélve. Megkezdte agóniáját, vagy már is halott. Hogy az oltár körül, sőt az oltáron dől el a világ sorsa. Amíg ragaszkodunk az eukarisztiához, ünnep az egész életünk. Megjelent az angyaloknak, és hirdette

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Kornél pápa. Szent Fábián pápa halála után 14 hónapig nem választottak pápát Rómában, mert mindazok, akik számításba jöhettek volna, a börtönben voltak. Végül 251-ben egy tiszta életű, nagyon becsületes papot választottak pápává, és ekkor lett Kornél a pápa. Kornél pápa gyakran váltott levelet Szent Ciprián püspökkel, aki nagyon tisztelte a pápát. S mivel ma Cipriánnak is ünnepe van, ismerkedjünk meg az ő életével. Kartágóban született 200 körül, 58 évet élt. Szent Ciprián az ősegyházban egyike azoknak a püspököknek, akikről a legtöbbet tudunk. Kartágóban született tehát, 248-ban választották meg szülővárosa püspökévé. Isten azt akarta, hogy nagyon viharos időszakban kormányozza az egyház hajóját. Előkelő családban született, kiváló nevelésben részesült. Iskolái elvégzése után ügyvéd és egyben a retorika tanára lett. Gazdagsága révén az élet minden élvezetét megkóstolhatta. Egy Cecilius nevű pap barátja hatására hívő lett, és 246 húsvétján megkeresztelkedett. Tisztasági fogadalmat tett, s vagyona jelentős részét eladta, árát pedig a szegényeknek szétosztotta. Többé nem olvasta a pogány írókat, csak a szentírás tanulmányozásának szentelte az életét. 248-ban Donátus püspök pappá szentelte. Annak halála után pedig megválasztották a város püspökévé. Mivel abban az időben Kartágó Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagból álló püspöki kollégiumnak is a feje lett. 10 évig tartó püspöksége állandó szenvedéssel és harcokkal telt el. Papjai és hívei elé a belső bajokkal szemben elsősorban a saját példáját állította. Józan ítélőképességgel találta meg mindig az arany középutat, a kegyetlen szigor és a lazaság között. Nem sokkal azután, hogy átvette egyházmegyéje vezetését, kitört a Décius féle keresztényüldözés. A kegyetlen császár elhatározta, hogy egytől egyik kiirtja a keresztényeket. A papokkal kezdte, majd elrendelte, hogy minden keresztény áldozatot mutasson be pogány isteneknek. Aki ezt a meghatározott időpontig nem tette meg, azt bebörtönözték és megkínozták. Hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül, Ciprián elhagyta a várost, és egy évig rejtőzött annak környékén, onnan irányította híveit. Akadt ingadozó hittagadó közöttük. Egyeseknek sikerült igazoló bizonyítványt szerezniük anélkül, hogy hitüket megtagadták volna. Az utóbbiak később komoly kérdés elé állították az egyházat, sőt szakadást idéztek elő. Ezekre komoly vezeklést szabott ki Ciprián, de visszafogadta őket. A püspök irgalmasságával egy akkori időszerű és kényes kérdést oldott meg. A két évig dúló pestis járvány miatt sokan meghaltak. Ciprián nagyszerűen és nagylelkűen szervezte meg a betegek ápolását. Még a pogányok is bámulták. Mások meg azt mondták, hogy éppen a keresztények miatt büntetik őket az istenek. Kimondták a jelszót, Cipriánt az oroszlánok elé. Olvasok Szent Ciprián püspök vértanúságáról készült prokonzuli aktákból. Galerius Maximus helytartó így szólt Ciprián püspökhöz. Te vagy-e a Tassius Ciprianus? Ciprián püspök válaszolt. Én vagyok. Helytartó, te adtad ki magad a szentségtörő emberek főpapjának? Igen, én, válaszolta Ciprián. A szentséges császárok megparancsolták neked, hogy végezz el a szertartásokat. Ciprián válasza, nem teszem meg. Galerius Maximus rászólt. Fontold meg. Ciprián válaszolt. Az én álláspontom igaz, ilyen igaz dologban nincs mit fontolgatni. Tedd azt, amit parancsoltak neked. A helytartó ezt mondta, sokáig éltél szentségtörő lelkületben, sok embert szerveztél be gonosz összeesküvésbe. A római isteneknek és a szent vallásnak ellenségévé lettél. A jámbor és szentséges uralkodók, Valerianus és Gallienus fenségek és a nemes Valerianus császár sem tudott téged vallása követésére visszatéríteni. Rád bizonyult, hogy gyalázatos bűnöket követtél el, és ezeknek az embereknek vezére is voltál. Ezért elrettentő példa leszel számukra, akiket aljas bűnöddel magad köré gyűjtöttél, a megsértett jogrendet véred ontása állítja helyre. Ezután ez volt a határozat, karddal kell kivégezni Cipriánt, aki fölkiáltott, hála legyen érte az Istennek. Ciprián meghalt 258. szeptember 14-én. Írásai közül a legismertebb a mi atyánkról írt magyarázata. Szent Ágoston 5 beszédben dicsőítette Cipriánt, Szent Jeromos pedig drága kincsnek nevezte. Szent Kornél és Szent Ciprián emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztoraivá rendelted, és megadtad nekik, hogy vérükontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Szeretettel köszöntjük Edith, Ciprián, Kornél és Kornélia nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. Az Edith German eredetű név jelentése birtok, örökség, vagyon, harc. A Ciprián latin eredetű név jelentése Ciprus szigetéről származó férfi. A Kornél latin eredetű név a Cornelius nemzetség név rövidülése, jelentése somfa, szarv, Corneliusi. A Cornélia a Kornél férfi név latin eredetiének a női párja, jelentése Corneliusi, szarv, somfa. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1662-ben Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást. 1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok Véd-és-Dat szövetséget kötöttek. A Fehérkörös melletti kápolnán tartott közgyűlésen kötötték meg a szövetséget. A testvéri uniónak vagy kápolnai uniónak nevezett szövetséget 1438. február 2-án a Tordai országgyűlésen újították meg. Ez volt a három nemzet első uniója Erdélyben. 1893-ban megszületett Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Budapesten született, Szent Györgyi Albert 1917-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. Az 1920-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsom paprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat. 1947-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rossz indulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora, a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét. Corvin Láncot és Kossuth díjat is átvehetett. 1823-ban megszületett Sükei Károly, költő, újságíró, műfordító, a márciusi ifjak egyike. 1893-ban megszületett Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. A filmvilágban Sir Alexander Korda néven ismerik. 141 filmnek volt a producere, illetve rendezője. A brit filmipar egyik meghatározó alakja és a London Films brit filmstúdió alapítója. 1911-ben megszületett Benedek Tibor, színész, konferanszié. Fia Benedek Miklós színművész, unokája Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. 1912-ben megszületett Sárosi György, labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi György jogi doktorátus szerzett, annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőséget szerezte Magyarországnak. Sárosi doktort, a népszerű Gyurkát egész magyarországi sporttevékenysége a Ferencvároshoz fűzte. Klubcsapatával 5 bajnokságot nyert, és tagja volt a Fradi 100%-os bajnokcsapatának. 1931-ben volt először válogatott, és 1943-ig 61 mérkőzésen 42 gólt szerzett. Tagja volt az 1934-es és 1938-as világbajnokságon részt vett, s ezutóbbin ezüstérmet nyert magyar csapatnak. Sok emlékezetes közép-európai kupamérkőzés hőse is volt. 1948-ban Olaszországba távozott, és ott is fejezte be labdarúgó pályafutását, majd edzőként dolgozott. Legnagyobb sikerét az 1951-52-es idényben érte el, amikor a Juventusszal bajnokságot nyert. 1992-ben a Ferencváros aranydiplomával tüntette ki az akkor 80 éves volt játékosát. 1924-ben megszületett Lauren Bacall, Golden Globe díjas amerikai színésznő, aki Humphrey Bogart felesége volt. Az 1970-es Tapsban és az 1981-es az Év asszonyában nyújtott alakításáért Tony díjat kapott. 1945-től 1957-ig volt Humphrey Bogart felesége. Tanulmányait az Amerikai Drámai Művészeti Akadémián végezte. Fotómodell volt, majd a Broadway-n szerepelt. 1944-től filmezett, 1966-tól színpadi színésznőként szerepelt. 1927-ben megszületett Peter Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész. Lehetséges, de nem bizonyított, hogy Falk miksa leszármazottja. 12 évesen lépett először színpadra, de eleinte úgy nézett ki, hogy hivatalnok vagy CIA ügynök lesz belőle. Szakács volt, majd hivatalnokoskodott. 1958-tól filmezett és ugyanebben az időben megkezdődött televíziós karrierje is. Az 1960-as évek közepén produkciós céget alapított. Bár néhány jelentős mozidarabban szerepelt, neve és figurája összekapcsolódott Columbo felügyelővel, a detektívvel, akit látható élvezettel és közvetlen humorral 1970 és 77 között tévéfilmekben személyesített meg. A komédia valamivel erősebb műfaja, de drámákban is képes maradéktalan illúziót kelteni. Jobb szemét három esztendős korában vesztette el tumor következtében. Emiatt egyes szerződéskötések alkalmából diszkrimináció kísérték. 1953-ban megszületett Lerk István, magyar rockzenész, a V-motorok tagja. 1956-ban megszületett David Copperfield, bűvész, illúzionista. 1736-ban meghalt Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, akiről a ma használatos Fahrenheit hőmérsékleti skála lett elnevezve. Angliában és Hollandiában élt, barométerek és termométerek készítésével foglalkozott. Elsőként sikerült a vizet megfagyás nélkül fagypont alá hűtenie, neki köszönhetjük az első használható súly aerométert és termobarométert. 2006-ban meghalt Körmöci Zsuzsa, minden idők legeredményesebb magyar női teniszezője. 19-szer magyar bajnok, 5-ször főiskolai világbajnok volt. 1958-ban a női tenisz világranglistán második volt, és egy évtizeden át szerepelt a legjobb 10 között. 1958-ban első és máig egyetlen magyar nőként megnyerte a Roland Garrost. Ugyancsak 1958-ban Wimbledonban bronzérmet szerzett. 1959-ben ismét döntős volt a Roland Garroson, de csak ezüstérmes lett. 1960-ban győzött az olasz és a francia nemzetközi bajnokságban. 6-szor nyerte meg a Monte Carlo-i nemzetközi versenyt. 2019-ben meghalt Gallai Péter billentyűs, zeneszerző, énekes, a Piramis és a Bikini együttesek tagja. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettóé 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Az év végéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5.000 forintos támogatást és kifogásolta, hogy az autósok háromnegyede semmilyen kompenzációban sem részesül. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kabinet az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés tegnap titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartja az eljárást, a Mi Hazánk nemmel voksolt. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége, így a 70. életév betöltésével az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés, emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Unió szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az EU jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölt azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelynek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet, egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépése szólított fel. Rövid időre ismét leállították a forgalmat reggel 2 lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A hadsereg tájékoztatása szerint preventív jellegű műveleteket hajtottak végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, de többet nem árult el. Újabb Iránnal kapcsolatos szankciókat vetett ki az Egyesült Államok az orosz VTB bankra, mert Washington szerint a pénzintézet segített kijátszani a Teherán elleni büntető intézkedéseket. Az amerikai pénzügyminisztérium ezzel kibővítette a 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója után a bankkal szemben bevezetett szankciókat. A világ legnagyobb kőolaj exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit, írta meg a Reuters hírügynökség elsőként. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolaj vezetéket. Végül az időjárásról, mondhatjuk, hogy visszakacsint a nyár, túlnyomóan derült ma az ég, északon némi fátyol és gomoly felhővel, de csapadék sehol sem hullik, a szél sokfelé megélénkült, helyenként meg is erősödik, a délutáni órákban a csúcshőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

0: A mai előadás témája Örkény István Tótik című drámája. Beköszöntő. Örkény István egyperces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett és szobáról szobára végigmutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben, s azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folyamatos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból s hajamból hulladtam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alul maradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég, arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 4,5 évig, amíg szívvel lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket. Engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem 4,5 évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, 5-6 novellás kötetet, 2 színdarabot, úgy szóval titokban írtam néhány szabad órámban, melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem. Örkény István 1912-től 1979-ig élt. Különleges alakja irodalmunknak, mert miután a piarista gimnáziumot Pesten elvégezte, vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett, s így természettudományos látásmódja lényegre törő és szűkszavú szellemes alkotásokat teremtett. Jómódú, zsidó származású, katolizált gyógyszerész családban született. 1964-ben írta a Tótik című kisregényét, mely fordulatot hozott írói pályáján. A realista ábrázolásmód eszköztárát szűknek érezve, ez az írása már groteszk. Örkény szerint a groteszk megingatja a végérvényest, pont helyett mindig kérdőjelet tesz. Ilyenek írásai. A Tóték című kisregényt drámává dolgozta át 1967-ben. A műnek rendkívüli sikere lett, később Isten hozta Őrnagyúr címmel, filmet rendeztek belőle 1969-ben. A dráma a Levél a nézőhöz című írásával kezdődik. Örkény István, Levél a nézőhöz. Albert Camus írja a Sisyphosz mítoszában. Az istenek arra ítélték Sisyphoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő mindannyiszor visszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka. Ebben az alvilági bűnhődésben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sisyphoszra gondol, mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, és utána ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit ére Sisyphosz leszállás közben? Kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság elhatalmasodik szívén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. a magaslatok felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet, írja Camus. Én is sokszor gondolok Sisyphosra, különösen azóta, amióta megéltem a háborút, és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő emberjelképét láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogy a halál a nehézkedési erő. A háború azonban életem és gondolkozásom sorsfordulója sok mindenre megtanított. Arra is, hogy a magyar sors mindig is tele volt sziszifoszi helyzetekkel, korszakokkal, évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla, amelyet mi ott a Donnál hengergettünk, csak visszagurulhatott ott is később is, ahányszor nekivetettük a vállunkat. De én az én sziszifoszomat egészen másként láttam, például egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus, én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve görgetni kezdi fölfelé. Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja? Gyötrődése hiába való, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeig len. Ezt ő tudja. De hiába tudja, az ember nem csak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése. Sisyphosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva. Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró végzetet. Életösztönünk mást mond, néha Amannak szava győz, néha Emezé. Ha a belátás, akkor az én sziszüfoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erősebb, akkor az én sziszüfoszomnak is öröm tölti el a szívét. Tóth Lajos persze nem volt Korinthosz királya, hanem csak községi tűzoltó egy hegyvidéki községben. Ennél fogva soha se sértette meg az isteneket. Hát akkor mi volt a bűne? Talán nem is volt bűne. Legfeljebb az, hogy abban a korban élt, amikor csupán egy választás volt. Vagy lázadónak, vagy sziszüfosznak lehetett csak lenni. A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélyegezni azt, aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja, nincs tovább, és maga zúdítja le a sziklát a völgybe. Igaz, a percet nem jól választotta meg. Lázadása már hiába való, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek, ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk. Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajátéka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik bizonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ezt példázza a tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is Tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen, ilyen értelemben a reménytelenség állapotában Tóth Lajos valóban abszurd hőssé lesz. A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzetben kezdődik, úgy is mondhatnám, hogy Tóth Lajos egy Toldi Miklós, akire a rettegés harangja borul. Persze az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem. A félelem pedig mindig új félelmet szül. Osztódni akar, mint az egysejtűek, tágulni, mint a gázok, fertőzni, mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy félelme egy nagy országot sodort a morális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sokszor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tóth Lajossal is milyen nehéz elboldogulni, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen kisember, akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk van erre a fertőzésre. Potenciálisan az őrnagy és az áldozata vagyok egy szemében, jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni. 1943. január 13-án a Donkanyarban elkezdett lefelé görögni az a szikla, mellyel a magyar hadsereg sziszifoszi sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a háborút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörődni. 60 000 ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A tóték nem róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt, talán egészen másról. De én írás közben mégis mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket. Tóth Lajos tűzoltó parancsnok családjához vendég érkezik, mégpedig az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnoka. A fiúk Tóth Gyula tájékoztatja szüleit egy lapon az őrnagy szokásairól, például, hogy szereti a csendet és a fenyőszagot. Tóthék nagy reményekkel készülnek a vendég fogadására. Megpróbálnak teljes csöndet teremteni a faluban. Gizi Gézáné kapuajtajának nyikorgását megszüntetni, a sofőr nem dudálhat a kanyarban, a mágdaráló nem adhat hangot a szomszédban. Ám egyszerre két őrnagy érkezik a kismátrai község busz megállójába. Nem az elegáns úr, hanem az összetört és kimerült másik érkezik a Tóth családhoz.
1: Mint a csönd volna.
2: Igen, én is úgy veszem észre.
3: Hát, legfőbb ideje.
4: Anikám.
3: Igen?
4: Hozzál édesapádnak egy szívat.
3: Jó.
1: Jaj, köszönöm, kislány. Üzet is adsz?
3: Adok. Adok. Pedig hogy remeg a kezem?
1: Mit? Te, kislány?
3: Nézd, holnap ilyen tájt már itt lesz.
1: Itt bizony.
4: És nem fogja zavarni semmi?
1: Nem bizony. Se szag, se látna.
3: Milyen egy őrnagy apu?
1: Hát... Hogy milyen?
3: Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
1: Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.

0: az őrnagy úr.
1: Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj. Tótul viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves tótúrak, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk, jön már a busz.
2: Jaj, a szívem is kiszakad, haj az apu is.
3: Hallom, már dudál is.
2: Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
3: Pedig dudál.
4: Szabad valamit mondanom? A dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőrt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
5: De sokat beszélsz.
3: Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakon.
4: Egy kicsit.
6: Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
3: Már zakatol?
4: Egy katona.
3: Már itt van.
4: Egy katona.
5: Én már látom
4: is.
3: Itt maradsz. Majd ő szól. És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
4: Igen.
7: Azonban az őrnagy nem váltja be a reményeket. Kisebbségi komplexusban szenved, nem tűri a magasságot, a szabad akaratot, a pihenést, s a községi tűzoltónak a szemébe húzott sisakkal kell járkálnia. Tóth nem nyújtózkodhat, nem alhat. Ágika ötlete nyomán azonban dobozolnia kell az egész családnak. Az őrnagy éjjel-nappal dolgozik velük együtt, és ezzel kimeríti a családot a végsőkig.
3: Még csak 3:45,
8: de ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
9: Kedves doktor, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hál engem, Tóth! Csak nem álmos.
3: Igen.
9: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló a irodára.
9: Mit szól hozzá, kedves Tóth?
3: Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
5: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
3: Ásítottam.
4: Ásított?
5: Azt mondta, ásított.
3: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő. Hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
5: De hiszen ő nem álmos, milyen tiszteltő
3: vagyok. Hát akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
3: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmos. Yeah.
9: Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
5: Bizony, bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
3: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
5: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
3: Hát akkor? Dobozoljuk! Engem tetszett kérdezni.
9: Bizony.
3: Megmondjam az igazat.
9: Hát persze.
3: Én...
9: Hajos.
3: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
8: Akkor lássunk hozzá!

0: No fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
1: Nagyon sajnálom.
0: Igazán kellemes időtöltés volt.
2: Rég volt ilyen szép estünk.
0: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
3: Megveszőr nagyon, szép álmodat.
0: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
3: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
4: Lajos, hol vagy?
3: Nézd, kislány.
4: Apu.
3: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
5: Tótál ellen leginkább, de a lánya Ágika és Mariska a meghunyászkodás és teljes alkalmazkodás női mintáját követi. Tótot háromszoros gúzsba köti helyzete. Az őrnagy diktál, a két nő pedig engedelmességre kényszeríti őt, mármint a leánya és felesége, s a harmadik erő az a tudat, hogy mindezt a fronton szolgáló Gyula fiúkért kell megtennie. Az első rész végén azonban kiderül, hogy Tóth Gyula zászlós az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Így szól a tábori lap, melyet a postás, aki zavarodott elméjű, hordóba dob, mert nem szeret rossz híreket továbbítani. Így a család nem tudja meg. A mű itt vesz igazán groteszk fordulatot, mert a néző már tudja, hogy a család áldozatvállalása fölösleges. A tragédia és a komikus elemek keverednek. Az őrnagy mániái egyre elviselhetetlenebbek. Fokozatosan megtörik ennek a kispolgári, kiszolgáltatott falusi családnak lelkérejét. A családfő egyre nevetségesebb helyzetekbe menekül, tehetetlenné válik. Akik azonban a segítségére lehetnének, mint például Cipriáni professzor, ők is az alkalmazkodást javasolják neki. Az emberi méltóság összeroppan. Az őrnagy föléjük kerekedik. De letelik a szabadság ideje, és vissza kell térnie a frontra 2 hét elmúltával. S ekkor jön a fordulat.
6: Jaj!
7: Az őrnagy úr!
0: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az!
7: És tényleg ő az.
0: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
2: Én nem is tudom.
1: Én se tudom.
3: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
0: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre.
7: Jaj, nekem.
0: Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
8: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
0: Ez hova lett, kedves Tóth?
1: A margóvágó? Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
8: A kertbe a gépet? De minek? És hová?
1: Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
0: Na, menjen, mutassa az utat!
1: Első a vendég, őrnagy úr.
2: Nem menjek segíteni, apu?
1: Nem! Ott maradsz, ahol vagy.
7: Istenem, uram!
2: Anyu!
7: Csönd! Jaj, nekem!
2: Anyu!
7: Csönd!
2: Anyu, kérem!
7: Hallgass már!
1: Na, mi az? Miért álltok itt?
7: Mi csak te rád vártunk.
1: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
2: Apu, kérem.
7: Hallgass.
4: 3-ba vágtad, édes jó Lajosom.
1: 3-ba? Nem. 4 egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
4: De, jól tetted, édes Julajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
6: Fiam! Fiam! Édes egyetlen kicsi fiam.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Népzenei kincsestár.
3: A Jászság gazdag népdalanyagából a Jász Múzeumért Alapítvány 1998-ban elsőként jelentette meg az azóta már második kiadást megért a Jászsági Zöld Erdőbe című népzenei kazettát a jártató zenekar és jászsági énekesek közreműködésével, amelyet 2006-ban CD formában is kiadtak. Ezt a népzenei hangzóanyagot, mint oktatási segédanyagot ma is nagyon sok művészeti iskolában és néptánc együttesben használják, és ezt tette közismerté a Jászság méltatlanul elfeledett gazdag népdal és népzenei anyagát. Pál Mihály országosan ismert népzenész, zenetanár és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság népdalanyagának összegyűjtését, és összeállított egy újabb, két CD-nyi jászsági népzenei hangzóanyagot, amely 2020-ban jelent meg, Ha bemegyek a Lehel szállodába címmel. Erről a lemezről válogatunk a következő közel fél órában. Jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban jássági népdalokat hallottak Pál Mihály és barátai előadásában. Az összeállítást Kovács Krisztina szerkesztette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Bilincsik Márton, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma délután a következő programokkal várjuk Önöket. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunk szól. A mai adásban az idei év tavaszán elhunyt Edith Éva Éger, holokauszt túlélő egyik könyvét ajánlja elolvasásra Laskai Anna, a Tittelpár könyvtár szaktájékoztatója, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a barlangok, a barlangászás világába kalauzoljuk el Önöket, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 11. részét sugározzuk. Ugyanebben az órában rádiónk is szállási frekvenciáján. Beszélgetést hallanak az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola aktualitásairól, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. 3:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést. Ez alkalommal a házasság szentségéről szól. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az értékadó szól. Az adás tartalmából. Példátlan összefogással összegyűlt a 70 millió forint a gyomorrákkal küzdő 38 éves debreceni anesteziológus dr. Supec Levente gyógykezelésére, így a családapa el is utazhatott Kínába az életmentő sejtterápiás beavatkozásra. Ajánlunkban professzor dr. Fülesdi Bélát, a Debreceni Egyetem anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának igazgatóját hallják.
4: Nagyon érdekes volt, én nem tudtam, hogy Levente milyen vallású, és amikor kivittem most a kárlóképet neki, akkor mondtam neki, hogy Levente, én csak arra kérlek, hogy szeretném, hogy elvidd ezt magaddal ezt a képet, ide, ha nem hiszel benne, akkor is fog segíteni. És akkor azt mondta, hogy ne viccelj, már most éppen Szent II. János pápa gondolatait olvastam, mielőtt jöttél, úgyhogy ez újabb reményt ad arra nekem, hogy hát, ha nem csak földi, hanem égi segítséget is fog kapni.
3: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Ezt követően Szent Kornél és Szent Ciprián életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd az óra végén Bércesi András igazgató főszerkesztőnk hétvégi levelét hallgathatják meg. A 19 órai hírek után Iránytű című műsorunk szól. Az U17-es Kántor Benedek aranyérmet nyert az litvániai korosztályos világbajnokságán. A miskolci swimming pentatlon kitűnősége az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt, és a záró kombinált számot a második helyről kezdve ért célba, végül elsőként a két egyiptomi vetélytárs előtt. A magyar fiatalok remekeltek, az U17-es fiúcsapat is világbajnoki címet szerzett, és a junior nők között is született sikeres csapat eredmény. Ezekről az aktualitásokról számolunk be Molnár András műsorában. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján, a Máriák névnapján a mai adásban magyar történelmünk néhány jeles Máriájának életéről beszélget Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként Szabó József Miskolc Diósgyőri plébános, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít, majd Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papi Ildikó beszélget. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5 000 forintos támogatást, és kifogásolt, hogy az autósok háromnegyede nem részesül kompenzációban. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntés alapján. A kabinet az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettóé 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Az év elejéhez képest alacsonyabb, ám az inflációnál még így is érdemben magasabb növekedési pályára álltak a keresetek, értékelte a KSH jelentését a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza Regős Gábor. Kérdésesnek nevezte azonban a hosszabb távú fenntarthatóságot, amikor az MT-nek nyilatkozott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés tegnap titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartják az eljárást. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomoros Zsoltot választották meg alkotmánybírónak. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége. Így a 70. életév betöltésével alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés. Emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján, október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei Európai Mobilitási Hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az EU jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölt azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet, egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított fel. Reggel rövid időre ismét leállították a forgalmat 2 lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A hadsereg tájékoztatása szerint preventív jellegű műveleteket hajtottak végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, de részleteket nem közöltek. több millió dollár befagyasztott fehér orosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól a belarusz elnök. Alekszandr Lukasenka tegnap John Kollal, az amerikai elnök fehér oroszországi külön megbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Végül az időjárásról. Holnap szakadozott felhőzet vonul át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül majd, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
5: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az idei év tavaszán elhunyt Edith Éva Jéger holokauszt túlélő egyik könyvét ajánlja elolvasásra. Laskai Anna, a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatója. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Legutóbb, amikor itt jártál, meséltél saját műsorról, közösségi programjaitokról, és akkor megegyeztünk, hogy egy könyvajánlóval is visszatérsz ide a hallgatókhoz. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nekem is nagyon sokat jelent az, hogy itt lehetek, és beszélhetek egyrészt a Tittelpál könyvtár dolgairól, másrészt pedig akár könyvtárosként, akár magyar szakos tanárként, azért nagyon fontos nekem az is, hogy az olvasást valóban népszerűsítsük. Egyébként a könyvtárunk részt vesz a Könyvtári Kihívás nevű országos kezdeményezésbe, amit egyébként tavaly a felsőoktatási könyvtárak között második helyezettként zártunk, úgyhogy erre büszkék vagyunk, de ami miatt ez most eszembe jutott és idehozom, az pont az olvasás népszerűsítés, ez egy külön kategória, most ennek a külön díjára pályázunk, és pont ezért nagyon fontos nekünk az, hogy bevonzzuk a hallgatókat, hiszen az adatbázisainkat nagyon sokan használják, de azért a kölcsönzött kötetek számát is nézik például itt, és azt is sikerült elég jól meghaladnunk az elmúlt időszakban is, az előző időszakhoz képest persze. És igaz, hogy ugye mi az egyetemnek a könyvtára vagyunk, a Katolikus Egyetem könyvtáraként a küldetésünk leginkább az oktatóink, hallgatóink támogatása, de Éva Jéger halála ráirányította a figyelmet arra, hogy ránéztünk, hogy mi az, ami megtalálható a mi állományunkban. És akár ugye a tanárképzéshez kapcsolódik a pszichológia, és közben pedig ugyanúgy ott vannak a polcainkon akár a döntés, akár az ajándék, illetve a balerina, ugye a legutóbbi kötete. Tudjuk adni ezt is, ami nem biztos, hogy kötelező irodalom, vagy esetleg a szociálpedagógiával foglalkozóknak, vagy szociológiával foglalkozóknak, vagy pszichológiával foglalkozóknak lehet egy szakirodalom, de azt gondolom, hogy sokkal inkább beleillik ebbe az önsegítő, illetve akár csoportban, akár egyénileg is felhasználható kötetben, amikor azért olvasunk, hogy a lelkünk kapjon valamit, és ő ugye gyakorló pszichoterapeutaként valóban életleckéket ad. Úgyhogy én erről mesélnék leginkább.
0: Megengedett, hogy először egy ilyen szubjektív gondolatodra legyek kíváncsi, hogy szerinted miért olyan népszerűek ezek a típusú könyvek mostanában, mert azt veszem észre, hogy az emberek előszeretettel veszik meg, nézegetik a könyvtárak polcain is, és önsegítő könyvek, a lelket ápolják. Mi lehet a titka ezeknek a könyveknek, hiszen tényleg nagyon népszerűek, és azt gondolom, hogy előszeretettel adjuk akár ajándékba is.
1: Igen, és milyen izgalmas, hogy az Ajándék című könyvről szeretnék majd egyébként részletesen is a legtöbbet is mesélni. Köszönöm, hogy azzal kezdted, hogy szubjektív vélemény, hiszen nem valami tudományos felmérésre tudok én sem hagyatkozni, bár biztos vagyok benne, hogy mérik és nézik ezt, és nem véletlen az sem, hogy én is azért értem erre ki, hogy hagyományosan ugye tanárképző intézményként kezdett a könyvtárunk állományt építeni, és aztán pedig valóban megjelentek azok a fajta pszichológiai témájú könyvek, ami szaktól függetlenül bárki számára izgalmas és érdekes lehet, és mivel nyilvános könyvtár vagyunk egyébként, ezért akár bárki be is jöhet hozzánk, tehát nem kell hallgatónak lenni és oktatónak lenni, és életállapottól függetlenül tudja ezeket kölcsönözni és megtalálni, és valahogy én is azt vettem észre, hogy duzzad ez a fajta állomány részünk, és azt gondolom, hogy azért is, mert a könyvtárakban is olyan emberek dolgoznak, akik a könyvtárakat látogatják is. Éppen ezért akár a könyvtáros kollégáink, akik bővítik azt a listát, hogy milyen köteteket szerezzünk be, tájékozódnak, őket is érik impulzusok a világból, illetve ők is találkoznak az egyéni életükben olyan kihívásokkal, aminél könyvtárban dolgozó és könyvet szerető és olvasni szerető emberekként alapvetően az jut eszükbe, hogy a könyvekhez nyúljanak. Azt gondolom, ez az, ami miatt mi egyébként igyekszünk ezt az állományrészt gyarapítani, és természetesen megkeresésekre is reagálunk, és ilyen értelemben már nem annyira szubjektív az én benyomásom sem, hogy keresik ezeket a köteteket. hál' Istennek az önismeret útján való előrehaladás és saját magunk megismerése, elfogadása, mint életfeladat, az abszolút mindenki számára fontos, és valahogy sokkal jobban a fókuszba került. Nem véletlen az sem, hogy a különböző társadalmi folyamatok, ahogy leképeződnek, akár a tudományterületekre is hatást gyakorolnak, és akár az elmagányosodás, akár a különböző egy átlagos, természetes emberi élethez tartozó kihívások kezelése, mint akár legyen az a születés, legyen az a halál, legyen az a betegség, vagy akár az elköteleződés a párválasztás terén, az elköteleződés egy munkában, a munkahelyi közösségen belüli kihívásoknak a kezelése, ami lehet pont az, hogy nagyon nyíltan egymás felé fordulunk, és szinte barátivá válik a légkör, vagy pedig éppen az, hogy elidegenedünk, és kívülállónak érezzük magunkat, vagy akár valóban kirekesztenek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok, vagy akár hogyha tényleg az emberi életet nézem végig, akkor szülőként a pici gyermek fogadása, majd a nevelése, vagy akár a gyermektelenséggel való szembenézés, vagy ugyanígy aztán a kamaszkornak a kihívásai, akár szülői oldalról, hogy hogyan kezeljük, akár kamaszként. Ott is nagyon sok önsegítő kötet van, és több kiadó is alakult pontosan erre, hogy segítsen akár az iskolai zaklatás témakörében, akár a káros szenvedélyek elkerülése, mert ugye lényeg a megelőzés lenne, vagy sajnos, ha valaki már szenvedélybeteggé vált, akkor ennek a kérdésnek a kezelése ügyében. Az emberi életben szülessünk bárhová, vannak olyan nagyon fontos csomópontok, ahol kapcsolódunk egymáshoz, ahol anyagi helyzettől és társadalmi megítéléstől függetlenül azért kihívásokkal szembesülünk, és ezek olyan sarokpontok, ahol el kell gondolkodnunk saját magunkról, el kell gondolkodnunk a világról, természetesen hívő emberként az egy nagyon-nagyon fontos támasz, hogy az Isten hit ott van, hogy az egyház akár közösségek által is segít bennünket, szentségek által segít bennünket, de alapvetően ezek a kihívások létező kihívások. És szerintem az nagyszerű, hogy egyre inkább beszélünk ezekről, egyre inkább benne van a köztudatban az, hogy érdemes megismerni saját magunkat, érdemes kapcsolódnunk egymáshoz, érdemes közösségekben is gondolkodnunk ezekről a témákról, illetve Éva Égerre ismét reflektálva, hogy vannak olyan pszichiáterek, akik az életük teljes hozadékát hajlandóak olyan kötetekben megosztani, amely a személyes drámájuk, személyes nehézségeik, vagy akár ez a kihívás szó azért jó, mert talán ez a legsemlegesebb, hogy örömteli és fájdalmas események kapcsán is van rá valami megoldása, és tud olyan jellegű támogatást adni, hogy valóban egyedül a szobánkban, egy krízis helyzetben kaphatunk kapaszkodót, vagy éppen szeretnénk felvérteződni egy-egy életfeladatra készülve, vagy életállapotra készülve, és akkor nyúlhatunk ezekhez a kötetekhez. Én ezt gondolom, hogy ezek lehetnek az okok, de hát biztos, hogy ahogy hallgatják is ezt mások, ezerféle más válaszuk lehet erre.

kedves hallgatóink, Edith Éva Jéger könyvei kapcsán Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő

0: Mája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete. Elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat, és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
1: Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
0: Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van

alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként is, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyházzal, az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni, és ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék, és hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként is, és tényleg fantasztikus lelki emberként is merem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem, hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve, hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai tervem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve, éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinken vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger, most halt meg.
Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.

0: Kedves hallgatóink, a mai adásunkban az idei év tavaszán elhunyt Edit Éva Jéger holokauszt túlélő egyik könyvét ajánlotta el olvasásra. Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtárs szaktájékoztatója. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgona művész egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Premontrei apátság új templomában a Premontrei iskola központhoz és Gödöllőhöz kötődő muzsikusok adtak remek, teltházas koncertet. A műsor első felében kitűnő kollégám Gesztesi Tóth László játszotta Händel F-dur organaversenyét, melynek mellékneve a Kakukk és a csalogány. A második félidőben Antonio Vivaldi Glória című műve hangzott fel. Az olasz mester oratórikus darabját a Premontrei iskola központban tanuló diákokból álló Premi Cantores kórus énekelte a Premontrei kantorátus tagjainak segédletével. Az iskolai kórus tanításával kollégáim Kocsis Csaba, Gesztesi Tóth László, Nényei Sára és Farkas Domonkos foglalkoznak. Vivaldi pompás darabjában szólóénekes volt Duca Nóra tanárnő, aki a zeneiskolánkban magánéneket tanít, Nényei Sára tanárnő, ő a gimnáziumban éneket, a zeneiskolában szolfést tanít. Két kitűnő diákunk is tündökölt szólóéneklésben, Hidvégi Emese és Visznovszki Ildikó. Mindketten rendszeresen szolgálnak a templomi és az iskolai liturgikus éneklésben. A koncerten mindkét darabban a Concordia Kamara Együttes játszott, koncertmesterük Juniki Spartacus. Vivaldi glóriáját Gesztesi Tóth László vezényelte. Magam is részt vettem a produkcióban, az orgona kontinuót játszottam. Mai adásunkban a glóriát a Kvitollis kezdetű tétel végéig hallhatják. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5 000 forintos támogatást, és kifogásolt, hogy az autósok háromnegyede nem részesül kompenzációban. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntés alapján. A kabinet az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettóé 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Az év elejéhez képest alacsonyabb, ám az inflációnál még így is érdemben magasabb növekedési pályára álltak a keresetek, értékelte a KSH jelentését a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza Regős Gábor. Kérdésesnek nevezte azonban a hosszabb távú fenntarthatóságot, amikor az MT-nek nyilatkozott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés tegnap titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartják az eljárást. A képviselők a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit, vagyis Kronoszky Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomoros Zsoltot választották meg alkotmánybírónak. Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az országgyűlés kormánypárti többsége. Így a 70. életév betöltésével alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljesülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága, így döntött az országgyűlés. Emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos Európai Uniós szabályozás átültetését kezdeményezik. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljes körűen megismerhessék. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei Európai Mobilitási Hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az EU jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet, egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított fel. Reggel rövid időre ismét leállították a forgalmat 2 lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A hadsereg tájékoztatása szerint preventív jellegű műveleteket hajtottak végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, de részleteket nem közöltek. Több millió dollár befagyasztott fehér orosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól a belarusz elnök. Alekszandr Lukasenka tegnap John Kollal, az amerikai elnök fehér oroszországi külön megbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Végül az időjárásról. Holnap szakadozott felhőzet vonul át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül majd, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nyári csavargásaim során eljutottam Nyíregyházára, és ott örömmel fedeztem fel, és látogattam meg a Kállai gyűjteményt. Kállai Kristóf alapította a múzeumot, a család megőrzött kincseinek, értékeinek bemutatására. Ott szembesültem vele, hogy Kállai Kristófnak, aki Kállai Miklós egykori miniszterelnöknek a gyermeke volt, idén kettős jubileuma van. 1916-ban, vagyis 110 éve született, másrészt 2006-ban hunyt el áprilisban, vagyis 20 éve. A kettős évforduló jó alkalom arra, hogy fölelevenítsem és megosszam a hallgatókkal azt a beszélgetést, amelyet a 90-es évek közepén folytattam vele Rómában, a máltai lovagok épületében, amelynek a kulcsukáig sok ember eljut, onnan gyönyörű rálátás van a Szentpéter bazilika kupolájára, de én benn is voltam abban az épületben, ahol a máltai lovagrend vatikáni követsége működik. Először is mikor kellett elhagynia Magyarországot, és miért, illetve hogy Rómába érkezve mi fogadta őt, és hogyan működött közre a római magyar emigráció megszervezésében.
2: Végrehajtottam a saját földemen a földreformot, a megmaradt 300 holdba, mivel három testvér mindegyik 100-100 holdat kapott, abba elkezdtem gazdálkodni. Közben állandóan kaptam a külügyminisztériumból a felszólításokat, hogy menjek fel a külügybe, mert kell, hogy igazoljanak engemet, hogy neme voltam fasisztának, nevezték akkor azt nagyon szép szót, hogy neme voltam fasiszta. Tehát nagy nehezen végre aratás körül felmentem Pestre, ahol nagy meglepetésemre kihallgattak, és utána el se vonult a bizottság, hanem azt mondotta, hogy kérem, igazolást kap, és megkapja írásba hamarosan, és lépjen vissza, térjen vissza a külügybe. Én lementem újra a Kálósemjénbe, és mikor megkaptam a táviratot, hogy lépjen be a külügybe, akkor visszatáviratoztam, hogy a kormányoknak az intenciója az, hogy a közellátást biztosítani, tehát én, mint gazdálkodó ember, fontosnak tartom, hogy a termést behozzam és gazdálkodjak, tehát én egyenlőre a külügybe nem megyek bele. Erre fel táviratváltás, állandóan üzenegetés, hogy menjek, ne menjek, én nem mentem, és húztam, halasztottam a dolgot, mert közben rájöttem természetesen, hogy ez az egész csak egy képmutatás, hogy aztán kidobhassanak mentől hamarabb a régi külügyeket. Tehát erre fel nem mentem be a külügybe, gazdálkodtam, a következő évben azonban olyannyira kezdett szorulni a hurok a nyakamon, hogy már nem tudtam tovább várni, tehát kimentem Bécsbe 46 januárjában, és édesapámmal megbeszéltem, hogy hamarosan nekiindulok, és én is kimegyek Olaszországba. Ő már akkor Capriba volt. Majd beszélek erről is. És akkor 46. április 15-én elhagytam Budapestet. Éjszakán egy bérelt kocsival átmentünk a határon, senki se állított meg bennünket, és Bécsbe voltam egy hétig, utána Innsbruckba egy másik hétig, és utána május 1-én megérkeztem Rómába, ahol édesapám várt rá. Rómába, mikor megérkeztem, több vörös zászlót láttam az alatt a pár nap alatt, mint egész Magyarországon két év alatt, vagy másfél év alatt, és akkor lementünk Capriba, ahol édesapámnak volt egy lakása, és oda lementünk, és kezdettünk, hogy a jövő felől érdeklődjön. Róma miből állt? Rómába volt Apor Gábor, volt Szentszéki követünk, akinek a Szentszéki követség épülete, amit akkor Via dei Martiri fascistinak hívtak, és amelyet lebontottak közbe, és mostan az Opus Dei-nek a palotája van ottan. Ottan volt az ő követsége, és Perczel Tamás volt a követségi titkár vagy tanácsos, de már természetesen nem voltak szolgálatban, De mivel nem volt más, hát egyelőre még ott voltak. Azt lassanként felszámolták, és akkor Apor Gábor nyugdíjba vonult, és a kolonna herceg adott neki a palotájába egy kis lakást. Miért a kolonna herceg? Mert Apor Gábor a háború alatt a kolonnáknak a lovait a követségre vitte, és mondván a németeknek, hogy ez követségi lovak, és ezért a kolonna ezért hálásból adott neki egy lakást életfogytiglan a kolonna palotában.
3: Ott a Szent Apostoli templom mellett,
2: ugye? Ott abban a udvarban, hogy szembe rögtön a főbejárta a másik oldalnak volt egy kis lakás, két szoba, azt hiszem egy vagy két szoba, nagyon szerényen ott élt a borgába. Tehát Rómában meg volt Apor Gábor.
3: Elnézést, hagyd vágjak közben, mit csinált Apor Gábor az irataival a követségnek? Erről lehet-e tudni valamit? Hol lehetnek azok?
2: Fogalmam sincsen, hogy hol van. Én azt hiszem, hogy ott hagyott mindent.
3: Az épületben?
2: Az épületben. Nekem az az érzésem, hogy ott hagyott mindent az épületben, mert ő nem vitt el semmit se. Egy rettes puritán ember volt, és ő semmit, abszolút nem akart semmit se. A Percel Tamás szintén ottan volt. Percel Tamás utána megnősült, és elment Észak-Amerikába, ahol neki rokonsága volt, és ottan maradt, és élete végéig ottan lakott. Megalakult később a Magyar Nemzeti Bizottság, mikor már Varga Béla, Nagy Ferenc ezek jöttek, és a Magyar Nemzeti Bizottságnak lett a itteni megbizottja. Előtte pedig csináltunk itten egy lokális magyar komitét, és annak lett ő az elnöke, és én voltam a titkárja ennek a komitének. Szóval Apor Gábor itt maradt Rómába, azután lett a máltai rendnek a kancellárja, ami nálunk miniszterelnököt jelent, utána pedig lett a rendnek a követe a Quirinálnál. És ez volt Apor Gábor, ott maradt élete végén. Apor Gáboron kívül még Rómában voltak akkor az Ittya Korti Miklós, aki szintén megjárta Mauthausent és Dachaut, mint apám, és a titkárja az Ónodi Dezső. Ittya Korti Miklós azután kiment Brazíliába és Portugáliába, és ott halt meg pár évvel ezelőtt. Ónodi Dezső kiment Észak-Amerikába, ott megházasodott, és meghalt pár évvel ezelőtt. Ezek voltak Rómában. Rómában lakott akkor a Fáji Erzsébet, aki később a Szent István házat alapította, és a Fáji Erzsébet is a férje, aki volt az Ibusznak a megbizottja Rómában, Pericoli, és azzal lakott a Via Sistinába, és az lett egy kicsit az emigrációs magyaroknak a központa. Oda jártunk, ott találkoztunk, ha szükség volt, ottan aludtunk, ugye, mert pénzünk nem volt, és ő volt ottan. Volt azon kívül Rómában a Szalai Karola, egy darabig ott lakott, ő volt a Zingarellinek, a híres újságírónak a felesége, azután elvált tőle, és Milánóban csinált egy balettiskolát, úgyhogy a Scalával is dolgozott. Nem tudom, hogy éle vagy nem, most már nagyon régen nem hallottam róla semmit sem. Itt volt még egy szintén német koncentrációs tábornak a lakója, a Hratki András. Volt nagyváradi főispán, és később miniszterelnökségi államtitkár, és ő volt az, aki a kormányzó úrnak az október 15-i beszédét beolvasta a magyar rádióba, és ezért hát a németek őt is elvitték, és ő is Mauthausenben volt. Tehát a Mauthauseni csoport, hogy így nevezzük, az volt a Kállai Miklós, a Hratki András, a Horthy Miki, az Ónodi Dezső. Hirtelen nem tudok mást is lett volna. A katonák akkorára is voltak egy pár, azok már visszamentek Magyarországba. Ezek az urak azonban kimaradtak. Találtunk két kitűnő magyar fogorvost, a Krajcsovics Rudolfot és a feleségét, és a Pap Gézát és a feleségét. Ezek jó menő fogorvosok voltak, és természetesen nagyban támogatták minden magyar ügyet és a magyar menekülteket, szóval ők egy abszolút kitűnő szolgálatot végeztek itt. Azután itt volt egy darabig a Luther
3: egyházi tanácsos
2: volt, a Szent Székhelyi követségem, a Szent Székhelyi tanácsos, de azután ő kikerült Argentínába hamarosan, ő elment akkor innen. Azután volt egy papunk, aki Genovába volt, és a magyar menekülteket valahogy segítette kijutni Dél-Amerikába. A nevére már nem emlékszem, de egy nagyon derék ember volt, aki mindenkit segített, aki ki akart jutni Dél-Amerikába. Természetesen sok jobboldali ember is volt között. Szóval ezek voltak körülbelül a magyarok, volt egy pár ide beházasodott ember is természetesen, ebben asszony is, akik itten laktak, de a magyar, mondjuk a politikailag értékes csoport ez volt. Én magam 3 évig laktam Capriba, édesapámnak ott volt egy háza, amiben még az amerikaiakat kiszabadították a német fogságból, azok telepítették őt be oda, és utána feljöttünk, és Castel Gandolfo-ba laktunk, és akkor kezdtem állást keresni, és végre 51-be kaptam 4 nagyon keserves év után, 46-tól 51-ig, elég keserves idők voltak, és az sikerült nekem az Európai Állattenyésztő Szövetségnek a főtitkári állását megkapnom. És akkor közben dolgoztam a Magyar Bizottságban Apor Gábor mellett, akkor már egy kis fizetést is kaptunk a New York-i emigrációs központból. Azután az olasz rádiónak a magyar adásaiba csináltam cikkeket, a vatikáni rádióban dolgoztam. Szóval úgy, ahogy lehetett, az ember fenntartotta magát a víz felett, de nagyon-nagyon nehéz évek voltak, és természetesen nem volt senkinek se útlevele. Tehát akkor nekem volt egy vörös keresztes vagy író útlevele, nem tudom milyen útlevelem volt, International Refugee Organization útlevelem, és hát azzal próbáltam utazgatni, de szóval nagyon nehéz helyzet volt. Itten a magyar papok. A magyar papok közül most az időrendileg nem tudom, hogy hogy alakultak a dolgok, de volt a Csertő Sándor, aki a hitvédelmi kongregációban volt, és lassanként feltornázta magát, és azt hiszem a 3. vagy 4. pozíciója volt neki.
4: Tehát a Szent Uficióban,
2: ugye? Szent Uficióban, a hitvédelmi kongregációban. A Zágon, most hirtelen nem tudom, hogy melyik kongregációban volt ő, Zágon József, azután volt a Mester István, szóval ezek voltak a 3 legprominensebb papunk, Zágon, Mester, Csertő. De voltak lassanként, jöttek ki Magyarországról papok, ja, és aztán Kátót János is megérkezett, aki mostan a lateráni bazilikában kanonok, az még megvan, de a többiek mind sajnos meghaltak. És lassanként hát a papok mind mentek el, különösen kijött például a ciszterciektek az egész iskolájuk, és szóval mind elmentek Amerikába, Dallasba, és ottan egy központot alapítottak, és nagyon jó menő magyar iskolát. A bencések azok kimentek

0: A Palavicini Hubert, aki legutoljára Zágrábban volt követségi titkár, az is idejött, és az belekerült a máltai rendbe. Tehát ő azt hiszem még előttem, 46 előtt került ide, de minden esetre itt volt 46-ban, amikor én jöttem, és a máltai rendbe ő már akkor aktív szerepet játszott. A követségből az lassanként egy portás volt még ottan, és akkor sikerült tőle megvásárolnom például a Szent Koronának egy, ami az ajtó felett volt, egy címerét és egy pár könyvet.
1: Melyik követség? A Szentszéki követségről?
0: A Szentszéki követség az megszűnt az után.
1: Igen, a Quirináli követség.
0: Feladták, hogy a Quirináli követség, mert a Quirináli követségnek az épület az magyar tulajdon.
1: Igen.
0: A Szentszéki követség viszont nem volt magyar
1: igen.
0: tulajdon.
1: Igen.
0: Tehát a bért kellett volna fizetni, és nem volt kifizesse a bért. Akkor azután úgy emlékszem, kijött pap Álmos volt, egy úr, aki kijött a volt külügyminisztériumból. Ő volt itten, hogy a követséget egy kicsit rendbe hozza, vagy rendezze. Később lett az Eszterházy András, Eszterházy Bandi. Az volt itten. Azután a kertész Pista, azt hiszem, lett követ a Quirinálnál.
1: Tehát őket már a...
0: Úgy, mert demokratikus rezsim az küldötte ki igen. őket. És itten voltak. És ők hát természetesen kapcsolatot tartottunk velük személyesen, fenntartva az elveinket, hogy mi nem ismerjük el az oroszok által nyakunkra ültetett kormányt, akár mennyire is demokratikusnak és nagyszernek mondották magukat, ők az oroszok, a vorosilovék ültették a nyakunkra, tehát mi ezt nem ismertük el. De mindesetre, hát mi a magyarok voltunk, tehát igyekeztünk egymást segíteni. Akkor azután lassanként kezdték a régi urakat a követsége kicserélni, és akkor hát már nehezebb lesz a helyzet, mert hát ugye elvtársak kerültek oda, és akkor ezekkel mi nem dolgoztunk, hattunk együtt. Voltak magyar lektorok, akik még a Pálinkás, az volt egy magyar lektor Firencébe, a Tóth László volt a magyar lektor Rómába és Nápolyba és Báriba. Szóval nagyon sok értékes magyar ember volt itten. Igyekeztünk a magunk vonalán menni, és nem kollaborálni mondjuk a időként mindig barrább és barrább tolódó otthoni rezsimmel. Úgyhogy a Vatikánnal tartottuk a kapcsolatot, mikor Mindszenti hercegprímásnak a pere volt, hát akkor természetesen egy óriási nagy felzúdulás volt, és nagy akció. Én magam alapítottam akkor egy Internazionale della Libertà nevezetű szervezetet. Az Internazionale Libertà nevű szervezet, mondjuk ez volt az első politikai akcióm, miután kikerültem Magyarországról, és miután hát sikerült állást találnom és az Európai Állatnevű Szövetségbe. Az International Libertà az volt azoknak az emigrációs csoportoknak a tagjai, akik az úgynevezett szatelliták, akik a csatlós államok sorjára kerültek. Tehát én voltam az elnök egész idő alatt, volt egy ukrán főtitkárom, voltak benne litvánok, mert a litvánoknak volt egy követsége, még itten, amit a Szentszék elismert a litván követséget, tehát ők voltak a litvánok benne. Tehát a litvánok, lengyelek, csehek és szlovákok már akkor külön voltak, egy cseh csoport volt és egy szlovák csoport volt nálam. Jugoszláviában voltak a horvátok külön és a szerbek külön, a bulgárok, és románok természetesen, és ezek, igen, a román Popescu, úgy emlékszem, az volt a sajtó, a attasé. És szóval csináltunk egy ilyen konferenciákat havonta egyszer, hogy a olaszokat felvilágosítsuk a valódi helyzetről, amit ők nem tudhattak, mert is nagyon ügyesen a kommunisták, hát egy propagandával, ugye, azt mondották, hogy itt teljesen legális és teljesen választások voltak, a nép a kommunizmust választotta, és ez ellen küzdöttük mi ez az Internazionale della Libertà nevű szervezet, ami hát jó hosszú évekig dolgozott.
1: Ki segített? Volt-e anyagi segítségetek Amerikából, vagy valamilyen
0: Amerikából nem volt anyagi segítségünk. Mikor a Magyar Nemzeti Bizottság megalakult, az küldött egy bizonyos alapot, és

0: Amúr azután Apor Gábor kezeihez, és Apor Gábor nekem adott egy kis fizetést. Azután kikerült a Vadnai Zsuzsa, aki az újságíró nő volt, a Vadnai volt az Estlapoknak a főszerkesztője Magyarországon, ő idekint is újságíró volt, és nagyon aktív volt, és ő volt az én sajtóhatásém, a Vadnai Zsuzsa. Ugye egy nagyon aktív nő volt, és az antikommunista vonalon kitűnően működött. Szóval, de anyagi támogatást nem nagyon kaptunk, az a Nemzeti Bizottságon kívül, aztán valahogy, hát mindig meg, nem tudom, hogy, hát mindenki a saját zsebéből is hozzájárult, de szóval nem kaptunk sokat. A hivatalunk volt a Via della Conciliazione 44, az utolsó ház jobbra, ahol mostan a Bar San Pietro van jobbra. Igen, igen. Ottan volt az első emeleten, mert hisz jött a Szent Év.
1: 50-be.
0: 50-ben. És erre a Szent Év előkészületeire mi is kaptunk, mi is kértünk, és kaptunk egy lakást ottan, és a Propaganda PD-től kaptunk irodát nagyon olcsón, és abban volt azután a katolikus szemle, amely 46-ban alakult meg, és a Zágon vezette, és a feleségem a Vera volt a titkárnője.
1: Katolikus szemlét a Zágon vezette? Tehát az nem mindig Zágon, Békéspáter vezette.
0: A Békéspáter vezette, de a Zágon alapította.
1: Értem.
0: Meg a Békéspáter vezette, és a Vera volt a titkárnője.
1: Értem.
0: De szóval a Zágon volt annak a katolikus intézménynek a vezetője ottan, a Via della Conciliazione-ban, ami volt a katolikus szemle, a Római Magyar Egyházközség, a menekültügyi hivatal, és hát minden egy olyan csoport volt, sok jóindulatú emberrel és kevés pénzzel. Tehát ott fogadtuk a magyarokat, a menekülteket, igyekeztünk rajtuk segíteni, jártunk a Questurára, hogy a Szojgyornókat, vagy idegenkedeskod Szojgyornókat megsegíteni. Én lettem az egyházközségi elnök, és akkor az egyházközségnek a papjaival mentünk, azután látom.
1: Kik voltak a papjai az egyházközségnek? Kovács Angelus előttieket, hogy kik?
0: Kovács Angelus előtt, hát volt a Frank Miki.
1: Igen.
0: Frank Miki, az volt egyik papunk. Volt azután, az kiment Amerikába azután, hű, de a nevekre már nem emlékszem, ne haragudj, de nem emlékszem a nevekre, de voltak egy páran. De szóval igyekeztünk ottan csinálni, amit lehetett. A Kovács Andrus az már a Mindszenti Hercegprímás úr neveztette ki, mert mikor idejött, kérdezte tőlünk, hogy ki a magyar pap. És mondtuk neki, hogy van egy magyar papunk, aki valamelyik kongregációban is dolgozik. Hát az nem lehet, hogy Rómában az legyen, és erre ő rendelte ide a Kovács Angeluszt. És így lett azután újra magyar papunk. Mert
1: de ez valamikor 71 után
0: igen,
1: történt.
0: Igen, 71 után. Szóval itten a magyar élet e körül zajlott, a Via della Conciliazione 44 körüli lakásba zajlott, amíg Tomkót ki nem nevezték kardinálisnak, és az
1: a hitterjesztési kongregáció.
0: És ottan azonnal kirúgott minket.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Kállai Kristóffal hallhattak archív beszélgetést, aki 110 éve, 1916-ban látta meg a napvilágot, és 20 éve, 2006-ban hunyt el. A beszélgetés második részét jövő héten ugyanebben az időpontban hallhatják. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést, ez alkalommal a házasság szentségéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Mai adásunkban folytatjuk a családról szóló beszélgetés sorozatunkat, és a család alapjáról, szívéről és középpontjáról, a házasságról fogunk beszélgetni. Mit gondoltok, hogy vajon az anyukáknak, apukáknak, akár a szüleiteknek a szeretete elsődlegesen a gyermekeik felé kell, hogy forduljon, vagy fontosabb talán, hogy egymás felé forduljanak?
4: Szerintem fontosabb, hogy egymás felé forduljanak, mert ez így hatással van a gyerekekre is, mert hogyha például egész nap csak veszekednek, akkor a gyerekeknek is rossz hangulata lesz, és így ez marad meg bennük, hogy a szüleik állandóan veszekedtek.
5: Hát a gyerekek a szüleikről vesznek példát elsősorban. Hogyha nem jó egy hangulat egy családban, akkor az így kihat a mindennapokra is, és a gyerekeknek rossz kedvük lesz. Én egyetértek Kingával, hogy inkább egymást kell szeretniük.
2: Teljesen jól ráéreztetek arra, hogy az a szeretet, amiből a gyerekek is gazdagodnak, meg merítkezhetnek, az a biztonságos környezet, az igazából a szüleik egymás felé megnyilvánuló kölcsönös szeretetéből táplálkozik. Hiszen a kapcsolatok természeténél fogva a házastársi szeretet megelőzi a szülő és a gyermek közötti szeretetet, hiszen időben megelőzi azt. A házastársak egymás iránti szeretete mindig megelőzi a gyermekeik felé megnyilvánuló szeretetüket, hiszen a gyermek szülei szeretetéből kapja életét, minnyájunk élete szüleink szerető kapcsolatában, ölelésében született. Azt hiszem, hogy talán így már jobban érthető, hogy amikor az egyház a családról beszél, akkor elsősorban mindig a házastársi hivatásról szól, amely a családok szíve, középpontja. Az egyház tanítása a házastársak egymás, a családtagok és a világ felé szóló meghívásáról szól, és arról az örömről, mely kölcsönös szeretetük, önátadásuk gyümölcse, és melyet legkézzelfoghatóbban gyermekeiben tapasztalnak meg. A házastársak igazából Krisztus szeretetének jelei a világban. Arra kérnélek benneteket, hogy próbáljuk már meg közösen megalkotni a házastársi kapcsolat definícióját. Melyek a házastársi kapcsolatok megkülönböztető jellemzői? Mi az, amiben ez a kapcsolat eltér az összes többitől?
5: Számíthatnak egymásra. Így életre szól.
2: Kik lehetnek a házasság résztvevői?
4: Hát kettő ember. Amikor már család lesznek, akkor így úgymond a gyerekek is a részei valamilyen szinten, hogy így a házasságból lettek ők.
2: Igen, igen, de szűk értelemben a házaspár vagy a házastársak kettős közösségét, ugye amiből nyilván majd a gyermekek megszületnek, azt nem két akármilyen ember köti. Gondoljatok bele, hogy mondjuk gyerekek nem is köthetik, ugye?
5: Egy férfi és egy nő.
2: Hogy ezt azért egy férfi és egy nő kapcsolatának tartjuk fenn. Hogy van még ilyen jellemzője? Mondjuk itt szó volt a gyerekekről, hogy azért van egy sajátos feladata is a házastársaknak.
5: Családalapítás.
2: Igen, igen, igen, igen. Ugye, hogy azért a gyerekeknek leginkább a családban van helye. Esetleg miben különböznek, mint a barátságok?
4: Sokkal szorosabb kapcsolat.
2: Egy egészen különleges, szoros kapcsolat.
5: Sokkal mélyebb.
2: Az egyház azt tanítja a házasságról, hogy az egy olyan szeretett közösség, amelynek célja a házastársak kölcsönös java, a gyermekek nemzése, azt tanítja továbbá, hogy a házasság felbonthatatlan. Ez azt jelenti, hogy egy életre szól, és csak a halál az, ami elválaszthatja a házas feleket. És azt is mondja még a házasságról, hogy az kizárólagos, ami azt jelenti, hogy másra nem létesíthető. Az egyház, meg hát nyilván az európai jog is nem ismeri a poligámiát, tehát házasság, házas felek, az csak két ember lehet, három már nem. Az egyház úgy tekint a családra, mint Isten képmására, aki a személyek szeretett közössége. A házasság ezért több, mint egy társadalmi szokás, egy üres szertartás. A házasság, ahogy mondtátok, egy egész életre szóló hivatás. Vajon mire gondol az egyház, amikor a házasságról, mint hivatásról beszél?
5: A feleknek bele kell adni a teljes lényüket az egészbe. Hát egy házasságon azért dolgozni is kell.
2: Ugye itt beszéltünk korábban róla, hogy a hivatást, azt nem csak abban az értelemben használjuk, hogy az egyház, amely alapvetően kétféle hivatást ismer el, ugye a szerzetesi hivatást, vagy papi hivatást, illetve hát aki nem ebben az életformában él, az számára a házasságot, hanem úgy is használjuk a munkavilágában is, ugye, hogy van valakinek foglalkozása, van munkája van, de valakinek hivatása van. Meg tudnátok fogalmazni, hogy mi a különbség egy munka és egy hivatás között?
4: Hogy egy életre szól, nehezen változtatják meg.
3: Azt nem könnyű olyan gyorsan így feladni.
2: Igen.
5: Tehát ebbe a teljes szívét beleteszi az emberi.
2: És akkor ugye a hivatás analógiára beszélhetünk igazából a házasságról is, mint hivatásról, hogy az ugyanúgy egy egész életre szól, az ember beleteszi szívét, lelkét, ez egy olyan dolog, amely formálja az embert, amit valóban teljes szívvel, lélekkel csinálja, és az egész személyisége alakul benne, ugye? Minden idejét, erejét ennek tudja szentelni. Egyrészt tehát a házasság az egy radikális döntés, amely az ember végérvényesen dönt az életéről. Házastársával közösen úgy akar a házastársi szeretetben élni, hogy abban felismerhetővé váljék Krisztus szeretete. Most az a kérdés, hogy mit jelent ez a Krisztus szeretete a házastársak közösségében. Ugye Krisztus szeretetéről beszélünk, amely végső önátadásában kész volt életét adni értünk. A házastársak egymás iránti szeretete éppen ilyen radikális. Áthatja egész életüket, formálja személyiségüket és közösségüket. Ebben a közösségben teljes mértékben kölcsönösen odaajándékozzák magukat. Kölcsönösen elfogadják egymást. Megosztják egymással egész életüket. Ez azt jelenti igazából, hogy a személyiségünknek nincs olyan része, amelyet ne osztanának, ne ajándékoznának meg a másiknak. Nincs az életünknek olyan tere, amely rejtve lenne a másik előtt. Igazából nincsenek titkaik egymás előtt. Ebben a kapcsolatban teljes odaadást és hűséget ígérnek egymásnak. Így aztán új identitást is kapnak, ugye feleségi és férjé válnak. Olyan emberré, aki egészen szorosan, belsőségesen és végérvényesen a másikhoz tartozik. Többé már nem csak önmaguknak élnek, és én azt gondolom, hogy igazából egyedül már nem is tudnak igazából boldogok lenni. A házasság egy olyan különleges együttélési forma, melyet a polgári jog is védelemben részesít, éppen felbecsülhetetlen értéke miatt. A házasság, mint kapcsolati forma, minden emberi közösség és társadalom alapja is, igazából a házasság előbb volt, mint bármely más emberi közösség, gondoljunk az államra. Ugye a házasság már a törvények előtt is létező, tulajdonképpen szabályozott együttélési forma volt. Hiszen itt a családban születnek az újabb és újabb generációk, elsődlegesen itt szocializálódunk, itt tanuljunk meg a közös asztalnál ülve, hogy hogyan működik a demokrácia, hogyan kell kompromisszumokat kötni, mit jelent a felelősségvállalás, a másik iránti elkötelezettség, a tekintély, a hierarchia, vagy éppen az igazságos ítélet. A házasságot már a római jog is védte, úgy beszélt a házasságról, a római jog, mint a férfi és nő kapcsolatáról, egy egész életre szóló sorsközösségként, Isten és emberi jog szerinti közösségként írta le. És milyen érdekes, engem ez nagyon elgondolkodtatott, hogy nem csak ugye emberi jogi kategóriaként, hanem igazából már a római jog is, pedig az egy pogány világ volt, de hogy az isteni szférába emelte valahol ezt a kapcsolatot. Érezték, hogy ennek valami egészen különleges jelentősége van az emberiségben.

0: Az állam mindenkori feladata a házasság és a család intézményének védelmezése az egyén és a társadalom számára. Erre tekintettel a házasságot és a családot a legtöbb alkotmány nevesítetten védi is. Az alaptörvényünk a családra, mint a nemzet megmaradásának alapjára tekint. A házasság intézményét egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösségnek tekinti. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Azt írja az alaptörvény, hogy az anya nő, az apa pedig férfi. No, mit gondoltok? Miért értékes a társadalom, vagy az ország számára a család, a házastársak közössége? Milyen fontos feladatokat lát el ez a kis közösség?
1: Ahogy tanárnő is mondta, a nemzet megmaradásának az alapja, szóval az új generációk így fejlődnek, és növekednek.
0: A házaspároknak és a családoknak pótolhatatlan szerepük van az élet védelmében, oltalmazásában, különösen a leginkább kiszolgáltatott csoportok esetében, mint amilyenek a gyerekek, a fogyatékkal élők, vagy az idősek. A család ugyanakkor, bár mostanában ezt az oldalát már annyira nem beszélünk róla, de hogy minden mai napig egy gazdasági közösség is. Gondoskodik a családtagok megélhetéséről, a javakon közösen osztoznak, és kezelik a közös tulajdonukat, vagyonukat. Ilyen hasznos feladata még a házas pároknak ugye a gyerekek nevelése, amiről beszéltünk. Ez azonban nem csak feladatuk, hanem elidegíthetetlen joguk is. Az iskola, az óvoda nem helyettesítheti a szülőket. Mindig csak kiegészítheti a családban folyó nevelést. Így a szülőknek aztán nem csak feladata, hanem joga is, hogy megválaszthassák gyermekeik számára a meggyőződésünknek megfelelő nevelési típust. A katolikus egyház katekizmusa nagyon szépen ír a családok társadalmon betöltött szerepéről.
2: Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű, ismételt megbocsátást, és mindenek előtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet szolgálatában.
0: 2015-ös püspöki szinódus zárójelentése pedig arról ír, hogy a házastársak közötti kölcsönös önátadás során megvalósuló közös javak hogyan szolgálják az egész társadalom javát. Inga, felolvasod ezt nekünk?
1: A házasság egyesítő célja állandó felhívás a növekedésre és a szeretet elmélyítésére. Szerető egyesülésükben a házasok megtapasztalják az apaság és anyaság szépségét, megosztják egymással terveiket és fáradalmaikat, vágyaikat és aggodalmaikat. Megtanulják a kölcsönös gondoskodást és megbocsájtást. Ebben a szeretetben megünneplik boldog pillanataikat és támogatják egymást élettörténetük nehéz szakaszaiban. A kölcsönös és ingyenes ajándékozás szépsége, a születő élet fölött érzett öröm és az összes családtag szeretetteljes gondozása, a kicsiktől az idősekig, mind olyan gyümölcsök, amelyek egyedülállóvá és helyettesíthetetlenné teszik a családot.
0: Az egyház tanítása szerint a gyermekek születésének és nevelkedésének természetes szintere a család. A házaspárok legszebb feladata, és a házasság egyik célja az életadás és a felnövekvő gyermekek gondozása, kísérése. Nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy azt mondtuk, hogy a házasságról úgy beszéltünk most is, meg az előző adások alkalmával is, hogy az a valahogy az Isten és a Szent Háromság élete tükröződik benne. És ez azért érdekes, mert ugye az is egy szeretett közösség, de mi mondjuk is a Szent Háromság, hogy abba is hárman vannak. Ez már így gondolkodóba ejtett bennünket, hogy lehet, hogy igazából ez a házasság is úgy teljesedik ki, hogyha nem csak ketten vannak benne. Az egyik, ami ezzel kapcsolatban még eszembe jutott, hogy ha belegondoltok, hogy valami nagyon jó dolog történik veletek, ami a házasságban is a két féllel. Ugye mondtátok, hogy olyan nagyon szeretik egymást, és ez egy nagyon szép dolog, de hogyha ilyen boldogságban és nagy örömben élünk, akkor ez az öröm, ez igazából arra hív minket, hogy ezt így megosszuk egymással. Ezt úgy tudom így példával szemléltetni, hogyha ahol van kis gyerek a családból, ez nagyon látványos, hogy kap valami ajándékot, aminek nagyon-nagyon örül, akkor ő ezt mindenkinek oda viszigetni, megmutogatja, ugye, elviszi óvodába, iskolába. Hogy igazából a házastársi szeretet is egy ilyesmi dolog. Hogy ezt a hatalmas örömöt és boldogságot, ami az övék, ezt muszáj megosztaniuk. Ugye mondtuk, hogy mondtátok nagyon helyesen, hogy a házastársak elsődlegesen ugye valóban erre a bensőséges közösségre hivatottak, az olyanra a kapcsolatra, amelyel egymás kölcsönös javát szolgálják. A házastársak kölcsönös szeretete és önátadása, hogy nem csak szellemi szinten, hanem a test valóságában is kifejezésre jut, ez a szexualitás. A szexualitás pedig egyes egyedül a férfi és a nő házastársi szeretetére van rendelve. A házastársak egysége természete szerint a gyermekáldásra van rendelve. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy az egyház azt tanítja, hogy a szexualitást igazából nem lehet elválasztani sem a házastársi szeretettől, aminek ez a szintere, az ember életében a szexualitásnak egyedül csak itt a házasságban van helye, és egyben azt is mondja, hogy természet szerint ez a különleges együttlét, ennek az a célja, ugye a gyermekek nemzésére irányul. Ugye, ha belegondoltok, akkor a gyermekek nem kívülről csatlakoznak a házastársak kölcsönös szeretetéhez, hanem kölcsönös önátadásuk szívéből fakad, melynek gyümölcse és beteljesedése a gyermek. Ha belegondoltok, akkor tulajdonképpen a gyermek elfogadásával a házastársak a teremtett világ rendjét és legfőbb hivatásukat fogadják el, amikor igen mondanak Isten tervére. Ugye akkor teljesítik a küldetésüket, amely így szól, az előző adások alkalmából sokszor beszéltünk róla, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Ez a hivatás, ez a házasságban valósul meg. A gyermek utáni vágy, amiről ugye nem beszéltünk, hogy egyébként ez egy nagyon erős vágy, főleg a nőkben, azt gondolom, hogy szinte kitörölhetetlen, és a gyermek elfogadása már kezdettől fogva a házastársak szívében van. Ezt a vágyat nem lehet megtagadni, anélkül, hogy meg ne csonkítaná magát a szeretetet. Ugye ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mintha valaki azt mondaná, hogy szeretlek téged, de mondjuk a hivatásodat nem tudom elfogadni. Mondjuk szeretlek téged, de az anyai hivatásodat nem tudom elfogadni. Vagy szeretlek téged, de azt nem akarom, hogy közös gyermekünk legyen. Hogy valahol a kölcsönös szeretetük lényegéből tagad meg valamit ez a fajta szeretet. A szeretet ugyanis arra indítja a házaspárokat, hogy életüket, szeretetüket megosszák másokkal, hogy boldogságukból, örömükből, ugye ahogy beszéltük róla, részesítsenek másokat, hogy életükből új életet fakasztanak. A szeretet elutasítja az önmagába zárkózást. Biztos láttatok már a suliba is ti is olyan párokat, akik így sülve-főve együtt, megközelíthetetlenek, nem? És olyan nem lehet őket szólítani, az ember mindig kellemetlenül érzi magukat a közelükben. No, hát erről tudni lehet, hogy ha ez így tartós marad, ez nem fog működni egészen biztos. Mert hogyha két ember szereti egymást, akkor, ahogy mondtam, akkor ez a szeretet megnyitja őket igazából a többiek felé is. Akkor az ő közösségükben a harmadik ember is igazából ebből a boldogságból, ebből az örömből részesül. Akkor jut idejük a harmadik félre is. Úgy, ahogy majd később a gyermekükre is. És akkor itt visszakapcsolnék erre a Szent Háromság példájára. Úgy, hogyha ketten vannak csak egy kapcsolatban kizárólagosan, már most egy rossz értelemben mondom, hogy a gyerekeket megtagadva, akkor igazából egymást istenítik. És a meghívásuk pedig arra szól, hogy ketten együtt az Isten dicsőítsék meg. Így aztán a házastársak egymás felé való kölcsönös szeretet arra kell, hogy indítsa a házastársakat, hogy túllépve önmagukon, a Teremtő Isten saját teremtő művének részessévé váljanak. Ugye? Tehát ahogy meghívást kaptak arra, hogy benépesítsék a földet, igazából ezzel meghívást kaptak, hogy részeseivé váljanak Isten életének, Isten munkájának, hogy a teremtés feladatába bekapcsolódjanak egészen különleges módon. Hatalmas dolgot tett az Isten, amíg a házaspárokat szeretetének eszközévé tette azáltal, hogy felelősségükre bízta az emberiség jövőjét, az emberi élet továbbadása által. A világ ugyanakkor látjuk, hogy mindenfélét mond a házasságról. Isten tanítása azonban világosan elintárja a házasság, férfi és nő különleges kapcsolatának titkát. Arra kérlek benneteket, hogy így az adás végéhez közeledve foglaljuk össze a házasság alkotó elemeit. Úgy is feltehetném ezt a kérdést, hogy mikor érdemes egy párnak felkeresni egy papot, azzal a szándékkal, hogy összeadja őket Isten színe előtt.
2: Hogy a két fél, egy nő és egy férfi.
0: Fontos, hogy egy pap csak egy férfit és egy nőt fog összeadni.
2: Egész életre szól, nem válhatnak el.
0: Igen, ugye ez is jó, hogyha tisztában vagyunk. Azt gondolom, hogy nem csak keresztényként, hanem egyébként is, hogyha egy szép párkapcsolatot szeretnénk, hogy bizony, ez az Isten termében nem lehetetlen és megvalósíthatatlan módon, de egy egész életre szóló kapcsolat, ami folyamatosan fejlődik, alakul, és kölcsönösen gazdagítja benne résztvevőket. Na, mi van még?
1: Nincsen harmadik fél a kapcsolatukban.
0: Igen.
2: Azzal is számolniuk kell, hogy vállalniuk kell gyereket.
0: Igen. Ez egyébként érvénytelenítheti a házasságot. Nem sok dolog, meg nem vagyok a kánonjuk tudója, de hogyha valamelyik fél bizonyíthatóan eleve úgy kötött házasságot, hogy kizárta a gyermekeket, akkor az a házasság érvénytelen. Van még valami?
2: Feltétlenül szeretik egymást, egymás javát akarják.
0: És hogy valósul meg ez a szeretet?
1: Nem akarják megváltoztatni a másik felet.
2: És elfogadják őket a hibáival együtt.
0: No, bizony ez nem egyszerű. Őszintén válaszolni ezekre a kérdésekre, és tiszta szívvel igent mondani a másikra. Amikor az ember házasodni készül, valójában hivatást választ. Házas hivatást. Ezért épp úgy, mint a papi vagy szerzetesi hivatásnak, a házasodásra és családalapításra vonatkozó döntésnek is hivatástisztázás gyümölcsének kell lennie. Azt is éppen úgy át kell gondolni, mint amikor az ember szerzetesi életre, vagy papi életre szánja el magát. Fiatalok vagytok, de elég erősek ahhoz, és elég idősek ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket átgondoljátok, hogy tudatosítsátok magatokban, Isten többre hív benneteket, mint múló párkapcsolatok röpke örömei. Isten rátok akarja bízni a lendő házastársatokat, olyan erős egységé akar benneteket forrasztani, amely képes folyamatos, egész életre szóló szeretet kapcsolatot megvalósítva, biztonságot, otthont, jövőt nyújtani a másiknak és a gyermekeiteknek. Mai beszélgetésünket egy szép imádsággal zárjuk.
1: Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cenákulumaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny családegyházakká. Názáreti Szent Család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názáreti Szent Család, add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerint is szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgésünket.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte ezzel, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán, hogy elmozdítsák a szuverenista, patrióta magyar kormányt. Az új kabinet immár szó nélkül teljesíti a brüsszeli központ elvárásait, ezért cserébe öntől dicséret jár nekik, miközben otthon a kommunizmus legsötétebb éveit idéző önkénnyel tiporják a demokráciát és a jogállamot, fogalmazott. Az év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek a drága gázolaj miatt, döntött tegnap az országgyűlés. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a havi 5 000 forintos támogatást, és kifogásolt, hogy az autósok háromnegyede semmiféle kompenzációban sem részesül. Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kabinet az egészségügyre fordítja az emelésből származó 9 milliárd forintos bevételt, olvasható a kormány.hu oldalon. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettóé 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Az év elejéhez képest alacsonyabb, ám az inflációnál még így is érdemben magasabb növekedési pályára álltak a keresetek, értékelte a KSH jelentését a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza Regős Gábor az MTI érdeklődésére. Kérdésesnek nevezte azonban a hosszabb távú fenntarthatóságot. Munkamegbeszélésen fogadta Baka András köztársasági elnök Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi minisztert, közölték a Sándor Palota Facebook oldalán. A Magyar Honvédség főparancsnoki tisztségét is viselő államfő a honvédelmi tárca helyzetéről és jövőbeni terveiről egyeztetett Ruszin-Szendi Romulusszal. Baka András köszönetét és elismerését fejezte ki a katonák Magyarországon és külföldön végzett kiemelkedő szolgálatáért, különösen a természeti csapások következményeinek elhárításában. A párbeszéd és összefogás fontosságát hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, annak kapcsán, hogy találkozott Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Egyenrangú felekként egymást meghallgatva kell együtt dolgoznunk, mert a határon túl sem megosztásra, nem összefogásra van szükség, írta Tar Zoltán. Reggel rövid időre ismét leállították a forgalmat két lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A hadsereg tájékoztatása szerint preventív jellegű műveleteket hajtottak végre az ukrajn elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, más részletek nem ismertek. Újabb Iránnal kapcsolatos szankciókat vetett ki az Egyesült Államok az orosz VTB bankra, mert Washington szerint a pénzintézet segített kijátszani a Teherán elleni büntető intézkedéseket. Az amerikai pénzügyminisztérium ezzel kibővítette a 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója után a bankkal szemben bevezetett szankciókat. A világ legnagyobb kőolajexportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit, írta meg a Reuters hírügynökség. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú kelet-nyugat kőolajvezetéket. Több millió dollár befagyasztott vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól a fehér orosz elnök. Alexander Lukasenka tegnap John Kollal, az amerikai elnök Belarusz külön megbízottjával tárgyalt. Végül az időjárásról. Holnap szakadozott felhőzet vonul át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Példátlan összefogással összegyűlt a 70 millió forint a gyomorrákkal küzdő 38 éves debreceni anesteziológus, dr. Sobecz Levente gyógykezelésére, így a családapa el is utazhatott Kínába az életmentő sejtterápiás beavatkozásra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Sikeresen lezárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa dr. Sobecz Levente gyógyulásáért szerveztek. A DEAC sportkampuszán rendezett eseményen és a kapcsolódó egyetemi összefogás eredményeként maradéktalanul összegyűlt a kínai sejtterápiás kezeléshez szükséges 70 millió forint. A 38 éves gyomorrákkal küzdő családapa külföldi terápiáját finanszírozó összeget példátlan gyorsasággal mindössze egy hét alatt adták össze a kollégák, a diákok és a jó akaratú adományozók. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről professzor dr. Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának igazgatója adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm, kezdjük az elején, mikor ismerte meg Leventét?
3: Leventét akkor ismertem meg, mikor csatlakozott az anesteziológiai klinikához, tehát rögtön a végzése után került a anesteziológiai klinika Kenízi kampuszába.
2: Mondhatjuk, hogy ön vette fel?
3: Ő jött hozzánk, igen, és örömmel vettük fel, mert nagyon jó kisugárzású és nagyon elkötelezettnek, mint a munkavégzésében, és egy nagyon jó benyomást tett mindannyiunkra.
2: Milyen hamar tanult bele a munkafolyamatokba?
3: A munkafolyamatokban is nagyon hamar, és ami még lényegesebb, a közösségbe rendkívül hamar beilleszkedett, mert végtelenül jó személyiség, egy nagyon vidám, nagy munkabírású és nagy elszántságú fiatalember.
2: Akkor a kollégái számíthattak rá bármiben?
3: Bármikor, bármiben, igen. Azt mondhatom, hogy kevés olyan munkatársa van ennek a klinikának, akit ennyire mindenki szeret. Tehát akinek senkivel nem volt konfliktusa, aki senkivel nem keveredett összetűzésbe, egy végtelen jó, jóságos személyiség.
2: A betegekkel való kapcsolata az milyen?
3: Különösen a gyerekanesztéziát nagyon kedveli, de hát újra csak ahhoz tudok visszakanyarodni, hogy egy végtelenül barátságos személyiség, ennek megfelelően a betegek is ezt értékelik, és nagyon jó kapcsolatot tud velük a mindennapokban kialakítani. Úgyhogy a felnőtt, illetve ő nagyon szereti a gyerekanesztéziát, és a gyerekpopulációval is egy nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani.
2: Hány évig tudtak együtt dolgozni?
3: Hát jelenleg is még együtt dolgozunk, és reméljük, hogy még nagyon sokáig fogunk tudni. Ő már most fiatal szakorvos, ha jól emlékszem, 7. vagy 8. éve dolgozik nálunk, és reméljük, hogy még 5x7 évig vagy 8 évig nálunk fog tudni dolgozni. Tulajdonképpen ezért van most ez az összefogás, hogy kiszurkoljuk neki a gyógyulást.
2: Mi az a betegség, ami őt megtámadta?
3: Ez egy gyomorrák, ami már egy szövődményes fázisban lett felismerve. Többszöri műtét volt, de sajnos a szokványos onkológiai kezelések nem nagyon vezettek eredményre, és ezért találtuk most ezt a új kezelési módot, amellyel még valamennyi esélyt úgy látjuk, hogy tud kapni Levente a túlélésre. Az eddigi szokványos onkológiai kezelések sajnos megrekedtek egy fázisban, és azoktól már további javulás nem várható.
2: Erről az új kínai eljárásról tud egy-két mondatot mondani?
3: Én nem ismerem teljesen részleteiben ennek az eljárásnak a lényegét. Amennyire én tudom, arról van szó, hogy a betegnek a saját sejtjeit leveszik, immunsejtjeit leveszik, és azokat felkészítik ennek a speciális rák sejtvonalnak a megtámadására. Tehát ez gyakorlatilag egy nagyon célzott olyan kezelés, ami a saját immunsejteket használja fel a rák elleni küzdelemhez.
2: A kezeléseket még előtte azt a debreceni klinikán kapta?
3: A debreceni klinikán igen, és az onkológián kapta. A sebészeti intézetben történtek a műtétek, és az onkológián voltak a onkoterápiás beavatkozások.
2: Hogy látja, hogy ön, gondolom többször is meglátogatta a beteg ágyánál, hogy hogyan viseli eddig a betegséget?
3: Hát, ahogy mondtam is, Levente egy végtelenül pozitív gondolkodású, nagyon jó hangulatú fiú. Még a mostani nehéz állapotában is, ugye nagyon le van fogyva, nagyon le van gyengülve, egy nagyon jó kisugárzású és reménykedő ember. Én legutóbb most a héten csütörtökön, tehát az indulása előtt látogattam meg, és hát nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani, azt gondolom, hogy a Hátha Szent István rádió hallgatói fogékonyak rá. Mi tavaly a Szentpéter téren ott voltunk Kárló Akutis szenté avatásán, és akkor eltettünk emlékbe néhány olyan képet Kárlóról, amik ott voltak az avatáson, tehát a áldás rajtuk van, és egy ilyen képet vittem el csütörtökön Leventének arra kérve, hogy vigye el magával. És ennek az volt a részemről a gondolata, hogy Kárló az pontosan ennek a generációnak, a Levente generációjának a szentje, és ha valaki, akkor ő képes belehelyezkedni ennek a generációjának a generációs problémáiba, és azt remélem, hogy ott lesz Leventével, és segíteni fogja a gyógyulási folyamatát.
2: De jó volt ezt most megtudni doktor úrról, hogy ön is vallásos. Ugye mondhatjuk, hogy Leventének ez is egy tartást, egy erőt adhatott a Istenbe való hite.
3: Nagyon érdekes volt, én nem tudtam, hogy Levente milyen vallású, és amikor kivittem most a Kárló képet neki, akkor mondtam neki, hogy Levente, én csak arra kérlek, hogy szeretném, hogy elvidd ezt magaddal ezt a képet, de ha nem hiszel benne, akkor is fog segíteni. És akkor azt mondta, hogy ne viccelj, már most éppen Szent II. János pápa gondolatait olvastam, mielőtt jöttél, úgyhogy ez újabb reményt ad arra nekem, hogy hát ha nem csak földi, hanem égi segítséget is fog kapni. Tehát, hogy néhány szót akkor Kárlóról is beszéljünk, akinek a közbenjárását kérjük. Ő egy 91-ben született fiatalember, aki 15 éves korában meghalt, ha jól emlékszem, leukémiában, és a szenti avatása tavaly szeptember elején volt a Szent Péter Bazilikában. Egyébként a teste üvegkoporsóban, Assisiben, abban a templomban van, ahol Szent Ferenc visszaadta ruháit a édesapjának. Ez a Kárlónak a kérése volt, hogy ott legyen eltemetve. És a szenti avatása csak a szíverekéjét hozták el. És hát azt tudni kell, hogy Kárló eredetileg egyke volt, és az édesanyja bevállalt még gyereket, miután Kárló meghalt, igaz, akkor már 40 esztendős életkora volt körülbelül, és ezek a testvérek, akik már Kárlót nem ismerték, ott voltak a szentélyavatáson, egy fiú, egy lány, és a fiú vitte a szíverekét, és a lány olvasta fel az olvasmányt a szentélyavatási processzuson, és ez önmagában is megint annyira nagyon megható volt, hogy az ember ott lehetett, meg láthatta ezt a, meg belegondolhatott, hogy milyen érzés lehet egy szent testvéreként felnőni.
2: Milyen zarándok csoporttal tudott doktor úr kimenni?
3: Hát mi nem zarándok csoporttal mentünk, hanem a feleségemmel, meg egy budapesti barátunkkal. Nekünk a Kárlót, a mi lelki atyánk, a Kárló semjénben dolgozott Horváth János atya ismertetett meg vele bennünket, és érdekes, hogy még nem volt Szent Kárló, amikor már a János atya kért a kárlóseméni híveknek hajerekét Kárlótól, és azt mi hoztuk el 2 évvel a szentélyavatás előtt Assisiből a Kárlóseményi híveknek, tehát ez nekünk a Kárlóval való lelki kapcsolatunk régebbi volt, tehát ez nem egy egyszerű zarándokút volt, hanem ez mi tudatosan ki akartunk erre menni.
2: Rengetegen voltak a szenti javatási szerte?
3: Igen, tele volt a Szent Péter tér. Mi már csak a hátsó karéban kaptunk helyet, úgyhogy reggel 6-ra oda mentünk, de addigra már tele volt a Szent Péter tér.
2: És a szertartás után volt lehetőség a üvegkoposóhoz menni?
3: Az üvegkoposó az Assisiben maradt, csak a szíverekét hozták át, tehát az egész testet nem.
2: És a szíverekéhez el tudtak jutni?
3: Nem. Hát az nagyon, nagyon távol volt. Mondom, mi a külső karéban találtunk egyáltalán helyet, ilyen állóhelyet, és ott vártuk végig a szent javatást.
2: Milyen lelki élmény volt ezen a szertartáson részt venni?
3: Hát fantasztikus. Ugye úgy is készültünk, hogy mi tudatosan erre mentünk, és hát az egész fantasztikus volt, és ez a kis kép, amit most például Leventének odaadtam, ez akkor ott volt velünk a szenti avatáson, és mikor a áldást osztotta a Szent Atya, akkor ezen a kép

0: és hát az egész csapat végig gyakorlatilag annak megfelelően, ahogy az állapota változott, igyekezett a szeretetén hordozni Leventét.
1: Mit szól ehhez az összefogáshoz, hogy sikerült előteremteni a szükséges pénzt a kiutazáshoz és a kezeléshez?
0: Csonkáni Edit fantasztikus munkát végzett. Egyszerűen számomra lenyűgöző az a energia, amit ebbe bele tudott tolni, és nagyon örülök neki, és igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy minél szélesebb körben elterjedjen ennek a híre, hogy ne csak egy lokális támogatási akció legyen, hanem feltettük például a Magyar Anesteziológus Társaság honlapjára is, és elképesztő az a emberi jóság, meg segíteni akarás, ami magyarországi anesteziológusok, de mi külföldön dolgozó anesteziológusok részéről is megnyilvánult, úgyhogy ez tényleg nagyon megható.
1: Ön is meglepődött egy kicsit? Mondhatjuk, hogy ekkora összefogás volt az orvostársadalomban is?
0: Őszintén szólva meglepődni nem lepődtem meg, mert reméltem, hogy azért akik orvosnak mennek, azok rendelkeznek valami lelki jósággal, és ez visszaigazolta azt, hogy annak ellenére, hogy a magyar egészségügy, hogy úgy mondjam, nincs a top állapotában, de az azért örvendetes, hogy a benne dolgozók lelke az egy jó helyen van, tehát jól működik.
1: És akkor arra kérem, hogy az osztályukat mutassa be. Mit kellene tudnunk az osztályukról, a klinikának ebből a részéről?
0: Hát két telephelyen működünk. Ugye néhány esztendővel ezelőtt történt meg az integráció a megyei kórház anesztéziája és a klinika anesteziológiai egysége között. 140 orvosunk van, és hát évente olyan 60-70 ezer műtéti beavatkozáshoz biztosítunk fájdalommentességet, altatást vagy regionális anesztéziákat. Összesen közel 70 intenzív osztálynak az ellátásáért felelünk, és hát az országnak nyugodtan mondhatom, hogy jelenleg ez az anesteziológiai ellátás betegellátás szempontjából, de kutatás szempontjából is az egyik vezető intézmény.
1: Hány éve vezeti az osztályt?
0: 2003 óta.
1: Nehéz, vagy nagy kihívás ez önnek szakmailag?
0: Hát azt tudom mondani, hogy nagyon szép feladat volt, mert 2003-ban jött létre tulajdonképpen a klinika, nekem kellett összerakni, és utána ugye néhány esztendővel ezelőtt még ez az integráció volt egy újabb kihívás. Nagyon szép feladat volt, de nagyszerű emberek segítették a munkámat, és azt mondhatom, hogy így nehéz volt, de mégis könnyű volt, mert olyan csapat, ez az anesteziológus társadalom egy olyan tetrekész, meg jó szándékú csapat, akikkel, hogyha az ember motiválta őket, akkor élmény volt együtt dolgozni.
1: Ha nem személyesen kérdést, ön a Szent Anna plébániára jár? És Palánki bispogatja az atyájuk?
0: Az ahhoz affiliált Bújdosó utcai kis kápolnában járunk, és nekünk Lőrinc atya jelenleg ott a plébános, abban a kis Bújdosó utcai kápolnában. De nagyon érdekes, mert én egy szabolcsi faluból származom, Kislétáról, aminek közös lelkésze van Kálósemjén meg Nyírbogát között, és például a lelki vezetőnk nekünk ott van, tehát akinél gyónunk, oda is nagyon kötődünk.
1: És mit kell tudnunk erről a kis debreceni kápolnáról, a közösségükről?
0: Hát ez egy olyan 25-30 fős rendszeres kis közösség, akik a homokkertben laknak, ők szoktak ott vasárnaponként fél egykor összegyűlni, Lőrinc atya ott lakik, és ő szokott minden vasárnap szemmiséket tartani.
1: Nem sok olyan vezetőt ismerek, aki ilyen sokáig egy osztály élén van, 23 éve akkor, ha jól tudom, és akkor ennek az osztálynak egy oszlopos tagja Levente, akit mondhatjuk akkor, hogy várnak vissza szeretettel.
0: Hogy ne várjuk vissza szeretettel, az egész mostani eseménynek is az értelme, hogy kiimádkozzuk neki a gyógyulást úgy, hogy vissza tudjon hozzánk térni. Ami érdekes, hogy ez a mostani esemény pont arra az időre volt betervezve, amikor neki a repülője indul Kínába, tehát egyszerre szurkolunk annak, hogy jól megérkezzen és hogy sikeres legyen a kezelése. Itt az egész, szinte az egész klinika itt van, akik éppen nem ügyeletesek, családuk, tehát azt gondolom, hogy ennek a szurkolás

0: A gyűjtés megszervezéséről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
1: Szeretettel köszöntöm. Az lenne az első kérdésem, hogy Leventét mikor ismerte meg?
2: Hát annak már több mint 10 éve, hogy ismerjük egymást. Én kerültem később oda, mert én a sürgősségi osztályon dolgoztam 6 évet, és aztán kerültem át az intenzív osztályra, és ott ismerkedtem meg Leventével. Még akkor ő rezidens volt, én is rezidens voltam, és hát így lettünk kollégák az anest intenzíven.
1: És mondhatjuk, hogy barátság is kialakult?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, mert azért egy összetartó csapat vagyunk. Én úgy tudnám mondani, hogy mint egy nagy család, ha mi osztályunk, ahol vannak természetesen összetűzések, viták, de hogyha össze kell fogni, akkor pedig nagyon hatékonyan tudunk együttműködni, én azt gondolom. A mindennapjainkat együtt töltjük, nagyon sok időt töltünk együtt, nem csak a hétköznapokban, hanem az ügyeletekben is. Vannak sokszor nehéz, megrázó esetek, amik egy kicsit így összekovácsolnak bennünket, és hát rengeteg ilyen van, ilyen történet, és Levi azért is került közelebb hozzám, vagy a lelkemhez, vagy a szívemhez, mert ugye a Kenézi Kórházban sikerült csinálnunk egy gyerektraumatológiát, egy gyerektraumatológiai részleget a klinikai központ elnökének a támogatásával, és Levente is a gyermek anesteziológiai csapatnak lett a tagja, és együtt altatjuk a gyerekeket, úgyhogy ő ebben nagyon jó, nagyon szeretik a gyerekek, és valahogy ez is így összekovácsolt minket.
1: A önök hivatásai gyerekekkel, így külsősként én azt gondolom, hogy talán még nehezebb lehet, mint a felnőttekkel. Egy plusz erő létre szükséges így lelkileg, és akkor ez ön szerint Leventében is ez így megvolt a kezdetektől.
2: Igen, ez Leventében is megvolt. Nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, csapatban dolgozni, és ez a betegellátás során ez a legfontosabb, én azt gondolom. A csapatban van az erő, nem pedig egy-egy emberben, vagy egy-egy orvosban, szakdolgozóban, hanem együtt tudjuk ezt véghez vinni, és meggyógyítani a sérült gyerekeket, vagy esetleg ugye a felnőtteket, mert felnőtt ellátásban dolgozunk alapvetően, de a gyerektraumatológia az a kis szívünk csücske.
1: Nehéz sokszor mosolyogva szembenézni egy ilyen problémás, egy nehéz sorsú gyermekkel?
2: Igen, nagyon nehéz, sokszor voltak nehéz pillanatok. Természetesen vannak nagyon jó részei a gyerekanesztéziának, amikor elektív műtéteket csinálunk, és segíteni tudunk ezzel, mert a gyermek ortopédiai műtétek is ott vannak a Kenézi kampuszon, és a gyerekek azok nagyon hálásak, nagyon őszinték, és nagyon szeretjük őket. Viszont igen, vannak sajnos nehéz pillanatok, amikor előfordul, hogy akár elfordulva egy kicsit együtt sírunk a jelenlévőkkel, a szülőkkel, a gyermekért.
1: Leventében milyen kollégát ismert meg?
2: Hát ő egy nehéz szavakba önteni, mert ő az, akit mindenki szeret. Lehet így mondani, hogy a mindenki Levie. Mindenkihez mindig van egy kedves szava, egy mosolya, akkor is, hogyha nehéz napja van, akkor is, ha fáradt. Mindig türelmes a betegekkel, mindig türelmes a hozzátartozókkal, maximálisan felkészült szakmailag, úgyhogy ő ilyen.
1: Hogyan derült ki, hogy baj van?
2: Hát Leventének előtte is voltak már gyomorpanaszai, és ő rendszeresen járt is ezzel kapcsolatosan szűrésre, ahol szerencsére nem találtak semmi gondot, problémát. És hát emlékszem rá, amikor bejött az öltözőbe, és azt mondta, hogy gasztroszkópiára megy, mert alacsonyabb a laborjában a hemoglobinja, meg a vas szintje, és az ultrahang nem látott semmit, de hogy ő nem nyugodott bele, és elment 2 nappal később egy hétfői napon gasztroszkópiára. És amikor visszajött, akkor is az öltözőben ültem, pont én, és kérdeztem, hogy na mi volt, és erre ő mondta, hogy hát semmi, találtak egy gyomortumort, egy 6 centist. És akkor én először így nem akartam ezt elhinni, hogy ez most tényleg így van.
1: Azt gondolta, hogy vicce?
2: Hát ő nem, ilyennel nem szokott viccelni, tehát gondoltam, hogy komoly a baj, de egyébként őróla tudni kell, hogy ő mindig mosolyog, és mindenből tud viccet csinálni. Tehát ő egy ilyen ember, de ez valami komolyabb hangsúllyal mondta. Volt benne némi kis mosoly vagy vicceskedés, de igazából érződött rajta, hogy ez most tényleg komoly, és hogy menni kell tovább, úgyhogy másnap már nem is jött, és onnantól kezdve szerveződtek a vizsgálatok, a beavatkozások, és ez márciusban volt, és júniusban már meg is operálták.
1: Ezt a főorvos úrtól is, az osztályvezető úrtól is kérdeztem, hogy nem lehetett ez önöknek nehéz, hogy a saját kollégájukat kezelték sok esetben?
2: De hát sokszor nehéz volt, mert csak azért is, mert ugye amikor az ember nem tud úgy segíteni, hogy azonnal történjen minden, és azonnal gyógyuljon meg, mert ez egy hosszú folyamat volt, és ez nekünk nagyon nehéz volt megélni, azt hiszem nekem is, meg a kollégáimnak is, mert tényleg nap mint nap együtt dolgozunk, és tudjuk, hogy ez mivel jár, és tudjuk, hogy ez egy hosszú folyamat, és nem lehet egyik napról a másikra ezt megoldani, ezt a problémát.
1: Jól tudom, hogy a kezelések alatt igyekezett még ellátni a hivatását is?
2: Igen, tehát mindenképpen segítőkész volt, mindenkinek próbált segíteni. Velünk is tartotta a kapcsolatot, bár egy idő után azért beszűkült, a család felé fordult, ami teljesen érthető, és velük töltötte a legtöbb időt, de ugye azt is tudom, hogy ha valaki bajban volt, akkor akár telefonon is próbált neki segíteni, vagy tanácsot adni, vagy például, ha ilyen gyűjtést szerveztek, akkor oda is még a táppénz ideje alatt is utalt, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon jó lelkű ember.
1: És akkor megműtötték, kemoterápiát is kapott, de nem úgy haladt a gyógyulása, ahogy kellett volna.
2: Így van, a műtét előtt kapta a kemoterápiát, azt a második, harmadik kezelés az nagyon megviselte, de aztán erős volt, és ezen is túllendült, és a műtétnek már jó erővel indult neki, én azt gondolom, és nagyon nagy reményekkel, hiszen a tumor az több mint felére zsugorodott, úgyhogy mi is nagyon reménykedtünk, hogy rendben lesz minden, és utána júniusban meg is történt ez a robotasszisztált gasztrektómia, és utána jól is haladt a felépülése, mert körülbelül 4 héttel a műtét után bejött és behozta a táppénzes papírját, ami döbbenet volt számomra, hiszen ez egy óriási műtét. Tehát itt a klinikai központban egyébként ez a robotasszisztált műtét, ez nagyon így kívülről nézve szenzációs, hogy a beteg ilyen gyorsan felgyógyul a műtét után, és végül is én, ahogy tudom, a nyarat azt így jól töltötték, viszont szeptemberben sajnos hasi panaszai lettek, és az egyik kollégám ment el hozzá megnézni, és azonnal mondta, hogy be kell menni a kórházba, mert valószínű nagy a baj, és akkor történt meg a következő műtét, ami után intenzív osztályon is kezelték a hetekig, de abból is felépült, viszont ott már ugye a tartalékok azok kevesebb volt, mint korábban, és lassan haladt a gyógyulással, sőt, inkább még plusz tünetek jelentkeztek, amit tovább kellett vizsgálni, hogy ez mi okozhatja a panaszt.
1: Akkor így mondhatjuk, hogy áttétes lett?
2: Igazából ebben az évben derült ez ki, hogy igen, áttétei lettek sajnos. Nem tudom, ez mennyire tartozik ide, de ez ilyen véletlen, hogy nekem is volt egy daganatos betegségem, egy emlő daganat, és amikor engem megoperáltak, neki másnap volt a gasztroszkópiája, és következő héten volt a műtét, amikor sajnos kiderült, hogy áttétek vannak a hasártyán, illetve a májában is. Úgyhogy ez elég nehezen érintett engem is, hogy neki ez így jött össze.
1: És hogy jött a kínai lehetőség?
2: A kínai lehetőséget azt a felesége, Kriszti, találta, mint bölcsész lévén, nagyon jól tud kutatni, keresni, és ő járt fel mindent, ami csak létezett, hogy hogyan tudna segíteni Leventének, ugyanis itt, amikor kiderültek, hogy áttétei vannak, és elkezdtek különböző terápiákat próbálni, sajnos nem volt hatékony egyik sem, tehát hiába próbálták, nem hatott, és nem javult Levinek az állapota, és Kriszti pedig ezt nem akarta annyiban hagyni, úgyhogy ő kereste, kutatta ezt a kínai lehetőséget, és ők szervezték le magánúton az egész kórházi kezelést, ott tartózkodást és mindent.
1: Szakmailag önök valamennyire utána tudtak nézni?
2: Hát szakmailag csak annyit, amennyit ugye itt az interneten keres az ember ezzel kapcsolatosan, azokat így próbáltunk utána járni, de nagyon nagy mélységekben nem mentünk bele, én sem, hiszen ez még elég gyerekcipőben jár, illetve anesteziológusként azért ez nem a mi asztalunk, tehát hogy ez egy más és speciális szakterület, amiben nem feltétlenül értünk meg mi sem mindent, mert más terület.
1: Viszont ön ezt helyesnek tartja, ugye, hogy ön is, ha ön járt volna ebbe a cipőbe, akkor ön is meglépte volna ezt a lehetőséget?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert az ember mindent elkövet azért, hogy minél tovább maradjon együtt a családjával, a szeretteivel, a kollégáival, és igen, tehát ha már nincs más, minden utolsó szalmaszába kapaszkodik az ember.
1: Gondolom az is segített, hogy van egy másfél éves kisfia Leventének.
2: Igen, én azt gondolom, hogy a felesége Kriszti és Levike óriási erőt adnak neki abban, hogy ő kitartson és végigcsinálja ezt az egészet, amit vállaltak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, nagyon hosszú idő a kintartózkodás, mert közel 2 hónapot kell, hogy kint töltsön a családja nélkül. Úgymond a közvetlen családja nélkül, mert a testvérei azok fogják kísérni. Most jelenleg is a repülőtéren van éppen, és a húgával és az ő férjével szállnak fel remélhetőleg most a percekben. És ő kíséri ki, majd a későbbiekben pedig a másik testvére, nővére megy ki hozzá, és ő hát közel 1 hónapot kint lesz vele, hogy ne legyen egyedül.

0: És akkor térjünk rá most az ön személyére. Közben én is ránéztem az órára, 10 perc múlva indul a repülője. Ez nagyon érdekes, hogy pont most beszélgetünk, viszont ennek a kínai kezelésnek egy jó nagy költsége volt, egy 70 millió forintos tétel, és ön a főszervezője volt annak, hogy sikerüljön ezt a óriási összeget előteremteni. Ez egy sokkos esetként érhette Krisztinát is, a Levente feleségét, hogy úristen, hogy tudunk ennyi pénzt összeszedni. Önnek mi volt így az első gondolata, és hogy sikerült felépíteni egy ilyen óriási kezdeményezést?
1: Ez a kezdeményezés, a pontos részleteket sose kérdeztem meg Krisztitől, hogy honnan indult, de az ő kolléganőjével, a Rőfi Mónikával együtt szervezték, én azt gondolom, és professzor úrral is tárgyaltak ez ügyben, és én úgy keveredtem bele ebbe a történetbe, hogy talán hétfői nap volt, amikor megláttam délután az e-mailemet, ami pittyent, hogy a Magyar Aneszt Intenzív Társaságnak az oldaláról kaptam egy e-mailt, amiben ez a felhívás benne volt. Meglepődtem, mert mi a kollégái nem tudtunk így első körben erről, és innen indult el, hogy tehát egyrészt aznap már megosztottam én is, és próbáltam tovább küldeni mindenkinek, és másnap pedig felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem, és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és belevettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja. És Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonba, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szentmiklós, Esztergom.
0: Meg ha jól tudom, külföldről is.
1: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debrecen Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET-palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
0: És akkor utána meg már akkor lehetett is megvenni a repülőjegyet, a kínai kórházzal felvenni a kapcsolatot, és akkor indulhatott is a szervezés.
1: Így van, tehát amikor az összeg meglett, akkor felgyorsultak az események. Kriszti, a felesége, felvette a kapcsolatot a kórházzal, hogy esetleg tudnak-e hamarabb menni, és sikerült ezt lebeszélni, úgyhogy időben megérkezett egy meghívó levél, hogy fogadják, akkor Kriszti intézte a vízumot, és utána megvették a repülőjegyet, ami egy ilyen különleges alkalom, hiszen pont a mai napra tervezett futással esik egybe.
0: Akkor ez nem direkt volt?
1: Nem. Véletlen, mert a jótékonysági futásnak az időpontja hamarabb megvolt, mint ahogy a repülésnek az időpontja, ugyanis a DEAC szabadidősport szakosztálya, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kenézi Gyula kampusza együtt szervezte meg ezt a jótékonysági futónapot.
0: Hogy jött az ötlet, és hogyan készültek erre a napra?
1: Az osztályunkon nagyon sokan futunk. Részt szoktunk venni az Ultra Balatonon is, voltunk már 3 alkalommal, és innen jött az ötlet, hogy olyan sokan futunk, hogy mi lenne, hogyha szerveznénk egy ilyen jótékonysági futást, és ennek kapcsán kerestem meg a Mag Zoltánt, aki már több ilyen sportrendezvényt lebonyolított itt a DEAC sportpályán. 24 órás futást, 48 órás futást, különböző nyílt napokat, például 19-én, szeptember 19-én lesz ez a paddle népszerű sportnak a nyílt napja, ahol ki lehet próbálni. Úgyhogy vele együtt szervezkedtünk, és az ő csapata szerkesztette meg az első posztert, vagy plakátot, ami kikerült, és utána én próbáltam ezt népszerűsíteni, illetve igyekeztem a gyerekeknek is valamit kitalálni, amiben az édesanyám is nagyon sokat segített, illetve a Kopi Falva rendezvény szervező segítségével sikerült megvalósítani a futónapon az arcfestést, a csillámtetoválást a gyerekeknek, ami nagyon népszerű volt itt a mai napon.
0: A feliratkozáskor, a regisztrációnál láttam most egy fél órája, hogy 130-nál volt a feliratkozók száma, úgyhogy ez egy nagyon szép szám. Ez egyfajta megköszönése is a összefogásban résztvevőknek?
1: Igen, maga a futás az jótékonysági futásként indult, tehát, hogy gyűjtünk majd a Leventének még pénzt, hogy ki tudjon jutni erre a kezelésre. Viszont mivel hamarabb összegyűlt a pénz, ezért ez igen átfordult ebbe a köszönő futásba, hogy szeretnénk kifejezni a hálánkat és a köszönetünket, főleg mi a kollégái, barátai, hogy ez ilyen hamar megvalósult és összegyűlt ez a pénz.
0: Viszont mondhatjuk, hogy 30-áig még tart a gyűjtés, és minden adománynak örülnek, hiszen azért még a rehabilitáció költségei és a további kezelések azok még hátra vannak.
1: Ez pontosan így van, úgyhogy aki teheti, az 30-áig, ha bármilyen kis összeggel is hozzá tud járulni, akkor szeretettel fogadjuk szeptember 30-áig.
0: Hol találják meg a számlaszámot a adakozók?
1: A Facebookon írják be, hogy Dr. Subenc Levente gyógyulásáért. Ez a Facebook oldalnak a neve, amin meg lehet találni. Illetve a Debreceni Egyetem dolgozói mozgáscsoportjában is benne van, ha esetleg van, akinek van ide bejárása.
0: A Levente felesége, Krisztina, megkért minket, hogy mindenképpen ejtsünk szót a gyomorráknak a kivizsgálásának a lehetőségéről, hogy a fiatalokat is érinti ez, tehát érdemes kivizsgáltatnia magát mindenkinek.
1: Így van, ebben egyetértünk a Krisztivel, a Krisztinával, hogy nagyon fontosak a szűrővizsgálatok. Tehát, hogy mindenki menjen, járjon a házi orvosához, legyen laborvizsgálata, mert akár egy egyszerű vérszegénységből is ugye látjuk, hogy mi lehet, tehát nagyon fontos, hogy történjenek meg laborvizsgálatok, hogyha valakinek például gyomorpanaszai vannak, gyomorsavas panaszai vannak, akkor menjen el gasztroenterológushoz, és beszéljék meg a további teendőket, tehát ez nagyon fontos, és nem csak a gyomorráknál, hanem bármilyen más daganat irányában történő szűrővizsgálat nagyon fontos, mint a nőgyógyászat, az emlőrákkal kapcsolatos szűrővizsgálatok, a vastagbélrákkal kapcsolatos szűrővizsgálatok.
0: Végezetül, ha Levente is hallgatja majd ezt a műsort, akkor mit üzenne neki oda Kínába?
1: Én azt üzenném neki, hogy Levi, tarts ki, meg tudod csinálni, és nagyon-nagyon szeretném visszaadni a bögrédet, amivel futottunk.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon gratulálok ehhez a szervezéshez. Tényleg látszik, hogy Leventének nagyon jó kollégái vannak, és Isten áldását kérem a további hivatására.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt volt, vagy gondolt ránk, és szorít együtt Leventéért.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Ingyenes lesz az Egri Bringa egy hétig, újabb jelentős felújításon van túl a Miskolci Egyetem. Mozgalmas nyarat zárta a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Szeptember 21-e és 27-e között ingyenes lesz az Eger Bringa. A Hang Erri projekt részeként a mobilitási héthez kapcsolódva autómentes nap bringás reggeli és térítésmentes kerékpár bérlési lehetőség várja az egrieket és a városba érkezőket. Akár egy applikáció segítségével, akár egy a Tourinform irodában igényelhető kártyával is ki lehet próbálni az Eger Bringát. Ez a kerékpár bérlési lehetőség 3 éve működik a városban, ami most ingyenesen kipróbálhatóvá válik. A Hang Erri projekt részeként tehát szeptember 21-e és 27-e között a mobilitási héthez csatlakozva ismét térítésmentesen lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. A részleteket Komóci Máté, az Egri Önkormányzat ökomenedzsere ismerteti.
3: Az Eger Bringa ingyenes használata az Európai Mobilitási Hét során elérhető. A felhasználók egy ingyen jegyet találnak majd a héten. Eger megyei város önkormányzata a Hang Erri projektet szeretné elősegíteni ezzel a kerékpározás iránti kedvet az autómentes nap alkalmából. Az Eger Bringa 3 éve elérhető a felhasználók számára. Az autómentes napon mi egy bringás reggelivel kapcsolódunk be, ami szeptember 22-én reggel 7 és 10 órakor lesz elérhető, illetve az autómentes nap alkalmából a bringás reggelén megtalálható a Bike Safe is, ahol a kerékpárokat lehet regisztrálni, illetve az Eger Bringával kapcsolatos kérdéseket várjuk, tudunk segíteni a regisztrációban és a használatban is. A Hang Erri projekt célja a levegőminőség javítása, a levegőminőség megtartása. Ezt elősegítjük olyan pilot projekttel, mint az Eger Bringa, a levegőminőségi tervek 2 évenkénti felülvizsgálatával, tudatosító kampányokkal a komposztálás, illetve a fatüzelés terén, illetve szemléletformáló előadásokkal.
2: 2 helyszínen lehet megtalálni a kerékpárállomásokat a városban, az egyiket a Tavasz utcai óvodánál, a másikat pedig az Árva közben. Azok, akik kipróbálnák a közösségi kerékpárokat, letéti díj ellenében ezt megtehetik, melyet visszakapnak annak használói, a 2 kerekűek visszadokkolását követően. Szeptember 22-én kedden már akár ezekkel a kerékpárokkal is érkezhetnek az érdeklődők a 7 órakor kezdődő bringás reggelire a Dobótérre. Újabb szakasza az érkezett a Miskolci Egyetem infrastruktúrális modernizációja, miután a hallgatói kollégiumok és a sportkomplexumok teljes körű felújítása is sikeresen befejeződött. A beruházási program részeként teljesen megújult az egyetemi étterem is, amely modern infrastruktúrával immár nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezzel párhuzamosan már a befejező szakasza az érkezett a kampusz belső úthálózatának átfogó rekonstrukciója, miközben egy 27 apartmanból álló korszerű professzori vendégház épül az intézmény oktatói számára. A fejlesztések a felsőoktatási terek mellett a gyakorló gimnázium tornatermeit is érintik, amelyek teljes egészében korszerűsödnek a mindennapos testnevelés igényei szerint. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektor adott tájékoztatást.
4: Ha ma végignézzük a körülbelül 90 hektáros egyetemváros területét, akkor bár sok teendőnk van még, de nagyon markáns megújuláson estünk át. Elkezdtük ezeket a fejlesztéseket 2020-ban, indult az egyes kollégiummal, folytatódott a könyvtárunk felújításával, a Magyar Nemzeti Levéltár, megyei levéltárnak a beköltözésével, és apránként valamennyi kollégiumunknak a felújításával, és idén szeptemberben már az utolsó 2. kollégium is felújított változatban várja a fiatalokat. Miért fontos ez? Van annak egy diszkrét bája, hogyan annak idején a 6. kollégiumban mondjuk én egy 5 ágyas szoba emeletes ágyán töltöttem néhány évet, úgyhogy egy mosdókagylón kívül egyéb infrastruktúra szobában nem volt. Azért ezek a mai kor igényeit már nem elégítik ki. Tehát a teljes körű felújítás nem csak azért történt, hogy szebb képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy kényelmesebben, komfortosabban tölthessék itt a hallgatók a mindennapjaikat, illetve azok a rendezvények, nagyobb rendezvények, konferenciák, kongresszusok, amelyeket be tudunk fogadni, legyen az saját szervezés, vagy éppen csak a helyszín biztosítása, akkor sokkal versenyképesek vagyunk, hogyha ezeknek a modern követelményeknek meg tudunk felelni. Ugyanitt említhetném a köznyelven menzának hívott épületünket, de azért ez több, mint menza, hiszen nagyon is alkalmas a napi étkeztetésen túl nemzetközi rendezvények megtartására. A közelmúltból említhetném múlt héten a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, ahol több száz résztvevő töltött itt közel egy hetet az egyetemvárosban, lakott a kollégiumban, étkezett a menzán, vagy éppen tartottuk az esti fogadásokat a menza elegáns külön termében. Tehát azt hiszem, hogy ezek a szolgáltatások azok, amelyekkel versenyképesek tudunk maradni a 21. században. Korábban már megtörtént a sport infrastruktúránk felújítása, de még ott sincs minden kész. Most a kivitelezés előtt állunk egy közbeszerzési eljárásban, padelpályák kialakításában, de hát a teniszcsarnokunkat, a strandröplabdapályánkat, vagy éppen a kültéri teniszpályáinkat, ha megnézzük, azért nem úgy néznek ki, mint pár évvel ezelőtt. Felújítottuk az egészségügyi centrumunkat, ami nem csak egy épület, hiszen ott szolgáltatást biztosítunk a kollégáknak és a hallgatóknak. A foglalkoztatás egészségügy régebbi nevén üzemorvos mellett fogorvosi rendelést és szakrendeléseket biztosítunk, és az épület szomszédságában készül, reményeink szerint ennek a naptárévnek a végén át itt is tudjuk adni egy 27 apartmanban álló professzori vendégházat. De említhetném az elmúlt év egyik felújítását az egyetemi bölcsödének, a kifejezetten a családbarát fejlesztések keretében három apartmannak a kialakítását a kampusz területén. Számtalan olyan felújítást végeztünk, ami mind-mind azt a célt szolgálja, hogy egyszerűen jobbak és vonzóbbak legyünk, és ezeknek azért még nincs vége. Egy jól látható jele most is van, folyamatban van az útfelújítás, a vége felé járunk. Azért ezek az utak évtizedek óta legjobb esetben is kátyuk befoltozásával jártak, most teljes új útburkolatot kapott, azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része a megújulásunknak. Aztán amit ha az épületben nem jövünk be, kevesebben látnak, de azért igyekszünk folyamatosan a tantermeinket is digitalizálni, karbantartani, kifesteni, és azért külön hadd említsem meg a fenntartásunkban lévő két intézményt, a Ferenczi Sándor egészségügyi technikumot, ahol éppen most már befejezés előtt áll a tornaterem, testnevelésre alkalmas teremnek a felújítása. A Földes Ferenc gyakorló gimnáziumunkban átadtunk két tantermek, itt a kuratórium támogatásával tudtuk felújítani, de az egyetem is saját forrásból felújításokat végzett a Földesben, most éppen ott is ugye a tornaterem felújítása zajlik, tehát minden évre marad olyan karbantartási munka, ami az értékeink megőrzését, fejlesztését szolgálja, illetve az újaknak a kialakítása.
2: Mozgalmas nyarat zárt a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban, ahol az elmúlt hónapokban az osztálykirándulások résztvevői mellett a térségben táborozó fiatalok közül is sokan megfordultak. Az interaktív kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozások hosszabb időre is lekötik a látogatókat, az intézmény pedig ősszel is változatos programokkal várja a csoportokat. Nyíri Pétert, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóját hallják.
5: Nyilvánvalóan a nyár egy kiemelt időszak. Örömmel mondom, hogy ismét jól sikerült nyarunk volt, az azt jelenti egyfelől, hogy nagyon sok látogató érkezett, köztük nagyon sok diák érkezett, másfelől pedig, hogy voltak programok. Harmadrészt meg, hogy jól érezték magukat, akik ott vannak. Ezt már sokszor elmondtuk, hogy nem csak önmagában a látogatószám a mérőszám, hanem az is, hogy akik ott vannak, mennyi időt töltenek el. És azt továbbra is örömmel tudom mondani, hogy az, hogy Széphalom zarándokhely, ma is érvényes, tehát igenis úgy tekintenek rá a látogatók, hogy ott azért el lehet mélyülni egy-egy témában, és sok időt el lehet tölteni. Tehát továbbra is a kedvenc bejegyzéseink között van például az, hogy beugrottunk fél órára, és itt vagyunk már 3 óra hosszája. Tehát, hogy aki oda jön, lehet, hogy azt gondolja, hogy hát végignézi, nyelv a téma, persze van egy nagy kert, de hát aztán megy tovább, és aztán valami ott marasztalja órákon keresztül. És ez sokakra jellemző, családokra, egyéni látogatókra, de még az osztálykiránduláson érkezőkre is. És hát az meg különösen örömteli, hogyha fiatal, mondjuk kamaszok, nem tudom, középiskolás, másod, harmad évesek belépnek úgy a múzeumba, hogy na hát már megint egy múzeum, és aztán pedig nem nagyon akarnak elmenni, mert valahogy mégiscsak jól érzik magukat. Úgyhogy ilyen szempontból is jól sikerült a nyár, és hát nagyon sok program volt, meg vannak a hagyományos programjaink, amelyek tulajdonképpen már júniusban megkezdődnek. A könyvünneppel, aztán ott van a Széphalmi Irodalmi Herbárium megnyitója, ott van a Múzeumok Éjszakája, kiemelt program a Dériné Fesztivál gyermekprogramja, és hát ott van az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor és az Zempléni Fesztivál. Ez adja a gerincét a nyári programsorozatnak, és van még egy kiemelkedő mozzanat, az pedig az, hogy majdnem minden héten, hétfőn a Rákóczi Szövetség táboraiból, nyári táboraiból érkeztek általános iskolások, középiskolások, Magyarországon élők, Kárpát-medence elcsatolt területein élők, sőt, még a diaszpórákban élők is, tehát Dél-Amerikából is érkeztek, voltak, akik valamennyire tudtak magyarul, voltak, akik nem tudtak magyarul, és ez egy nemes értelemben vett nagy kihívás mindig a kollégáknak, mert olyankor több százan érkeznek egyidejűleg a múzeumba. Azért jönnek hétfőn, mert akkor alapvetően a múzeumok zárva vannak. Tehát, hogyha még azon túl is lennének látogatók, akkor gyakorlatilag megtelne a múzeum. Tehát több százon vannak, és ez azt jelenti, hogy egyszerre több helyen kapnak foglalkozást, vagy éppen tárlatvezetést. Ez egy nagy logisztikai feladat, de örömmel fogadják a munkatársaim, nagyon ügyesek, úgyhogy köszönöm nekik innen is, hogy ezt a küldetést minden esztendőben teljesítik, hiszen ez sok héten keresztül jelent sok száz fiatalt.
2: ...73 éves korában elhunyt Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola egykori rektora. Hauser Zoltán több mint egy évtizeden át vezette az EGRI Felsőoktatási Intézményt, és munkásságával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Egerben egyetem jöhessen létre. Több évtizedes szakmai vezetői és közéleti munkáját számos elismerés kísérte. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Heves megyéért kitüntető díjat, a Pro Cultura Christiana díjat. Az egyetem szenátusa 2016-ban egyetemépítő díszpolgár címmel ismerte el munkásságát, 2024-ben pedig Eger megye jogúváros díszpolgárává választották. Az intézmény azt írta, mindezeknél azonban talán többet mond az az örökség, amelyet maga után hagyott. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége olyan embertől búcsúzik, aki életének és szakmai pályájának jelentős részét intézményüknek, az EGRI felsőoktatás fejlődésének és közösségének szentelte. Végül az időjárásról. Holnap szakadozott felhőzet vonul át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 16-án szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Új inkluzív egészségügyi intézmény épül Nyíregyházán. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges, multidéző tálat nyílik a Lilafüredi Palota szállóban. Zene, piknik és meghitt családias hangulat várta az érdeklődőket a Gyöngyösi Életfa Ökoparkba a közösségi kertek éjszakáján. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Új inkluzív egészségügyi intézmény épül Nyíregyházán. Péntek délelőtt letették a Pávásház inkluzív egészségügyi szolgáltató központ alapkövét. Az új intézmény elsősorban a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára nyújt majd komplex egészségügyi és rehabilitáció szolgáltatásokat, de a tervek szerint a lakosság szélesebb köre is igénybe veheti majd az ellátásokat. Még 2023-ban nyitották meg a mentorházat a Szent István utcában, hogy a fogyatékkal élő fiatal felnőttek munkaerőpiaci elhelyezkedését segítsék. Az intézményben egyedülálló mentorálás program keretében foglalkoznak a fiatalokkal. A program sikerességét mutatja, hogy a 20 fős csoportból már 18 fő el tudott helyezkedni, mondta Kisajri Károly, a mentorálás alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Egyrészt ez egy műemlék, ugye a Führer Miklós még 1900-as évek elején tervezte, és nagyjából 1907-ben adták át. Ezt most átépítjük, újraépítjük ugye a műemléki jelleget is megtartva, és egy egészségügyi központot alakítunk ki, ahol fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességűeknek, és hát egy még szélesebb körben a lakosságnak is egészségügyi szolgáltatásokat fogunk nyújtani, az érdekében, hogy minél jobban és egészségesebben tudjanak élni, akár munkát tudjanak vállalni, és ennek egy alapkövét most le fogjuk tenni, elkezdjük a beruházást, ennek a támogatója a The Velux Foundations, és még várunk támogatókat, hiszen így a műemlékisége és egyebek azért megnövelték azt az előzetes költségvetést, amit mi vártunk ettől a beruházástól.
1: A mentorálás program második ütemeként most a mentorház szomszédságában található Pávásház műemléki rehabilitációval egybekötött felújításával egy mintegy 500 négyzetméteres inkluzív egészségügyi és szolgáltató központ kialakítása kezdődhet el. Nagy Gézát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház ápolási igazgatóját hallják.
3: Én 1986-tól dolgozom, és emlékszem arra, hogy már akkor voltak megváltozott munkaképességűek. Tehát ebben a feladatkörben akkor is részt vettünk aktívan, és ez a fajta érzékenységünk, azt látom, 95-től vagyok vezető beosztásban, és azt kell, hogy elmondjam, hogy ez a fajta elhivatottságunk ez csak erősödött, és ma már tudatosan keressük humánpolitikai igazgatón keresztül a megváltozott munkaképességű leendő munkatársakat. Összesen 5600 fő dolgozik intézményünkben, és eddig is mind a szakdolgozói, mind az orvosi munkakörökben volt, és lesz lehetőség arra az, hogy tudjuk fogadni a megváltozott munkaképességű leendő kollégákat.
1: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges multidéző tárlat nyílt a Lilafüredi Palota szállóban Filmfesztiválváros címmel, amely Miskolc 1939-ig visszanyúló filmes történetét mutatja be. A kiállítás ritka tárgyi emlékeket, archív fotókat és korabeli plakátokat tár a nagy közönség elé a szálloda elegáns termeiben. A látogatók többek között olyan egyedülálló dokumentumokat és relikviákat is megtekinthetnek, amelyek az 1938-ban és 1939-ben Lilafüreden megrendezett nemzeti filmhetek hangulatát, illetve a magyar hangos film fénykorát idézik meg. A tárlat különös hangsúlyt fektet arra is, hogy bemutassa Miskolc és a palotaszálló szerepét a hazai filmgyártás korai évtizedeiben, amikor a város a magyar filmes élet egyik jelentős vidéki központjává vált. Borda Krisztina, a palotaszálló ügyvezető igazgatója, a tárlat megjelenésének körülményeit ismertette.
4: Ez a kiállítás ez most a fesztivál idejére jött létre, gyakorlatilag régi vetítőgépektől kezdve a korábbi fesztiválok relikviáján keresztül nagyon sok fotó és tárgyi érem is elérhető ezen a kiállításon. Beszélgetünk kapcsolódási, további kapcsolódási pontokról, tehát hogy szeretnénk ezt a közös hagyományt tovább ápolni, ahogy a Cinefest teszi ezt gyakorlatilag a filmművészeti alkotásain keresztül, a palotaszálló is az értékőrző tevékenységébe igyekszik ezeket a kapcsolódásokat bekapcsolni. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, meg mi egyébként is nagyon-nagyon szeretjük a helyi kapcsolódásokat, nagyon hiszünk ezeknek az értékteremtő erejében, hogy a különböző tapasztalatok és tudások össze tudnak adódni egy olyan helyszínen, ami eleve vonz egy közönséget, és hogyha azt értékes helyi tartalommal meg tudjuk tölteni, az mindenki számára egy értékes időtöltés kellemes környezetben.
1: Muszatics Péter filmtörténész a palotaszálló filmes hátterét mutatta be.
5: Ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes történet, ugye ez a szálloda, tehát a lilafüredi palotaszálló ugye a első világháború után épült, és ha itt körülnézzünk, akkor ugye nagyon sok olyan relikviát látunk, ami ugye ilyen nagy Magyarországra utal, és ez nem véletlen, mert ugye ez Trianon után épült, és bizonyos értelemben az elvesztett területekre is emlékez. Sőt, konkrétan talán volt és van is egy olyan funkciója, ami ugye a Tátrára, Ó-Tátra, Füredre utal, vagy az ottani Grand Hotelre. Én még olyat is olvastam, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy az ottani berendezés, tehát az evőeszközök egy része is átkerült ide annak idején. Ez lehet, hogy csak egy legenda, én nem tudom. Minden esetre az összefüggés az eléggé nyilvánvaló. És ugye nagyon hamar ugye az akkori magyar elitnek a találkozása helye lett, és ugye 1933-ban indult Velencében a filmfesztivál, hogy ez a Biennálénak, tehát a képzőművészeti sorozatnak egy ilyen kísérő

0: valamiképpen ugye akkori Magyarországon, de hát ez máig igaz végül is, ugye, ugye a luxus, a kifinomultság, a jó életnek a szimbóluma lett ez a, ez a, ez a szálloda, és ugye akkor így rendezték meg ugye első alkalommal 1939-ben, júniusban a Magyar Nemzeti Filmhetet. Tehát, hogyha megnézzünk különböző adatbázisokat, ugye a korabeli sajtót, ha nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon sok médium beszámolt róla. Ugye ez alapvetően ugye a filmek bemutatásáról szólt, meg mindenféle kísérő rendezvényekről. Tehát volt itt egy bál, mindenféle háttérbeszélgetések zajlottak, ugye akkoriban ugye Magyarország inkább ugye a úgynevezett tengelyhatalmakhoz kötődött, tehát ugye konkrétan Németországhoz és Olaszországhoz, és ugye ezeknek az országoknak a filmes képviselői is jelen voltak itt. Ez egy nagyon érdekes időszaka volt a magyar filmnek, hiszen ugye 1938-ban bevezették a zsidó törvényeket, ugye az első, második, és aztán egy 40 ilyen zsidó törvényes rendelet követte, aminek ugye az egyik következménye volt, ugye ilyen csúnya szóval élve, hogy a magyar filmnek a zsidótlanítása, tehát magyarul ugye a zsidó származású magyar állampolgároknak az eltávolítása a magyar filmszakmából. Úgyhogy ez nem volt éppenséggel egy vidám időszaka a magyar filmnek. Minden esetre a filmipar felpörgőben volt, és nagy szükség volt rendezőkre. Azok helyett, akik ugye nem rendezhettek ezen túl, például Gál Béla sem, aki ugye az említett Meseautó című filmet rendezte, ugye zsidó származása miatt, ugye ő sem készíthetett ezt a később filmet, Dachau-ban halt meg a koncentrációs táborban.
1: Zene, piknik és meghitt családias hangulat várta az érdeklődőket a Gyöngyösi Életfa Ökoparkba a közösségi kertek éjszakáján. Az országos kezdeményezés célja, hogy megismertesse az emberekkel a városi és közösségi kertészkedés világát, a fenntarthatóságot és a természetközeli életmódot. A Kemény János utcában még tavaly áprilisban ültettek el több száz facsemetét és hoztak létre egy fenntartható közösségi ökoparkot, amelyet az ehhez kapcsolódó színes programokkal szeretnének közelebb hozni a lakosságot. A tudnivalókról Juhász Attilát, a Lowtree Egyesület elnökét hallják.
2: Napokban vettem elő én is a fényképeket, ami tavaly áprilisban készült, és megdöbbenéssel tapasztaltam én is, illetve nyilván ez egy pozitív megdöbbenés volt, hogy valójában azok a kis facsemeték, amit elültettünk, alig látszódtak ki a földből, vannak akár 3 méteres egyedek is, tehát ugye az, amit a Miyawaki erdő ígér, hogy a növények versengenek egymással, és sokkal gyorsabb növekedésre képesek, mint átlagos körülmények között, ez szemmel láthatólag teljesült. Az ültetéstől még nem telt el másfél év, és gyakorlatilag nyilván a 3 kiskör különböző módon fejlődött, de ebből 2 kimondottan nagyon jó állapotban van. Az idei nyár viszont azt a tapasztalatot hozta, hogy itt a nagyobb feladat a fenntartás, és nyilván különösen a víznek a kérdésköre. Hál' Istennek itt a környéken építkező cég volt olyan pozitív hozzáállású és támogató, hogy illetve hát mások is a csöpögtető rendszert ki tudtunk alakítani, tehát nyilván a Miyawaki erdőknek a fejlődéséhez ez is hozzájárult, hogy végül is közösségi összefogással ez a fajta locsolás is csöpögtető rendszerrel megmondható volt. A kert nem az egész területe öntözött, tehát így az összes többi részt, különösen a nagyfákat, amik most még kicsik, de tényleg például ginkó, biloba, vagy van egy kaliforniai gesztenyefánk, amiket folyamatosan egész nyáron locsolni kellett, és hát sajnos elég gyakran, mert a nagy hőség miatt ez így működött. Ez lesz a feladatunk, hogy ezt megszervezzük és hatékonyan tudjuk fenntartani. Tehát az látszik, hogy egyszer valamit megépíteni az mindig viszonylag könnyű, az sem egyszerű, de hogy ez ilyen körülmények között fennmaradjon, ez a nagy feladatunk.
3: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Magyar Péter miniszterelnök tegnap fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, között a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium az

0: SMT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Barna Sándor a tiszán inneni református egyházkerület püspöke, Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prőle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Fröhlich Róbert országos főrabbi. A közlemény szerint a találkozón a kormányfő tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A tárca úgy fogalmazott, elismerik a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió, az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn, 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Vezetett szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én, csütörtökön 18 órától. Az Egri Servita templom ezen a hétvégén, szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. Szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. Szeptember 21-én lesz az Avíjai Nagy Szent Teréz harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünneplik 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya Magyarországra érkezett evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településen látogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor, római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizáció szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban már elkezdődött, méghozzá kedden Sopronban, aztán most Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án, tehát az előttünk álló hétvégén már egyházmegyénkben lesz, Füzérradványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Jövő hétfőn, szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri Római Katolikus templomba 18 órától, míg aztán jövő hét kedden, szeptember 22-én 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szombaton Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migazdi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádión külön standdal készül majd a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Jelen, lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor következő fő előadást Ferenci István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti esek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. A program tehát 9 órakor napkezdés, aztán 10 órától a fő előadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásra, aztán 14 órától fakultációk, műhelyek, délután 15:45 tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, majd 16 órakor következik a szentmise, amely után pedig közös éneklés, tánc, örömteli, kötetlen együttlét vár még a jelenlévőkre. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kis csoportos programot. A gyerekeket reggel 8:30-től 9:40-ig fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket 15:30 és 15:45 között, a szentmisén részvevőket pedig majd este 5:45-kor adják át a kísérőknek. A részételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket, jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak, és mind többen alkalmazásokon keresztül szeretnék elérni az adást. A mobil applikáció a műsor hallgatásán túl megteremti a lehetőséget elérni a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogyan említettük, díjmentes és elérhető Androidra a Google Play, valamint iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont. Szeptember 19-én ismét mozgásdús estére, éjjelre alkonyodik a nap Kazincbarcikán. Ismét lesz szeptemberben szépkorúak sporttalálkozója. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, amelyet tavaly szervezett meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Szeptember 19-én ismét mozgásdús estére, éjjelre alkonyodik a nap Kazincbarcikán. Az év legtöbbeket megmozgató sporteseményén, a Borsodkamp Color Futás Nighton újra szabad a közösségi futópálya bárkinek, a jótékonysági futóktól kezdve az ovis szántróbálgatókon át a rendíthetetlen szeniorokig. Szwillinger Fanni sportmenedzsert hallják.
2: A jótékonysági futásunk az már egy jól bevált és megszokott, amit hiányolnának is a kis futóink, családjaink, hogyha ezt nem szerveznénk meg. Az, hogy a junior futamokat mi felbontjuk több korcsoportra, tehát itt gondolunk az ovisokra, és az iskolásokat is végig 6 korcsoporton keresztül felbontjuk, így mindenkinek van sikerélménye, sokkal több gyermek állhat a dobogóra, és ezt szerintünk egy nagyon jól bevált dolognak tekinthetjük. Van a jótékonysági futamunk, ami 2 kilométer, ez megegyezik, hogy a térképet nézzük, és az útvonalat a suli futammal, a suli maratonnal, és illetve van még az ovi maratonunk is. Az ovi maraton 1 kilométer hosszú körülbelül, ugye ez egy zárt körön futnak a gyermekek, illetve ugye a suli maraton az 2 kilométeres, ugyanúgy, mint a jótékonysági futam, illetve már jól bevált minimaraton, negyedmaraton és félmaratoni távokat is megtartottuk. Picit ugye a junior futamoknál néha nehéz a szülők kezét elengedni a gyerekeknek, de a versenyrendje és a balesetek elkerülése érdekében muszáj ezt is egy teljesen zárt futóútvonalon segítenünk és végig lebonyolítanunk ezt a rendezvényt. Igaz, a kicsiknél, ugye az ovi maratonosoknál ott vannak a óvónénik, akiket már ismernek a gyerekek, és ők végig kísérik őket a teljes futam. Így nem kell ugye a szülőknek, az egy picit könnyebbséget hozott, amióta bevezettük ezt a kis változtatást, hogy az óvónénik fussanak a gyerekekkel. Ugye a suli maratonosok, ők már egy picit nagyobbak, de ott is azért az első-második korcsoportban van az, hogy egy kicsit megszeppennek a gyerekek, és őket felvezető futókkal és záró futókkal is kísérni szoktuk. Az első és legfontosabb, hogy egy teljesen zárt útvonalon futhatnak, tehát itt nagyon szépen köszönjük előre is a városi rendészetnek, a rendőrségnek és a polgárőrségnek a segítségét, hiszen azért kevés olyan futóverseny van, akik úgy rendezik a versenyt, hogy egy teljesen zárt és biztosított útvonalon vehetnek részt a futók, tehát itt véletlenül sem mehet be egy autó az útvonal területére, vagy bármelyik frissítőpontunk területére. Ez szokott általában szerintem baleseteket okozni más versenyeken. Nálunk erre kiemelten figyelünk, hogy végig teljesen zárt útvonal legyen, illetve szokott lenni egy motoros bírónk is, aki folyamatosan járja az útvonalat, illetve szegvéllyel is szoktuk már kísérni a futóinkat, éppen azért, hogy a véletlenül valakit meglátunk, hogy leesik a cukra, rosszul van, egyből tudjunk szólni a mentőknek, a gyalogőröknek, hogy érkezzenek oda, vagy pedig érkezzen ki érte ugye a mentő, hogyha nagyobb baj van, a bokája kifordulhat, vagy bármi ilyesmi. Ez az elsődleges, amit mi mindig szem előtt tartunk, hogy megfelelő országos mentőszolgálat kint legyen velünk, legyen gyalogőrünk is, illetve az, hogy teljesen biztosított zárt futóútvonallal készüljünk. Nagyon fontos az, hogy nettó időmérést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy vannak ezek lerakva ezek a időmérő szőnyegek, és ugye nem a rajt időpontjába kezdi el mérni a futónak, a nevezőnek az idejét, hanem akkor, amikor ő ezen a szőnyegen áthaladt. Tehát itt ugye sose kell megijedni azért, hogyha valaki hátsó sorokból indul, hiszen az ő ideje attól, hogy elindult a futam, még nem kezdődik el, csak akkor, amikor ezen a szőnyegen áthaladt, majd ugye vannak résztáv mérések itt. Itt ugye ezzel azt is kiküszöböljük, mivel ugye van, aki több kört fog futni, és vannak fordító pontjaink, tehát nem egy teljes egész 5,25-ös kört kell futniuk ugye a futóinknak, hanem ugye vannak benne fordító pontok, azokon ott ugyanúgy a részidőmérő távoknál át kell, hogy menjenek ezen a szőnyegen. Ezzel is biztosítjuk a versenynek a tisztaságát, hogy mindenki biztosan áthaladjon ott, látjuk, hogy ott is van már egy résztávja, látjuk, hogy azon a ponton már áthaladt, és ugye ugyanúgy, amikor majd már érkezik be a célba, akkor is ugye kettő darab szőnyegen is át fog menni, amivel biztosan le tudjuk mérni az idejét. Mi a frissítőpontokon nem használunk csak is papíranyagokat, vagy pedig olyanokat, amiket újra el tudunk mosni, gondolok itt a műanyag eszközöinkre, amikre tálakba kihelyezünk frissítő dolgokat, mogyorót, ropit, gumicukrot, ilyesmit, ezeket is ugye csak többször használatosba helyezünk ki, illetve a poharak, amit ugye nem tudunk teljesen kikerülni, hiszen nem mindenkinek van olyan speciális ivókulacsa, vagy az több idő is megtölteni, itt azért muszajok vagyunk papírpohárba kihelyezett izotóniás italt és vizet is készíteni. Ez itt ugye minden frissítőpontnál van 4-5 méter szemetelési zónánk, ahol ott a futó, ahogy eldobja, az önkénteseink már mennek és azon pillanatban szedik össze a papírpoharat. Így óvjuk azt is, hogy a környezetünkben ne is hagyjunk ott szemetet, és utána pedig ezeket szelektíven lehessen kezelni. Illetve ami még most úgymond újítottunk, az nem csak a kolorfutás, hanem az, hogy idén már van egy mozgásévünk, amely 3 eseményünket is tartalmazta, ugye a hullámrajtot, amit először szervezhettünk meg ugye a vízikomplexumban, ahol futottak és úsztak is a nevezőink. Ugye ez itt egy kisebb versenynek mondható, de ahogy észrevettük, és amilyen elmondások voltak, jövőre biztos, hogy duplázni tudjuk a nevezői számot, és egy közös, másik közös szervezésünk a hullámrajton kívül, az a lomfutás trail, ahol itt Kazincbarcikának a legszebb hegyes vidékét tudjuk megmutatni a futóknak, és nem csak mint a kolorfutás egy aszfaltos verseny lesz.
1: Ismét megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját. Számos sportágban mérhetik össze erejüket a 65 év felettiek Nyíregyházán. Az esemény nagyon népszerű, egy éve több mint 700 nevezés érkezett. Dajka László főszervezőt hallják.
0: Idősügyi tanács ülésén egy öndöntés született, hogy 65 évet betöltött szépkorúak vehetnek részt a rendezvényen, és hát azt követően pedig bárki bármiben indulhat. Egyedül az a kikötés, hogy akik asztalhoz kötöttek, tehát akik sakkba neveznek, vagy asztali teniszbe neveznek, azok más sportákba nem nevezhetnek, és hát az asztali teniszezőknek most is kérem, hogy az ütőjüket azt hozzák magukkal. Egyébként az atlétika tölti ki nagy részben a napot, hiszen ez egy egész komoly délelőtt, egészen egy óráig tart majd körülbelül az eredményhirdetésig. Atlétikában indítunk 65-től 70 évig, számot 100 és 400 méteren, illetve 70 éven felülieknek szintén 100 és 400 méteren, természetesen hölgyeknek és uraknak is.
1: 5 sportág 16 verseny számában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. 11. alkalommal rendezik meg a sporttalálkozót, amely iránt óriási az érdeklődés. Nem is csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. életévét.
0: Mindig el szoktam mondani a rendezvényen is, és azt megelőzően is, hiszen itt vannak olyan szépkorúak, akik lehet, hogy együtt dolgoztak valakivel egy munkahelyen 20-30 évig, és most 10-15 éve nem látták egymást, és ölelik, csókolják egymást, jönnek, ugye most már nem a fényképeket bányásszák ki a táskából, hanem telefonon mutatják az unokákat, és nagyon jó beszélgetések is vannak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy orvosi ellátás is legyen a rendezvényen, tehát amennyiben az időjárás nem fogja tudni biztosítani azt, hogy kint bonyolítsuk a rendezvényt, akkor a csodálatos atlétikai centrumba fogjuk bent lebonyolítani. Ez egy kicsit szűkebb az a hely, bár csodálatos, de akkor is meg fogjuk rendezni ezt az eseményt, hiszen attól nem kell megijedni, hogyha valami oknál fogva rossz idő lenne.
1: Alaposan átalakult a nyíregyházi Kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. A távozó vezetőedzőt Merin Mehmedovicsot a nyíregyházi Takács Máté követte a kispadon. Most őt hallják.
3: Mindenképpen Nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebbe a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretnénk megcélozni egy rájátszást.
1: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
4: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. A hajtósok az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljaink eléréséért.
1: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopácsi Ákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a kék cápákhoz.
5: A Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy egy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunóval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pesten. Nyilván Brunót is azért jól ismerem, ő is oda teszi magát ahhoz képest, hogy talán ő kilóg egy kicsit így korban tőlünk a fiatalabbaktól, de ő is azért benne volt ebben a munkában.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Főegyházmegye Kurzió Lelkiségi Mozgalmának titkárságával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ütközőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony.

0: szemmel.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az...

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: asztal. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közben járó segítségét, gyermekei életkörülményeinek javulásáért, testi-lelki egészségükért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának, lánya gyógyulásáért, és kéri további gondoskodó oltalmát családja lelki békéjéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szentelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy Angliában élő kismamáért és magzatáért, valamint az egész családért kérjük a szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy kórházban fekvő fiatalember testi-lelki egészségére kérjük a szűzanya gyógyító erejét, valamint imádkozzunk a 87. egrinői kurzióért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét, testi-lelki egészségéért, és a gonosztól való megszabadulásáért, valamint imádkozzunk egész családja testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy balesetet szenvedett édesanya, nagymama mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony!

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek

0: Kedves hallgatóink, rózsapüzéri imádságot hallottak a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Főegyházmegye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkárságával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó 523 300 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618 200, a nettói 437 900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Végül az időjárásról, szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Kornél pápa. Szent Fábián pápa halála után 14 hónapig nem választottak pápát Rómában, mert mindazok, akik számításba jöhettek volna, a börtönben voltak. Végül 251-ben egy tiszta életű, nagyon becsületes papot választottak pápává, és ekkor lett Kornél a pápa. Kornél pápa gyakran váltott levelet Szent Ciprián püspökkel, aki nagyon tisztelte a pápát. S mivel ma Cipriánnak is ünnepe van, ismerkedjünk meg az ő életével. Kartágóban született 200 körül, 58 évet élt. Szent Ciprián az ősegyházban egyike azoknak a püspököknek, akikről a legtöbbet tudunk. Kartágóban született tehát, 248-ban választották meg szülővárosa püspökévé. Isten azt akarta, hogy nagyon viharos időszakban kormányozza az egyház hajóját. Előkelő családban született. Kiváló nevelésben részesült. Iskolái elvégzése után ügyvéd és egyben a retorika tanára lett. Gazdagsága révén az élet minden élvezetét megkóstolhatta. Egy Cecilius nevű pap barátja hatására hívő lett, és 246 húsvétján megkeresztelkedett. Tisztasági fogadalmat tett, s vagyona jelentős részét eladta, árát pedig a szegényeknek szétosztotta. Többé nem olvasta a pogány írókat, csak a szentírás tanulmányozásának szentelte az életét. 248-ban Donátus püspök pappá szentelte. Annak halála után pedig megválasztották a város püspökévé. Mivel abban az időben Kartágó Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagból álló püspöki kollégiumnak is a feje lett. 10 évig tartó püspöksége állandó szenvedéssel és harcokkal telt el. Papjai és hívei elé a belső bajokkal szemben elsősorban a saját példáját állította. Józan ítélőképességgel találta meg mindig az arany középutat a kegyetlen szigor és a lazaság között. Nem sokkal azután, hogy átvette egyházmegyéje vezetését, kitört a Décius féle keresztényüldözés. A kegyetlen császár elhatározta, hogy egytől egyik kiirtja a keresztényeket. A papokkal kezdte, majd elrendelte, hogy minden keresztény áldozatot mutasson be pogány isteneknek. Aki ezt a meghatározott időpontig nem tette meg, azt bebörtönözték és megkínozták. Hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül, Ciprián elhagyta a várost, és egy évig rejtőzött annak környékén, onnan irányította híveit. Akadt ingadozó hittagadó közöttük. Egyeseknek sikerült igazoló bizonyítványt szerezniük anélkül, hogy hitüket megtagadták volna. Az utóbbiak később komoly kérdés elé állították az egyházat, sőt szakadást idéztek elő. Ezekre komoly vezeklést szabott ki Ciprián, de visszafogadta őket. A püspök irgalmasságával egy akkori időszerű és kényes kérdést oldott meg. A két évig dúló pestis járvány miatt sokan meghaltak. Ciprián nagyszerűen és nagylelkűen szervezte meg a betegek ápolását. Még a pogányok is bámulták. Mások meg azt mondták, hogy éppen a keresztények miatt büntetik őket az istenek. Kimondták a jelszót, Cipriánt az oroszlánok elé. Olvasok Szent Ciprián püspök vértanúságáról készült prokonzuli aktákból. Galerius Maximus helytartó így szólt Ciprián püspökhöz. Te vagy-e a Tassius Ciprianus? Ciprián püspök válaszolt. Én vagyok. Helytartó, te adtad ki magad a szentségtörő emberek főpapjának? Igen, én, válaszolta Ciprián. A szentséges császárok megparancsolták neked, hogy végezz el a szertartásokat. Ciprián válasza, nem teszem meg. Galerius Maximus rászólt. Fontold meg. Ciprián válaszolt. Az én álláspontom igaz, ilyen igaz dologban nincs mit fontolgatni. Tedd azt, amit parancsoltak neked. A helytartó ezt mondta. Sokáig éltél szentségtörő lelkületben, sok embert szerveztél be gonosz összeesküvésbe. A római isteneknek és a szentvallásnak ellenségévé lettél. A jámbor és szentséges uralkodók, Valerianus és Gallienus fenségek és a nemes Valerianus császár sem tudott téged vallása követésére visszatéríteni. Rád bizonyult, hogy gyalázatos bűnöket követtél el, és ezeknek az embereknek vezére is voltál. Ezért elrettentő példa leszel számukra, akiket aljas bűnöddel magad köré gyűjtöttél, a megsértett jogrendet véred ontása állítja helyre. Ezután ez volt a határozat, karddal kell kivégezni Cipriánt, aki fölkiáltott, hála legyen érte az Istennek. Ciprián meghalt 258. szeptember 14-én. Írásai közül a legismertebb a mi atyánkról írt magyarázata. Szent Ágoston 5 beszédben dicsőítette Cipriánt, Szent Jeromos pedig drága kincsnek nevezte. Szent Kornél és Szent Ciprián emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztoraivá rendelted, és megadtad nekik, hogy vérükontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban Krisztus a mi urunk által.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, szeptember 8-a csodálatosan szép ünnep, születésnap, mégpedig mennyei édesanyánk születésnapja, és emiatt az üdvtörténet kulcsmozzanata, örök életünk fontos eseménye. Hazánkban mintegy 100 templom és kápolna viseli ezt a titulust, kisboldogasszony. A templom egyik legfontosabb ünnepe a búcsú. Régen ez a családok életében is nagyon fontos volt. Összejöttek, távolabbi vidékről is érkeztek rokonok, akikkel közösen részt vettek a szentmisén, és közösen étkeztek. A búcsúnak persze volt egy kis profán, vásári, bazári jellege is, cukorkaárussal, körhintával, mézes kaláccsal. S mindezeket múlt időben mondhatjuk, mert sem rokonlátogatás, sem vursli nincs már. De azért elmondhatjuk, hogy a kisboldogasszony búcsú, vagy kisasszony búcsú, voltak éppen születésnapi ünnep. Szombaton tartottak egy rendezvényt, immár 3. éve szerveznek ilyet ezzel a címmel, Mindenki születésnapja. Elsőre talán nem is érti könnyen az ember, hogy ez mit akar, hiszen mindenkinek van születésnapja. Aztán, ha belegondolunk, még sincs így. Mert ez a megmozdulás arra hívja fel a figyelmet, hogy a meg nem született gyermekekről bizony sokszor elfeledkezünk. A megfogant élet sokak számára nem jelent semmit. Gyakran szokták például sejtcsomónak nevezni, és egy szokványos orvosi beavatkozásnak tekinteni az abortuszt, ami, mint tudjuk, voltak éppen gyilkosság. Egy ismerősöm mesélte, hogy kórházba került nőgyógyászati problémával. Többször hallotta az osztályon a kórteremben a kifejezést kisműtét. Aztán egy idő múlva kiderült, hogy a művi terhesség megszakítás nevezik így. Ez a kifejezés is, művi terhesség megszakítás, milyen tartózkodónak tűnik. Érdekes lenne ezt a kérdést a férfiak szemszögéből is megvizsgálni. Szentül hiszem, hogy nem csak olyanok vannak, akik legyintenek az abortuszra, hanem olyanok is, akik megszenvedik ezt. Már sokan gondolják, hogy az abortusz nincs később hatással az emberre, tévednek. Vannak, akik egész életükön keresztül hordozzák ezt a traumát, ezt a lelki sérülést. A nő a fogantatás pillanatától fogva édesanya, és dönthet úgy, hogy mégsem lesz az. Plébániánkon is működik a lelki adoptálás. Ez azt jelenti, hogy bárki vállalhatja, hogy 9 hónapon keresztül imádkozik egy számára ismeretlen, megfogant és veszélybe került életért. Csodálatos dolog ez, és hiszük, hogy az imádság erejével sok édesanya hoz jó döntést és vállalja a gyermekét. Fontos, hogy mi semmiképpen sem ítélkezzünk, hanem kérjük a születésnapos, sőt szeptember 12-én névnapos mennyei édesanyán közbenjárását, a nehéz helyzetbe került édesanyákért és édesapákért. Kedves hallgató, még mindig a család témájánál maradok. A minap látott napvilágot a hír, hogy Magyarországon is lehetővé kívánják tenni, hogy azonos nemű párok is fogadjanak örökbe gyermeket. A hivatkozás az, hogy a gyermeknek sokkal jobb sora van egy ilyen szerető közegben, mint az állami gondoskodásban. Tény, hogy az állami ellátórendszer nagyon sok hiányossággal működik, de biztos vagyok abban, hogy nem ez a megoldás a helyzetre. Az úgynevezett azonos nemű párok biztosan nem tudják megadni, nem adhatják meg azt a közeget, amit egy család jelent. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan újra előkerül az azonos neműek házasságának kérdése is, addig és addig fogják felhozni, míg végül érvényt szereznek akaratuknak. Pedig a házasság, mint tudjuk, szent dolog. A fogalom értelme férfi és nő szövetsége. Egy lelkipásztor mondta erre egy kicsit viccesen, de ha belegondolunk, nagyon is tanító jelleggel, egy házassághoz 2 igen kell, és 2 nem. Sarkaiból kiforduló világunk nem sok optimizmusra adna okot. Fontos azonban, hogy saját magunkban és magunk körül rend legyen. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, és nem egyszerű feladat. Azonban, ha itt mindent megtettünk, ami tőlünk telik, emelkedhet a tekintetünk, és messzebbre látva a sok jót is meglátjuk a teremtett világban, amelynek minden porcikájában ott van Isten szeretete. Teréz anya csodálatos gondolata szebben összefoglalja mindezt. Ha meg akarod változtatni a világot, menj haza és szeresd a családod.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, míg október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt. Korszerű alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Ezt mind tartalmazza a lehetőség. Végül az időjárásról. Szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
4: Reklámot hallottak.
8: Indul az iránytű.
9: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
10: Sziasztok!
11: Sziasztok!
8: Sziasztok!
12: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy az U17-es Kántor Benedek aranyérmet nyert az öttusázók litvániai korosztályos világbajnokságán. A miskolci swimming pentatlon tehetsége az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt, és a záró kombinált számot a második helyről kezdve ért célba végül elsőként a két egyiptomi vetélytárs előtt. Mai műsorunk vendége Kántor Benedek lesz. Szó lesz a világbajnokságról, öttusáról, kihívásokról, lemondásról, verseny előtti lámpalázról is. Adásunk végén pedig mozi ajánlóval várunk titeket a készülékek elé, tartsatok velünk, érdemes!

0: Kántor Benedek U17-es világbajnokat köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, és sok szeretettel gratulálok.
1: Én is adatok mindenkit.
0: Mesélj a versenyről. Kemény volt?
1: Igen, kifejezetten kemény verseny volt. Nagyon sokan voltunk, ezért volt egy elődöntés, egy döntő is. És rengetegen voltunk, és nagyon sok jó versenyző volt ott a verseny.
0: Melyik volt a legnehezebb része?
1: Szerintem a lézerem volt a legnehezebb része, mivel volt a első részletem, nagyon nagy hibázások voltak benne, úgyhogy ott sok másodpercet elveszítettem, és ezért nagyon sokat kellett futnom, és nagyon gyorsan kellett futnom emiatt. Úgyhogy én azt mondanám a legnehezebb résznek, hogy ott sok versenyző abban is nagyon tehetséges volt, és az a legkeményebb számuk, úgyhogy ott azt mondanám a versenynek a legkeményebb része.
0: Számítottál arra? Voltál itt tavasszal valamikor, és akkor volt éppen a felkészülési időszak. Számítottál rá, hogy első leszel?
1: Őszintén mondom, nem ezzel foglalkoztam a verseny alatt, hanem próbáltam csak magamra figyelni, és minden más kizárni. A vívás után sem nagyon néztem az eredményeket, csak azt akartam tudni, hogy hanyadik helyen állok, és hogy mennyi a lemaradásom. És egész verseny alatt nem néztem az eredményeket, úgyhogy pillanatnyilag nagyjából tudtam, hogy hol állok, de az, hogy az a gondolat, hogy ebből még akár győzelem is lehet, az a futás közben volt a utolsó előtti körbe, amikor ott elő voltam, és még ugye ott volt a egyiptomi ellenfelem, és vele együtt futottunk, és akkor ott gondolkodtam ezen futás közben valamennyire.
0: Tehát valamennyire meglepetés volt, akkor neked is egészen az utolsó körig vagy.
1: Igen, igen, nem meglepetés volt.
0: Hogy fogadta a környezeted?
1: Nagyon sok, ugye egyből, amikor versenynek vége volt, a edzők, a családom, meg a versenytársaim gratulálhatott nekem. Ugye külföldiek is, akik versenyzők is mind gratuláltak nekem. Utána itthon az a jövő a családtagjaim is, az nagyon sok tanárom, meg az emberek, akiket ismerek, hogy mind gratuláltak nekem, és mondták, hogy nézték is, meg szurkoltak is nekem. Úgyhogy pozitív élményeket tudtak nekem átadni, pozitív visszajelzéseket kaptam a verseny után, úgyhogy ez mindenféleképpen jól esett.
0: Elárulhatjuk hallgatóinak, hogy a jezsuitába jársz, ugye elindult az iskola is szeptemberben neked is, és gondolom ugyanolyan elvárásokkal, mint a többieknek.
1: Igen, igen, a Fény Gyula jezsuita gimnáziumba járok, most 10-es tanuló vagyok, és igen, most elindult a suli, még egy kicsit ugye könnyebb, de az idő múlásával egyre nehezebb lesz, úgyhogy hát ugye most még ugye új tárgyat nem nagyon, nem már nincsen új tárgy, amit most ebbe az évbe kezdtünk el. Az utolsó évben van nekünk az utolsó év, amikor a természettudományi tantárgyakat így kötelezőnek tanulnunk kell, és utána a jövőre pedig választhatunk fakultációt, hogy merre megyünk tovább. Most matematika fakultációm vagyok jelenleg, mert tavaly is választanunk kellett egyet, de jövőre új választom, de szerintem nem fogok új tantárgyat felvenni, maximum csak a földrajzot, hogyha a jövőben majd az érettségihez kell lenni fog, de maradok ezen a matematika irányába.
0: Egyetemet tudod már, hogy hová fogsz felvételizni?
1: Azt mondom, hogy pontosan hova, azt nem tudom, de valószínűleg külföldre szeretnék menni, ott is Angliába, vagy Amerikába, de inkább Angliába szeretnék menni.
0: A sporteredmények ebben segíteni fognak, gondolom.
1: Azt szerintem igen, mert ugye ezek külön pontot is jelentenek itt az eredményeim. Ugye ez a felvételi alapján kicsit könnyebbség lesz, és Angliában nagyon jó az ötus a utánképzés, és szerintem ott meg is fogom találni magamat. Mind ugye a tanulásilag, mind az ötusába, hogyha még úgy majd folytatom, és szeretném folytatni. Úgyhogy ott szerintem az egy nagyon jó környezet lenne, hogy a tovább tanulásra és a sportnak is.
0: Volt időre egy kicsit megpihenni az a világbajnokság után, vagy az edzések azért majdnem, hogy folyamatosak?
1: Igen, volt egy egész hónapom augusztusban, mert ugye ott már elengedték az edzéseket, és pihenőt kaptunk. Tanulni sem kellett semmit, és ugye edzésre se jártunk, úgyhogy ott a pihenésekben voltunk. Már mehetünk nyaralni több helyre is, voltunk Tenerifén is, meg Angliába is, úgyhogy kipihenten tudtam visszatérni az edzésekre és az iskolára is.
0: Mi a következő nagy cél? Az olimpia?
1: Majd később, igen, az olimpia. Nem, szerintem a legközelebbi olimpia, ami részletek van, ez a 2032-es lesz majd, mert a 28-osra még fiatal vagyok ahhoz, hogy tudjam magam kvalifikálni. De hogyha jövő évet nézzük, akkor szeretnék kerettag lenni, és ugyanúgy az Európai Világbajnokságokon nagyon szép eredményeket elcsípni.
0: Tehát folytatódik ugyanolyan keményen az edzés, mint ezelőtt, és a különböző versenyeken is megméretteted magad.
1: Igen, folytatjuk, és nem tudom, hogy tudok majd nagyobb korosztályba is indulni, mert volt arról szó, hogy néha el fogunk indulni gyakorlásképpen, de igen, igen, az lesz a legfőbb fókusz a saját korosztályban lesz majd, hogy elsősorban válogatott legyek, és utána pedig ugye a világversenyen majd tudjunk nagyot alkotni.
0: Mi a következő verseny, amire készülsz?
1: Most októberben lesz majd egy olimpiai reménységek verseny, ez egy ötösa verseny lesz, Spalába fogják rendezni, ott tavaly is voltunk már, úgyhogy valószínűleg idén is el fogunk oda menni, illetve utána 2-3 napra rá lesz majd a Laser Run Biathlon Triathlon világbajnokság Madeirába, oda is ki fogunk menni. Egyéniben Laser Runba fogok indulni, meg triathlonba, és Laser Run váltóba fogok még indulni.
0: Melyik a legerősebb része az ötösának neked, az a Laser Run?
1: Most itt a világbajnokságon Lézeret mondanám, meg a vívást, mert abban is ott elő voltam. Ezt a kettőt mondanám most, itt a világbajnokságot nézve. De évek óta a Lézerem volt az erősségem, úgyhogy azt választanám.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Stúdió vendégem Kántor Benedek, U17-es világbajnok, öttusázó. Térjünk még vissza egy kicsit erre a világbajnokságra. Kikkel utaztál ki?
1: A válogatott edzőkkel, köztük volt az én edzőm is, az egyik. Fázolt Nelsi és Zsuzsanna, Fázolt Henrik itthon maradt, és nem jött ki velünk. De ugyanúgy kim volt velünk a egyik vívó edzőm, Demeter József, aki segítette a vívás részt, és Fázolt Nelsi és Zsuzsanna pedig ugye összes többit. De a telefonon tudtam beszélgetni Fázolt Henrikkel, aki a főedzőm volt, és tudott engem támogatni, és ez is egy nagy lelki pluszt adott nekem, hogy tudtam vele beszélgetni, és meg tudtam vele minden egyes részét a versenynek beszélni. Illetve az itthonmaradt edzőknek is szeretnék ilyen szempontból köszönetet mondani. Tirs Gergelynek és Péter Ágnesnek, illetve Papni Henriettának is felkészítést szeretném megköszönni.
0: A verseny előtti utolsó napokban még van edzés, vagy akkor már teljesen inkább a fejben ott lenni az a feladat?
1: Volt szerencsém, hogy átmogató edzéssel még részt venni ott a elődöntő előtt. Úgy az elődöntő napján nem volt semmi, versenyeztünk, és még a verseny előtti, a döntő előtti napon még volt egy ilyen fél órás edzés. Az már tényleg a nagyon az ilyen átmozgatásszerűség volt, de abból sem vittük olyan túlzásba. Úgyhogy ilyen edzések voltak, de ilyen komoly edzés nagyon nem volt, csak egy héttel előtte. Mert ugye a versenynek a hátén kikönnyítés van.
0: Kik voltak a legnagyobb ellenfelek? Említetted az egyiptomi srácot, aki futásban közel volt hozzá. Kik voltak még, akikkel nagyon közel álltatok így sportteljesítményben?
1: A Lézerran részének két egyiptomi versenyzővel csatáztam az első helyért, és végül úgy lett a sorrend, hogy ügyesek én sikerült, hogy megnyerjem, és a másik kettő egyiptomi pedig ugyanúgy dobogón végzett. Úgyhogy itt a végén őket mondanám, de végig nagyon izgalmas versenyzés volt, és volt nagyon sok jó ellenfelem az egyiptomiakon kívül is. Említeném a csapattársamat, Birta Botondot és Mitro Milánt is, mert ők is nagyon ott voltak. Ők 5. és 6. helyen végeztek. Illetve az Európa bajnokot is mondanám, a németet, német fiút, mert ő is ott volt végig. Úgyhogy őszintén megmondom, a versenyt nem tudtam, hogy kik lesznek, akik jók lesznek. Ugye már évek óta az egyiptomiak ott voltak a Lézerom versenyeken is, és a világszinten a felnőtteknél, illetve az utánpótlásban is ott voltak. Úgyhogy tőlük ugye úgy tartottam, de kimondottam velük, csak úgy a Lézerom részébe találkoztam, mert ugye eddig a vívásnál egy kicsit előrébb voltam, és ugye az ótszer, meg az úszásnál is előttük voltam, úgyhogy velük csak a Lézerennel találkoztam az árószámnál.
0: Mi lehet a titok? Tehát Magyarország nagyon jól szerepel az öttusában, a Guzi Blankát is említhetjük, ő is megnyerte a világbajnokságot a saját korcsoportjában. Jók az edzők, vagy jó a környezet, jók az adottságok, infrastruktúra, mi lehet jó Magyarországon?
1: Szerintem mindenféleképpen az edzők, mert tapasztalt szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, mint magyar öttusázók, illetve az elmúlt években módszerpályák is vannak most már Magyarországon, Budapesten, úgyhogy oda tudtunk feljárni gyakorolni, és ez egy nagy előny és előrelépés volt nekünk magyarok szempontjából. És van itthon a DVTK stadion mellett is egy pályánk, igaz nem olyan, mint ami Pesten van, és még nem is készült el teljesen, de azon is most már itt tudunk gyakorolni, és remélem, hogy amikor elkészül, majd a jövő évi felkészülésben is nagyon sok időt fogunk tudni ott eltölteni és edzeni rajta.
0: Mi is ez az OCR pálya?
1: Ez úgy kell képzelni, mint a Ninja Warrior-t, hogy ilyen akadályokon kell végig menni. Itt a verseny párosával megyünk, egyszerre két ember megy, és itt az idő számít, és minden akadályt kétszer lehet megpróbálni, hogyha egyszer leesik az ember, után újra próbálhatja, de hogyha ugyanaz az akadályon leesik még egyszer, akkor kipontozódik a versenyből.
0: Beszéljünk magáról a sportágról, az öttusáról, kiknek ajánlod, tehát milyen készségek, képességek szerinted jók, ha megvannak valakiben?
1: Hát én szerintem a magas embereknek ajánlom, meg a olyan embereknek, akik szeretik a kihívásokat, és szeretik az összetett dolgokat, mert ugye ez az öttusban nagyon összetett sport, és mindenféleképpen a kitartás is nagyon fontos hozzá, mert azért 5 sportág van, és minden nap a 4 órás edzések az elég kemény fizikailag is, és mentálisan is. Ilyen készségű embereknek ajánlom ezt a sportot.
0: Sok lemondással jár, gondolom igen, ez a válasz.
1: Igen, rengeteg lemondással jár, mert ugye még olyan osztálytársaim, akik nem sportolnak ilyen sokat, vagy ilyen sok időben nincs olyan edzésük, azok ugye el tudnak menni ide-oda-amoda barátokkal, meg családon, meg ilyenek, de mi ugye emiatt már nagyon sok időben tart az edzés, és nagyon sok időt vagyunk ugye a versenypályán, és készülünk.

0: megpróbálom megvédeni, vagy nagyon közel lenni hozzá, de ugye a célom az az, hogy megvédjem majd. Ehhez nagyon sok melót bele kell fektetnem, és nagyon sokat kell még most jelenleg fejlődnöm, de megpróbálok tenni mindent azért, hogy megvédjem ezt a címet.
1: Nagyon jót tesz a sportágnak is ez a győzelmed, ugyanis gondolom nagyon sok fiatal ilyenkor kedvet kaphat ahhoz, hogy öttusába kezdjen, és egyfajta példakép, vagy ezt észrevetted a korosztályodnál, vagy az ismerőseidnél?
0: Igen, ugye a Miskolci Swimming Pentatlonba járok, és ott a csapattársaim is gratuláltak meg. Szerintem ők is büszkék voltak, és boldogak voltak emiatt, és az osztálytársaim is ugye mondták, hogy mekkora dolgot vittem véghez, és így, hát nem tudom, valamilyen szinten lehet, hogy felnézek rám is példaképként tekintenek rám, de hát őszintén megmondanom, tudom, hogy most így ez mennyire befolyásolom őket. Remélem, hogy ettől ugye motiváltabbak lesznek, de azért még nem tekintenék úgy magamra, mint valami nagyon nagy példakép.
1: Azért adjunk tanácsot azoknak, akik kedvet kaptak a sportákhoz. Mi az, amit fontos tudniuk?
0: Fontos tudni, hogy nem kell minden egyes sportágban élen lenni és nagyon jónak lenni, mivel ez egy összetett sport, azért mindenhol nem kell az összes sportágat menjen a verseny, hanem mindenhol elő kell lenni, és egyetlen egy sportágban kell nagyon-nagyon jónak lenni, és ez lehet a siker a győzelemhez. Illetve azt is fontos tudni, hogy nagyon nagy lemondásokkal jár, mivel ez egy sportág is minden és nap, ugye, hanem ezt az összes sportágra kell készülődni és gyakorolni, úgyhogy valószínűleg kevesebb idő ideje lesz ennek a emberek, aki ebbe belevág, de szerintem ez egy nagyon jó sport, és jó a közösség is, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
1: Az ötből melyik a legfontosabb szerinted, tehát abból jó, ha jó valaki?
0: Én a lézeret mondanám, mert az a egyik legnagyobb és a legdominánsabb sportág, ott lehet a legtöbbet nyerni vele, illetve a vívás mondanám, szóval ez a kettő sportág az a meghatározó, de inkább a lézeren, ami a legjobban meghatározó.
1: Hogyan látod magad mondjuk 6-7 év múlva, említetted Angliát akár, tehát mik a célok?
0: Hát a célom az, hogy ugye egyetemre kimenjek külföldre Angliába, és ott is folytassam az öttusát, és hát remélem, hogy hasonló eredményeket fogok tudni majd produkálni, illetve az egyetemen is megállom majd a helyemet az iskolába, úgyhogy én valahogy így képzelem el magamat.
1: Benedek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó felkészülést kívánok az olimpiára, amin indulsz majd.
0: Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm.

0: Mozi ajánlónk következik. Most megtudhatjátok, hogy milyen filmeket vetít az Uránia terem és a Béke Art mozi Miskolcon csütörtöktől. Az Átkozott boszorkák 2 című szinkronizált amerikai romantikus vígjátékot az Uránia teremben nézhetitek meg 16:30-tól. 19 órától kezdődik minden nap a Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris című eredeti nyelvű amerikai koncertfilm. 21. hétfőtől 19 órától az Oasis Don't Look Back in Anger című angol-amerikai dokumentumfilm zenés filmet nézhetitek meg ugyancsak az Urániában. A béketerem kínálatához tartozik a 4 évszak új kezdet című feliratos olasz-francia életrajzi zenés film 17 órától forog. 19:30-tól ülhettek be a 10 éjszakás kaland című magyar vígjátékra. Szombaton és vasárnap 17 órától az Odakint című feliratos olasz-francia filmet vetíti a béketerem Miskolcon. Hétfőtől 17 órai kezdett el az El Camino Találd meg az utad című feliratos francia-belga film tartozik a béketerem kínálatához. Mozi ajánlónkat hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Kentor Benedek, U17-es világbajnok, öttusázó. Madásunk végén mozi ajánlóval jelentkeztünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Mély királynő című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A Mély királynő. Egyszer egy királynak két nagyobbik fia elindult szerencsét próbálni. Úgy elkanászottak odakint a nagyvilágban, hogy haza sem mentek többé. Otthon egy ideig várták őket, aztán a legkisebb királyfi, akit Tök Filkónak hívtak, felszedelőzködött és a keresésükre indult. Hosszú ideig vándorolt, míg végül rájuk talált. Hanem bátyai kinevették. Ez az együgyű maga akar megbirkózni a világgal, mondták, mikor nekünk kettőnknek sem sikerült, pedig mennyivel okosabbak vagyunk nála. Akkor gyerünk együtt mind a hárman, ajánlott a Tök Filkó. A bátyai beleegyeztek, így aztán hármasban mentek tovább. Egyszer egy hangyabolyhoz értek. A két nagyobbik föl akarta túrni. Hadd lássák, hogyan futkosnak ide-oda a riadt kis hangyák, hogyan cipelik magukkal kétségbe esetten a tojásaikat. A legkisebbik azonban elébük állt. Hagyjátok békén ezeket az állatokat. Nem engedem, hogy bántsátok őket. A két nagyobbik ráhagyta. Csak nem fogunk összeveszni egy hitvány hangyabolyon, mondták. Ballagtak tovább. Csak hamar egy tó tűnt fel előttük, rengeteg kacsa úszkált rajta, csak úgy fehér lett tőlük a vízszíne. Fogunk egy párat, és megsütjük vacsorára, dörzsölte a kezét a két nagyobbik testvér. Előre örültek a finom pecsenyének. De a legkisebb megint elébük állt. Hagyjátok békén ezeket az állatokat. Nem engedem, hogy bántsátok őket. A két nagyobbik morgolódott. Miféle dolog ez, korgógyomorral elszalasztani egy ilyen finom falatot? De a legkisebb addig erősködött, még el nem álltak a szándékuktól. Ismét útnak eredtek hát. Mentek, mendegéltek. Egyszer csak egy odvasfát láttak az út mentén. Méhek fészkeltek benne, és a lépükben annyi méz volt, hogy kicsordult belőle, és végigfolyt a faderekán. Nosza megörült a két idősebb testvér. Tüzet akartak rakni a fa alá, hogy majd kifüstölik a méheket, s mind megszerzik a mézet. De Tök Filkó szétrúgta a kis mágiát, amit összehordtak, s nagymérgesen kiáltotta. Hagyjátok békén ezeket az állatokat! Nem engedem, hogy bántsátok őket! Ostoba voltál, az is maradsz! Mordult rá a legidősebb királyfi. Azzal tovább mentek, szóra sem méltatták többet az öccsüket. Így jutottak el egy nagy kastélyig. Furcsa kastély volt az. Az istállókban csupa kőből való paripa állt. Embernek híre honva sem volt. A fiúk teremről teremre haladtak, míg a nagyház legvégében útjukat nem állt egy ajtó. Három lakat függött rajta, de a közepén volt egy ablakocska. Azon át be lehetett nézni a szobába. Oda bent egy szürke kicsi emberke ült egy asztalnál. Bekiabáltak neki egyszer, kétszer, hiába nem hallotta. Bekiabáltak harmadszor is. Erre az emberke fölállt, sorra kinyitotta a lakatokat, és kijött. Nem szólt egy árva szót sem. Csak egy gazdagon terített asztalhoz vezette őket, hogy egyenek, igyanak kedvükre. Mikor aztán jól laktak, mindegyiknek megmutatta a hálószobáját, és eltűnt. Másnap reggel a szürke kis emberke fölkeltette a legidősebb királyfit, és intett neki, hogy kövesse. Végigmentek egy sereg termelés folyosón, végül egy nagy csarnokba léptek. Ott az emberke szótlanul rámutatott egy kőtáblára. A táblára felirat volt belevésve. A királyfi olvasni kezdte. Ezt a kastélyt elvarázsolták, de aki a következő feladatot megoldja, megválthatja. Először az erdőben, a mohában szétszórva rejlenek a király kisasszony gyöngyei szám szerint 1000 gyöngyszem. Ezt kell összekeresni. De ha alkonyatig akár csak egy is hiányzik az 1000-ből, aki keresi, kővé válik. A többi már nem is érdekelte a királyfit. Ment egyenesen az erdőbe, és egész álló nap a gyöngyöket kereste. De estérig nem talált többet 100 szemnél. Úgy járt, ahogyan a tábla meg volt írva. Kővé vált. Másnap a második királyfi próbálkozott meg, de neki sem volt sokkal nagyobb szerencséje. 200 gyöngyszemély jutott estéig, és ahogy a nap leáldozott, kővé vált. Harmadnap tök filkóra került a sor. Kora reggel nekilátott a munkának, keresett, kutatott a sűrű mohában, de hiába. Nehéz dolog volt ez, nagyon lassan ment. Látta szegény fiú, hogy nem viszi sokra, elbúsult a sorsán, leült egy kőre, és bánatában sírva fakadt. Hát, ahogy ott ült és búsult, valami neszezés támadt előtte a fűben. Fölnézett, és mit látott? Jött a hangya király 5000 hangyával. Glédába sorakoztak, aztán rajta, szaporán, sürögve forogva hordani kezdték tök Vilkú lábához a csillogó gyöngyszemeket. Nem telt bele sok idő, együtt volt mind az 1000. Akkor a hangya király odaállt a gyönyrakás mellé, tisztelgett csápjaival, és azt mondta, megmentetted az életünket, hát mi is megmentettük a tédet. Azzal, ahogy jöttek, egy-kettőre el is tűntek a fűben. A királyfi összeszedte a gyöngyöket a sapkájába, bement a kastélyba, letette az egészet a szürke kis emberke asztalára, aztán lefeküdt, és jót aludt, hogy másnap pihenten láthasson neki a második feladatnak. Reggel a hallgatag emberke ismét oda vezette a tábla elé. Tök Vilkó pedig ezt olvasta rajta. Másodszor a király kisasszony hálószobájának a kulcsa lent rozsdásodik a tengerfenekén. Azt kell megkeresni és felhozni onnét. Most aztán véged van, gondolta magában a királyfi. Senki nem ment meg a kővé válástól. De azért csak kiballagott a tengerpartra. Hát, amint kér, látja, hogy csak úgy fehérlik a vízszíne a sok úszkáló, bukdácsoló, ringatódzó kacsától. Ahogy meglátták, vidám hápogásba kezdtek, egyszer-kétszer lemerültek, s a bóbitás gácsér már hozta is nagybegyesen a rozsdás kulcsot. Letette tök Vilkú lába elé a homokba, s így szólt. Megmentetted az életünket, hát most mi is megmentettük a tédet. Azzal szárnyra kaptak, s elrepültek, alanszáltak, alig arasznyi magasban, ahogyan a kacsák szoktak. Csak úgy porzott a vízszíne a nyomukban. A királyfi fölvette a kulcsot, besietett vele a kastélyba, és letette a szürke emberke asztalára. Az nagyon elcsodálkozott, de nem szólt egy árva szót sem. Tök Vilkó jó ízűen megvacsorázott, aztán lefeküdt, s reggelig úgy aludt, mint a tej. Akkor fölkelt, bevonult a csarnokba, és elolvasta a táblán a harmadik feladatot. Az volt a legnehezebb. Fönt a hálószobában alszik a király 3 lánya. Melyikük evett mézet elalvás előtt? Igen ám. Csak hogy mind a 3 édességet evett. A legidősebbik cukrot szopogatott, a középső szörpöt kóstolt. A legkisebbik nyelte a kanálka mézet. De hát honnan tudhatta volna szegény tök Vilkó, melyik mivel torkoskodott? 3 galambtojást nem hasonlított jobban egymásra. A királyfi búsan ült a széken. Nézte az egyiket, nézte a másikat, nézte a harmadikat, töprengett, melyiket válassza, mert ugyan mi egyebet tehetett volna, mint hogy csak úgy találomra rámutat valamelyikre, hogy ez az. Hát, amint így emésztődik, egyszer csak zúgást hall, s beszáll az ablakon egy méhecske. A királyfi megörült. A formájáról rögtön megismerte, hogy az csak királynő lehet, mert nagyobb volt, mint egy közönséges dolgozó méhecske. Ha pedig a királynő, akkor tüstén gyanította, hogy nem más, mint annak a kasnak a királynője, amelyiknek annak idején megmentette az életét. A méhecske meg csak zümmögött, repdesett, sorra rászállt mind a három király kisasszonynak az ajkára, s végül megült annak a szája szögletében, aki mézet evett. Így tudta meg a királyfi, melyik a három közül a legkisebbik király kisasszony. A varázs azon nyomban megtört. Fölébredt a kastély. Ami kővé dermedt, most mind megéledett. Ember emberré vált, paripa paripává. A kastély följárójánál megrázta magát a két kővizsla, és vidám csaholással rohangálni kezdtek az udvaron, s a ház tetején burukkolva nyújtogatták szárnyaikat a kőgalambok, egyet-kettőt tipegtek, aztán vidáman, boldog suhogással szólódtak szét a magasban. Tökfilkó feleségül vette a legkisebb királylányt, és az öreg király halála után rászállt az ország is. A két bátyja, meg a király kisasszony két nénjét kaptam átkául.
1: Kedves gyerekek, ma a Mi királynő című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Vianney Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennai Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem, megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viennai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viennai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima élet nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk.

Vilnai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbelíma jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi. Mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arszi plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságos szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét.

Vilnai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztségi ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készíti elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Erőre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Vianai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Bíztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a szentéletű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt minnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó 523 300 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618 200, a nettói 437 900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, míg október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarokat demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről elhangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Végül az időjárásról: szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánunk önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai sávban Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 7. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanára gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, a Máriák névnapján a mai adásban magyar történelmünk néhány jeles Máriájának életéről beszélget Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános korunk szellemi harcára, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít, majd Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papp Ildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, ahol bemutatjuk a Vöröspók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, amely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kisfilm a kommunizmus éveibe vezeti vissza a nézőt. Az óra végén Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést, ez alkalommal a házasság szentségéről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 7. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Legalább egy óra lehetett, mire elhagytuk a szigetet. Úgy éreztük, hogy a tutaj csuda lassan halad. Elhatároztuk, hogy ha hajóval találkozunk, beülünk a csónakba, és átvágunk az Illinois partra. De szerencsénkre nem jött hajó. Sietségünkben megfeledkeztünk róla, hogy a puskát, vagy a horgokat, vagy akár valami ennivalót is a csónakba rakjunk. A nagy igyekezetünkben eszünkbe se jutott. Pedig nem volt valami jó ötlet mindent a tutajra halmozni. Ha azok az emberek a szigetre mentek, nyilván megtalálták a tábortüzet, amit raktam, és egész éjjel amellett várták Jimet. Ha a trükköm a tábortűzzel nem sikerült, nem az én hibám. Én minden esetre olyan ravaszul csináltam, ahogy csak tudtam. Mikor hajnalodni kezdett, kikötöttünk egy nyárfával sűrűnben őt homokzátonyon, az Illinois part egyik kanyarulatában. Levágtunk egy csomó nyárfaágat, és befőttük vele a tutajt. Úgy nézett ki, mintha valami beomlás lenne a parton. A kis zátonyon olyan sűrűn nőtt a nyárfa, mint a borona fogai. A Missouri államhoz tartozó part hegyes volt, az Illinois erdős. Ezen a szakaszon a hajók a Missouri part közelében jártak, így hát nem kellett félnünk, hogy valaki belénk botlik. Egész nap heverésztünk és néztük, hogy úsznak lefelé a tutajok és a gőzhajók a Missouri part mentén, és hogyan küszködik fölfelé egy-egy gőzhajó a folyó közepén. Jimnek elmeséltem, hogy mi mindent hallottam az asszonytól. Elmondtam, milyen helyre asszony. Ha az jött volna át a szigetre, biztosan nem ülne le egy tábortűznél, biztosan kutyával jött volna. No és mondtam, vajon a férjének nem szólt, hogy vigyen magával kutyát? Jim azt mondta, fogadni merne, hogy szólt az asszony, mikor a férfi indulni akart. De bizonyára be kellett még mennie a városba kutyáért, és ezzel vesztegették el az időt, különben nem üldögélnénk ezen a zátonyon 15-20 mérföldre a várostól, hanem ott találnánk magunkat a város kellős közepén. Én meg azt feleltem, hogy nem töröm a fejem, miért nem fogtak el. A fő, hogy nem fogtak el. Mikor sötétedni kezdett, kidugtuk a fejünket a nyárfák közül, és szétnéztünk jobbra-balra, előre-hátra. Sehol semmi. Így hát Jim felszette a tutaj egy-két deszkáját, és csinos kunyhót eszkábált össze belőlük a tutaj végén, hogy esőben vagy napsütésben odabújhassunk, és a holmi is szárazon maradjon. Még padlót is csinált neki. Fél méterrel a tutaj színe fölött, hogy a gőzhajó hullámai ne tudjanak becsapni. A kunyhó közepén csináltunk egy elkerített helyet, és megtöltöttük földdel. Ez lesz a tűzhely, hideg vagy esős időben. Kívülről nem lehet meglátni. Készítettünk egy második kormányt is, hát ha a meglévő eltörik. Egy villás faágat tűztünk a tutaj végébe, és ráakasztottuk az ócska lámpást, mert ha felülről jön egy gőzös, mindig ki kell tenni a lámpát, különben neki megy az embernek. A fölfelé menő hajóknak nem kellett lámpát gyújtanunk, legfeljebb, ha azt láttuk, hogy a túlsó part felé vág át a vizen. A vízállás magas volt, az alacsony partok még víz alatt álltak, és a felfelé haladó hajók nem mindig a folyó medrébe jártak, hanem inkább a kiöntések csendesebb vizében. Ezen az éjjelen 7-8 órát csurogtunk, és az ár legalább 4 mérföld sebességgel vitt óránként. Haláztunk, beszélgettünk, időnként beugrottunk úszni egyet, hogy el ne álmosodjunk. Csodaméltóság teljes érzés volt úszni lefelé a hatalmas folyón, ahogy feküdtünk a hátunkon és néztük a csillagokat. Nem volt kedvünk hangosan beszélni, és nevetni se nagyon nevettünk, csak időnként kuncogtunk egyet. Pompás időnk volt, és semmi se történt, se akkor éjjel, se a következő két éjjel. Minden éjszaka városok mellett úsztunk el. Egyik-másik messzebb volt, fönn a dombtetőn, és csak a csillogó fénypontokat lehetett látni, a házakat nem. Az ötödik éjjel elhaladtunk Saint Louis mellett. Olyan volt, mintha az egész világ fényben úszna. Szent Petersburgben azt mesélték, hogy Saint Louisban 20-30 ezer ember is él, A mai napig el se hittem, de most láttam, hogy még éjszaka 2 órakor is micsoda kivilágítás van. Azonban egy hangot se lehetett hallani. Mindenki aludt. Este felé mindig kilopóztam a partra, úgy 10 óra tájt. Bementem valamelyik falucskába, és vettem 10-20 centára lisztet, meg szalonnát, vagy más ennivalót. És ha szerét ejthettem, elemeltem egy csirkét, amelyik nem ült el idején. Papa mindig azt mondta, hogy ha az embernek alkalma nyílik rá, sose hagyjon ott csirkét, mert ha neki magának nem is kell, mindig akad valaki, aki hálás lesz érte, és a jótett jutalma sose marad el. Úgy még nem láttam a papát, hogy neki ne kellett volna, de mondani minden esetre ezt mondta. Hajnaltájban meg kimentem a kukoricásba, és kölcsön vettem egy-egy görög dinnyét, vagy sárga dinnyét, vagy tököt, vagy fiatal kukoricát, ami éppen akadt. A papa mindig azt mondta, nem bűn, ha az ember kölcsön vesz valamit azzal a szándékkal, hogy vissza fogja fizetni. De az özvegy azt mondta, hogy ez nem más, mint a lopás finom elnevezése, és rendes ember nem tesz ilyet. Jim azt mondta, hogy szerinte a papának is igaza van, de az özvegynek is igaza van. Ezért a legjobb lesz kihúzni egy pár dolgot a listáról, és megfogadni, hogy azokat nem vesszük kölcsön többet. Akkor tán nem bűn, ha a többiből kölcsönzünk néha-néha. Jól meghánytuk vetettük a dolgot, ahogy úsztunk lefelé az éjszakában, hogy mit is hagyjunk ki belőle. A görög dinnyét, a sárga dinnyét, a tököt, vagy mit? Hajnalig szépen elrendeztük a dolgot. Oda lyukadtunk ki, hogy kihagyjuk a berkenyét és a petrezselymet. Eddig egy kicsit kényelmetlenül éreztük magunkat, de ezzel minden rendbe jött. Örültem, hogy ilyen szépen sikerült elrendezni, mert a petrezselyemért nem rajongok különösképpen. A berkenye meg nem lesz érett még 2-3 hónapig. Néha lőttünk valami vízi madarat, amelyik túl korán kelt föl, vagy túl későn feküdt le. Mindent összevéve finoman éltünk. Az 5. éjjel Saint Louis alatt alapos vihart kaptunk éjfél után. Menny dörgött és villámlott, szakadt az eső, mintha dézsával öntötték volna. Bebújtunk a kaibába, és hagytuk, hogy a tutaj menjen, amerre akar. Mikor a villám fölvillant, látni lehetett a hatalmas folyót, mindkét oldalán a magas, sziklás partokat. Egyszerre csak mondom Jimnek, nézd oda, mi az ott? Egy sziklára futott gőzhajó volt. A tuta éppen feléje úszott. A villámfényében egész jól lehetett látni. Fél oldalra volt dőlve. A fedélzet egy része víz alatt volt. Amikor a villámcsapáskor kivilágosodott, minden szöget tisztán lehetett látni rajta. Még a széket is a hajó harang alatt. A hátára egy ócska szalmakalap volt akasztva. A viharos éjszakában minden olyan rejtelmes volt, és én is úgy éreztem magam, ahogy egy magamfajta gyerek szokta, amikor megláttam a komor és elhagyott hajóroncsot a folyó közepén. Kedvem kerekedett fölmászni rá, szétnézni rajta, mi van ott. Mondtam Jimnek, Jim, másszunk föl rá. De Jim eleinte hallani se akart róla. Azt mondta, én bízben nem teszem a lábam hajóroncsra. Ismered a bölcs tanácsot, örülj, még jó sorod van. Hát, ha örködnek a fedélzeten. Örködik az öreg anyád, mondtam neki. Nincs ott mit őrizni. Legfeljebb a parancsnoki hidat őrizhetnék meg a kajütöt. De ki az ördögnek jut eszébe rajta maradni egy ilyen éjszaka, amikor minden pillanatban elsüllyedhet az egész alkotmány? Jim erre nem tudott felelni. No és aztán, folytattam, talán kölcsönözhetünk is valami szemrevalót a kapitány kabinjából. Fogadjunk, hogy szivar találunk. Igazi havannát, aminek 5 kemény cent az ára. A gőzhajó kapitányok mindig gazdagok. 60 dollárjuk van egy hónapra. Azoknak semmi egy pár cent ide vagy oda, ha kedvük kerekedik valamire. Dugj egy gyertyát a zsebedbe. Nem nyughatom, amíg át nem kutattuk ezt a roncsot. Gondolod, hogy Tom Sawyer csak úgy elmenne mellette? Nem menne az a félvilágért se. Azt mondaná, hogy ez még csak a kaland, és kikötne annál a hajóroncsnál még akkor is, ha a fejébe kerülne. És képzelem, mekkora feneket kerítene az egésznek. Olyan nagy fiú lenne, mint Kolumbusz Kristóf, mikor felfedezte a túlvilágot. Beszeretném, ha Tom Sawyer itt lenne. Jim morgott egy kicsit, de aztán beadta a derekát. Csak azt mondta még, hogy lehetőleg ne beszéljünk többet, mint ami okvetlenül szükséges. És akkor is csak suttogva. Egy újabb villám megvilágította a roncsot. Éppen idejében. Elkaptuk a csikakötelet az orránál, és kikötöttünk. A fedélzet erre emelkedett. Lábujjhegyen osontunk végig a lejtős oldalon a kabinok felé. A kezünkkel tapogatozva, hogy bele ne ütközzünk valamibe, mert olyan koromsötét volt, hogy az orrunkig se láttunk. Nem sokára elértük a feljárót. Lemásztunk, és ott találtuk magunkat a kapitány kabinja előtt. Egyszerre az ebédlőben fényt láttunk, és ugyanabban a pillanatban hangok hallatszottak alulról. Jim azt suttogta, hogy rém rosszul érzi magát, és menjünk vissza. Én is jónak láttam, és éppen indultunk a tutaj felé, mikor hallottuk, hogy egy rémült hang kiáltja. Ne bántsatok, fiúk! Esküszöm, hogy soha senkinek nem szólok! Egy másik hang felelt rá, jó hangosan.
1: Hazudsz, Jim Turner! Azelőtt is hazudtál. Mindig többet akartál, mint a jussod, és meg is kaptad, mert fogadkoztál, hogy beárulsz, ha nem kapod meg. De most az egyszer rajta vesztettél. Te vagy a legaljasabb áruló kutya az egész országban.
0: Ez alatt Jim a tutajhoz ment. Engem majd fölvetett a kíváncsiság. Tom Sawyer biztosan nem hátrálna meg, mondtam magamban. Hát én se fogok. Megvárom, mi történik itt. Négy kézlábra ereszkedtem a folyosón, és előre indultam a sötétben, amíg az ebédlő sarkáig nem értem. Az árnyékban meghúzódva láttam, hogy egy ember fekszik a padlón, keze lába megkötözve, és két másik ember áll fölötte, az egyiknek lámpa a kezében, a másik pedig egy pisztolyt szorongat. A pisztolyt a földön fekvő fejének szegezte, és mondta,
1: legjobban szeretném agyonlőni, mint egy veszett kutyát. Az is volna a legjobb.
0: A fekvő ember összerándult és kiabált.
2: Jaj, ne bánts, Bill, ne bánts! Isten bizony, soha nem szólok róla senkinek.
0: Valahányszor fölkiáltott, a lámpát tartó ember nevetett, és azt mondta.
1: Azt meghiszem, hogy nem. Ennél igazabbat soha sem mondottál.
0: Később megint.
1: Nézd, hogy könyörög a nyavajás, és ha el nem kapjuk, és meg nem kötözzük, mind a kettőnket eltesz lábalól. És ugyan miért? Semmiért. Csak mert ragaszkodunk a jussunkhoz, ezért. De fogadom, többé nem fegyegez senkit ebben a kutya életben, Jim Turner.
0: Tedd le azt a pisztolyt, Bill.
1: De Bill azt mondta. Nem teszem én Jake Packard, le akarom lőni, ahogy ő is lelőtte az öreg Hatfieldet. Nem érdemli meg talán.
0: De én nem akarom, hogy lelőd, és megvan az okom rá.
2: Isten áldjon meg azért, amit mondtál, Jake Packard. Soha nem felejtem el, amíg élek.
0: Nyöszörgött a padlón fekvő. Packard rá se hederített. Fölakasztotta egy szögre a lámpát, és felém jött a sötétben, intve Billnek, hogy az is jöjjön. Hátra kúsztam, amilyen gyorsan csak tudtam, de a hajó orra lejtett, úgyhogy nem értem messzire. Nehogy utolérjenek, besurrantam egy kabinba. A két ember arra felé botorkált a sötétben, és amikor odaértek az én kabinomhoz, Packard megszólalt. Gyere be ide! Bejött. Bill utána. De akkor én már fönnkuksoltam a felső ágyon. Be voltam gyulladva, és bántam, hogy miért is mentem fel a hajóra. Megálltak az ágy szélére támaszkodva, és beszélgetni kezdtek. Nem láttam őket, de éreztem, hol vannak, olyan pálinka szag jött belőlük. Örültem, hogy nem ittam pálinkát. Igaz, hogy akkor se vettek volna észre, mert nem is lélegeztem ez alatt. Csudára meg voltam ijedve. Aztán nem is igen jön meg az ember lélegzete, amikor ilyen beszédet hall. Halkan és igen komolyan beszéltek. Bill meg akarta ölni Turnert.
1: Azt mondta, hogy beárul, és be is fog, ha hagyjuk, mondotta.
0: Még ha mind a ketten odaadnánk is neki a teljes részünket, az se segítene rajtunk a verekedés után, meg ahogy elbántuk vele. Ő lesz ellenünk a koronatanú. Ez olyan biztos, ahogy itt állok. Én mindenképpen el akarom tenni láb alól.
2: Én is, mondta csöndesen Packard.
0: Az ördög vigyen el, már azt kezdtem hinni, hogy nem akarod. Akkor rendben van. Gyerünk, és végezzünk vele.
2: Várj egy percet, még nem mondtam el, amit akartam.
0: Ide figyelj.
2: Agyonlőni, az is jó. De vannak simább módok is, ha az ember a végére akar járni. Mi a fenének tegyük ki magunkat esetleg a kockázatnak, mikor van rá

0: De azt hiszem, igen. De mit csinálsz, ha nem süllyed el? Azt a 2 órát megvárhatjuk, és majd meglátjuk, mit csinálunk. Rendben van. Gyerünk. Kimentek. Én is kiosontam, egészen kivert a hideg verejték. Sötét volt, mint a pokolban. Rekedten megszólaltam. Jim! És Jim megszólalt. Pont a fülem mellett nyögött valamit. Siessünk, Jim! Mondtam. Nincs időnk itt mászkálni és nyögdécselni. Egy rablógyilkos banda tanyázik odalent, és ha nem találjuk meg, és nem oldjuk el a csónakjukat, hogy ne tudjanak elszabadulni a hajóroncsról, az egyik csúnyán pórul jár. De ha megtaláljuk a csónakjukat, mint pórul járnak, mert akkor a serif kezére kerülnek. Siessünk, siessünk! Te kutasd végig a jobb oldalát, én a bal oldalát. Te kezd a tutajnál, és... Ja, Istenem! A tutaj az nincs sehun. Elszabadult és elúszott. Mi pedig itt ragadtunk. Elakadt a lélegzetem, és majd elájultam. Bezárva egy ilyen hajórocsba egy gonosztevő bandával együtt. De nem volt idő lamentálásra. Most már meg kellett találnunk azt a csónakot a magunk részére. Remegve és reszketve mentünk végig a hajó bal oldalán. Úgy tetszett, mintha egy hétig tartott volna, amíg a farához értünk. Csónaknak semmi nyoma. Jim azt mondta, hogy ő egy tapottat se tud tovább menni. Úgy megvan ijedve, hogy alig bír a lábán állni. De én bíztattam, mert ha itt ragadunk a hajón, nekünk is melegünk lesz. Így hát tovább másztunk. A kabinok felé igyekeztünk a hajó orratáján, és a szellőztető ablakok mentén iparkodtunk tovább, ablakról ablakra lógázva magunkat, mert ez az oldal már a vízben volt. Mikor az előső feljáróhoz értünk, megpillantottuk a csónakot. Hálát adtam az égnek, és éppen be akartam mászni, mikor az ajtó kinyílott. Az egyik ember kidugta a fejét, 1-2 méterre tőlem, és már azt hittem, végem van. De visszafordult, és azt mondta, vidd a fenébe azt az átkozott lámpát, Bill. Bedobott valamit a csónakba, és maga is beült. Packard volt az. Aztán Bill is kijött, és beült. Packard halkan megszólalt. Rajta, mehetünk. Alig bírtam megkapaszkodni az ablakon, olyan gyönge voltam. De Bill megszólalt. Már csak megmotoztad?
1: Nem én. És te?
2: Nem. Hisz akkor még az ő része nála van.
1: Gyere, nincs értelme elvinni a szajrét és nála hagyni a dohányt.
2: Mondd, nem fog gyanakodni, hogy mit csinálunk?
1: Nem hiszem.
0: De a pénzre minden esetre rá kell tenni a kezünket. Gyere! Kiszálltak, és visszamentek. Az ajtó magától becsapódott, mert a hajó befelé dűlő oldalában volt. Fél perc se tellett bele, és mind a ketten a csónakba voltunk. Kihúztam a késem, elvágtam a kötelet, és aztán uzsgyi! Nem mertünk se az evezőkhöz nyúlni, se beszélni, de még suttogni sem. Még a lélegzetünket is visszatartottuk. Halálos csendben úsztunk lefelé a kerékdom mellett, el a hajó faránál, aztán 1-2 másodperc alatt már legalább 100 méterre voltunk a roncstól, és eltűnt a sötétségben. Végre éreztük, hogy biztonságban vagyunk. Mikor 300-400 méterre lehettünk a hajótól, láttuk a lámpát fölvillanni az ajtóban, és tudtuk, hogy a banditák keresik a csónakot, és lassanként rájönnek, hogy ők is épp úgy benne vannak a pácban, mint a Turner. Aztán Jim megmarkolta az evezőket, és a tutajunk után eredtünk. Furdalni kezdett a lelki ismeret azok miatt, a fickók miatt. Eddig nem jutottam hozzá. Az járt a fejemben, hogy milyen borzasztó lehet így benszorulni, még ha gyilkosokról van is szó. Ki tudja, hát ha én is fogok gyilkolni egyszer, mondom magamban. S vajon nekem hogy tetszene akkor az ilyesmi? Mondtam is Jimnek, ahogy meglátjuk az első fényt, kiszállunk vagy 100 méterre tőle. Keresünk valami rejtek helyet, neked meg a csónaknak, én pedig oda megyek és kitalálok valami mesét, hogy

0: elmenjen valaki azért a bandáért, és kihúzza őket a csávából. Aztán hadakasszák fel őket, ha megérdemlik. De megint kitört a vihar, és még jobban dühöngött, mint az előbb. Suhantunk lefelé a folyón, lesve a fénypontokat és a tutajunkat. Hosszú idő múltán egy fekete tömeget láttunk úszni magunk előtt. Utána iramodtunk. A tutaj volt, és csúdára örültünk, hogy ismét ott anyázhatunk rajta. Egy fénypontot is megpillantottunk a jobboldali parton. Én oda megyek, mondtam. A csónak félig tele volt holmival, amit a banditák zsákmányoltak. Ezt gyorsan átdobáltuk a tutajra, és megmondtam Jimnek, hogy szép lassan csurogjon lefelé, gyújtson lámpát úgy két mérfölddel lejjebb, és hagyja égni, amíg megjövök. Aztán megragadtam az evezőt, és a fény felé indultam. Mikor közelebb értem, láttam, hogy a lámpa egy gőzkomp rúdjáról lógott. Körülnéztem az őr után, és megtaláltam, amint egy kötélcsomón ülve szunyókált. A feje a térde között. Kétszer-háromszor meglöktem a vállát, és sírni kezdtem. Fölriadt, és meghökkenve nézett körül, de mikor meglátott, nyújtózkodott, és ásított egyet. Aztán megkérdezte. Na, mi a baj? Ne sír, gyerek. Mi esett beléd? A papa, meg a mama, és a kis húgom, hüppögtem. Ne bőg te, vigasztalt. Ne vedd a szívedre. Mindenkinek megvan a maga baja. Aztán egyszerre véget ér az is. Mi történt velük? Ott, maga a hajó őre? Igen, mondta, nem minden büszkeség nélkül. Én vagyok a kapitány, a tulajdonos, a kormányos, a révkalauz, az őr és a vitorlamester. És néha én vagyok a rakomány és az utas. Nem vagyok olyan gazdag, mint az öreg Jim Hornbeck, és nem is tudok olyan bőkezű lenni, közbevágtam. Rém nagy bajban vannak. Kicsoda? Hát a papa, meg a mama, meg a kis húgom. És ha feljönne ezzel a hajóval oda... Hova? Hol vannak? A hajóroncson. Miféle hajóroncson? Hát én csak egyről tudok. Csak nem a Walter Scottot gondolod. De azt... Hát, Isten látja lelkemet, én elmegyek. Vigyen el az ördög, ha nem. Visszamentem a csónakhoz. Kihúztam, és a part menti csendes vízben föleveztem vagy 600 métert, és ott bebújtam vele a bárkák közé. Nem tudtam nyugodni addig, amíg nem látom elindulni a gőzkompot. Most már kezdtem magam igen becsületesnek érezni, hogy ennyi mindent a nyakamba vettem amiatt a banda miatt, mert nem mindenki fáradt volna ennyit. Szerettem volna, ha az özvegy tud róla. Biztosan büszke lett volna rám, hogy még efféle gazembereken is segítek, mert az özvegy és a hasonló jó lelkek mindig nagyon szívükön viselték a gazemberek és a szélhámosok sorsát. Egyszerre csak látom, hogy úszik lefelé a roncs, sötéten. Csuda komoran. A hideg végigfutott a hátamon, aztán odaevesztem. Már nagyon mélyen el volt merülve, és rögtön láttam, hogy ezen nem maradt élő ember. Körüleveztem, és kiáltoztam feléje, de senki se felelt. Halotti némaság volt rajta. Egy kicsit nehéz volt a szívem a banda miatt, de nem túlságosan, mert ha ők kibírták, én is kibírom. Ugyanakkor elindult a komp is. Én nekivágtam a folyó közepének, és mikor már kívül voltam a látótávolságon, behúztam az evezőt és visszanéztem. Láttam, ahogy körülszaglásszák a roncsot. Aztán hamarosan abba hagyták a keresést. Én pedig megfogtam megint az evező végét. Jó hosszú ideig tartottam, míg megpillantottam Jim lámpáját. Mikor megláttam, akkor is úgy tetszett, hogy legalább 1000 mérföldre van még tőlem. Mikor odaértem, az ég alja már szürkülni kezdett kelet felől. Kikormányoztunk hát egy szigetre. Elrejtettük a tutajt és elsüllyesztettük a csónakot. Aztán aludtunk, mint a hullák.
1: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 7. részét Kovács Máté olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

kapcsolj rá! Zené összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Végül az időjárásról, szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Manamana.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Alexandra, magyar nyelv és irodalom tanárral, a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Jelenleg te pedagógusként dolgozol, mégpedig egy magániskolában. Ezelőtt, tehát mondhatjuk, hogy teljesen más területtel foglalkoztál. Mesélj arról, hogy honnan indult neked ez, és mikkel foglalkoztál, amielőtt elkezdtél tanítani.
1: Igen, én tavaly áprilisban kezdtem el pedagógusként dolgozni, viszont előtte már egy 11 év körülbelül, amit kereskedelemben dolgoztam. Ez úgy indult, hogy az alap főiskolai diplomám az kommunikáció és szociálpedagógia, és ott még nyelvvizsga hiányában a képzés vége felé kezdtem el párhuzamosan dolgozni, és hát így benne ragadtam. Igazából nagyon szerettem ezt csinálni, meg tényleg jól éreztem ebben magam. Aztán egy-két évvel ezelőtt jött ez a lehetőség az egyetemnél, hogy ugye rövid ciklusú képzésben pedagógus végzettséggel, amiben ugye a szociálpedagógia is belefér, ugye bármilyen szakos tanári diplomát meg tudsz csinálni, és hát mindig humán beállítottságú voltam, úgyhogy az irodalom iránti szeretet az így elég régóta jön velem, és gondoltam, hogy hát miért ne, akkor majd így mélyebben beleáshatom ebbe magam. Nem akartam tanítani, csak az irodalmat jobban megismerni, meg egy picit ebbe tényleg így elmélyülni, és a képzés során, ahogy így csináltuk a gyakorlatokat, a különböző témájú órák kapcsán fogalmazódott meg ez így bennem, így előre haladva egyre jobban, hogy akkor de igen, hogy én szeretnék tanítani.
0: Végül is magyar tanárként végeztél.
1: Így van, tehát magyar nyelv és irodalom szakon végeztem végül.
0: Akkor egy kicsit visszatérnék, azt mondtad, hogy az egyetem előtt a szociális területen már dolgoztál. Ott ugye már találkoztál gyerekekkel, családokkal, de egészen más aspektusból azért, mint egy magániskolában.
1: Igen, hát ugye ez teljesen más terület. Itt a kereskedelem után, még az egyetem befejezés előtt, ez egy párhuzamos pár hónap volt, ott dolgoztam egy 3 hónapot gyermekvédelemben, és hát igen, nyilván az egy teljesen más területe, mint egy magániskola. Nyilván teljesen más oldalról látod a gyerekeket is, illetve hát nyilván más életkörülmények. Itt ebben a suliban nagyon szeretem azt, hogy nagyon családias és nagyon közvetlenek a gyerekek, és hát az egy nagyon fontos dolog ebben, hogy igazából én a szocped kapcsán is, amikor csoportoztunk, pályorientációs foglalkozásokat tartottunk, mindig azt gondoltam, hogy a picit idősebb korosztály áll hozzám közelebb, hogy velük könnyebben megtalálom a közös hangot, és nem. És ez már az egyetemi gyakorlat alatt, ahogy kijártunk tanítani, már ott is kezdett így kirajzolódni, hogy a kisebbekkel jobban vagy könnyebben tudok kapcsolódni, és itt meg, ahogy elkezdtem tanítani, így teljes mértékben beigazolódott. Ugye itt a tavalyi tanévben még teljesen csak az alsósokkal foglalkoztam, és hát sokkal jobban tudtam kapcsolódni velük. Aztán idén majd már felsősökkel is lesz órám, úgyhogy azt is nagyon kíváncsian várom, de hogy mégis így a kisebb korosztállyal.
0: Visszautalnék egy kicsit arra, amit mondtál, hogy az érdeklődésed azért már korábban megmutatkozott az irodalom iránt. Gondolom, hogy van ennek egy előzménye is. Sokat olvashattál kisebb korodban, vagy az iskola alatt. Mi volt esetleg, ami e felé vonzott nagyon? Az olvasás, vagy volt egy kedvenc költő, egy kedvenc regény, ami arra indított, hogy aztán magyar szakot végezz az egyetemen?
1: Egy nagyon meghatározó pont volt nekem, 7., talán 8. nyara, pontosan már nem emlékszem, amikor az egyik barátnőm nagyon nagy Harry Potter lázban égett, és az ő javaslatára kezdjem el én is olvasni a Harry Pottert. Nem szerettem előtte olvasni, tehát a kötelező olvasmányokkal is ilyen nagyon hadilábon állva, hogy ez jó, olvassuk el, de hogy így nem érintett meg úgy igazán, soha meg nem volt ilyen nagy érdeklődés. És akkor elkezdtem a Harry Pottert, és ez az aha élmény, olvassuk, olvassuk, és észre se vetted, hogy olvasol, csak haladsz, és már végeztél, és szomjazol a folytatásra. Onnantól kezdve már a kötelező olvasmányokat is, minden ilyen iskolai dolgot úgy, tehát teljesen más nézőpontba került, onnantól fogva már nem egy nyűg volt elolvasni, hanem már úgy érdekelt. Szóval én úgy gondolom, hogy nekem ott a Harry Potter volt az, ami így átkapcsolt, úgymond, és szerintem fontos lenne az, hogy főleg ma, mikor nagyon, hát lássuk be, nem olvasnak szívesen, vagy hát nagyon ritka az a gyerek, aki könyvet tart a kezében, és nagyon nehéz is őket rávenni, meg fenntartani az érdeklődésüket, hogy egy picit próbáljunk lazábban hozzáállni ehhez, hogy ne azt a, igenis azt a klasszikust akarjuk lenyomni a torkán, hanem valahogy megtalálni azt a pontot, ami nekem mondjuk a Harry Potter volt, amivel így felkeltjük az érdeklődésüket, és akkor utána szívesen olvasnak.
0: Pont erre vonatkozna a következő kérdésem, hogyha már így felhoztad, hogy hogyan szerettethetjük meg, akár a saját gyerekeinkkel, akár a tényleg az intézményekben, iskolákban a gyerekekkel az olvasás élményét. Mert hogy ma már nagyon sok inger éri a gyerekeket, online sokkal több mindent, és hamarabb megkapnak. Hogyan tudjuk szerinted mégis fölkelteni az érdeklődésüket?
1: Szerintem én úgy gondolom, és lehet, hogy nagyon kezdő vagyok még ebben, de az a meglátásom, hogy igazából mindegy, mit olvas, csak kezdjen el olvasni. Nyilván bővül a szókincse, a fantáziája, és mondhatjuk most azt, hogy persze ezek klasszikusok, meg kellenek a kötelezők is, azt olvassa, nyilván nagy jelentőségük van, nagyon fontosak, azokat sem szabad kihagyni, de hogy kell valami olyan, amivel megfogjuk őket, amivel úgy rájön, hogy amúgy olvasni jó. És szerintem, hogyha egy kortást, vagy egy ifjúsági irodalmat olvas, nem lesz hátrébb, mint hogyha egy kötelezőt nyomunk le tényleg a torkán, és utána lehet, hogy szívesen fogja azt is olvasni. Én próbálok úgy hozzáállni a kötelező olvasmányokhoz is, hogy ifjúsági regényt is szeretnék velük olvastatni, illetve a kötelezőket is úgymond egy picit új köntösben venni velük. Próbálok keresni ilyen átdolgozásokat, amik ilyen mai nyelvezeten. Sokszor az is a baj, hogy nem is értik a nyelvezetet, a szavakat, plusz erőfeszítést jelent nekik az, hogy egyáltalán megértsék, hogy mit olvasnak, a szavakat, a mondatokat, és nyilván megunja.
0: Az átdolgozott verziók segítik a gyerekeket, sokkal könnyebb nyelvezet, vagy még ezen is túl menve lehet nekik valamilyen pluszt adni. Például, ha színházban látják a darabot, az segítség lehet?
1: Ugye 6. osztályban most jön majd az Egri csillagok, és egy átdolgozást, egy jóval rövidebb átdolgozást próbálok én meg most így bevezetni a gyerekeknél. Nagyon utána jártam ennek a dolognak, és nyilván én is olvastam az átdolgozás részét is, és úgy gondolom, hogy egyébként történethű, tehát visszaadja, amit kell, viszont tényleg a mai gyerekekhez közelebb állva fogalmazza meg a dolgokat, tehát egyszerűbb a nyelvezete is, jobban megértik. Nyilván, amit itt most említettél, hogy színház, mivel Egerbe vagyunk, és Egri csillagok, én nagyon lelkes vagyok ebben, hogy több szempontból szeretném, tehát hogy úgy szeretném velük feldolgozni, hogy minden lehetséges csatornát kihasználunk, tehát akár egy várlátogatás, akár egy színház. Nyilván, ha filmben megnézünk egy adott regényt, az is sokat segíthet. Nem adja vissza, nem pótolja nyilván magát a regényt, de egy összehasonlításnak mindenképpen jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket így vegyesen alkalmazva talán jobb hatást érünk el, de mindenképpen próbálnunk kellene valahogy azt figyelembe venni, hogy teljesen más világban élünk, mint mondjuk egy 50 évvel ezelőtt, és nem biztos, hogy a gyerekek azt tudják befogadni, vagy az nekik a jó, ami akkor jó volt.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanárral a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetünk. Te, amikor először becsöppentél iskolai környezetben, hogyan készültél az első óráidra, illetve most hogyan készülsz már egy picit gyakorlottabban ezekre az órákra?
1: Rólam azt tudni kell, hogy nagyon maximalista vagyok, tehát nagyon be tudok lelkesedni, hogyha valami érdekel. Tavaly is itt a kezdő évben is mindig úgy készültem, hogy ha lehet, akkor minden kis apró lehetőségre, hogyha ez így alakul, akkor legyen egy B-tervem, ha így alakul, akkor legyen még egy feladat, amit be lehet dobni. Tehát szeretek alaposan felkészülni az órákra, feldolgozni velük nem csak az irodalmat, hanem akár ugye a nyelvtan részét is. Tényleg egy más generáció már ők, tehát annyira felgyorsult világban élünk, hogy muszáj ezekhez alkalmazkodnunk szerintem a tanításban is.
0: Például egy olyan tapasztalás, ami eddigiek során nem nagyon volt, hogy az okos eszközöket hogyan kell, vagy hogyan érdemes használnunk. Ezekhez te ragaszkodsz egyébként, és mennyire szeretsz az okos eszközökkel órák keretében dolgozni?
1: Nyilvánvalóan kell használnunk őket. Egyébként nekem ez picit, ez ilyen tanulós része volt a dolognak, meg talán még az is. Viszont én ezeknek az okos eszközöknek a használatában annyira nem vagyok jártas, annyira ezek hozzám nem állnak közel, viszont nyilván tudom azt, hogy a mai gyerekekhez viszont igen, és nyilvánvalóan ezt nem zárhatjuk ki, tehát muszáj ilyen eszközöket is használnunk, alkalmaznunk, de én úgy gondolom, hogy azért nem szabad átesni sem a másik oldalra, tehát nem lehet az, hogy csak ezt használjuk, tehát a klasszikusabb megoldásokat is mindenképpen vegyítenünk kell, meg amit ugye beszéltünk is, hogy például nagyon ritkán fognak könyvet a kezükbe, tehát én akarom azt is, hogy azért legyen ott a kezükbe, meg hogy írjanak, tehát hogy például az is, hogy ő kézírással írjon, mert ugye ők már annyira telefonon, tableten, laptopon pötyögnek, hogy legyen az, hogy ő kézzel ír. Én nagyon szeretném, hogyha sokat tudnám őket szóban megszólaltatni, mert hogy ők írásban kommunikálnak egymással, tehát erre a generációra ez már nagyon jellemző, hogy szóban már nem is nagyon nyilvánulnak meg egymás előtt, hanem inkább leírják egymásnak, és ez lássuk be, hogyha egy vizsgahelyzetbe kerül, egy szóbeli felelethez, ott az érettségi, a felvételi, ez mind olyan plusz, ami lehet, hogy nekünk még kevésbé volt, úgymond megterhelő, de nekik már egy másabb feladat, mert hogy nem használják a hétköznapokba. És én próbálom ezt is úgy, hogy valahogy erre egy picit így visszavezetni őket, hogy órám igenis szólaljon meg és beszéljen. Magamon is észreveszem, hogy én is sokszor rövidítve írok, meg összevonom. Teljesen más az, amikor mondjuk akár egy messenger beszélgetésben, vagy egy SMS-be leírunk dolgokat, meg amikor ugye rendesen ott van előtted a tollpapír, és akkor leírod helyesen, ahogy le kell írni. És sajnos tényleg az a baj, hogy ők ugye ebbe vannak otthon, erre vannak rá szocializálódva, hogy ők ugye így kommunikálnak, és nem az a megszokott, hogy akkor szépen kerekített betűkkel, akkor én leírom úgy, ahogy kell, hogy nagybetű, pont, vesző, minden oda, ahova kell, hanem így egybe, ahogy ugye jön nekik. Igen, a beszéltetés mellett nyilván ugye ez is fontos, hogy fogalmazást, hogy írjanak, feladatokat oldjanak meg füzetbe, tehát nyilván itt, ahogy az előbb is beszéltük az okos eszközöket, ezért nem szabad ezt sem kizárni, tehát muszáj füzetben, munkafüzetbe is dolgoztatni őket, mert nem kerülhet ennyire háttérbe a kézírás sem.
0: Pedagógusként nem egyszerű szakmát választanak, akik ezt a hivatást űzik, hiszen ahogy mondtad, hogy mennyi változáson ment keresztül a mai generáció, és ez még csak folytatódik. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy nekünk is talán elveszlik a türelmünk. Milyen kihívásokat látsz te?
1: Nyilván én úgy gondolom, hogy ez is fokozódik egyértelműen, de talán amikor mi voltunk gyerekek, és a mi pedagógusaink annak idején, nem biztos, hogy kevésbé élték meg ezt ugyanígy kihívásnak, mint mi most a gyerekekkel. Én úgy gondolom, hogy ha már pedagógus valaki, akkor ezzel így szerintem szerintem már tisztában vagyunk vele, hogy a türelemből abból minimum egy zsákkal így mindig legyen nálunk, és nyilván azt, hogy megtalálni azt, hogy melyik gyerekhez hogy kell állni, nem is az, hogy türelem, hanem hogy ugye mindenki egy külön kis személyiség, és lehet, hogy valamilyen eszköz vagy módszer, amit alkalmazol, az X gyereknél beválik, Y-nál nem. Tehát, hogy inkább arra rájönni, hogy akkor kinél mi használ. A mi iskolánkban kis létszámú osztályok vannak, és ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nekünk azért könnyebb dolgunk van, mint egy nagyobb létszámú iskolában, ahol nyilván osztályon belül is több gyerek van, nyilván kevesebb idő jut rájuk. Itt azért több idő jut arra, hogy megismerjük a gyerekeket, az ő szokásaikat, hogy kinél mi válik be, milyen módszert lehet náluk alkalmazni. Több időnk jut arra is, hogy külön foglalkozzunk velük, azért ez hatalmas előny szerintem.
0: De hogyan állsz a kreatív gondolkodáshoz, és akár egy tanóra felkészüléséhez, vagy az óra levezényléséhez, vagy hogy egyáltalán az egész pedagógiával kapcsolatban mi a véleményed erről?
1: Én amióta tavaly elkezdtem tanítani, nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyam az így kb. Folyamatosan akármit csinálok, így egy mellékvágányon így azon pörök, hogy akkor mit, hogy lehetne. Most talán ez így vicces lesz, és lehet, hogy nevetni fognak a hallgatók is. Nyárra le óta gyűjtöm a WC papír és papírtörlő gurigákat, mert hogy annyi ilyen kreatív őszi dekorációt és ötletet láttam, mert úgy technikát is tanítok ugye idén is, és annyit láttam már, és annyit lementettem, és folyamatosan csak raktározom el magamba, hogy így folyamatosan rakom el ezeket a kis burigákat, az üvegkupakokat, a kis tobozokat már, most, hogyha olyan tobozt látok, megállok, felveszem, a gesztenyéket, a mindenféle kis terméseket, már úgy sétálok, hogy észre se veszem magamon, de már azon van az agyam, hogy ezt majd ide fel tudom használni, és akkor, amikor meg ott vagy egy óra előtt, akkor ezekből ugye tudsz meríteni, tudsz építkezni. Szerintem egyébként nyilván a jó pedagógus az így osztja a figyelmét. Ma láttam egy olyan kis könyvjelzőt kinyomtatva, hogy a jó pedagógus szeretettel tanít. Tényleg, mert hogy nyilván egyébként ez is olyan, amit az előbb a kreativitásról beszéltünk, hogy ez sem egyformán van jelen mindenkiben. Valószínűleg a szeretet sem, de én úgy gondolom, hogy az meg nagyon fontos, hogy ahogy simán a gyereknevelésnél szülőként is, ha belegondolunk, nyilván a gyereknek hiába mondasz valamit, hogyha te más csinálsz, ő úgyis azt fogja megtanulni, amit lát tőled, és hogyha azt látja tőled egész évben, hogy te ezt lelkesen csinálod, hogy próbálod, akkor talán nagyobb esélyed van arra, hogy ő is egy picit lelkesebb legyen. Tehát, hogy a hozzáállásoddal szerintem nagyon sokat tudsz segíteni, meg hát példát mutatsz.

0: Nem feltétlenül csak a kisebb korosztályhoz tud ez elérni. Olyan élethelyzeteket, amiket nem is gondolnánk, mesékkel nagyon jól lehet oldani, és ez ugye akár egy iskolai közegben is, akár egy délutáni foglalkozáson, egy napközis foglalkozáson nagyon jól jöhet. Az idei évtől ugye már kötelezővé is teszik, hogy minden nap legyen meseolvasás. Gyerekeknél óvodáskortól nagyon fontos, hogy halljanak meséket. Én nagyon sok fantáziát látok ebben, ahogy így utána jártam, picit utána olvastam a meseterápiának a lényegének, és igen, a közeljövőben szeretném ezt a meseterápiás képzést is mindenképpen elvégezni és így beépíteni a magyar mellé, így a repertoárba, hogy így ezzel is tudjam színesíteni az eszköztáramat.
1: Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Alexandra magyar nyelv és irodalom tanárral, a gyerekek olvasási szokásairól és a pedagógusi hivatásról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunkban két témával foglalkozunk. Műsorunk elején Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról lesz szó. Majd Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének közbenjárásáról szólunk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
1: Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója, Egerben a Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencián Stefan Wyszyński bíboros munkásságáról szólt.
2: Pár szót az ő munkájáról, tehát amit igazán nagyon készült, mikor becsukták, négy fontos pont neki volt. A lengyel egyházának jövője, a nemzet megújítása, az egyházvidelme és felkészülés Lengyelország 1000 éves kereszténységének megünneplésére. És az, amit fontosnak láttam és tartom, az, hogy ehhez kellett megfelelő eszközt, és a Wyszyńskinek ez valahogyan sikerült megtalálni. Például azt nagyon gondolta, hogy a pusztító kommunista veszélyt kivédeni csak akkor lehet, hogy a másik oldalra tömegeket állítunk. Tömegek. Mert a tömeggel nehéz harcolni. Tehát az lehet mondani, hogy az ő tervei, tehát meghívást jelentenek legtöbb embernek, aki hívő is, aki nem hívő, aki messze áll az egyháztól. Már a Máriáról arról volt szó, tehát az Mária kultusz nagyon arra használta, és hagyományos népi vallásosság megőrzése és megerősítése. Legfontosabb, amit tervezte, ez a Jasznagóra fogadalom. Most történelmi alap nem fontos. Előtte 300 évvel előtt egy lengyel király áldotta a Máriának a Lengyelországot, hogy ő legyen is a Lengyelországnak a királynője. Tehát a Wyszyński mondta, ez a jubileum, ez nagyon fontos pillanat, hogy újra vállaljunk ezt a feladatot, hogy a Madonna, Fekete Madonna Lengyelország királynőjének kiáltottunk ki újra. A következő, ez a nagy kilenced, itt nevezünk, mit igazán lehet mondani, minden évben kidolgozták ilyen fontos társadalmi vallásos programot, mondjuk, hogy egy évben a családdal foglalkozunk, mindenféle problémákkal, amit a családban van, alkoholizmus, vagy más is, valahogyan mélybe arra megyünk. Tehát ez egy felújítási program, ha így lehetne. 1966-3000 évesek lettünk, mint lengyelek, tehát mikor keresztelték minket. Wyszyński a pápát próbálta hívni Lengyelországra, persze a rezsim, a kommunista rezsim nem engedte, de maga az esemény, tehát annyira mozdította az embereket, hogy ez nagy esemény volt. És Częstochowai kegykép zarándokútja, ez is fontos program volt, tehát plébányáról plébányára indult a Częstochowai Mária kép másolása, és érdekes, hogy hát emberek jöttek, imádkoztak, peregrináció tovább ment, de annyira nem tetszett a kormánynak, hogy egyszer csak letartóztatták a vándorló kegyképet, Egy szomorú esemény volt, de mit csináltak a lengyelek? Hát a üres keretet hordtak faluról falura, városról városra, míg nagyobb tömeg kísérletében. 70-es, 80-as években ez újra kezdték Lengyelországban, én mint kisgyerek ez arra emlékszem, csak a változás ennyiben, hogy minden a családtól családig ment, tehát nem a plébánnyal. 70-es évek, ez már Lengyelországban is, és ez egy kicsit könnyebb lesz a helyzet, tehát, de a primásnak tovább is nagy szerepe volt. Rengeteg utazott, sok predikációt, eladást, találkozást volt neki. Írják, hogy több száz predikáció évente készült. Az, amit fontos, hogy szüntelenül felhívta a figyelmet az emberi méltóságra, az emberi munka méltóságára, az egyetemes emberi jogokra. Tehát hivatalosan nem nagyon, ez érdekes, nem nagyon kritizálta a kommunistákat, de valahogyan az ember keresztül és az emberi méltósága keresztül akarta szólni az embereknek. Már 1980-81-ben, mikor független szolidaritás szakszervezet alakult Lengyelországban, ő valahogyan próbálta egy kicsit segíteni abban, hogy ez a párbeszéd alakuljon. Néha kritizálják, hogy már nem volt ilyen kemény, ahogyan kellene, hogy képes volt leülni és tárgyalni. Mi az, amit mi tudunk most mondani a Wyszyńskiről, hogy egy kicsit múltba nézünk, hogy milyen vezető volt Wyszyński a lengyelek számára, ez pár pontban, tehát lelkis, erkölcsi vezető, a híd is az egyház védelme, a kormánnyal való kapcsolatok alakítása, béketeremtő szerep, az egyház támogatása keleten, ez is fontos szerepe volt, hogy próbálta segíteni keresztényeknek, ahogyan tudom, a magyaraknak is, hogy valahogyan mondjuk nálunk a rendben, hogy ez normálisan működésen is. Szent volt, ezt mondják róla, sokat imádkozott, és nem a politika miatt boldogá avatták, vagy már gyorsan 81-ben meghalt egy hosszú betegsége után, rákos volt. Már 86-ban indult az boldogáavatási pere, amit akarták megmutatni, hogy amellett, amit a Lengyelország, az egyház ért tett, míg maga szent, imádkozó ember volt. Az egy nagyon fontos pillanat, amikor Vojtyóát választották, hogy ő lett a pápa, a második János Pál pápa, mikor beiktatták őt, azt mondta, nem kerül volna Péter tróniára az a lengyel pápa, aki ma teli Isten félelemmel, de bizalommal és a ne kezdeni feladatai végrehajtását, ha nem lenne a te hited, amely nem hátrált meg a börtön és szenvedés előtt, nem lenne a hűsi reményed és a határtalan szereteted az egész Anyaszent Egyház iránt. A legendák szerint őt is próbálták a pápának választani, de elmondta, hogy nem méltó ehhez, neki más jelöltje van, ez a Vojtyóa. Most itt szoktunk beszélni, hogy valaki politikus, valaki lelki pásztor, apostol. Wyszyński csak azt magáról beszélt. Nem vagyok sem politikus, sem diplomata, sem aktivista, sem reformátor, viszont lelki atyátok, pásztorotok és püspökötök. Jézus Krisztus apostola vagyok, küldetésem papi, lelki pásztori és apostoli. Ez az élete, ez a jel, amit utána maradt nekünk a mai napig.

0: Műsorunk folytatásában arról hallanak, hogy Szent Janka pártfogása és közbenjárása hogyan mentette meg két magzat életét. Komsa Réka édesanyát kérdezzük. Riportjaink a 2026. június 29-i adásunk szerkesztett változata. Az Élet Szent című kiállítás megnyitóján beszélgetünk. Most egy tanúságot tettél itt az Egri Bazilikában. Szent Jankáról szól ez a kiállítás. Gianna Beretta Molla, lehet, hogy úgy jobban ismerik a nevét. Ő az édesanyáknak, a magzatoknak a védőszentje. A ti életetekben ő hogyan jelent meg, mikor jelent meg az ő közbenjárása?
1: Három kislányunk van, és a harmadikat, amikor vártuk, akkor hát azt mondták, hogy ez egy méhen kívüli terhesség, és egy sürgősségi műtétre van szükség, és altatásban meg is történt ez a műtét, eltávolították a petevezetéket, amiben mondták, hogy volt a méhen kívüli terhesség, és ugye másfél nap benfekvés után, amikor haza kellett mennem a kórházból, akkor kiderült, hogy még mindig várandós vagyok, és akkor diagnosztizálták a magzatot méhen belül, és hát nyilván ez egy nagyon lelkileg, testileg nagyon megpróbáló időszak volt számunkra, mert ugye ez elvileg nem egy egyedi eset, de azért rendesen fölforgat az életünket, és aztán egy barátunk mondta, hogy imádkozzatok Szent Jankához, mert ő a veszélyben lévő magzatoknak a védőszentje. Kikerestünk egy imát, és ezt esténként mondtuk. Aztán azt is mondták hogy a Zsuzsiról, mi a harmadik gyermekünk, hogy valószínűleg nem lesz egészséges, és hát ez egy végtelen fájdalom és teher volt számomra, és úgy éreztem, hogy nem bírom elviselni, bár egész életemben azt gondoltam, hogy minden gyermeket elfogadunk, akit csak ad nekünk a Jóisten, és a férjem Peti nagyon támogató volt ebben, tehát tényleg egy kősziklaként állt ott mellettem, és a közösségünkben egy lelki nap alkalmából templomban imádkoztam, és azt kértem a Jóistentől, hogy vegye el ezt a terhet, mert nem bírom vinni. És egy nagyon erős megélésem volt, bár keresztény családban nőttem föl, de ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy nagyon közel van hozzám az Isten, mert ebben a kérés sorozatban, hogy vegye el tőlem ezt a terhet, egyszer csak azt mondtam, hogy Uram, csak annyi terhet adja, amennyit elbírok viselni. Egy nagyon szép pillanat volt, mert ezt nem mondtam a tanúságtételben, besütött a nap, és az oltáron lévő keresztnek az árnyéka az nagyon szépen látszott az oltárképen. És hát innentől kezdve hatalmas kételkel, de vártuk a kisbabát, és magánkórházat választottunk a szülés helyszínéül, mivel engem nagyon megviselt ez a műtét és a tortúra, ami ezzel járt, és pünköst hétfőn volt a szülésdátuma, már nagyon túlhordtam őt, és mivel pünköst hétfő is volt, meg a magánkórház is az ügyeleti rendszerben dolgozott, nem tudtam, hogy ki lesz ott, de előtte pár nappal megkérdeztem, és akkor mondták a nevét az orvosnak, és én falfehér lettem, mert kiderült, hogy az az orvos, aki elől menekültem, és akinek semmi köze nincs ahhoz a magánkórházhoz, csak pünkös hétfő volt, és ezért nem volt elég szülészorvos, ezért valaki behívta. És akkor hazamentem, és mondtam férjemnek, hogy itt ezt nem tudom, hogy ez most mit csináljunk, és mondta, hogy hát ezzel nem lehet, ennek nem lehet hátat fordítani, mert ez egyszerűen nem lehet véletlen, és hogy nem tudjuk, hogy a Jóisten mit akar tenni az életünkbe. Úgyhogy elmentünk pünkös hétfőn szülni, az orvos is lefagyott, mikor meglátott, majd nem ránk számított. És egy nagyon nehéz szülés volt, minek után megszületett Zsuzsika egészségesen, és azóta is egy kicsattanó élet. És miután lecsillapodtak a kedélyek, akkor kezdtem el Szent Jankával foglalkozni, hogy ő mekkora hatalmas lehetőség szerintem a mindennapjainkban, mert egy nagyon elérhető, egy nagyon közeli, egy mai szent, aki ugyanúgy édesanyja, mint én vagyok, ugyanúgy nem alszik éjszaka, ezt leírja szerelmes levelekben nagyon szépen. Ezt érdemes elolvasni a férjével a levelezését. Tényleg nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz, és nagyon sok mindent adott, és aztán egy hívást is, hogy ezt a történetet megosszam. És amikor erről beszéltünk, akkor elkezdtem beszélni, akkor mindig elmondtam, hogy nem tudom, hogy mit akart ezzel a Jóisten az én életembe, hogy kinek kellett ez az egész, hogy az orvosnak kellett, vagy a szülésznőnek, vagy nekem, vagy nem tudom, hogy kinek. most így 3 év táblatából azt tudom mondani, hogy az én életemben hatalmas változásokat indított, bár keresztény embernek tartom magam, most kezdtem el tanulni, kérni és bízni az Istenben, és olyan emberek közé vezérelt Szent Janka, úgy érzem, akik folyamatosan hozzátesznek a hitemhez és a hitemnek a mindennapi megéléséhez.

0: Lukács Krisztina a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője, és férje Lukács László, gépészmérnök, cégvezető, a Pietro Molla Férfi Ima Szövetség tagja, 4 gyermek szülei. Most 3. gyermekükkel, Lukács Jankával beszélgetünk, aki 19 éves és az ő életében is közben járó Szent Janka. Az Élet Szent kiállításon beszélgetünk itt Tegerben, a Bazilikában. Ez a kiállítás nyár végéig megtekinthető, Szent Janka életéről szól. Szent Janka miben lehet példakép a fiatalok számára, de kezdhetjük azzal is, hogy neked miben példakép, milyen embernek ismerted meg Szent Jankát?
1: Számomra, és ez ugyanakkor egyaránt már mindenki számára is lehet egy nagyon nagy erő, hogy Szent Janka igazából nem volt más, mint a többi ember. Egy átlagos édesanyja volt, aki nagyon elhivatottan szerette a gyermekeit és a férjét is, és a saját életét. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, mert manapság a fiatalok saját magukat sem tisztelik annyira, mennyire kellene. És ő tisztában volt az értékeivel, ő nagyon szeretett élni, nagyon szeretett sportolni, imádkozni, a gyerekeivel lenni, a férjével lenni. És engem ez motivál, hogy minél jobban tudjak ráhasonlítani ezekben, mert nem mindegy, hogy éljük le az életünket, hogy szomorúak vagyunk, vagy teljes életet élünk.
0: Igen, és hogy a tanúságtételben elmondtad, a te megszületésedben Szent Jankának nagyon fontos szerepe volt, már a szüleid erről beszéltek az előző percekben. Te mikor tudtad meg, mikor mondták el neked a szüleid, hogy te végülis csodával határos módon születtél meg egészségesen?
1: Hát szerintem 13-14 éves lehettem, mert édesanyám mindenképp meg akarta várni, hogy már felfogjam a történetet, hogy kicsit már azért elkezdjek kamaszodni, és amikor azt mondja, elmesélte nekem, egyszerűen nem tudtam hova tenni, így olyan különlegesnek éreztem magam, hogy ennyire konkrétan egy karnyújtásnyira voltam, vagy anyukám volt, vagy még mindig vagyunk Szent Jankától, és nagyon vagány érzés volt, amikor ezt anya elmesélte, és igazából hálát eltolt a szívem, hogy édesanyámat végigkísérte ebbe a borzasztó nehéz időszakában.
0: Amikor imádkozol a szentekhez, meg általában imádkozol, akkor gondolom Szent Jankához is imádkozol?
1: Igen, szoktam hozzá is imádkozni. Igazából nincs ilyen konkrét napi rutinom, hogy mikor kihez imádkozok. Mindig máshoz szoktam imádkozni, most azon vagyok, hogy minél több szentnek megismerjem az életét, mert rengeteg szentet nem ismerünk még szerintem, akikről fogalmunk sincs, és szeretném az összes szentnek megismerni az életét, a történetét, hogy miért lettek szentek, hogy milyen jó dolgokat csináltak. Úgyhogy én most igazából kicsit ebbe vagyok, hogy próbáljam a szenteket közelebb hozni magamhoz, és számomra most a legfontosabb, elég kavalkádos most az életem, mert dolgozok, majd szeptemberben megyek egyetemre, és eléggé össze-vissza vagyok sok helyen, és igazából nekem az a legfontosabb most, hogy saját magamat nyugalomban megtaláljam, és ezt összekössem Istennel és a szentekkel is, mert hogyha nem kérünk valami nagyobbtól valamilyen segítséget, egyszerűen egyedül emberek képtelenek vagyunk élni.
0: Hogy mondtál egy idézetet Szent Jankától a tanúságtételed végén.
1: Igazából ez volt az első ilyen tanúságtétel, amiről is szó szerint elmondtuk, hogy na, ez egy tanúságtétel. Nagyon sok beszélgetésem volt ilyen hittantáborokba, vagy egyébként az iskolába is rengeteg embert próbáltam jó útra csábítgatni. Hát igazából nekem ez egy kicsit mérföldkő is volt, meg kicsit az is volt, hogy a saját félelmemet leküzdöttem, mert nagyon szeretek beszélgetni ilyen kisebb csoportokban, vagy kisebb emberek előtt, így, hogy kiállni egy tömeg elé még egyébként nem nagyon volt. Úgyhogy büszke vagyok magamra, hogy megcsináltam, és remélem, hogy sok embernek segítettem, mert tényleg azt szeretném kiemelni, hogy ezek nem különleges, hatalmas dolgok, hanem ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, és amit István is mondott a prédikációjában, és ez egy nagyon fontos, hogy Szent Janka azért volt különleges, mert ő nem az, hogy nagy dolgokat csinált, hanem ő az élet minden egyes apró pillanatában megragadta azt, hogy miért lehet akkor boldognak lenni. És szerintem ez az, amit mindenkinek tovább kell vinnie magával az életében. Igen, és az idézet pedig: szilárd elhatározásom, hogy mindent Jézus iránti szeretetből teszek. Minden munkámat és fájdalmamat felajánlom neki.
0: Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és Isten áldja életedet.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt. Korszerű alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Ezt mind tartalmazza a lehetőség. Végül az időjárásról. Szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban bemutatjuk a Vörös Pók hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, mely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. Világháború utáni történetét ismertető 4 kisfilm a kommunizmus évtizedeibe vezeti vissza a nézőt. Tartsanak velünk!

0: Az 1950-es, 60-as évek evangélikus egyház történetéről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottság elnöke, és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Evangélikus Országos Levéltárból. Egy program kapcsán vagyunk itt, az interneten is látható, a Vörös Pokhálójában. Online levéltári programja van a levéltárnak, és ennek a kapcsán két beszélgetőtársunk lesz. Az egyik Mirák Katalin történész, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, a másik pedig Kertész Botond, szintén történész, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője. A Vörös Pokhálójában, amit már említettünk az előbb, ez az evangélikus egyháznak a történetéről szól, a megtorlás éveiben, különösen a Kádár korszakra hegyezték ki ezt az online bemutatót, a második világháború után milyen helyzetben voltak a magyarországi egyházak.
2: Egy vesztes háború után egy lerombolt országban egy sok veszteséget elszenvedett egyház, az evangélikus egyház is, ahol egyrészt hasonlóak a problémák, tehát az újjáépítés, az egyházi szervezetnek alapkérdések. Az igazi nehézséget az okozta, hogy formálódni látszott már 1945-től egy olyan hatalmi berendezkedés, illetve egy párti törekvés, ami hát újraírta az egyházaknak a társadalombeli, meg az országbeli szerepét, és a következő évtizedek ezek tulajdonképpen ezzel teltek, hogy az egyház hogyan kényszerült bele ebbe a pártállami diktatúrába, milyen lehetőségei, milyen kötöttségei voltak, hogyan számított rá az aktuális hatalom, illetve az egyház vezetés, az egyház miben volt partnere ennek a politikai törekvésnek, és ez nem csak egyházkormányzati, személyi, intézményi kérdéseket érintett, hanem sokszor a teológiai alapkérdéseket is felvetette.
3: Azt is érdemes még hozzátenni az evangélikus egyház helyzetéhez 1945 után, hogy bár kvázi véletlenül nem direkt alakult így, de az egyház vezetőség is átalakult. Ilyen szempontból is egy cezúra a két világháború közötti aktív szerepet játszó püspökök közül a jelentősebbek nyugalomba vonultak, elhunytak, tehát egy teljesen új garnitúra vette át az evangélikus egyház vezetését, és ráadásul egy olyan garnitúra, amelyik akár nyitottabb is lett volna arra, hogy egy más egyházpolitikát a társadalomhoz és a politikai hatalomhoz való más viszonyt alakítson ki, de persze nem volt arra nyitott, hogy elárulja az egyháznak a tanítását, márpedig a hatalom részéről ez volt az elvárás, és tulajdonképpen érdemes is ilyen szempontból időnként végig gondolni az egyház történetet, hogy valójában milyen lehetőségei voltak az egyháznak, míg a református egyházban megmaradtak a maguknak tekintélyt szerzett két világháború között szolgált püspökök, nálunk pedig variáció volt, de a végeredmény ugyanaz volt. 1948 után az új és régi püspököknek is, egyházvezetőknek is mennie kellett, és olyanok jöttek, akiket gyakorlatilag már nem az egyház választott, hanem az állam ültetett az egyház nyakára, hogy a saját egyház politikáját véghez vigye. Ezért, hogyha belegondolunk azokban a vétkekbe, hibákba, amikbe a világháború után, illetve a létező szocializmusba, a Rákosi, majd a Kádár rendszerben a protestáns egyházak valóban vétkesek voltak, és ebben mondjuk még hangsúlyosabban az egyház vezetőség is, akkor azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek nem szabadon választott egyházvezetők voltak, hanem előre kijelölt és jóváhagyott vezetői voltak az egyháznak. És azt is érdemes még a mondani valón kívül megjegyezni, hogy az egyházak egész működési területe alakult át. Elvesztette az egyház a vagyonát, és az egyházi vagyon az nem feltétlenül arra szolgált, mint ahogy mondjuk az 50-es évek propagandája mondta, hogy minél nagyobb púkasat növesztenek maguknak a klerikális papok, hanem arra, hogy fönntartsák az egyházi működést, nem csak az istentiszteletet, hanem mondjuk a szociális működést, hogy fenntartsák az oktatást. Az is nagyon fontos, hogy az oktatás gyakorlatilag ez az evangélikus egyházban teljesen megszűnt az evangélikus egyház oktatási tevékenysége. 1948 után katolikus és református egyházban pedig minimálisra szorult vissza. Minden ígéret ellenére megszűnt a kötelező hittanoktatás, majd a fakultatív hittanoktatás és gyakorlatilag az iskolai hittanoktatás ellehetetlenült. Tehát egy teljesen más, teljesen új, addig ismeretlen helyzetbe kerülnek az egyházak. Inkább ez 1948 utáni időszakban, 45 és 48 között még volt egy halovány remény, hogy ez nem így lesz, de 1948 után egy teljesen új rendszerbe megnyírbált autonómiával, anyagilag ellehetetlenítve, intézményrendszerétől megfosztva kellett az egyháznak valami egészen más útra lépnie.
1: Hogyan alkalmazkodott az egyház az új helyzethez?
3: Nagyon érdekes kettősége van ennek a korszaknak, mert mindez a negatívum, amit elmondtam, azzal szemben áll egy hatalmas nagy pozitívum, ez az egyházi ébredés, ami nem csak evangélikus sajátosság, hanem a református és a katolikus egyházat is áthatja. Azaz iszonyatos borzalom, amit átélnek az emberek a világháborúban, a két megszállásnak a borzalmai, talán azok is hozzásegítenek arra, hogy az emberek egy kicsit újra az egyház felé, illetve nem az egyház felé fordulnak, hanem Isten felé fordulnak. És ha az emberek Isten felé fordulnak, akkor nem mindig találják meg persze az egyházat, de az 1940-es évek az pont az volt, és még az 50-es évek elején is, amikor az egyházat megtalálták az emberek. És az, amit intézményrendszerrel elveszít az egyház, azt nagyon nagy mértékben pótolja a lelkészeknek az elképesztő tenni akarása, és a híveknek is az a lelki és emberi odafordulása az egyház felé, ami egy hihetetlenül virágzó egyházi életet alakít ki. Ennek már voltak előzményei, tehát ez az 1930-as, 40-es években megindul, és a 45 után pedig tovább folytatódik. Döbbenetes, ha az ember még a korai 50-es évek egyházi sajtójába is belelapoz, amikor azt hinnénk már, hogy tényleg csak a TSZ-ekről és a felszabadulásról, és erről szól az egyházi élet, míg az egyházi sajtónak a lefolytott és cenzúrázott légköréből is egyszerűen átsüt, mert nem tud más csinálni. Az a hihetetlenül élénk és valóban aktív egyházi élet, ami áthatja ezt a korszakot. Hogy hogyan alkalmazkodtak az egyházak intézményi szinten, oktatáshoz nem lehetett alkalmazkodni, hiszen ha nincs iskola, akkor nincsen iskola. Ifjúsági munkát, amíg és ahol és ahogy lehetett, azt belső egyházi gyülekezeti körben végzi az egyház. A szociális munkáról lehetne egy másik beszélgetést tartani, úgyhogy ez csak nagyon röviden, hogy a szociális intézményekből megmaradhatott néhány, nem sok, vagy ami megmaradt, az is átalakult profillal, amit az egyháznak engednek, az gyakorlatilag az idősekkel való foglalkozás, illetve a fogyatékkal élőkkel való foglalkozás, és ez korábban egyházhoz kötődő egyesület kereteken belül működött, ennek átalakul a szervezete, és ez már egyesületek kiiktatásával közvetlenül egyházi munkaként működik, és hát a gyülekezeteknek az aktívabb bevonásával ezt a lecsökkentett szociális munkát az egyház a saját anyagi erőfeszítéseivel tudja fenntartani. Itt hát azért jegyezzünk meg némi kis büszkeséggel annyit, hogy az evangélikus egyház egész Kádár korszakban azt a szociális rendszert, amit kialakít, az 50-es évektől, tehát 1950-51-től kezdve, az a nagyságához mérten egy nagyon-nagyon komoly szociális intézményrendszer, és a mai intézményrendszert ismeri, azt tudja, hogy ez gyakorlatilag állami támogatásból működik, akkor ez teljesen az egyház tartotta fönt. Ez is az alkalmazkodásnak a része volt.
2: az egyház alkalmazkodásához azért hozzátartozik ez, hogy ez a valóban nagyon fontos és hiánypótló szociális munka, amit Botond részletezett, ez tulajdonképpen összefügg azzal, hogy az egyház szerepe az újraértelmeződik, és az egyházak azért kapnak létjogosultságot az alapvetően ateista és egyházellenes időszakban, mert hogy hasznos társadalmi munkát végeznek, és ez a fajta szociális munka, ez gyakorlatilag indokolja azt, hogy fennmaradhatnak, tehát nem az Isten tiszteleti élet, meg az ifjúsági munka, hanem ez a szociális tevékenység az, ami legitimációval látja el az egyházak létét, és hát nagyon szorosan összekapcsolódik azzal a teológiai alkalmazkodással, amit az úgynevezett diakóniai teológia testesít majd meg, hogy a szolgálat teológiája, ami ebben az egész szociális intézményrendszerben megvalósul, hogy ez így kapcsolódik össze, tehát, hogy Jézus, mint a legfőbb diakónus, az ő mintájára a szociális feladatokat felvállaló evangélikus egyháznak is helye van a szocialista Magyarországon, és ezek után egy nagyon komplex rendszer lesz hosszú évtizedeken keresztül.

0: Az új rendszer egyik árnyoldala az állami egyházügyi hivatal. Mi volt a szerepe?
1: De nagyon hosszú korszakról beszélünk, mert tehát a pártállami időszakot 48-tól 89-91-ig számoljuk. Ez egy olyan rendszer, amit érdemes rendszer szinten elemezni és látni magát a működést, amelynek vannak direktívái, ideológiája, intézményrendszere, végrehajtó szervei, és a végrehajtó szervek egyik az egyházpolitikai irányelvek egyik végrehajtó szerve. Ez az állami egyházügyi hivatal volt, egy nagyon hosszú életű szervről beszélünk, mert 1951 májusában, éppen 75 éve egyébként most állították fel az első törvény keretében ezt a szervet. Kossa István volt az első elnöke, és 89. június 30-án szüntette meg a 14. törvényelő rendelet, tehát gyakorlatilag végigível ennek az intézménynek a működése az egész korszakon. Az alapvető feladata, az a deklarált feladata, az 1948-as egyházakkal kötött egyezményeknek a gyakorlati kivitelezése, a konzultáció, gyakorlati megvalósítása mindazoknak, amik az egyezményben megköttettek. Valójában azonban, mivel egy egyházellenes diktatúrikus korszakról beszélünk, itt az egyház ellenőrzése, hátulról való irányítása, befolyásolása, tehát ez mindezek a funkciók is ennek a szervnek a feladatát jelentették. Az állami egyházügyi hivatal az tulajdonképpen az úgynevezett nyílt kapcsolatot tartott az egyházzal. Tehát amikor közvetlen egyházi kérdéseket kellett egyeztetni, személyi kérdéseket, gyülekezeti problémákat, tehát ez egy látható kapcsolat volt az egyház és az állami szerv között.
2: Az állami egyházügyi hivatal gyakorlatilag az egyház külső kereteit szabta meg, mai eszünkkel elképzelhetetlenül szűkre szabott térben mozoghatott az egyház. Ha egy meghívót akartak gépelni, azt már 5 példány felett már az állami egyházügyi hivatal engedélyével lehetett. Ha egy lelkész útlevelet kért, az csak is az állami egyházügyi hivatalon keresztül kaphatta meg, akár csak a szomszédos országba is, akár csak turista útlevéllel. Minden lelkész és minden egyházi tisztségviselőnek a választásához is az állami egyházügyi hivatalnak az előzetes hozzájárulása kellett. Az állami egyházügyi hivatal kezelte azt a rövid pórázt is, amit kongruának, államsegélynek nevezünk, mivel hogy megroppant az egyháznak az anyagi ereje, ezért rászorult arra, hogy ez a lelkészek, tehát egyházi alkalmazottak fizetését ez állami pótlékot kapjon. Ez teljes mértékben az AIH-nak a kénye kedve szerint, ha valamely lelkész politikailag nem volt megfelelő, akkor megszabták. Azért a prédikációkat viszont nem az állami egyházügyi hivatal írta, és az állami egyházügyi hivatal munkatársai meg vasárnap nem fröcsköltek szét a szélhúzamra minden irányába, hogy prédikációkat hallgassanak, és utána számon kérjük a lelkészt. Ez ennél sokkal kifinomultabban, és hát valljuk meg, sokkal tragikusabban működött. Azt, hogy egy lelkész mit mondhat el a szószékről, és ez hogy kerül vissza, és hogy kerül ez esetleg retorzió, ez attól függ, hogy hol van ez a szószék. Ez a szószék egy kiemelt helyen van, mondjuk a legkiemeltebb hely az a Magyar Rádió stúdiója, ahol természetesen előre püspökkel egyeztetett szöveg kerülhet csak be, és természetesen semmi olyan egy fél mondat és egy félreértelmezhető gondolat sem hangozhat el, ami esetleg nem lenne teljes összhangban a párt és az állam mindenkori politikájával. Majdnem ugyanez a helyzet kiemelt helyeken, tehát nagyobb városokban, Budapest összes szószékén azért vannak, akik figyelik és visszakerülnek ezek a hírek. De nem feltétlenül az állami egyházügyi hivatalhoz, még nem is biztos, hogy az államhoz kerülnek vissza. Kerülhetnek az állambiztonsághoz, erről majd Kati fog részletesebben beszélni, de kerülhetnek az egyházi előjárókhoz is. Megtudhatja ezt az esperes, megtudhatja ezt a püspök. És az esperes és a püspök fogja megszólítani a lelkészt, hogy mi is hangzott el, mit is mondtál el, mégis ezt hogy gondolod, és ugye tudod, hogy akkor ilyet többet nem szabad. És itt térek vissza arra, hogy nem a saját választott vezetőink voltak, hanem ezek a vezetők gyakorlatilag az állam által megszűrt politikailag megbízható vezetők voltak, és tulajdonképpen ennek az egész korszaknak az a tragédiája is. Ezért van tényfeltáró bizottság, és ezért kell nagyon, tényleg nagyon alaposan végig kutatni ezt a korszakot, mert időnként ez úgy tűnik, hogy maga az egyház, amelyik kiszolgálja az államot, és maga az egyház önként és dalolva erősíti meg azt a rendszert esetről esetre, amely rendszer az utolsó pillanatig az ő kiirtásán dolgozik. Ez nem egy furcsa Stockholm-szindróma, az is benne van azért már a végére, hanem az, hogy az egyház olyan szoros ellenőrzés alatt van, és az állam végül is eléri azt, hogy az egyház belülről ellenőrizze magát az autonómiájának a teljes leépítésével, hogy gyakorlatilag nincs már arra, vagy nagyon-nagyon ritkán van arra szükség, hogy monstreppereket csináljanak, hogy állami alkalmazottak beleszóljanak abba, hogy melyik lelkész kell most hirtelen kirúgni, vagy melyiket érje retorzió, vagy fegyelmi eljárás, hanem ezt megteszik azok az egyházi vezetők, akik az állam bizalmából kerülnek az egyház élére.
1: Botondot kiegészítve még azt hozzátenném, hogy ennek a korszaknak tényleg ez az egyházi tragikuma, hogy ami külső kényszerként indul, az egy idő után belsővé válik. Tehát ez a belső kontroll kezd el egy idő után nagyon erősen működni, és emögött sok esetben az van, illetve az arra vezethető vissza, hogy 1956 után a pártállamnak az egyházpolitikáján ott megváltoznak a hangsúlyok. Két párthatározat születik 58-ban és 68-ban, és ahogy finomodik, tehát végbe megy egy finom hangolás, és 58-ban még az úgynevezett klerikális reakció elleni harc és az egyházak támogatása az, amit a rendszer elvár a vallási közösségektől, az egyházaktól. Ugyanakkor már szétválasztják az egyértelműen az állam részéről ellenségesnek tartott klerikusokat, tehát egyháziakat, illetve a vallásos világnézet elleni harcot. Tehát ez két szintre kerül ez a pártállami törekvés. 68-ban pedig már egyértelműen megfogalmazódik az, hogy az egyház feladata az, hogy deklarálja és hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen építik a szocializmust, tehát a szocialista társadalom közös építése, és ebben a nagyon kinyitott közös tér

és a különböző állambiztonsági szervek azok végezték tulajdonképpen azt a titkos munkát, ami az egyházak működésével, ellenőrzésével, bomlasztásával függött össze. Egészen más módszerekkel, alapvetően titkos hálózati módszerekkel dolgoztak, mint az AEH, ahol azért volt egy nyílt tere a kapcsolattartásnak. Ennek része volt az ügynök hálózat kiépítése az egyházban, ami 56 előtt kicsit másként folytott, inkább a presszió, a konkrét fizikai fenyegetés, börtön, tehát ezek a megfémlemlítő módszerek uralkodtak, és hát egyértelmű, hogy az állambiztonság egy mennyiségi növekedésre törekedett, mint szervezet. 56 után újra gondolták az állambiztonsági módszereket is, és inkább a meggyőzés, a hazafias eszmei alapon való együttműködés lett a beszervezéseknek az alapja, és tulajdonképpen ez hosszú távon jobban működött, mert kevésbé tűnhetett talán kényszeresnek, mint az, hogy valakit esetleg félholtra vertek a börtönben, és nehezebb is volt tisztán látni abban, hogy ha egy lelkész leül például egy tartótiszttel beszélgetni egyházi ügyekről, ennek vajon mi lesz a következménye, hova kerül el, tehát egy ilyen nagyon lelkészek számára, beszervezett lelkészek számára nagyon, nagyon beláthatatlan térbe kerültek bele egy számukra teljesen idegen közegbe. Én igazság szerint egyetlen részére hoztam most egy idézetet. Esetleg erről is lehet beszélni, hogy az állambiztonságnak különböző fókuszai voltak a magyarországi egyházak működése, az evangélikus egyház belső ügyei, személyi kérdései, teológiáján kívül. A 60-as években, amikor egyébként is a Kádár rendszerben volt egy nagyon erőteljes külpolitikai nyitás, ezzel összhangban az egyházak is egy sokkal nyitottabb külpolitikát folytathattak, egyértelműen az állami lehetőségeket kihasználva, illetve azok mentén. És itt jönnek be azok az állambiztonsági módszerek, amikor már nem csak egy-egy püspöknek a hazai működése, az espereseknek, egy-egy lelkésznek a gyülekezeti munkája érdekes, hanem az egyház képviselői kikerülnek külföldre, különböző alkalmakra, konferenciákra, nagy nemzetközi gyűlésekre, és itt kapnak olyan plusz feladatot, ami kevésbé a személyekről szól, meg arról, hogy mi hangzik el például egy genfi nagy konferencián, hanem leginkább a szocialista Kádár rendszernek a legitimációját kell képviselniük kint. Tehát minden megnyilvánulásokkal azt kell igazolni, hogy Magyarországon vallásszabadság van, az egyházok szabadon működnek, és gyakorlatilag egy normális működési rendben élnek az egyházak. Ennek volt egy nagyon speciális része állambiztonsági részről, amikor valakit külföldre kiküldtek, és különböző módszerekkel felkészítették arra, hogy majd kint hogyan kell ügynökként működnie. Különböző módszerekkel kiképezték azokat, akik külföldre mentek hosszabb, rövidebb időre. Azok voltak igazán kulcspozícióban, akik hosszabb úgynevezett tanulmányutakra mentek ki, esetleg ösztöndíjasnak több fél évre, vagy pedig kiküldetésben hosszabb időre munkát vállaltak. Egy példát hadd hozzak erre, itt Harmati Béla, aki 1966-ban elkezdenek vele foglalkozni, mert hogy külföldre telepítik, és ezután 3 éven keresztül Genfben a Lutheranus Világszövetség teológiai osztályán dolgozik. Elég alapos kiképzést kapott erre. Ezt felolvashatom most, hogy személyes visszaemlékezésében felidézi, hogy hogyan élte meg ennek a úgynevezett telepítésnek, vagy felkészítésnek az egyes részleteit. Harmati Bélát idézem, Rajos Pál, ő volt a tartótisztje, egyszer bevitt a Fehérházba, ez a Pesti Fehérház, a Jászai Mari tér, ami korábban a belügyminisztérium, illetve aztán képviselőház volt, tehát erről a Fehérházról beszélünk, ott történik ez a történet. Tehát Rajos egyszer bevitt a Fehérházba kihallgatásra, belépéskor a portán átvizsgáltak, megmotoztak tetőtől talpig. Borzasztó volt, mintha egy börtönbe mennél. 3-szor megnézték minden igazolványomat, ellenőrizték, hogy nincsen nálam lehallgató vagy egyéb veszélyes holmi. Félelmetes volt ez a titkolózás. Lovász és más magasrangú tisztek, Rajos felettesei voltak jelen, valószínűleg ők is meg akartak ismerni. Több részből álló alkalmassági és pszichológiai tesztet végeztettek el velem. Keresztkérdéseket tettek fel, mit csinálnék bizonyos helyzetekben, például, ha követnének, ha megfigyelnének. Kipróbálták, mennyit tudok memorizálni egy rövid időre elémtett írott szövegből, milyen az arcfelismerő képességem. Ezt még az utcán is kipróbálták, kíváncsiak voltak, felismerem-e az illetőt, akit utánam

ültek. Valószínűleg így akarták felmérni, mire vagyok képes. Tesztelték a rátermettségemet, az alkalmasságomat, mielőtt kiengedtek volna külföldre.

0: ezeknek az ügynököknek mi volt a feladatuk?
1: Hát erről beszéltem az előbb, hogy nem konkrétan az alkalmakról számoltak be, illetve hát ez is hozzátartozott az ügynöki feladatokhoz, aki egyáltalán kapott. Érdekes módon nem minden külföldöt járt ösztöndíjas kapott konkrét állambiztonsági feladatot. Kiengedték, az okát nem tudjuk, hogy miért nem bízták meg külön feladattal. Egy-egy jelentést írtak, de tulajdonképpen ezek nem többek annál, mint amit egy lelkész egyébként hivatalból a püspökének egy külföldi kintartózkodás után egyébként is írt. Itt ezeknél a fontosabb külföldi kintartózkodásoknál hát egyrészt fontos volt az, hogy ki mit mond bizonyos alkalmon, mik azok a nagyobb témák, amivel például egy nemzetközi szervezet foglalkozik, hogyan illeszkedik ebbe a magyar delegációnak a részvétele, a delegáció tagjai hogyan nyilatkoznak egy-egy kérdésben, mert azért a szocialista Magyarország delegátusait azokat szerették a nyugatiak faggatni a hazai helyzetről. Tehát ez az egyik irányú feladat volt, amikor tájékoztatta az állambiztonsági szervet egy kiküldött egyházi ember, a másik pedig az, amit ő egyfajta hírvivőként kivitt, tehát ez a propaganda, amit részleteztem az előbb.
2: Ez nem csak külföldön, hanem belföldön is egyre inkább az állambiztonságnak a feladata volt. Tehát nem a hírszerzés, hiszen szinte mindent tudtak. Mindenről jelentést kellett írni, akár az állami egyházügyi hivatalnak. Tehát ne arra gondoljunk, mint egy James Bond filmnél, hogy vagy valami titkot ki kellett deríteni, és akkor azt elmondták, azt a titkot. Ilyen is volt. De ennél talán sokkal fontosabb, és talán az egyháza nézve sokkal tragikusabb is, az a feladat, amit az állambiztonság az maga rettenetes rendőri szakzsargonjában úgy fogalmaz meg, hogy bomlasztás. Tehát nem csak az a feladat egy ügynöknek, hogy beszámoljon arról, amit itt-ott-amott hallott, hanem az is a feladata, hogy azt mondja egy bizonyos társaságban, egyházban, gyűlésen, amit mondanak neki, hogy mondjon. Amivel majd gyengíteni tudja tulajdonképpen az egyházat, ellenségeskedés szít, olyan tanácsokat ad abba az irányba, löki a döntéshozatalt, hogy ez tulajdonképpen az egyháznak ácson, és az államnak jó legyen. És tulajdonképpen ez az iszonyatos csapdahelyzet, amiben sajnos sokan belekerülnek, és nagyon nehéz belőle kimaradni, mert amikor úgymond hazafias alapon beszerveznek valakit, akkor azt mondják, hogy hiszen ezzel az egyházadnak is használsz, mivel csak elősegíted az egyház és az állam harmonikus együttműködését. De valójában itt ebben az az ős hazugság, hogy az egyház és az állam az egyház üldöző állam, az egyház halálára és elpusztítására bazírozó szocialista állam, akinek az utolsó pillanatig ez a deklarált célja, hogy az egyházat eltüntetni és elpusztítani. Vele nem lehet olyan módon együttműködni, vagy nagyon-nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem lehet úgy megfelelni az állami megbízóknak, ez leginkább ugye az állambiztonság, hogy azzal az egyház érdekét szolgáljuk. Még az is lehet, hogy időnként igen, de azért leggyakoribb esetekben arról van szó, hogy az állam érdekét kell szolgálni az egyházzal szemben, és hát végül is ezt azért Krisztus Urunk már elég régóta megírta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, és nem azért nem lehet, mert tilos, hanem azért, mert lehetetlen. Tehát tényleg ebben a helyzetben nagyon sokszor két úr volt annak a lelkésznek, annak az egyházi vezetőnek, akit beszerveztek, két ura volt. Volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az egyház megszűnjön, és volt egy olyan ura, amelyiknek az volt a célja, hogy az evangélium hangozik, és az egyház működjék. Ez nem mindig volt, és ez bizony megbetegítette őket is, és az utódjaikat, és erről talán Kati tud mondani, hogy mik voltak ennek a nem azért csak az egyházra nézve, hanem az egyes emberekre és akár egyes családokra nézve a következményei.
1: Az Evangélikus Egyház Tévfeltáró Bizottsága 20 éve foglalkozik ügynek kérdésekkel, szisztematikusan tárjuk föl azoknak a lelkészeknek a működését, akik az állambiztonsági szervezetnek beszervezett tagjai voltak az ügynökhálózatnak. A püspököket, egyházvezetőket, illetve teológiai tanárokat dolgoztunk már föl tanulmányok formájában, és ezekből nagyon szépen, pontosan kirajzolódik az, hogy ebben a kényszerhelyzetben, amiben az egyház végül is 48-tól élt, milyen megoldások, technikák, menekülések, próbálkozások történtek az egyházi emberek részéről, ki így, ki úgy viszonyult például egy beszervezési megkereséshez, volt, aki évtizedekig benne volt ebben a hálózatban, volt, aki két hónap után leleplezte magát és kilépett belőle, tehát nagyon sokféle, azt szoktuk mondani ebben a munkában, hogy nincs két egyforma ügynök történet, ezért is nagyon fontos, hogy listázás helyett igenis mindenkinek külön meg kell vizsgálni a történetét. És hát az is nagyon érdekes, hogy akinek erre még egyáltalán lehetősége van, vagy volt, nyilatkozott arról, értékelte önmagát, egykori önmagát, hogy hálózatként hogyan érzi ma magát, tehát hogy egykori hálózati személyként hogyan látja ma önmagát. 2025. novemberében jelent meg az úgynevezett hálósorozatunknak a következő kötete, amiben a teológiai tanárok beszervezettségét tárgyaljuk, és itt Rajsz András professzor egyik tanulmányról szóló tanulmányból szeretném idézni azt, hogy ő hogyan értékeli az egykori szerepét, és itt kanyarodnék vissza Botonthoz, hogy a nagyon direkt információs szerzés mellett igazából az egyházak teljes állami kontrollja és lefedése volt mind az AIH-nak, mind a belügynek, és ezen belül az állambiztonsági szerveknek a feladata. Rajsz András professzor a legnagyobb tehertételnek azt érzi, amit ebben a bizonyos teológiai tanárok kötetünkben megfogalmaz, méghozzá egy olyan helyzetben, hogy tavaly nyáron, amikor készült ez a kötet, akkor egy lelkész társával felvette a kapcsolatot, és bocsánatot kért azért, hogy egy jelentést írt róla. És megtörtént ez a bocsánatkérés, illetve bocsánat megadás, és Rajsz professzor azt írja a lelkész társának: tudom, hogy mindenki azzal mentegetőzik, hogy nem ártott senkinek, de azt is elismerem, hogy ez a titkos együttműködés még ilyen esetben is a bizalom, a bizalmi légkör ártalmára volt. Őszintén bánom, hogy ehhez én is hozzájárultam, és akkor írja még, hogy kérlek, bocsáss meg nekem te is. Tehát egyházi közösség részéről azt hiszem, hogy ez a legnagyobb rombolási terület, amikor az a hittestvéri, ez a bizalmi közeg, az megrendül egy ilyen külső nyomás következtében.
2: Ez akkor tényleg csak az történet lekerekítéseként. Németeknek van egy borzasztóan hosszú és csúnya szavuk, nekik van sok ilyen szavuk, Vergangenheitsbewältigung. Ők így nevezték ezt a folyamatot, tehát szó szerinti fordításban ez azt jelenti, hogy a múltnak a leküzdése. És ez egy nagyon-nagyon, nagyon csúnya, de nagyon jó szó, hiszen ez egy olyan múlt, olyan tehertétel, minden egyházon egyébként megkockáztatom az egész társadalmon is, amit nem lehet két szóval, nem lehet formális bocsánatkérésekkel, nem lehet egyszerű módszerekkel megúszni. Ez egy küzdelem. Küzdelem azoknak, akik ennek az áldozatai voltak, küzdelem azoknak, akik ennek a részesei, elkövetői voltak, és küzdelem azoknak, akik áldozatai és elkövetői is voltak annak, ami az egyházzal. És tegyük hozzá, tényleg tágítsuk ki nyugodtan, ami az egész társadalommal történt. És mivel Katival ezt így belülről 20 év óta az apró munkáját csináljuk, valóban egy küzdelem. Magunkkal is, a közösségnek, önmagával is, és az a cél, hogy elérkezzünk a katarzisig. Azt már tudom, hogy nem lesz olyan szép, nagy katarzis, mint amilyen egy, egy görög dráma végén, vagy egy Shakespeare című végén írja az ember, azt jól megírva, de apró-apró katarzisokat már átértünk. És a katarzis az a katarszúból jelent. Az a katarzis az azt jelenti szó szerint, hogy megtisztulás. Tehát ezért a megtisztulásért érdemes. És hogy most hagyj beszéljek egy kicsit ki, nem csak az evangélikus egyházból, hanem a egyáltalán az egyházi közegből is. Ügynökakták megnyitása várható, ha minden igaz, valamilyen módon. Itt is az lenne a cél, hogy elérjük a katarzis, de ezért meg kell dolgozni. Ez, ha van tanúsága a 20 évi munkának, akkor az, hogy ez nem fog magától jönni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú küzdelem, ami nem megspórolható, viszont megéri, mert csak itt tudunk tovább lépni, és a jelenbe és a jövőbe talán helyesebb és jobb döntéseket hozni.

0: A Vörös Pók hálójában címmel négy kisfilm tekinthető meg az Evangélikus Országos Levéltár honlapján. Az Evangélikus Egyháznak a kommunizmus évtizedeiben megélt történelméről Mirák Katalin, a Magyarországi Evangélikus Egyház tényfeltáró bizottságának elnöke, és Kertész Botond, az Evangélikus Országos Levéltár vezetője beszélgetett Császi Erzsébettel. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Vianney Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennai Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem, megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viennai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viennai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima élet nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk.

Vilnai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbeli ima jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni Viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi, mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arszi plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk Viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta Viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságos szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét.

Vilnai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztség ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készíti elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Vianai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Bíztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a szentéletű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt minnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A szeptember 21-i esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Végül az időjárásról, szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Az est hangjai.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőjétől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben, a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete, indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szent Atya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolják a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szentatya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja: a személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szentatya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa: tegnap, szeptember 15-én kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki Egyház megye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultok Koszka Szent Szaniszlón nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajussal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa nominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leo pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leo, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimoni della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leo, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia della mitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leo. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leo hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismerté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a családról szóló beszélgetést, ez alkalommal a házasság szentségéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Mai adásunkban folytatjuk a családról szóló beszélgetés sorozatunkat. És a család alapjáról, szívéről és középpontjáról, a házasságról fogunk beszélgetni. Mit gondoltok, hogy vajon az anyukáknak, apukáknak, akár a szüleiteknek a szeretete elsődlegesen a gyermekeik felé kell, hogy forduljon, vagy fontosabb talán, hogy egymás felé forduljanak?
4: Szerintem fontosabb, hogy egymás felé forduljanak, mert ez így hatással van a gyerekekre is, mert hogyha például egész nap csak veszekednek, akkor a gyerekeknek is rossz.

0: közötti szeretetet, hiszen időben megelőzi azt. A házastársak egymás iránti szeretete mindig megelőzi a gyermekeik felé megnyilvánuló szeretetüket, hiszen a gyermek szülei szeretetéből kapja életét, minnyájunk élete szüleink szerető kapcsolatában ölelésében született. Azt hiszem, hogy talán így már jobban érthető, hogy amikor az egyház a családról beszél, akkor elsősorban mindig a házastársi hivatásról szól, amely a családok szíve, középpontja. Az egyház tanítása a házastársak egymás, a családtagok és a világ felé szóló meghívásáról szól, és arról az örömről, mely kölcsönös szeretetük, önátadásuk gyümölcse, és melyet legkézzelfoghatóbban gyermekeiben tapasztalnak meg. A házastársak igazából Krisztus szeretetének jelei a világban. Arra kérnélek benneteket, hogy próbáljuk már meg közösen megalkotni a házastársi kapcsolat definícióját. Melyek a házastársi kapcsolatok megkülönböztető jellemzői? Mi az, amiben ez a kapcsolat eltér az összes többitől?
1: Számíthatnak egymásra. Így életre szól.
0: Kik lehetnek a házasság résztvevői?
1: Hát kettő ember. Amikor már család lesznek, akkor így úgymond a gyerekek is a részei valamilyen szinten, hogy így a házasságból lettek ők.
0: Igen, igen, de szűk értelemben a házaspár vagy a házastársak kettős közösségét, ugye amiből nyilván majd a gyermekek megszületnek, azt nem két akármilyen ember köti. Gondoljatok bele, hogy mondjuk gyerekek nem is köthetik, ugye?
1: Egy férfi és egy nő.
0: Hogy ezt azért egy férfi és egy nő kapcsolatának tartjuk fenn. Hogy van még ilyen jellemzője? Mondjuk itt szó volt a gyerekekről. Hogy azért van egy sajátos feladata is a házastársaknak.
1: Családalapítás.
0: Igen, igen, igen, igen. Ugye, hogy azért a gyerekeknek leginkább a családban van helye. Esetleg miben különböznek, mint a barátságok?
1: Sokkal szorosabb kapcsolat.
0: Egy egészen különleges, szoros kapcsolat.
1: Sokkal mélyebb.
0: Az egyház azt tanítja a házasságról, hogy az egy olyan szeretett közösség, amelynek célja a házastársak kölcsönös java, a gyermekek nemzése, azt tanítja továbbá, hogy a házasság felbonthatatlan. Ez azt jelenti, hogy egy életre szól, és csak a halál az, ami elválaszthatja a házas feleket. És azt is mondja még a házasságról, hogy az kizárólagos, ami azt jelenti, hogy másra nem létesíthető. Az egyház, meg hát nyilván az európai jog is, nem ismeri a poligámiát, tehát házasság, házas felek, az csak két ember lehet, három már nem. Az egyház úgy tekint a családra, mint Isten képmására, aki a személyek szeretett közössége. A házasság ezért több, mint egy társadalmi szokás, egy üres szertartás, a házasság, ahogy mondtátok, egy egész életre szóló hivatás. Vajon mire gondol az egyház, amikor a házasságról, mint hivatásról beszél?
1: A feleknek bele kell adni a teljes lényüket az egészbe. Hát egy házasságon azért dolgozni is kell.
0: Ugye itt beszéltünk korábban róla, hogy a hivatást, azt nem csak abban az értelemben használjuk, hogy az egyház, amely alapvetően kétféle hivatást ismer el, ugye a szerzetesi hivatást, vagy papi hivatást, illetve hát aki nem ebben az életformában él, az számára a házasságot, hanem úgy is használjuk a munkavilágában is, ugye, hogy van valakinek foglalkozása, van munkája van, de valakinek hivatása van. Meg tudnátok fogalmazni, hogy mi a különbség egy munka és egy hivatás között?
1: Hogy egy életre szól, nehezen változtatják meg. Azt nem könnyű olyan gyorsan így feladni.
0: Igen.
1: Ebbe a teljes szívét beleteszi az emberi.
0: És akkor ugye a hivatás analógiára beszélhetünk igazából a házasságról is, mint hivatásról, hogy az ugyanúgy egy egész életre szól, az ember beleteszi szívét, lelkét, ez egy olyan dolog, amely formálja az embert, amit valóban teljes szívvel, lélekkel csinálja, és az egész személyisége alakul benne, ugye? Minden idejét, erejét ennek tudja szentelni. Egyrészt tehát a házasság az egy radikális döntés, amely az ember végérvényesen dönt az életéről. Házastársával közösen úgy akar a házastársi szeretetben élni, hogy abban felismerhetővé váljék Krisztus szeretete. Most az a kérdés, hogy mit jelent ez a Krisztus szeretete a házastársak közösségében. Ugye Krisztus szeretetéről beszélünk, amely végső önátadásában kész volt életét adni értünk.

A házastársak egymás iránti szeretete éppen ilyen radikális. Áthatja egész életüket, formálja személyiségüket és közösségüket. Ebben a közösségben teljes mértékben kölcsönösen odaajándékozzák magukat. Kölcsönösen elfogadják egymást. Megosztják egymással egész életüket. Ez azt jelenti igazából, hogy a személyiségünknek nincs olyan része, amelyet ne osztanának, ne ajándékoznának meg a másiknak. Nincs az életünknek olyan tere, amely rejtve lenne a másik előtt. Igazából nincsenek titkaik egymás előtt. Ebben a kapcsolatban teljes odaadást és hűséget ígérnek egymásnak. Így aztán új identitást is kapnak, ugye feleségi és férjé válnak. Olyan emberré, aki egészen szorosan, belsőségesen és végérvényesen a másikhoz tartozik. Többé már nem csak önmaguknak élnek, és én azt gondolom, hogy igazából egyedül már nem is tudnak igazából boldogok lenni. A házasság egy olyan különleges együttélési forma, melyet a polgári jog is védelemben részesít, éppen felvecsülhetetlen értéke miatt. A házasság, mint kapcsolati forma, minden emberi közösség és társadalom alapja is, igazából a házasság előbb volt, mint bármely más emberi közösség, gondoljunk az államra. Ugye a házasság már a törvények előtt is létező, tulajdonképpen szabályozott együttélési forma volt. Hiszen itt a családban születnek az újabb és újabb generációk, elsődlegesen itt szocializálódunk, itt tanuljunk meg a közös asztalnál ülve, hogy hogyan működik a demokrácia, hogyan kell kompromisszumokat kötni, mit jelent a felelősségvállalás, a másik iránti elkötelezettség, a tekintély, a hierarchia, vagy éppen az igazságos ítélet. A házasságot már a római jog is védte, úgy beszélt a házasságról, a római jog, mint a férfi és nő kapcsolatáról, egy egész életre szóló sorsközösségként, Isten és emberi jog szerinti közösségként írta le. És milyen érdekes, engem ez nagyon elgondolkodtatott, hogy nem csak ugye emberi jogi kategóriaként, hanem igazából már a római jog is, pedig az egy pogány világ volt, de hogy az isteni szférába emelte valahol ezt a kapcsolatot. Érezték, hogy ennek valami egészen különleges jelentősége van az emberiségben.

0: Az állam mindenkori feladata a házasság és a család intézményének védelmezése az egyén és a társadalom számára. Erre tekintettel a házasságot és a családot a legtöbb alkotmány nevesítetten védi is. Az alaptörvényünk a családra, mint a nemzet megmaradásának alapjára tekint. A házasság intézményét egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösségnek tekinti. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Azt írja az alaptörvény, hogy az anya nő, az apa pedig férfi. No, mit gondoltok? Miért értékes a társadalom, vagy az ország számára a család, a házastársak közössége? Milyen fontos feladatokat lát el ez a kis közösség?
1: Ahogy tanárnő is mondta, a nemzet megmaradásának az alapja, szóval az új generációk így fejlődnek, és növekednek.
0: A házaspároknak és a családoknak pótolhatatlan szerepük van az élet védelmében, oltalmazásában, különösen a leginkább kiszolgáltatott csoportok esetében, mint amilyenek a gyerekek, a fogyatékkal élők, vagy az idősek. A család ugyanakkor, bár mostanában ezt az oldalát már annyira nem beszélünk róla, de hogy minden mai napig egy gazdasági közösség is. Gondoskodik a családtagok megélhetéséről, a javakon közösen osztoznak, és kezelik a közös tulajdonukat, vagyonukat. Ilyen hasznos feladata még a házas pároknak ugye a gyerekek nevelése, amiről beszéltünk. Ez azonban nem csak feladatuk, hanem elidegíthetetlen joguk is. Az iskola, az óvoda nem helyettesítheti a szülőket. Mindig csak kiegészítheti a családban folyó nevelést. Így a szülőknek aztán nem csak feladata, hanem joga is, hogy megválaszthassák gyermekeik számára a meggyőződésünknek megfelelő nevelési típust. A katolikus egyház katekizmusa nagyon szépen ír a családok társadalmon betöltött szerepéről.
2: Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű, ismételt megbocsátást, és mindenek előtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet szolgálatában.
0: 2015-ös püspöki szinódus zárójelentése pedig arról ír, hogy a házastársak közötti kölcsönös önátadás során megvalósuló közös javak hogyan szolgálják az egész társadalom javát. Inga, felolvasod ezt nekünk?
1: A házasság egyesítő célja állandó felhívás a növekedésre és a szeretet elmélyítésére. Szerető egyesülésükben a házasok megtapasztalják az apaság és anyaság szépségét, megosztják egymással terveiket és fáradalmaikat, vágyaikat és aggodalmaikat. Megtanulják a kölcsönös gondoskodást és megbocsájtást. Ebben a szeretetben megünneplik boldog pillanataikat és támogatják egymást élettörténetük nehéz szakaszaiban. A kölcsönös és ingyenes ajándékozás szépsége, a születő élet fölött érzett öröm és az összes családtag szeretetteljes gondozása, a kicsiktől az idősekig, mind olyan gyümölcsök, amelyek egyedülállóvá és helyettesíthetetlenné teszik a családot.
0: Az egyház tanítása szerint a gyermekek születésének és nevelkedésének természetes szintere a család. A házaspárok legszebb feladata, és a házasság egyik célja az életadás és a felnövekvő gyermekek gondozása, kísérése. Nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy azt mondtuk, hogy a házasságról úgy beszéltünk most is, meg az előző adások alkalmával is, hogy az a valahogy az Isten és a Szent Háromság élete tükröződik benne. És ez azért érdekes, mert ugye az is egy szeretett közösség, de mi mondjuk is a Szent Háromság, hogy abba is hárman vannak. Ez már így gondolkodóba ejtett bennünket, hogy lehet, hogy igazából ez a házasság is úgy teljesedik ki, hogyha nem csak ketten vannak benne. Az egyik, ami ezzel kapcsolatban még eszembe jutott, hogy ha belegondoltok, hogy valami nagyon jó dolog történik veletek, ami a házasságban is a két féllel. Ugye mondtátok, hogy olyan nagyon szeretik egymást, és ez egy nagyon szép dolog, de hogyha ilyen boldogságban és nagy örömben élünk, akkor ez az öröm, ez igazából arra hív minket, hogy ezt így megosszuk egymással. Ezt úgy tudom így példával szemléltetni, hogyha ahol van kis gyerek a családból, ez nagyon látványos, hogy kap valami ajándékot, aminek nagyon-nagyon örül, akkor ő ezt mindenkinek oda viszigetni, megmutogatja, ugye, elviszi óvodába, iskolába. Hogy igazából a házastársi szeretet is egy ilyesmi dolog. Hogy ezt a hatalmas örömöt és boldogságot, ami az övék, ezt muszáj megosztaniuk. Ugye mondtuk, hogy mondtátok nagyon helyesen, hogy a házastársak elsődlegesen ugye valóban erre a bensőséges közösségre hivatottak, az olyan a kapcsolatra, amelyel egymás kölcsönös javát szolgálják. A házastársak kölcsönös szeretete és önátadása nem csak szellemi szinten, hanem a test valóságában is kifejezésre jut, ez a szexualitás. A szexualitás pedig egyes egyedül a férfi és a nő házastársi szeretetére van rendelve. A házastársak egysége természete szerint a gyermekáldásra van rendelve. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy az egyház azt tanítja, hogy a szexualitást igazából nem lehet elválasztani sem a házastársi szeretettől, aminek ez a szintere. Az ember életében a szexualitásnak egyedül csak itt a házasságban van helye, és egyben azt is mondja, hogy természet szerint ez a különleges együttlét, ennek az a célja, ugye a gyermekek nemzésére irányul. Ugye, ha belegondoltok, akkor a gyermekek nem kívülről csatlakoznak a házastársak kölcsönös szeretetéhez, hanem kölcsönös önátadásuk szívéből fakad, melynek gyümölcse és beteljesedése a gyermek. Ha belegondoltok, akkor tulajdonképpen a gyermek elfogadásával a házastársak a teremtett világ rendjét és legfőbb hivatásukat fogadják el, amikor igen mondanak Isten tervére. Ugye akkor teljesítik a küldetésüket, amely így szól, az előző adások alkalmából sokszor beszéltünk róla, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Ez a hivatás, ez a házasságban valósul meg. A gyermek utáni vágy, amiről ugye itt nem beszéltünk, hogy egyébként ez egy nagyon erős vágy, főleg a nőkben, azt gondolom, hogy szinte kitörölhetetlen, és a gyermek elfogadása már kezdettől fogva a házastársak szívében van. Ezt a vágyat nem lehet megtagadni, anélkül, hogy meg ne csonkítaná magát a szeretetet. Ugye ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mint hogyha valaki azt mondaná, hogy szeretlek téged, de mondjuk a hivatásodat nem tudom elfogadni. Mondjuk szeretlek téged, de az anyai hivatásodat nem tudom elfogadni. Vagy szeretlek téged, de azt nem akarom, hogy közös gyermekünk legyen. Hogy valahol a kölcsönös szeretetük lényegéből tagad meg valamit ez a fajta szeretet. A szeretet ugyanis arra indítja a házaspárokat, hogy életüket, szeretetüket megosszák másokkal, hogy boldogságukból, örömükből, ugye ahogy beszéltük róla, részesítsenek másokat, hogy életükből új életet fakasztanak. A szeretet elutasítja az önmagába zárkózást. Biztos láthatok már a suliba is ti is olyan párokat, akik így sülve-főve együtt, megközelíthetetlenek, nem? És olyan nem lehet őket szódítani, az ember mindig kellemetlenül érzi magukat a közelükben. Na, hát erről tudni lehet, hogy ha ez így tartós marad, ez nem fog működni egészen biztos. Mert hogyha két ember szereti egymást, akkor, ahogy mondtam, akkor ez a szeretet megnyitja őket igazából a többiek felé is. Akkor az ő közösségükben a harmadik ember is igazából ebből a boldogságból, ebből az örömből részesül. Akkor jut idejük a harmadik félre is. Úgy, ahogy majd később a gyermekükre is. És akkor itt visszakapcsolnék erre a Szent Háromság példájára. Úgy, hogyha ketten vannak csak egy kapcsolatban kizárólagosan, már most egy rossz értelemben mondom, hogy a gyerekeket megtagadva, akkor igazából egymást istenítik. És a meghívásuk pedig arra szól, hogy ketten együtt az Isten dicsőítsék meg. Így aztán a házastársak egymás felé való kölcsönös szeretet arra kell, hogy indítsa a házastársakat, hogy túllépve önmagukon, a Teremtő Isten saját teremtő művének részessévé váljanak. Ugye? Tehát ahogy meghívást kaptak arra, hogy benépesítsék a földet, igazából ezzel meghívást kaptak, hogy részeseivé váljanak Isten életének, Isten munkájának, hogy a teremtés feladatába bekapcsolódjanak egészen különleges módon. Hatalmas dolgot tett az Isten, amíg arra a házaspárokat szeretetének eszközévé tette azáltal, hogy felelősségükre bízta az emberiség jövőjét, az emberi élet továbbadása által. A világ ugyanakkor látjuk, hogy mindenfélét mond a házasságról. Isten tanítása azonban világosan elintárja a házasság, férfi és nő különleges kapcsolatának titkát. Arra kérlek benneteket, hogy így az adás végéhez közeledve foglaljuk össze a házasság alkotó elemeit. Úgy is feltehetném ezt a kérdést, hogy mikor érdemes egy párnak felkeresni egy papot, azzal a szándékkal, hogy összeadja őket Isten színe előtt.
2: Hogy a két fél, egy nő és egy férfi.
0: Fontos, hogy egy pap csak egy férfit és egy nőt fog összeadni.
2: Egész életre szól, nem válhatnak el.
0: Igen, ugye ez is, hogyha tisztában vagyunk. Azt gondolom, hogy nem csak keresztényként, hanem egyébként is, hogyha egy szép párkapcsolatot szeretnénk, hogy bizony, ez az Isten termében nem lehetetlen és megvalósíthatatlan módon, de egy egész életre szóló kapcsolat, ami folyamatosan fejlődik, alakul, és kölcsönösen gazdagítja benne résztvevőket. Na, mi van még?
1: Nincsen harmadik fél a kapcsolatukban.
0: Igen.
2: Azzal is számolniuk kell, hogy vállalniuk kell egy gyereket.
0: Igen. Ez egyébként érvényteleníteti a házasságot. Nem sok dolog, meg nem vagyok a kánonjuk tudója, de hogyha valamelyik fél bizonyíthatóan eleve úgy kötött házasságot, hogy kizárta a gyermekeket, akkor az a házasság érvénytelen. Van még valami?
2: Feltétlenül szeretik egymást, egymás javát akarják.
0: És hogy valósul meg ez a szeretet?
1: Nem akarják megváltoztatni a másik felet.
2: Uh-huh. És elfogadják őket a hibáival együtt.
0: No, bizony ez nem egyszerű. Őszintén válaszolni ezekre a kérdésekre, és tiszta szívvel igent mondani a másikra. Amikor az ember házasodni készül, valójában hivatást választ, házas hivatást. Ezért épp úgy, mint a papi vagy szerzetesi hivatásnak, a házasodásra és családalapításra vonatkozó döntésnek is hivatástisztázás gyümölcsének kell lennie. Azt is éppen úgy át kell gondolni, mint amikor az ember szerzetesi életre, vagy papi életre szánja el magát. Fiatalok vagytok, de elég erősek ahhoz, és elég idősek ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket átgondoljátok, hogy tudatosítsátok magatokban, Isten többre hív benneteket, mint múló párkapcsolatok röpke örömei. Isten rátok akarja bízni a lendő házastársatokat, olyan erős egységé akar benneteket forrasztani, amely képes folyamatos, egész életre szóló szeretet kapcsolatot megvalósítva, biztonságot, otthont, jövőt nyújtani a másiknak és a gyermekeiteknek. Mai beszélgetésünket egy szép imádsággal zárjuk.
1: Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cenákulumaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny családegyházakká. Názáreti Szent Család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názáreti Szent Család, add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerint is szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgésünket.
0: Amen.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
4: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének első részét Kovács Máté előadásában hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a koreesti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban bemutatjuk a Vörös Puk hálójában című online levéltár pedagógiai összeállítást, amely az Evangélikus Országos Levéltár honlapján érhető el. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Leszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
1: Napbúcsúztató.

Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. Olvasom a 102. Zsoltárban. Az a szabadság és tágasság, amelybe Isten el akar vezetni minket, az a felismerés, hogy ott is, ahol ellenségünkkel szemben látszólag teljesen a mi oldalunkon van az igazság, ott sem egyedül állok ellenfelemmel szemben, hanem Isten színe előtt állok, aki ellenségemnek is Istene. Ellenfelem nem tartozik az én hatáskörömbe. Más lelkülettel soha ki nem szabadulunk sokféle szűkösségünkből a táglelkű és lelki szabadság felé. Minden feszültségünkben és viszályunkban Isten közelít hozzánk, hogy lehetővé tegye a bosszúállás helyett a megbocsátást. Isten ítélőszéke elé mindenki maga viszi vádlóját és ítélő bíróját. Saját tettei és gondolatai lesznek a bizonyítékok. Uram, ha végignézem, hogy mennyi helyen, mennyi alkalommal, s mi könnyű okok következtében tértem le arról az útról, amelyet te mutattál nekünk, nem tehetek mást, mint hogy irgalmadat kérjem. Bűneim láttán könnyen feltámad bennem a csüggedés, pedig tudom, ez lenne a legnagyobb hiba. Így nincs más megoldás számomra, mint jóságos megbocsátásodért esdekelni, mások számára is, hisz ha mindenki számára kérem irgalmadat, ez az irgalom engem is megtalál és felkarol.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével, fogalmazott bejegyzésében a kormányfő. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Mégsem vezeti ki szeptember végével a kamatstoppot a Tisza kormány. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára a parlamentben egy fideszes képviselő válaszára reagálva ismertette, hogy nem született megfelelő döntés a kérdésben, mutatott rá elsőként az Economist gazdasági portál. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó 523.300 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettói 437.900 forint volt, 8,5, illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terrorháza múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, még október 23-ára békemenetet hirdettek meg, írta meg a Magyar Nemzet. Kedden újra kinyit a Terrorháza múzeum, és egy hétig ingyenesen lesz látogatható, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Április 12-e nagyon sokáig megmarad az emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, a magyarok a demokráciát választották, Európát, visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe. Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke, a Fidesz-KDNP delegáció elnöke emlékeztette a bizottság elnökét, gyakorlatilag elismerte, hogy beavatkoztak a magyarországi választásokba a Tisza párt oldalán. Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk, erről is beszélt Ursula von der Leyen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki. Közölte azt is, az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt, olyan küzdelmek zajlanak, amelyeknek a célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, hívta fel a figyelmet. Egyúttal az ultranacionalisták és az Európa ellenesek elleni fellépésre szólított. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a Balti-tenger partjainál Lengyelországban. Litvánia felett szintén robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek le hétfőjel a NATO vadászgépei. A lengyel-ukrán határon nemrég egy mozdonyt semmisített meg egy drón. Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz, jelentette ki a külügyminiszter a Jekatyinburgi Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon, és számolt be az MTI. Szergej Lavrov szerint az európai elitek részéről lehangzott beszédekben a legnépszerűbb témává vált egy Oroszországgal megvívandó esetleges háborúra való felkészülés. Szeptember 22-ig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon az idei európai mobilitási hét alkalmából, tudatta a közlekedési miniszter a Facebook oldalán, jövő kedden pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni, számolt be Vitézi Dávid. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt. Korszerű alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Ezt mind tartalmazza a lehetőség. Végül az időjárásról: szakadozott felhőzet vonul majd át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének 7. részét Kovács Máté előadásában hallják.
3: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Legalább egy óra lehetett, mire elhagytuk a szigetet. Úgy éreztük, hogy a tutaj csodalassan halad. Elhatároztuk, hogy ha hajóval találkozunk, beülünk a csónakba, és átvágunk az Illinois partra. De szerencsénkre nem jött hajó. Sietségünkben megfeledkeztünk róla, hogy a puskát, vagy a horgokat, vagy akár valami ennivalót is a csónakba rakjunk. A nagy igyekezetünkben eszünkbe se jutott. Pedig nem volt valami jó ötlet mindent a tutajra halmozni. Ha azok az emberek a szigetre mentek, nyilván megtalálták a tábortüzet, amit raktam, és egész éjjel amellett várták Jimet. Ha a trükköm a tábortűzzel nem sikerült, nem az én hibám. Én minden esetre olyan ravaszul csináltam, ahogy csak tudtam. Mikor hajnalodni kezdett, kikötöttünk egy nyárfával sűrűnben őt homokzátonyon, az Illinois part egyik kanyarulatában. Levágtunk egy csomó nyárfaágat, és befőttük vele a tutajt. Úgy nézett ki, mintha valami beomlás lenne a parton. A kis zátonyon olyan sűrűn nőtt a nyárfa, mint a borona fogai. A Missouri államhoz tartozó part hegyes volt, az Illinois erdős. Ezen a szakaszon a hajók a Missouri part közelében jártak, így hát nem kellett félnünk, hogy valaki belénk botlik. Egész nap heverésztünk és néztük, hogy úsznak lefelé a tutajok és a gőzhajók a Missouri part mentén, és hogyan küszködik fölfelé egy-egy gőzhajó a folyó közepén. Jimnek elmeséltem, hogy mi mindent hallottam az asszonytól. Elmondtam, milyen helyre asszony. Ha az jött volna át a szigetre, biztosan nem ülne le egy tábortűznél, biztosan kutyával jött volna. No, és mondtam, vajon a férjének nem szólt, hogy vigyen magával kutyát? Jim azt mondta, fogadni merne, hogy szólt az asszony, mikor a férfi indulni akart. De bizonyára be kellett még mennie a városba kutyáért, és ezzel vesztegették el az időt, különben nem üldögélnénk ezen a zátonyon 15-20 mérföldre a várostól, hanem ott találnánk magunkat a város kellős közepén. Én meg azt feleltem, hogy nem töröm a fejem, miért nem fogtak el. A fő, hogy nem fogtak el. Mikor sötétedni kezdett, kidugtuk a fejünket a nyárfák közül, és szétnéztünk jobbra-balra, előre-hátra. Sehol semmi. Így hát Jim felszette a tutaj egy-két deszkáját, és csinos kunyhót eszkábált össze belőlük a tutaj végén, hogy esőben vagy napsütésben odabújhassunk, és a holmi is szárazon maradjon. Még padlót is csinált neki. Fél méterrel a tutaj színe fölött, hogy a gőzhajó hullámai ne tudjanak becsapni. A kunyhó közepén csináltunk egy elkerített helyet, és megtöltöttük földdel. Ez lesz a tűzhely, hideg vagy esős időben. Kívülről nem lehet meglátni. Készítettünk egy második kormányt is, hát ha a meglévő eltörik. Egy villás faágat tűztünk a tutaj végébe, és ráakasztottuk az ócska lámpást, mert ha felülről jön egy gőzös, mindig ki kell tenni a lámpát, különben neki megy az embernek. A fölfelé menő hajóknak nem kellett lámpát gyújtanunk, legfeljebb, ha azt láttuk, hogy a túlsó part felé vág át a vizen. A vízállás magas volt, az alacsony partok még víz alatt álltak, és a felfelé haladó hajók nem mindig a folyó medrébe jártak, hanem inkább a kiöntések csendesebb vizében. Ezen az éjjelen 7-8 órát csurogtunk, és az ár legalább 4 mérföld sebességgel vitt óránként. Haláztunk, beszélgettünk, időnként beugrottunk úszni egyet, hogy el ne álmosodjunk. Csodaméltóság teljes érzés volt úszni lefelé a hatalmas folyón, ahogy feküdtünk a hátunkon és néztük a csillagokat. Nem volt kedvünk hangosan beszélni, és nevetni se nagyon nevettünk, csak időnként kuncogtunk egyet. Pompás időnk volt, és semmi se történt, se akkor éjjel, se a következő két éjjel. Minden éjszaka városok mellett úsztunk el. Egyik-másik messzebb volt, fönn a dombtetőn, és csak a csillogó fénypontokat lehetett látni, a házakat nem. Az ötödik éjjel elhaladtunk Saint Louis mellett. Olyan volt, mintha az egész világ fényben úszna. Saint Petersburgben azt mesélték, hogy Saint Louisban 20-30 ezer ember is él, A mai napig el se hittem, de most láttam, hogy még éjszaka 2 órakor is micsoda kivilágítás van. Azonban egy hangot se lehetett hallani. Mindenki aludt. Este felé mindig kilopóztam a partra, úgy 10 óra tájt. Bementem valamelyik falucskába, és vettem 10-20 centára lisztet, meg szalonnát, vagy más ennivalót. És ha szerét ejthettem, elemeltem egy csirkét, amelyik nem ült el idején. Papa mindig azt mondta, hogy ha az embernek alkalma nyílik rá, sose hagyjon ott csirkét, mert ha neki magának nem is kell, mindig akad valaki, aki hálás lesz érte, és a jótett jutalma sose marad el. Úgy még nem láttam a papát, hogy neki ne kellett volna, de mondani minden esetre ezt mondta. Hajnaltájban meg kimentem a kukoricásba, és kölcsön vettem egy-egy görög dinnyét, vagy sárga dinnyét, vagy tököt, vagy fiatal kukoricát, ami éppen akadt. A papa mindig azt mondta, nem bűn, ha az ember kölcsön vesz valamit azzal a szándékkal, hogy vissza fogja fizetni. De az özvegy azt mondta, hogy ez nem más, mint a lopás finom elnevezése, és rendes ember nem tesz ilyet. Jim azt mondta, hogy szerinte a papának is igaza van, de az özvegynek is igaza van. Ezért a legjobb lesz kihúzni egy pár dolgot a listáról, és megfogadni, hogy azokat nem veszük kölcsön többet. Akkor tán nem bűn, ha a többiből kölcsönzünk néha-néha. Jól meghánytuk vetettük a dolgot, ahogy úsztunk lefelé az éjszakában, hogy mit is hagyjunk ki belőle. A görög dinnyét, a sárga dinnyét, a tököt vagy mit? Hajnalig szépen elrendeztük a dolgot. Oda lyukadtunk ki, hogy kihagyjuk a berkenyét és a petrezselymet. Eddig egy kicsit kényelmetlenül éreztük magunkat, de ezzel minden rendbe jött. Örültem, hogy ilyen szépen sikerült elrendezni, mert a petrezselyemért nem rajongok különösképpen. A berkenye meg nem lesz érett még 2-3 hónapig. Néha lőttünk valami vízi madarat, amelyik túl korán kelt föl, vagy túl későn feküdt le. Mindent összevéve finoman éltünk. Az 5. éjjel Saint Louis alatt alapos vihart kaptunk éjfél után. Menny dörgött és villámlott, szakadt az eső, mintha dézsával öntötték volna. Bebújtunk a kaibába, és hagytuk, hogy a tutaj menjen, amerre akar. Mikor a villám fölvillant, látni lehetett a hatalmas folyót, mindkét oldalán a magas, sziklás partokat. Egyszerre csak mondom Jimnek, nézd oda, mi az ott? Egy sziklára futott gőzhajó volt. A tutaj éppen feléje úszott. A villámfényében egész jól lehetett látni. Fél oldalra volt dőlve. A fedélzet egy része víz alatt volt. Amikor a villámcsapáskor kivilágosodott, minden szöget tisztán lehetett látni rajta. Még a széket is a hajó harang alatt. A hátára egy ócska szalmakalap volt akasztva. A viharos éjszakában minden olyan rejtelmes volt, és én is úgy éreztem magam, ahogy egy magamfajta gyerek szokta, amikor megláttam a komor és elhagyott hajóroncsot a folyó közepén. Kedvem kerekedett, fölmászni rá, szétnézni rajta, mi van ott. Mondtam Jimnek, Jim, másszunk föl rá. De Jim eleinte hallani se akart róla. Azt mondta, én bízbe nem teszem a lábam hajóroncsra. Ismered a bölcs tanácsot, örülj, még jó sorod van. Hát, ha örködnek a fedélzeten. Örködik az öreg anyád, mondtam neki. Nincs ott mit őrizni. Legfeljebb a parancsnoki hidat őrizhetnék meg a kajütöt. De ki az ördögnek jut eszébe rajta maradni egy ilyen éjszaka, amikor minden pillanatban elsüllyedhet az egész alkotmány? Jim erre nem tudott felelni. No és aztán, folytattam, talán kölcsönözhetünk is valami szemrevalót a kapitány kabinjából. Fogadjunk, hogy szivar találunk. Igazi havannát, aminek 5 kemény cent az ára. A gőzhajó kapitányok mindig gazdagok. 60 dollárjuk van egy hónapra. Azoknak semmi egy pár cent ide vagy oda, ha kedvük kerekedik valamire. Dugj egy gyertyát a zsebedbe. Nem nyughatom, amíg át nem kutattuk ezt a roncsot. Gondolod, hogy Tom Sawyer csak úgy elmenne mellette? Nem menne az a félvilágért se. Azt mondaná, hogy ez még csak a kaland, és kikötne annál a hajóroncsnál még akkor is, ha a fejébe kerülne. És képzelem, mekkora feneket kerítene az egésznek. Olyan nagy fiú lenne, mint Kolumbusz Kristóf, mikor felfedezte a túlvilágot. Beszeretném, ha Tom Sawyer itt lenne. Jim morgott egy kicsit, de aztán beadta a derekát. Csak azt mondta még, hogy lehetőleg ne beszéljünk többet, mint ami okvetlenül szükséges, és akkor is csak suttogva. Egy újabb villám megvilágította a roncsot. Éppen idejében. Elkaptuk a csikakötelet az orránál, és kikötöttünk. A fedélzet erre emelkedett. Lábujjhegyen osontunk végig a lejtős oldalon a kabinok felé. A kezünkkel tapogatozva, hogy bele ne ütközzünk valamibe, mert olyan koromsötét volt, hogy az orrunkig se láttunk. Nem sokára elértük a feljárót. Lemásztunk, és ott találtuk magunkat a kapitány kabinja előtt. Egyszerre az ebédlőben fényt láttunk, és ugyanabban a pillanatban hangok hallatszottak alulról. Jim azt suttogta, hogy rém rosszul érzi magát, és menjünk vissza. Én is jónak láttam, és éppen indultunk a tutaj felé, mikor hallottuk, hogy egy rémült hang kiáltja. Ne bántsatok, fiúk! Esküszöm, hogy soha senkinek nem szólok! Egy másik hang felelt rá, jó hangosan.
1: Hazudsz, Jim Turner! Azelőtt is hazudtál. Mindig többet akartál, mint a jussod, és meg is kaptad, mert fogadkoztál, hogy beárulsz, ha nem kapod meg. De most az egyszer rajta vesztettél. Te vagy a legaljasabb áruló kutya az egész országban.
0: Ez alatt Jim a tutajhoz ment. Engem majd fölvetett a kíváncsiság. Tom Sawyer biztosan nem hátrálna meg, mondtam magamban. Hát én se fogok. Megvárom, mi történik itt. Négy kézlábra ereszkedtem a folyosón, és előre indultam a sötétben, amíg az ebédlő sarkáig nem értem. Az árnyékban meghúzódva láttam, hogy egy ember fekszik a padlón, kezelába megkötözve, és két másik ember áll fölötte, az egyiknek lámpa a kezében, a másik pedig egy pisztolyt szorongat. A pisztolyt a földön fekvő fejének szegezte, és mondta,
1: legjobban szeretném agyonlőni, mint egy veszett kutyát. Az is volna a legjobb.
0: A fekvő ember összerándult és kiabált.
2: Jaj, ne bánts, Bill, ne bánts! Isten bizony, soha nem szólok róla senkinek!
0: Valahányszor fölkiáltott, a lámpát tartó ember nevetett, és azt mondta.
1: Azt meghiszem, hogy nem. Ennél igazabbat soha sem mondottál.
0: Később megint.
1: Nézd, hogy könyörög a nyavajás, és ha el nem kapjuk, és meg nem kötözzük, mind a kettőnket eltesz láb alól. És ugyan miért? Semmiért. Csak mert ragaszkodunk a jussunkhoz, ezért. De fogadom, többé nem fegyegezt senkit ebben a kutya életben, Jim Turner.
0: Tedd le azt a pisztolyt, Bill. De Bill azt mondta.
1: Nem teszem én, Jake Packard, le akarom lőni, ahogy ő is lelőtte az öreg Hatfieldet. Nem érdemli meg talán.
0: De én nem akarom, hogy lelőd, és megvan az okom rá.
2: Isten áldjon meg azért, amit mondtál, Jake Packard. Soha nem felejtem el, amíg élek.
0: Nyöszörgött a padlón fekvő. Packard rá se hederített. Fölakasztotta egy szögre a lámpát, és felém jött a sötétben, intve Billnek, hogy az is jöjjön. Hátra kúsztam, amilyen gyorsan csak tudtam, de a hajó orra lejtett, úgyhogy nem értem messzire. Nehogy utolérjenek, besurrantam egy kabinba. A két ember arra felé botorkált a sötétben, és amikor odaértek az én kabinomhoz, Packard megszólalt. Gyere be ide. Bejött. Bill utána. De akkor én már fönkuksoltam a felső ágyon. Be voltam gyulladva, és bántam, hogy miért is mentem fel a hajóra. Megálltak az ágy szélére támaszkodva, és beszélgetni kezdtek. Nem láttam őket, de éreztem, hol vannak, olyan pálinka szag jött belőlük. Örültem, hogy nem ittam pálinkát. Igaz, hogy akkor se vettek volna észre, mert nem is lélegeztem ez alatt. Csudára meg voltam ijedve. Aztán nem is igen jön meg az ember lélegzete, amikor ilyen beszédet hall. Halkan és igen komolyan beszéltek. Bill meg akarta ölni Turnert.
1: Azt mondta, hogy beárul, és be is fog, ha hagyjuk, mondotta.
0: Még ha mind a ketten odaadnánk is neki a teljes részünket, az se segítene rajtunk a verekedés után, meg ahogy elbántuk vele. Ő lesz ellenünk a koronatanú. Ez olyan biztos, ahogy itt állok. Én mindenképpen el akarom tenni láb alól.
2: Én is, mondta csöndesen Packard.
0: Az ördög vigyen el, már azt kezdtem hinni, hogy nem akarod. Akkor rendben van. Gyerünk, és végezzünk vele.
2: Várj egy percet, még nem mondtam el, amit akartam.
0: Ide figyelj.
2: Agyonlőni,
0: az is jó.
2: De vannak simább módok is, ha az ember a végére akar járni. Mi a fenének tegyük ki magunkat esetleg a kockázatnak, mikor van rá mód, hogy sokkal kényelmesebben célt érjünk. Nem igaz?
0: De bizony, és hogy akarod csinálni?
2: Én így gondolom. Szétnézünk és összeszedjük a kabinokban, amit kinéztünk. Aztán partra visszük és elrejtjük a szajrét. Aztán várunk. Amondó vagyok, nem kell hozzá 2 óra se, és ezt a roncsot elmossa a víz, és el fog süllyedni, mint a fejsze. Érted? Jim belefullad, és senki más nem lesz oka, csak saját maga. Azt hiszem, ez sokkal szebb, mintha egyszerűen eltennénk láb alól. Nem szeretek megölni valakit, ha van más mód is az eltüntetésére. Nincs értelme, és nem illik. Nincs igazam?
0: De azt hiszem, igen. De mit csinálsz, ha nem süllyed el?
2: Azt a 2 órát megvárhatjuk, és majd meglátjuk, mit csinálunk.
0: Rendben van. Gyerünk.
2: Kimentek. Én is kiosontam. Egészen kivert a hideg verejték. Sötét volt, mint a pokolban. Rekedtem, megszólaltam. Jim! És Jim megszólalt. Pont a fülem mellett nyögött valamit. Siessünk, Jim! Mondtam. Nincs időnk itt mászkálni és nyögdécselni. Egy rablógyilkos banda tanyázik odalent, és ha nem találjuk meg, és nem oldjuk el a csónakjukat, hogy ne tudjanak elszabadulni a hajóroncsról, az egyik csúnyán pórul jár. De ha megtaláljuk a csónakjukat, mind pórul járnak, mert akkor a serif kezére kerülnek. Siessünk, siessünk! Te kutasd végig a jobb oldalát, én a bal oldalát. Te kezd a tutajnál, és...
0: Ja, Istenem! A tutaj az nincs sehun. Elszabadult és elúszott. Mi pedig itt ragadtunk.
2: Elakadt a lélegzetem, és majd elájultam. Bezárva egy ilyen hajórocsba egy gonosztevő bandával együtt. De nem volt idő lamentálásra. Most már meg kellett találnunk azt a csónakot a magunk részére. Remegve és reszketve mentünk végig a hajó bal oldalán. Úgy tetszett, mintha egy hétig tartott volna, amíg a farához értünk. Csónaknak semmi nyoma. Jim azt mondta, hogy ő egy tapottat se tud tovább menni. Úgy megvan ijedve, hogy alig bír a lábán állni. De én bíztattam, mert ha itt ragadunk a hajón, nekünk is melegünk lesz. Így hát tovább másztunk. A kabinok felé igyekeztünk a hajó orratáján, és a szellőztető ablakok mentén iparkodtunk tovább, ablakról ablakra lógázva magunkat, mert ez az oldal már a vízben volt. Mikor az előső feljáróhoz értünk, megpillantottuk a csónakot. Hálát adtam az égnek, és éppen be akartam mászni, mikor az ajtó kinyílott. Az egyik ember kidugta a fejét, 1-2 méterre tőlem, és már azt hittem, végem van. De visszafordult, és azt mondta, vidd a fenébe azt az átkozott lámpát, Bill. Bedobott valamit a csónakba, és maga is beült. Packard volt az. Aztán Bill is kijött, és beült. Packard halkan megszólalt. Rajta, mehetünk. Alig bírtam megkapaszkodni az ablakon, olyan gyönge voltam. De Bill megszólalt.
0: Már csak megmotoztad?
2: Nem én. És te?
0: Nem. Hisz akkor még az ő része nála van.
2: Gyere, nincs értelme elvinni a szajrét és nála hagyni a dohányt.
0: Mondd, nem fog gyanakodni, hogy mit csinálunk?
2: Nem hiszem. De a pénzre minden esetre rá kell tenni a kezünket. Gyere! Kiszálltak, és visszamentek.
0: Az ajtó magától becsapódott, mert a hajó befelé dűlő oldalában volt. Fél perc se tellett bele,

mint a Turner. Aztán Jim megmarkolta az evezőket, és a tutajunk után eredtünk. Furdalni kezdett a lelkiismeret azok miatt, a fickók miatt. Eddig nem jutottam hozzá. Az járt a fejemben, hogy milyen borzasztó lehet így benszorulni, még ha gyilkosokról van is szó. Ki tudja, hát ha én is fogok gyilkolni egyszer, mondom magamban. S vajon nekem hogy tetszene akkor az ilyesmi? Mondtam is Jimnek, ahogy meglátjuk az első fényt, kiszállunk vagy 100 méterre tőle. Keresünk valami rejtek helyet, neked meg a csónaknak, én pedig oda megyek és kitalálok valami mesét, hogy elmenjen valaki azért a bandáért, és kihúzza őket a csávából. Aztán hadd akasszák fel őket, ha megérdemlik. De megint kitört a vihar, és még jobban dühöngött, mint az előbb. Suhantunk lefelé a folyón, lesve a fénypontokat és a tutajunkat. Hosszú idő múltán egy fekete tömeget láttunk úszni magunk előtt. Utána iramodtunk. A tutaj volt, és csúdára örültünk, hogy ismét ott anyázhatunk rajta. Egy fénypontot is megpillantottunk a jobb oldali parton. Én oda megyek, mondtam. A csónak félig tele volt holmival, amit a banditák zsákmányoltak. Ezt gyorsan átdobáltuk a tutajra, és megmondtam Jimnek, hogy szép lassan csurogjon lefelé, gyújtson lámpát úgy 2 mérfölddel lejjebb, és hagyja égni, amíg megjövök. Aztán megragadtam az evezőt, és a fény felé indultam. Mikor közelebb értem, láttam, hogy a lámpa egy gőzkomp rúdjáról lógott. Körülnéztem az őr után, és megtaláltam, amint egy kötélcsomón ülve szunyókált, a feje a térde között. 2-3-szor meglöktem a vállát, és sírni kezdtem. Fölriadt, és meghökkenve nézett körül, de mikor meglátott, nyújtózkodott, és ásított egyet. Aztán megkérdezte. Na, mi a baj? Ne sír, gyerek! Mi esett beléd? A papa, meg a mama, és a kis húgom, hüppögtem. Ne bőg te, vigasztalt. Ne vedd a szívedre. Mindenkinek megvan a maga baja. Aztán egyszerre véget ér az is. Mi történt velük? Ott, maga a hajó őre? Igen, mondta, nem minden büszkeség nélkül. Én vagyok a kapitány, a tulajdonos, a kormányos, a révkalauz, az őr és a vitorlamester. És néha én vagyok a rakomány és az utas. Nem vagyok olyan gazdag, mint az öreg Jim Hornbeck, és nem is tudok olyan bőkezű lenni, közbevágtam. Rém nagy bajban vannak. Kicsoda? Hát a papa, meg a mama, meg a kis húgom. És ha feljönne ezzel a hajóval oda, hova, hol vannak? A hajóroncson. Miféle hajóroncson? Hát én csak egyről tudok. Csak nem a Walter Scottot gondolod. De azt. Hát Isten látja lelkemet, én elmegyek. Vigyen el az ördög, ha nem! Visszamentem a csónakhoz. Kihúztam, és a partmenti csendes vízben föleveztem vagy 600 métert, és ott bebújtam vele a bárkák közé. Nem tudtam nyugodni addig, amíg nem látom elindulni a gőzkompot. Most már kezdtem magam igen becsületesnek érezni, hogy ennyi mindent a nyakamba vettem amiatt a banda miatt, mert nem mindenki fáradt volna ennyit. Szerettem volna, ha az özvegy tud róla. Biztosan büszke lett volna rám, hogy még efféle gazembereken is segítek, mert az özvegy és a hasonló jó lelkek mindig nagyon szívükön viselték a gazemberek és a szélhámosok sorsát. Egyszerre csak látom, hogy úszik lefelé a roncs, sötéten, csudakomoran. A hideg végigfutott a hátamon, aztán odaevesztem. Már nagyon mélyen el volt merülve, és rögtön láttam, hogy ezen nem maradt élő ember. Körüllevesztem és kiáltoztam feléje, de senki se felelt. Halotti némaság volt rajta. Egy kicsit nehéz volt a szívem a banda miatt, de nem túlságosan, mert ha ők kibírták, én is kibírom. Ugyanakkor elindult a komp is. Én nekivágtam a folyó közepének, és mikor már kívül voltam a látótávolságon, behúztam az evezőt és visszanéztem. Láttam, ahogy körülszaglásszák a roncsot. Aztán hamar

0: lassan abba hagyták a keresést. Én pedig megfogtam megint az evező végét. Jó hosszú ideig tartott, amíg megpillantottam Jim lámpáját. Mikor megláttam, akkor is úgy tetszett, hogy legalább 1000 mérföldre van még tőlem. Mikor odaértem, az ég alja már szürkülni kezdett kelet felől. Kikormányoztunk hát egy szigetre. Elrejtettük a tutajt és elsüllyesztettük a csónakot. Aztán aludtunk, mint a hullák.
1: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 7. részét Kovács Máté olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

énekeljünk, hogy

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Ingyenes lesz az Egri Bringa egy hétig, újabb jelentős felújításon van túl a Miskolci Egyetem. Mozgalmas nyarat zárta a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Szeptember 21-e és 27-e között ingyenes lesz az Eger Bringa. A Hang Erri projekt részeként a mobilitási héthez kapcsolódva autómentes nap bringás reggeli és térítésmentes kerékpárbérlési lehetőség várja az egrieket és a városba érkezőket. Akár egy applikáció segítségével, akár egy a Tourinform irodában igényelhető kártyával is ki lehet próbálni az Eger Bringát. Ez a kerékpárbérlési lehetőség 3 éve működik a városban, ami most ingyenesen kipróbálhatóvá válik. A Hang Erri projekt részeként tehát szeptember 21-e és 27-e között a mobilitási héthez csatlakozva ismét térítésmentesen lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. A részleteket Komóci Máté, az Egri önkormányzat ökomenedzsere ismerteti.
3: Az Eger Bringa ingyenes használata az Európai Mobilitási Hét során elérhető. A felhasználók egy ingyen jegyet találnak majd a héten. Eger megyei város önkormányzata a Hang Erri projektet szeretné elősegíteni ezzel a kerékpározás iránti kedvet az autómentes nap alkalmából. Az Eger Bringa 3 éve elérhető a felhasználók számára. Az autómentes napon mi egy bringás reggelivel kapcsolódunk be, ami szeptember 22-én reggel 7 és 10 órakor lesz elérhető, illetve az autómentes nap alkalmából a bringás reggelén megtalálható a Bike Safe is, ahol a kerékpárokat lehet regisztrálni, illetve az Eger Bringával kapcsolatos kérdéseket várjuk, tudunk segíteni a regisztrációban és a használatban is. A Hang Erri projekt célja a levegőminőség javítása, a levegőminőség megtartása. Ezt elősegítjük olyan pilot projekttel, mint az Eger Bringa, a levegőminőségi tervek 2 évenkénti felülvizsgálatával, tudatosító kampányokkal a komposztálás, illetve a fatüzelés terén, illetve szemléletformáló előadásokkal.
2: Két helyszínen lehet megtalálni a kerékpárállomásokat a városban, az egyiket a Tavasz utcai óvodánál, a másikat pedig az Árva közben. Azok, akik kipróbálnák a közösségi kerékpárokat, letéti díj ellenében ezt megtehetik, melyet visszakapnak annak használói a két kerekűek visszadokkolását követően. Szeptember 22-én kedden már akár ezekkel a kerékpárokkal is érkezhetnek az érdeklődők a 7 órakor kezdődő bringás reggelire a dobótérre. Újabb szakasza az érkezett a Miskolci Egyetem infrastruktúrális modernizációja, miután a hallgatói kollégiumok és a sportkomplexumok teljes körű felújítása is sikeresen befejeződött. A beruházási program részeként teljesen megújult az egyetemi étterem is, amely modern infrastruktúrával immár nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezzel párhuzamosan már a befejező szakasza az érkezett a kampusz belső úthálózatának átfogó rekonstrukciója, miközben egy 27 apartmanból álló korszerű professzori vendégház épül az intézmény oktatói számára. A fejlesztések a felsőoktatási terek mellett a gyakorló gimnázium tornatermeit is érintik, amelyek teljes egészében korszerűsödnek a mindennapos testnevelés igényei szerint. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektor adott tájékoztatást.
4: Ha ma végignézzük a körülbelül 90 hektáros egyetemváros területét, akkor bár sok teendőnk van még, de nagyon markáns megújuláson estünk át. Elkezdtük ezeket a fejlesztéseket 2020-ban, indult az egyes kollégiummal, folytatódott a könyvtárunk felújításával, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárnak a beköltözésével, és apránként valamennyi kollégiumunknak a felújításával, és idén szeptemberben már az utolsó kettes kollégium is felújított változatban várja a fiatalokat. Miért fontos ez? Van annak egy diszkrét bája, hogy annak idején a hatos kollégiumban mondjuk én egy ötágyas szoba emeletes ágyán töltöttem néhány évet, úgyhogy egy mosdókagylón kívül egyéb infrastruktúra szobában nem volt. Azért ezek a mai kor igényeit már nem elégítik ki. Tehát a teljes körű felújítás nem csak azért történt, hogy szebb képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy kényelmesebben, komfortosabban tölthessék itt a hallgatók a mindennapjaikat, illetve azok a rendezvények, nagyobb rendezvények, konferenciák, kongresszusok, amelyeket be tudunk fogadni, legyen az saját szervezés, vagy éppen csak a helyszín biztosítása, akkor sokkal versenyképesek vagyunk, hogyha ezeknek a modern követelményeknek meg tudunk felelni. Ugyanitt említhetném a köznyelven menzának hívott épületünket, de azért ez több, mint menza, hiszen nagyon is alkalmas a napi étkeztetésen túl nemzetközi rendezvények megtartására. A közelmúltból említhetném múlt héten a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, ahol több száz résztvevő töltött itt közel egy hetet az egyetemvárosban, lakott a kollégiumban, étkezett a menzán, vagy éppen tartottuk az esti fogadásokat a menza elegáns külön termében. Tehát azt hiszem, hogy ezek a szolgáltatások azok, amelyekkel versenyképesek tudunk maradni a 21. században. Korábban már megtörtént a sport infrastruktúránk felújítása, de még ott sincs minden kész. Most a kivitelezés előtt állunk egy közbeszerzési eljárásban, padelpályák kialakításában, tehát a teniszcsarnokunkat, a strandröplabda pályánkat, vagy éppen a kültéri teniszpályáinkat, ha megnézzük, azért nem úgy néznek ki, mint pár évvel ezelőtt. Felújítottuk az egészségügyi centrumunkat, ami nem csak egy épület, hiszen ott szolgáltatást biztosítunk a kollégáknak és a hallgatóknak. A foglalkoztatás egészségügy régebbi nevén üzemorvos mellett fogorvosi rendelést és szakrendeléseket biztosítunk, és az épület szomszédságában készül. Reményeink szerint ennek a naptárévnek a végén át itt is tudjuk adni egy 27 apartmanban álló professzori vendégházat. De említhetném az elmúlt év egyik felújítását, az egyetemi bölcsödének a kifejezetten a családbarát fejlesztések keretében három apartmannak a kialakítását a kampusz területén. Számtalan olyan felújítást végeztünk, ami mind-mind azt a célt szolgálja, hogy egyszerűen jobbak és vonzóbbak legyünk, és ezeknek azért még nincs vége. Egy jól látható jele most is van, folyamatban van az útfelújítás, a vége felé járunk. Azért ezek az utak évtizedek óta legjobb esetben is kátyuk befoltozásával jártak, most teljes új útburkolatot kapott, azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része a megújulásunknak. Aztán, amit ha az épületben nem jövünk be, kevesebben látnak, de azért igyekszünk folyamatosan a tantermeinket is digitalizálni, karbantartani, kifesteni, és azért külön hadd említsem meg a fenntartásunkban lévő két intézményt, a Ferenczi Sándor egészségügyi technikumot, ahol éppen most már befejezés előtt áll a tornaterem, testnevelésre alkalmas teremnek a felújítása. A Földes Ferenc gyakorlógimnáziumunkban átadtunk két tantermek, itt a kuratórium támogatásával tudtuk felújítani, de az egyetem is saját forrásból felújításokat végzett a Földesben, most éppen ott is ugye a tornaterem felújítása zajlik, tehát minden évre marad olyan karbantartási munka, ami az értékeink megőrzését, fejlesztését szolgálja, illetve az újaknak a kialakítása.
2: Mozgalmas nyarat zárt a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban, ahol az elmúlt hónapokban az osztálykirándulások résztvevői mellett a térségben táborozó fiatalok közül is sokan megfordultak. Az interaktív kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozások hosszabb időre is lekötik a látogatókat, az intézmény pedig ősszel is változatos programokkal várja a csoportokat. Nyíri Pétert, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóját hallják.
1: Nyilvánvalóan a nyár egy kiemelt időszak. Örömmel mondom, hogy ismét jól sikerült nyarunk volt, az azt jelenti egyfelől, hogy nagyon sok látogató érkezett, köztük nagyon sok diák érkezett, másfelől pedig, hogy voltak programok. Harmadrészt meg, hogy jól érezték magukat, akik ott vannak. Ezt már sokszor elmondtuk, hogy nem csak önmagában a látogatószám a mérőszám, hanem az is, hogy akik ott vannak, mennyi időt töltenek el. És azt továbbra is örömmel tudom mondani, hogy az, hogy Széphalom zarándokhely ma is érvényes, tehát igenis úgy tekintenek rá a látogatók, hogy ott azért el lehet mélyülni egy-egy témában, és sok időt el lehet tölteni. Tehát továbbra is a kedvenc bejegyzéseink között van például az, hogy beugrottunk fél órára, és itt vagyunk már 3 óra hosszája. Tehát, hogy aki odajön, lehet, hogy azt gondolja, hogy hát a végignézi, a nyelv a téma, persze van egy nagy kert, de hát aztán megy tovább, és aztán valami ott marasztalja órákon keresztül. És ez sokakra jellemző, családokra, egyéni látogatókra, de még az osztálykiránduláson érkezőkre is. És hát az meg különösen örömteli, hogyha fiatalok, mondjuk kamaszok, nem tudom, középiskolás, másod-harmad évesek belépnek úgy a múzeumba, hogy na hát már megint egy múzeum, és aztán pedig nem nagyon akarnak elmenni, mert valahogy mégiscsak jól érzik magukat. Úgyhogy ilyen szempontból is jól sikerült a nyár, és hát nagyon sok program volt, meg vannak a hagyományos programjaink, amelyek tulajdonképpen már júniusban megkezdődnek. A könyvünneppel, aztán ott van a Széphalmi Irodalmi Herbárium megnyitója, ott van a Múzeumok Éjszakája, kiemelt program a Dériné Fesztivál gyermekprogramja, és hát ott van az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábor és az Empléni Fesztivál. Ez adja a gerincét a nyári programsorozatnak, és van még egy kiemelkedő mozzanat, az pedig az, hogy majdnem minden héten, hétfőn a Rákóczi Szövetség táboraiból, nyári táboraiból érkeztek általános iskolások, középiskolások, Magyarországon élők, Kárpát-medence elcsatolt területein élők, sőt, még a diaszpórákban élők is, tehát Dél-Amerikából is érkeztek, voltak, akik valamennyire tudtak magyarul, voltak, akik nem tudtak magyarul, és ez egy nemes értelemben vett nagy kihívás mindig a kollégáknak, mert olyankor több százan érkeznek egyidejűleg a múzeumba. Azért jönnek hétfőn, mert akkor alapvetően a múzeumok zárva vannak. Tehát, hogyha még azon túl is lennének látogatók, akkor gyakorlatilag megtelne a múzeum. Tehát több százan vannak, és ez azt jelenti, hogy egyszerre több helyen kapnak foglalkozást, vagy éppen tárlatvezetést. Ez egy nagy logisztikai feladat, de örömmel fogadják a munkatársaim, nagyon ügyesek, úgyhogy köszönöm nekik innen is, hogy ezt a küldetést minden esztendőben teljesítik, hiszen ez sok héten keresztül jelent sok száz fiatalt.
2: . 73 éves korában elhunyt Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola egykori rektora. Hauser Zoltán több mint egy évtizeden át vezette az EGRI felsőoktatási intézményt, és munkásságával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Egerben egyetem jöhessen létre. Több évtizedes szakmai, vezetői és közéleti munkáját számos elismerés kísérte. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, a Heves megyéért kitüntető díjat, a Prokultúra Krisztiána díjat. Az egyetem szenátusa 2016-ban egyetemépítő díszpolgár címmel ismerte el munkásságát, 2024-ben pedig Eger megye jogúváros díszpolgárává választották. Az intézmény azt írta, mindezeknél azonban talán többet mond az az örökség, amelyet maga után hagyott. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége olyan embertől búcsúzik, aki életének és szakmai pályájának jelentős részét intézményüknek, az EGRI felsőoktatás fejlődésének és közösségének szentelte. Végül az időjárásról. Holnap szakadozott felhőzet vonul át felettünk, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 16-án szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Új inkluzív egészségügyi intézmény épül Nyíregyházán. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges, multidéző tárlat nyílik a Lilafüredi Palota szállóban. Zene, piknik és meghitt családias hangulat várta az érdeklődőket a Gyöngyösi Életfa Ökoparkba a közösségi kertek éjszakáján. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Új inkluzív egészségügyi intézmény épül Nyíregyházán. Péntek délelőtt letették a Pálvásház inkluzív egészségügyi és szolgáltató központ alapkövét. Az új intézmény elsősorban a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára nyújt majd komplex egészségügyi és rehabilitáció szolgáltatásokat, de a tervek szerint a lakosság szélesebb köre is igénybe veheti majd az ellátásokat. Még 2023-ban nyitották meg a mentorházat a Szent István utcában, hogy a fogyatékkal élő fiatal felnőttek munkaerőpiaci elhelyezkedését segítsék. Az intézményben egyedülálló mentorálás program keretében foglalkoznak a fiatalokkal. A program sikerességét mutatja, hogy a 20 fős csoportból már 18 fő el tudott helyezkedni, mondta Kisajdi Károly, a mentorálás alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Egyrészt ez egy műemlék, ugye a Führer Miklós még 1900-as évek elején tervezte, és nagyjából 1907-ben adták át. Ezt most átépítjük, újraépítjük ugye a műemléki jelleget is megtartva, és egy egészségügyi központot alakítunk ki, ahol fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességűeknek, és hát egy szélesebb körben a lakosságnak is egészségügyi szolgáltatásokat fogunk nyújtani az érdekében, hogy minél jobban és egészségesebben tudjanak élni, akár munkát tudjanak vállalni, és ennek egy alapkövét most le fogjuk tenni, elkezdjük a beruházást, ennek a támogatója a The Velux Foundations, és még várunk támogatókat, hiszen így a műemlékisége és egyebek azért megnövelték azt az előzetes költségvetést, amit mi vártunk ettől a beruházástól.
1: A mentorálás program második ütemeként most a mentorház szomszédságában található Pálvásház műemléki rehabilitációval egybekötött felújításával egy mintegy 500 négyzetméteres inkluzív egészségügyi és szolgáltató központ kialakítása kezdődhet el. Nagy Gézát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház ápolási igazgatóját hallják.
3: Én 1986-tól dolgozom, és emlékszem arra, hogy már akkor voltak megváltozott munkaképességűek. Tehát ebben a feladatkörben akkor is részt vettünk aktívan, és ez a fajta érzékenységünk, azt látom, 95-től vagyok vezető a beosztásban, és azt kell, hogy elmondjam, hogy ez a fajta elhivatottságunk ez csak erősödött, és ma már tudatosan keressük humánpolitikai igazgatón keresztül a megváltozott munkaképességű leendő munkatársakat. Összesen 5600 fő dolgozik intézményünkben, és eddig is mind a szakdolgozói, mind az orvosi munkakörökben volt, és lesz lehetőség arra az, hogy tudjuk fogadni a megváltozott munkaképességű leendő kollégákat.
1: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges multidéző tárlat nyílt a Lilafüredi Palota szállóban, Filmfesztiválváros címmel, amely Miskolc 1939-ig visszanyúló filmes történetét mutatja be. A kiállítás ritka tárgyi emlékeket, archív fotókat és korabeli plakátokat tár a nagy közönség elé a szálloda elegáns termeiben. A látogatók többek között olyan egyedülálló dokumentumokat és relikviákat is megtekinthetnek, amelyek az 1938-ban és 1939-ben Lilafüreden megrendezett nemzeti filmhetek hangulatát, illetve a magyar hangos film fénykorát idézik meg. A tárlat különös hangsúlyt fektet arra is, hogy bemutassa Miskolc és a palotaszálló szerepét a hazai filmgyártás korai évtizedeiben, amikor a város a magyar filmes élet egyik jelentős vidéki központjává vált. Borda Krisztina, a palotaszálló ügyvezető igazgatója, a tárlat megjelenésének körülményeit ismertette.
4: Kiállítás ez most a fesztivál idejére jött létre, gyakorlatilag régi vetítőgépektől kezdve a korábbi fesztiválok relikviáit, relikviáján keresztül nagyon sok fotó és tárgyi érem is elérhető ezen a kiállításon. Beszélgetünk kapcsolódási, további kapcsolódási pontokról, tehát hogy szeretnénk ezt a közös hagyományt tovább ápolni, ahogy a Cinefest teszi ezt gyakorlatilag a filmművészeti alkotásain keresztül, a palotaszálló is az értékőrző tevékenységébe igyekszik ezeket a kapcsolódásokat bekapcsolni. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, meg mi egyébként is nagyon-nagyon szeretjük a helyi kapcsolódásokat, nagyon hiszünk ezeknek az értékteremtő erejében, hogy a különböző tapasztalatok és tudások össze tudnak adódni egy olyan helyszínen, ami eleve vonz egy közönséget, és hogyha azt értékes helyi tartalommal meg tudjuk tölteni, az mindenki számára egy értékes időtöltés kellemes környezetben.
1: Muszatics Péter filmtörténész a palotaszálló filmes hátterét mutatta be.
5: Ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes történet, ugye ez a szálloda, tehát a lilafüredi palotaszálló, ugye a első világháború után épült, és ha itt körülnézzünk, akkor ugye nagyon sok olyan relikviát látunk, ami ugye ilyen nagy Magyarországra utal, és ez nem véletlen, mert ugye ez Trianon után épült, és bizonyos értelemben az elvesztett területekre is emlékezik. Sőt, konkrétan talán volt és van is egy olyan funkciója, ami ugye a Tátrára, Ó-Tátra, Füredre utal, vagy az ottani Grand Hotelre. Én még olyat is olvastam, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy az ottani berendezés, tehát az evőeszközök egy része is átkerült ide annak idején. Ez lehet, hogy csak egy legenda, én nem tudom. Minden esetre az összefüggés az eléggé nyilvánvaló. És ugye nagyon hamar ugye az akkori magyar elitnek a találkozása helye lett, és ugye 1933-ban indult Velencében a filmfesztivál, hogy ez a Biennálénak, tehát a képzőművészeti sorozatnak egy ilyen kísérő rendezvényeként, hogy ugye a film is most már nagykorú, mondták ugye 1930-as évek elején, akkor most már legyen annak is egy ilyen rendszeres találkozóhelye, fesztiválja, ahol ugye be lehet mutatni a filmeket, ugye ilyen értelemben a Velencei Filmfesztivál a leges-legelső a világon. És ugye igazából ennek a mintá gondolták néhány évvel később Magyarországon is, hogy legyen itt is egy filmfesztivál, és hát ez legyen Lilafüreden. Ugye egyrészt ugye a gyönyörű környezet, a kényelmes szálloda, a nagy terek miatt, de azért is, mert ugye több filmet is forgattak. Például a Meseautót, ami ugye a kor egyik legnagyobb sikere volt. Azunk ugye hangsúlyos helyszíne a lilafüredi palotaszálló. Tehát valamiképpen ugye akkori Magyarországon, de hát ez máig igaz végül is, ugye a luxus, a kifinomultság, a jó életnek a szimbóluma lett ez a szálloda, és ugye akkor így rendezték meg ugye első alkalommal 1939-ben júniusban a Magyar Nemzeti Filmhetet. Tehát, hogyha megnézzünk különböző adatbázisokat, ugye a korabeli sajtót, ha nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon sok médium beszámolt róla. Ugye ez alapvetően ugye a filmek bemutatásáról szólt, meg mindenféle kísérő rendezvényekről. Tehát volt itt egy bál, mindenféle háttérbeszélgetések zajlottak, ugye akkoriban ugye Magyarország inkább ugye a úgynevezett tengelyhatalmakhoz kötődött, tehát ugye konkrétan Németországhoz és Olaszországhoz, és ugye ezeknek az országoknak a filmes képviselői is jelen voltak itt. Ez egy nagyon érdekes időszaka volt a magyar filmnek, hiszen ugye 1938-ban bevezették a zsidó törvényeket, ugye az első, második, és aztán vagy 40 ilyen zsidó törvényes rendelet követte, aminek ugye az egyik következménye volt, ugye ilyen csúnya szóval élve, hogy a magyar filmnek a zsidótlanítása, tehát magyarul ugye a zsidó származású magyar állampolgároknak az eltávolítása a magyar filmszakmából. Úgyhogy ez nem volt éppenséggel egy vidám időszaka a magyar filmnek. Minden esetre a filmipar felpörgőben volt, és nagy szükség volt rendezőkre. Azok helyett, akik ugye nem rendezhettek ezen túl, például Gál Béla sem, aki ugye az említett Meseautó című filmet rendezte, ugye zsidó származása miatt, ugye ő sem készíthetett ezt a később filmet, Dachau-ban halt meg a koncentrációs táborban.
1: Zene, piknik és meghitt családias hangulat várta az érdeklődőket a Gyöngyösi Életfa Ökoparkba a közösségi kertek éjszakáján. Az országos kezdeményezés célja, hogy megismertesse az emberekkel a városi és közösségi kertészkedés világát, a fenntarthatóságot és a természetközeli életmódot. A Kemény János utcában még tavaly áprilisban ültettek el több száz facsemetét és hoztak létre egy fenntartható közösségi ökoparkot, amelyet az ehhez kapcsolódó színes programokkal szeretnének közelebb hozni a lakossághoz. A tudnivalókról Juhász Attilát, a Low Tree Egyesület elnökét hallják.
6: Napokban vettem elő én is a fényképeket, ami tavaly áprilisban készült, és megdöbbenéssel tapasztaltam én is, illetve nyilván ez egy pozitív megdöbbenés volt, hogy valójában azok a kis facsemeték, amit elültettünk, alig látszódtak ki a földből, vannak akár 3 méteres egyedek is, tehát ugye az, amit a Miyawaki erdő ígér, hogy a növények versengenek egymással, és sokkal gyorsabb növekedésre képesek, mint átlagos körülmények között, ez szemmel láthatólag teljesült. Az ültetéstől még nem telt el másfél év, és gyakorlatilag nyilván a 3 kiskör különböző módon fejlődött, de ebből 2 kimondottan nagyon jó állapotban van. Az idei nyár viszont azt a tapasztalatot hozta, hogy itt a nagyobb feladat a fenntartás, és nyilván különösen a víznek a kérdésköre. Hál' Istennek itt a környéken építkező cég volt olyan pozitív hozzáállású és támogató, hogy illetve hát mások is a csöpögtető rendszert ki tudtunk alakítani, tehát nyilván a Miyawaki erdőknek a fejlődéséhez ez is hozzájárult, hogy végül is közösségi összefogással ez a fajta locsolás is csöpögtető rendszerrel megmondható volt. A kert nem az egész területe öntözött, tehát így az összes többi részt, különösen a nagyfákat, amik most még kicsik, de tényleg például ginkó, biloba, vagy van egy kaliforniai gesztenyefánk, amiket folyamatosan egész nyáron locsolni kellett, és hát sajnos elég gyakran, mert a nagy hőség miatt ez így működött. Ez lesz a feladatunk, hogy ezt megszervezzük és hatékonyan tudjuk fenntartani. Tehát az látszik, hogy egyszer valamit megépíteni az mindig viszonylag könnyű, az sem egyszerű, de hogy ez ilyen körülmények között fennmaradjon, ez a nagy feladatunk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Magyar Péter miniszterelnök tegnap fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, között a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MT-vel. A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Barna Sándor a tiszán inneni református egyházkerület püspöke, Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, Prőle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, valamint Fröhlich Róbert országos főrabbi. A közlemény szerint a találkozón a kormányfő tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. A tárca úgy fogalmazott, elismerik a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit. 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió, az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn, 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Vezetett szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én, csütörtökön 18 órától. Az Egri Servita templom ezen a hétvégén, szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. Szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok,

Szeptember 21-én lesz az Avíjai Nagyszentterész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya Magyarországra érkezett evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében is több településsel látogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor, római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban már elkezdődött, méghozzá kedden Sopronban, aztán most Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án, tehát az előttünk álló hétvégén már egyházmegyénkben lesz Füzér Radványban a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Jövő hétfőn, szeptember 21-én Miskolcra várja híveket a Diósgyőri Római Katolikus templomba 18 órától, míg aztán jövő hét kedden, szeptember 22-én 17 órától az Egri Ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szombaton Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, amíg Gazdzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádiónk külön standdal készül majd a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Jelen, lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymaros ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé.
A program október 3-án 9 órakor

0: kezdődik a Nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor következő fő előadást Ferenczi István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelkibeszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti esek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. A program tehát 9 órakor napkezdés, aztán 10 órától a fő előadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 12:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásra, aztán 14 órától fakultációk, műhelyek, délután 15:45 tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, majd 16 órakor következik a szentmise, amely után pedig közös éneklés, tánc, örömteli, kötetlen együttlét vár még a jelenlévőkre. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket reggel 8:30-től 9:40-ig fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket 15:30 és 15:45 között, a szentmisén részvevőket pedig majd este 3:45-kor adják át a kísérőknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket, jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen, több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak, és mind többen alkalmazásokon keresztül szeretnék elérni az adást. A mobil applikáció a műsor hallgatásán túl megteremti a lehetőséget elérni a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogyan említettük, díjmentes és elérhető Androidra a Google Play, valamint iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont. Szeptember 19-én ismét mozgásdús estére, éjjelre alkonyodik a nap Kazincbarcikán. Ismét lesz szeptemberben szépkorúak sporttalálkozója. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, amelyet tavaly szervezett meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Szeptember 19-én ismét mozgásdús estére, éjjelre alkonyodik a nap Kazincbarcikán. Az év legtöbbeket megmozgató sporteseményén, a Borsodkem Color Futás Nighton újra szabad a közösségi futópálya bárkinek, a jótékonysági futóktól kezdve az ovis szánypróbálgatókon át a rendíthetetlen szeniorokig. Szwillinger Fanni sportmenedzsert hallják.
2: A jótékonysági futásunk az már egy jól bevált és megszokott, amit hiányolnának is a kis futóink, családjaink, hogyha ezt nem szerveznénk meg. Az, hogy a junior futamokat mi felbontjuk több korcsoportra, tehát itt gondolunk az ovisokra, és az iskolásokat is végig 6 korcsoporton keresztül felbontjuk, így mindenkinek van sikerélménye, sokkal több gyermek állhat a dobogóra, és ezt szerintünk egy nagyon jól bevált dolognak tekinthetjük. Van a jótékonysági futamunk, ami 2 kilométer, ez megegyezik, hogy a térképet nézzük, és az útvonalat a suli futammal, a suli maratonnal, és illetve van még az ovi maratonunk is. Az ovi maraton 1 kilométer hosszú körülbelül, ugye ez egy zárt körön futnak a gyermekek, illetve ugye a suli maraton az 2 kilométeres, ugyanúgy, mint a jótékonysági futam, illetve a már jól bevált minimaraton, negyedmaraton és félmaratoni távokat is megtartottuk. Picit ugye a junior futamoknál néha nehéz a szülők kezét elengedni a gyerekeknek, de a versenyrendje és a balesetek elkerülése érdekében muszáj ezt is egy teljesen zárt futóútvonalon segítenünk és végig lebonyolítanunk ezt a rendezvényt. Igaz, a kicsiknél, ugye az ovi maratonosoknál ott vannak a óvónénik, akiket már ismernek a gyerekek, és ők végig kísérik őket a teljes futam. Így nem kell ugye a szülőknek, az egy picit könnyebbséget hozott, amióta bevezettük ezt a kis változtatást, hogy az óvónénik fussanak a gyerekekkel. Ugye a suli maratonosok, ők már egy picit nagyobbak, de ott is azért az első-második korcsoportban van az, hogy egy kicsit megszeppennek a gyerekek, és őket felvezető futókkal és záró futókkal is kísérni szoktuk. Az első és legfontosabb, hogy egy teljesen zárt útvonalon futhatnak, tehát itt nagyon szépen köszönjük előre is a városi rendészetnek, a rendőrségnek és a polgárőrségnek a segítségét, hiszen azért kevés olyan futóverseny van, akik úgy rendezik a versenyt, hogy egy teljesen zárt és biztosított útvonalon vehetnek részt a futók, tehát itt véletlenül sem mehet be egy autó az útvonal területére, vagy bármelyik frissítőpontunk területére. Ez szokott általában szerintem baleseteket okozni más versenyeken. Nálunk erre kiemelten figyelünk, hogy végig teljesen zárt útvonal legyen, illetve szokott lenni egy motoros bírónk is, aki folyamatosan járja az útvonalat, illetve szegvéllyel is szoktuk már kísérni a futóinkat, éppen azért, hogy a véletlenül valakit meglátunk, hogy leesik a cukra, rosszul van, egyből tudjunk szólni a mentőknek, a gyalogőröknek, hogy érkezzenek oda, vagy pedig érkezzen ki érte ugye a mentő, hogyha nagyobb baj van, a bokája kifordulhat, vagy bármi ilyesmi. Ez az elsődleges, amit mi mindig szem előtt tartunk, hogy megfelelő országos mentőszolgálat kint legyen velünk, legyen gyalogőrünk is, illetve az, hogy teljesen biztosított zárt futóútvonallal készüljünk. Nagyon fontos az, hogy nettó időmérést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy vannak lerakva ezek a időmérő szőnyegek, és ugye nem a rajt időpontjába kezdi el mérni a futónak, a nevezőnek az idejét, hanem akkor, amikor ő ezen a szőnyegen áthaladt. Tehát itt ugye sose kell megijedni azért, hogyha valaki hátsó sorokból indul, hiszen az ő ideje attól, hogy elindult a futam, még nem kezdődik el, csak akkor, amikor ezen a szőnyegen áthaladt. Majd ugye vannak résztáv mérések itt. Itt ugye ezzel azt is kiküszöböljük, mivel ugye van, aki több kört fog futni, és vannak fordító pontjaink, tehát nem egy teljes egész 5,25-ös kört kell futniuk, ugye futóinknak, hanem ugye vannak benne fordító pontok, azokon ott ugyanúgy a részidőmérő távoknál át kell, hogy menjenek ezen a szőnyegen. Ezzel is biztosítjuk a versenynek a tisztaságát, hogy mindenki biztosan áthaladjon ott, látjuk, hogy ott is van már egy résztávja, látjuk, hogy azon a ponton már áthaladt, és ugye ugyanúgy, amikor majd már érkezik be a célba, akkor is ugye kettő darab szőnyegen is át fog menni, amivel biztosan le tudjuk mérni az idejét. Mi a frissítőpontokon nem használunk csak is papíranyagokat, vagy pedig olyanokat, amiket újra el tudunk mosni, gondolok itt a műanyag eszközöinkre, amikre tálakba kihelyezünk frissítő dolgokat, mogyorót, ropit, gumicukrot, ilyesmit, ezeket is ugye csak többször használatosba helyezünk ki, illetve a poharak, amit ugye nem tudunk teljesen kikerülni, hiszen nem mindenkinek van olyan speciális ivókulacsa, vagy az több idő is megtölteni, itt azért muszajok vagyunk papírpohárba kihelyezett izotóniás italt és vizet is készíteni. Ez itt ugye minden frissítőpontnál van 4-5 méter szemetelési zónánk, ahol ott a futó, ahogy eldobja, az önkénteseink már mennek és azon pillanatban szedik össze a papírpoharat. Így óvjuk azt is, hogy a környezetünkben ne is hagyjunk ott szemetet, és utána pedig ezeket szelektíven lehessen kezelni. Illetve amit még most úgymond újítottunk, az nem csak a kolorfutás, hanem az, hogy idén már van egy mozgás évünk, amely három eseményünket is tartalmazta, ugye a hullámrajtot, amit először szervezhettünk meg ugye a vízi komplexumban, ahol futottak és úsztak is a nevezőink. Ugye ez itt egy kisebb versenynek mondható, de ahogy észrevettük, és amilyen elmondások voltak, jövőre biztos, hogy duplázni tudjuk a nevezői számot, és egy közös, másik közös szervezésünk a hullámrajton kívül, az a lomfutás trail, ahol itt Kazincbarcikának a legszebb hegyes vidékét tudjuk megmutatni a futóknak, és nem csak mint a kolorfutás egy aszfaltos verseny lesz.
1: Ismét megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját. Számos sportágban mérhetik össze erejüket a 65 év felettiek Nyíregyházán. Az esemény nagyon népszerű, egy éve több mint 700 nevezés érkezett. Dajka László főszervezőt hallják.
0: Idősügyi tanács ülésén egy olyan döntés született, hogy 65 évet betöltött szépkorúak vehetnek részt a rendezvényen, és hát azt követően pedig bárki bármiben indulhat. Egyedül az a kikötés, hogy akik asztalhoz kötöttek, tehát akik sakkba neveznek, vagy asztali teniszbe neveznek, azok más sportákba nem nevezhetnek, és hát az asztali teniszezőknek most is kérem, hogy az ütőjüket azt hozzák magukkal. Egyébként az atlétika tölti ki nagy részben a napot, hiszen ez egy egész komoly délelőtt, egészen egy óráig tart majd körülbelül az eredményhirdetésig. Atlétikában indítunk 65-től 70 évig, számot 100 és 400 méteren, illetve 70 éven felülieknek szintén 100 és 400 méteren, természetesen hölgyeknek és uraknak is.
1: 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. 11. alkalommal rendezik meg a sporttalálkozót, amely iránt óriási az érdeklődés. Nem is csak nyugdíjas klubok nevezhetnek, hanem bárki, aki betöltötte a 65. életévét.
0: Mindig el szoktam mondani a rendezvényen is, és azt megelőzően is, hiszen itt vannak olyan szépkorúak, akik lehet, hogy együtt dolgoztak valakivel egy munkahelyen 20-30 évig, és most 10-15 éve nem látták egymást, és ölelik, csókolják egymást, jönnek, ugye most már nem a fényképeket bányásszák ki a táskából, hanem telefonon mutatják az unokákat, és nagyon jó beszélgetések is vannak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy orvosi ellátás is legyen a rendezvényen, tehát amennyiben az időjárás nem fogja tudni biztosítani azt, hogy kint bonyolítsuk a rendezvényt, akkor csodálatos atlétikai centrumba fogjuk bent lebonyolítani. Ez egy kicsit szűkebb az a hely, bár csodálatos, de akkor is meg fogjuk rendezni ezt az eseményt, hiszen attól nem kell megijedni, hogyha valami oknál fogva rossz idő lenne.
1: Alaposan átalakult a nyíregyházi Kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. A távozó vezetőedzőt Merin Mehmedovicsot a nyíregyházi Takács Máté követte a kispadon. Most őt hallják.
3: Mindenképpen Nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebbe a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretnénk megcélozni egy rájátszást.
1: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
4: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. A hajtósok az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljaink eléréséért.
1: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopácsi Ákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a Kékcápákhoz.
5: A Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunóval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pesten. Nyilván Brunót is azért jól ismerem, ő is oda teszi magát ahhoz képest, hogy talán ő kilóg egy kicsit így korban tőlünk, a fiatalabbaktól, de ő is azért benne volt ebben a munkában.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.